0: A.A.Milne, János király karácsonya. János király nem volt jó, volt görbe dolga sok, és néha senki sem zá így teltek a napok. És aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt, csak gőgös pillantása hult Jánosra is tovább vonult. Ő némán állt és elpirult koronája alatt. János király nem volt jó. Nem kedvelték, tehát nem látogatták, hasztalan forralt mindig tehát. S ha eljött a december, karácsony csillaga, polcán a sok kis cédulát, mely boldog ünnepet kívánt, soha sem írt a jó barát, csak mindig ő maga. János király nem volt jó, s ajándékot, noha vágyott rá, nem is kapott sok éven át soha. De karácsonykor mindig, míg szépen énekelt a lantos és jó pénzt kapott, ő harisnyával caplatott a kéményhez, kirakta ott, s félő reményekelt. János király nem volt jó, s így magányosan élt, egyedül tervelt levelet, míg a tetőre ért. Leírta és kirakta, így kért fájdalmára írt.
1: E lap mindenkihez kiállt, szent karácsonyhoz lepált.
0: Sarkába nem János királyt, szerényen Jancsit írt.
1: Szeretnék egy kis puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét a szopogatás végett. A narancsot se bánom, a diót szeretem, úgy szeretnék egy zsebkést, mely vígan szeletel, és ó, karácsony apu, kérlek, hogy kegyesen hoz igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. A csatorna csövön szobájába csúszott megint, és várta, hogy mi jön. És egész éjjel ott feküdt, félt és remélt után.
1: No, azt hiszem, ő járhat ott.
0: A homloka is izzadott.
1: Biztos ajándékot hozott sok hosszú év után. Jaj, felejtsd el az édességet, és csokoládésekkel a szopogatás véget, a diót, a narancsot már nem is szeretem, és van már egy zsebkésem, mely majdnem szeletel, de ó, karácsonyapó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. Karácsony reggel eljött vidáman, s számtalan szép ajándék vele. Harisnyákban játékok, sok-sok kíváncsi szem mindenre boldogan tekint. János mogorván mondja.
1: Mint sejtettem, úgy történt megint, számomra semmi sem. Szerettem volna puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét, a szopogatás véget. Kértem diót, narancsot, mert nagyon szeretem. És minthogy nincs zsebkésem, hát nem is szeletel. Ó, karácsonyapó, nem hozott kegyesen egy igazi, nagy, piros gumilabdát nekem.
0: János király kinézett durcásan ablakán. Lent nagy vidámon játszott sok fiús kislány. Mind irigyelte őket, állt rendületlenül. S hát, íme, pirosan beszáll egy jó nagy labda. A király felén köldünk, de meg nem áll, s az ágyára repül, és ó, karácsony apó háláját rebegi, mert hoztál egy nagy, igazi gumilabdát neki.

Az igazságtevő királyné, avagy kié a csacsi. Rostás Farkas György meséje. Az erdő szélen élt egy szépségéről és okosságáról híres cigánylány a szüleivel. Egyszer arra lovagolt a király, és meglátta a lányt. Azon nyomban beleszeretett, így szólt hozzá. Mától fogva te vagy a királyné, de van egy kérésem. És mi lenne az? Tudom, hogy te nagyon okos lány vagy, és mindig segítesz azoknak, akik hozzád fordulnak. Ígérd meg, hogy nálam nélkül nem adsz senkinek sem tanácsot. Szavamat adom rá, úgy lesz, ahogy kívánod, felséges uram. Csak szeress, ahogyan én téged. Nagy boldogságban éltek a palotában. Egy nap a király így szólt a lányhoz. Kedves feleségem, el kell utaznom, de nem sokára visszajövök. Rendben van, felséges uram. Ne feledd, adott szavadat. Ha jön valaki tanácsot kérni, ne adj senkinek sem. Várjanak meg, amíg hazaérek. Úgy lesz, ahogy kívánod. A király elutazott. Másnap reggeltől estig esett az eső. Két koldus járt a sáros úton. Mindkettőjüknek volt felesége, és egy-egy taligája. Az egyik koldus taligáját szamár húzta, a másikat pedig maga a koldus és világtalan felesége. Időközben beesteledett. A palota mellett vertek sátrat. Mivel nagyon fáradtak voltak, hamar elaludtak. Éjjel a szamár lefialt. A kis csacsi a vakasszony taligája alá vergődött. Mikor reggel a koldus felkelt, oda kiáltott a feleségének. Hé, asszony, ide néz, megfiadzott a taligánk. Hála Istennek, most már nekünk is van szamarunk, nem nekünk kell húzni, mondta a vakasszony. Mikor a másik koldus is felkelt, látja ám, hogy egy kis csacsi van odakötve a vak taligájához. Megdörzsölte a szemét, azt hitte rosszul lát. A taliga nem fialhatott szamarat, ez csak is az övé lehet. Oda ment a taligához, hogy a kis szamarat elhozza onnan. A másik ember nem engedte. Ez a szamár az enyém. Itt találtam a taliga alatt, csak is a taliga fialhatta. Hát már hogy mondhat ilyet? A szamár az enyém, az én szamaram fialta. Nem úgy van az? Enyém a szamár, mert a taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja. Addig-addig vitatkoztak, amíg összeverekedtek. Jól helyben hagyták egymást. A nagy csetepatéra kijött a királyné a palotából. Jó napot, felséges királyné! Köszöntötték illendően. Jó napot, emberek! Miért vagytok ilyen nagy zajjal? Tégy igazságot, felséges királyné! Nekem van egy szamaram. Neki nem volt. Az éjjel a szamár lefialt, ez az ember meg a kis szamaramat a taligájához kötötte. Ő azt állítja, hogy a kis szamár a kocsija alatt volt, ezért a kocsi fialta a szamarat. Így a szamár az övé. Igenis az enyém, szólt közbe a másik koldus. A taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja, ő is látta. Igen, miénk a szamár? Én is láttam, hogy a mi taligánk alatt van, mondta a vakasszony. Ha láttad, hát láttad, mondta a királyné. De én nem tehetek igazságot köztetek, várjátok meg a királyt, majd ő elrendezi a dolgotokat. És hol a király? A király elment a smaragd folyóhoz aranykölest őrizni, mert a halak kijárnak a vízből, és lelegelik a kölest. Már megbocsásson, felséges királyné, szólt a vakasszony, de hogy lehet az, hogy a halak kijönnek a vízből, amikor nincs is lábuk? Ez is olyan furcsa dolog, mint hogy a vak lát, vagy hogy egy taliga szamarat fial. A vakasszony nagyon elszégyelte magát. Közben a kis csacsi kötele eloldódott, és az anyjához ment szopni. Látjátok, emberek, nem kell a királyt megvárnotok, a kis csacsi tudja az igazságot. De hát velünk mi lesz? Kérdezte a vakasszony. Nekünk nincs szamarunk, magunk húzzuk a taligát. Kaptok tőlem egy szamarat, de most menjetek Isten hírével. Nagyon köszönjük, felséges királyné asszony. A koldusok sietve eltávoztak a palotából. Estére hazaért a király, megvacsoráztak, majd így szólt a feleségéhez. Mondd el, mi történt, míg távol voltam. Jött ide két koldus. Az egyiknek volt szamara, a másiknak nem. A szamár megellett, és a kis csacsi a másik koldus taligája alá került. A vakasszony is azt állította, hogy az övék a csacsi, hiszen ő is látta, hogy az ő taligájuk alatt van. Ezen aztán hajba kaptak. Mindketten a magukénak akarták a csacsit. Mondtam nekik, hogy várják meg, király uram, míg visszajössz a smaragd folyó partjáról, ahol őrzöd az aranykölest a halaktól.
A vakasszony erre megkérdezte, hogy hogyan jöhetnek ki a halak a vízből, amikor nincs is lábuk. És mit feleltél neki? Azt, hogy ez is úgy lehetséges, ahogyan egy taliga szamarat fial. Közben a kis csacsi éhes lett, és oda ment az anyjához szopni. Mondtam nekik, látjátok, a kis csacsi tudja az igazságot. Aztán kibékültek, és elmentek. Nem tartottad meg a szavad. Törvényt szabtál nélkülem. De kedves uram, a kis szamár adta az igazságot. Ő tudta, ki az anyja. A lényegen ez nem változtat, megszegted a szavad, nem akarlak többé látni. A palotából egy dolgot vihetsz csak el, azt, ami neked a legkedvesebb. Jól van, kedves uram, elmegyek, de kérlek búcsúzóul, ígyunk meg egy pohár bort. Rendben van. A királynő kitöltötte az italt, és észrevétlenül altatót tett ura poharába. A király megitta a bort, és azonnyomban elaludt. A királyné behívatta szolgáit. A királyt kopott gúnyába öltöztették, majd levitték a hintóba. A királyné apja kunyhójához hajtatott. Vigyétek be a királyt a házba, aztán elmehettek. Holnap délben legyetek itt, de egy percet se késetek, mert a fejeteket vétetem. Igenis, minden úgy lesz, ahogy parancsolt a felséges királyné asszony. A király csendesen aludt a gajakkal fedett kunyhóban. A tetők is csípni kezdték, és vakarózni kezdett. Jaj, hol vagyok? Csak aludj, jó helyen vagy. Azt álmodtam, hogy jaj, valami belém csípett. Vakard meg. A király már mindenütt vakarózott. A sok csípéstől egészen felébredt. Látja ám, hogy valamiféle kunyhóban van rajta, meg ócska göncök. Hol vagyok? Itt vagy a szüleim kunyhójában. Hogy kerülök én ide? Hát elzavartál a palotából, és azt mondtad, azt vihetem magammal, ami nekem a legkedvesebb. Én téged hoztalak el. Ide hallgass, te asszony. Belátom, hogy te nagyon okos vagy. Pedig apád csak egy szegény cigány halászember. Visszaviszlek a palotába, apáddal, anyáddal együtt. Meg tudsz-e nekem bocsátani, amiért elzavartalak? Meg, felséges király uram. Mától fogva te szabod meg a törvényt. Okos is vagy, ügyes is vagy, rád bízhatom az országot. És most mehetünk. Még nem lehet, majd csak holnap 12 órakor. Hogy-hogy? Kérdezte a király. Majd meglátod? Másnap pontban 12 órakor megállt a hintó a kunyhó előtt. Mindannyian beültek, és hamarosan a palotába értek. Telt múlt az idő. Békében, szeretetben éltek. A nép is megszerette a királynét, mert okos törvényeket hozott. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége. De ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öregasszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öregasszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Idestova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot, fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni.
0: Mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát Zsó. Éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág? Neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből. Mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért lopnátok virágot egymástól?
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök maga akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy Nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk ki! Ott jön Elin!
0: Igen, semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és láttam Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtól vaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öregasszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjében mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, ami nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lop.
0: Bizony, egymástól lopok.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van. Ugyan.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
1: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
0: De a fa megszólalt.
2: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
0: Ibotiti folytatta.
1: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
0: A szél felsüvöltött.
3: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
1: A hegy az erős. Mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
0: De a hegy megszólalt.
4: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
5: Akkor a patkány az erős. Mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
6: Nem én vagyok erős.
0: Vetette ellen a patkány.
6: Mert ha erős volnék, fölfalhatna-e a macska?
5: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát,
1: a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogva tarthatna-e a kötél?
5: Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
5: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kés.
3: Ha erős volnék, kicsorbíthatná el a tűz?
5: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
4: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfogyhatna a víz?
5: Hát akkor a víz az erős. A víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Hát nem én vagyok az erős.
0: Vetette ellen a víz.
8: Erős volnék, járhatna egy csónak a hátamon.
5: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Ha az erős nem én vagyok, ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
0: Szólalt meg a csónak.
5: Kő az erős hát! A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kisavítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
1: A fa meg eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kő.
2: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
5: Az emberek az erősek. Mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Hey, nem mi vagyunk az erősek.
0: Szólaltak meg az emberek.
3: Ha erősek volnánk, a varázslónak hatalma volna-e fölöttünk?
5: Akkor hát a varázsló az erős! Mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött! Az emberek összetörik a követ, a kőbe szekítja a csónakot, a csónakjár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfolja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Imuditi combját!
4: Nem én vagyok az erős.
0: Felelte a varázsló.
4: Ha én az volnék, megölne a tangina.
9: Tangina, erős növényi méreg.
5: Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kőbe szakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány ágyfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Imutiti combját.
6: Nem én vagyok az erős?
0: Állapította meg a tangéna.
6: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
5: Akkor a teremtő az erős.
0: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

Máté Angyi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhás szekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ benne.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: De hogy rossz nekem? Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. 2 kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dalama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vénboszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vénboszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vénboszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagy búsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasorrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedtettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkány, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgyis régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz. De ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördöglakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú veres nyavaját.

0: Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta papot, megeskedtek mindjárt.
1: Én a tiéd, te az enyém, ásókapa se választ el.
0: A szegény ember már sehol cselleven nem volt a nagy félelemtől, de gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
1: Állj meg, hé, hová szökött, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint menne, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
1: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorúbába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
1: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzdereket.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is az által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
1: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csúlja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
3: Állj meg, te szegény ember! Miért rántod meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj.
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
3: Holnap után meg az enyém.

0: Cigány Zoltán, Csoda és Kósza a Közlekedési Múzeumban. A gödöllői tanyán, ahol Csoda és Kósza lakott, állt egy öreg, fakerekű szekér. Rég nem használta senki semmire. Már Sajó bácsi sem tudta, hogy került oda. Egyszer aztán egy jól öltözött, szemüveges, kisé dundi férfi, aki náluk lovagolt, azt mondta.
1: Az ilyen szekeret el kell adni valakinek jó drágán, de ha akarja, én is megvettem olcsón.
2: Akkor inkább elviszem a Közlekedési Múzeumba. Ott szekér marad mindörökké, és nem lesz belőle virágláda.
0: Aztán évek teltek el. Sajó bácsi sokszor gondolt rá, hogy egyszer eljuttatja majd a múzeumba a szép fakerekű szekeret. Hadd állítsák ki, mert ahhoz valahogy nem volt se tehetséges, se kedve, hogy jó drágán eladja. Végül telefonon megbeszélte a múzeum igazgatójával, hogy elviszi hozzájuk az öreg kocsit. Hogy ne kelljen teherautót fogadnia, kicsit összeütötte a szekér kerekeit, aztán Csodát és Kószát megkérte, hogy húzzák el a muzeális tárgyat a Közlekedési Múzeumig, ahol majd átadják az igazgató úrnak, aztán visszajönnek a szekér nélkül. El is mentek, végig döcögtek a fakerekű szekérrel Gödöllőtől Budapestig. Amikor átszekereztek a Lánchídon, úgy néztek ki, mint egy régi filmfelvétel, és csak amikor az alagútba behajtottak, akkor jöttek rá, hogy nem is kellett volna átmenni a Dunán, mert Gödöllő is a pesti oldalon van, meg a Közlekedési Múzeum is. Ezért aztán az alagútban keresztbe fordult a szekér és a két ló. 3 órán át állt a forgalom, olyan dugó lett miattuk. Dudáltak az alagútban, s majd megveszekedett a dudacótól Kósza. Ilyettében futni kezdett, Csoda meg visszahúzta, nyikorgott a szekér rúdja, majd szétroppant. Sajó bácsi káromkodott, mint egy kocsis, hiszen az volt. Aztán végül nekieredtek a szekérrel, vágtattak, csak a hídnál torpantak meg. Kósza patkója szikrázott az aszfalton, ahogy fékezett, ahogy csúszott, és közben azt nyerítette.
1: Jaj, vigyázz, oroszlánok!
2: Marha! Marha!
0: Mondta Csoda.
1: Nem marha, oroszlán!
2: Barom! Mondta Csoda.
1: Nem barom, oroszlán, de lehet, hogy tigris.
0: Csoda végre fölnézett a Láncit két oroszlányára, és azt mondta.
2: Hű, te ökör!
1: Nem ökör, oroszlán!
2: Gyere már, kőből vannak!
0: Mondta Csoda, azzal nagy nehezen átráncigált a Kószát, a szekeret, s rajta Sajó bácsit a Lánchidon, és a túlparton megtekintették a másik két kőoroszlánt is, akiket Kósza Buda felé tartva nem is vett észre, mert csak a nagy vizet bámulta. Hamarosan elügettek a Városliget közelébe, aztán pontosan a Közlekedési Múzeum elé. Ott Sajó bácsi kifogta a lovakat a szekér elől, a kocsit két múzeumi szakmunkással betolták a múzeum udvarára, és ott beszélgetni kezdtek. Közben Sajó bácsi visszaszólt még a lovaknak.
2: Itt maradjatok, várjatok meg! Ne egyétek meg a füvet, ki van rá írva, hogy fűre lépni tilos?
1: Nem is esszük,
0: mondta Kósza.
1: Teli van kakáva.
0: Mert valóban arra a kis darab fűre hordta minden környékbeli a kutyáját. Semmi kedvük nem volt a lovaknak ott legelni. Kósza meg is jegyezte, lehet, hogy ez is a múzeum része, itt kutyakaka kiállítás van. Aztán nem bírta hallgatni tovább a korgó gyomrát, és megbökte orrával Csodát.
1: Gyere, talán ott bent lehet valamit kapni, hát ha tudunk vásárolni egy jégkrémet.
0: Mert Kósza szerette a jégkrémet. És akkor beléptek a múzeumba. De nem jutottak el a büféig, mert a jegyszedő néni rár is rájuk szólt.
3: Tessék egyet venni!
0: Kósza csodálkozva nézte, mit parancsolgatnak neki, aztán azt mondta.
1: Jó, mindjárt megyünk, veszünk majd jegyet.
0: Azzal besétáltak, s a jegyszedő néni nem is tudta ámulatában, mit szóljon mindehhez. Csak nézte, hogy a két nagy állat beballag a múzeumba. Először régi motorokat láttak. Kacskaringós kormánnyal, fényes küllőkkel, hatalmas benzintakkal, nagy kipufogó csövekkel, csupa-csupa régi érdekes motorkerékpárt.
1: Ha ez Sajó bácsi látná, tetszene neki ennyi ócskavas, mint otthon a kamránkban,
0: mondta Kósza.
2: Csiss!
0: Csitította Csoda.
2: Ez múzeum! Itt állítják ki a régiségeket. Mi is azért hoztuk ide a szekerünket.
0: Végignézték a motorokat, aztán az autók következtek. Vászontetős, régi szerkezetek, furcsa kis lámpákkal, az index lámpa helyett nyilacskákkal az oldalukon.
1: Na csak, ezt is most hozták,
0: mondta Kósza. Hogy hozták volna most? Válaszolt Csoda. Ezek nagyon régi autók, már nem járnak. Először összerakják és lefestik őket, aztán újból behúzzák bőrhúzattal az üléseket. Mind felújították, de nem járnak már.
1: De hiszen ülnek benne, nézd,
0: mondta Kósza. És valóban, az egyik régi autóban egy bőrsapkás, motoros szemüveges férfi ült, meg egy nőszemély sállal a nyakában, akit Isabella Duncannak hívtak.
1: Látod, most jöttek, még van rajta síszemüveg.
2: Nem síszemüveg az. Régen az autósoknak is volt védőszemüvegük, mert nyitott volt a kocsi, és ezek csak viasz figurák, ez múzeum.
1: Viasz figurák?
0: Ámult el Kósza. És akkor valamit félreérthetett, mert oda ment, és azt mondta...
1: Nem is kell akkor a büfébe mennünk.
2: Nagyra nyitotta a pofáját, és leharapta a sofőr fél arcát. Mit csinálsz, te szerencsétlen? Harapdálod a kiállított viaszfigurákat?
0: Kérdezte Csoda.
1: Fúj, szörnyűség,
0: mondta Kósza, mert a viasz közben elkezdett olvadni a szájába.
1: Mi ez a borzalom? Ez nem is olyan, mint amire gondoltam.
2: Mondtam, hogy viaszfigura...
1: Igen, igen, de emlékszem, milyen finom viasz volt azon a tortán, amit valamelyikünk születésnapjára kapott Gyöngyi néni.
2: Az marcipán volt, nem viasz.
1: Pedig abból is ilyen alakok voltak mintázva. Azt hittem, ez is épp olyan ízű lesz, csak ez ráadásul jóval nagyobb.
0: Amíg a viasz figura fél fejét apró darabokban kiköpködte Kósza, fölébredt egy teremőr. Odalépett hozzájuk.
3: Mi történik itt, kérem? Mi történik? Ki ez a két állat?
0: Akkor a jegyszedő is odaszaladt.
1: Jegyet sem vettek, csak úgy besétáltak, azonnal ki kell őket dobni.
3: Micsoda?
0: Ördült föl a teremőr.
3: Kérem, hívom az őrséget!
0: Csoda látta, hogy most ki akarják őket dobni, és megdühödött, mert már nagyon kíváncsi volt a múzeumban látható régi dolgokra. Fenyegetőleg azt mondta az őrnek.
3: Vigyázzon, mert ha még egyet szól, a barátom leharapja a fülét!
0: Kószának ekkor püfögődött föl a torkából az a szörnyű, rossz viaszfül, amit az előbb leharapott. Kissé kidüllett a szeme, megforgatta a pofájában a viaszfület, majd szörnyű prüszkölés közepette kiköpte a márványpadlóra.
3: Yes, a Pepi!
0: Sikoltott föl az őr. Valakinek már leharapta a fülét! Aztán hanyatt esett és elájult, mert látta, hogy ennek fele sem tréfa, ez a ló most már biztosan leharapja az ő fülét is. Csoda és Kósza könnyedén átlépkedtek a fekvő őrön.
2: Ezt elintéztük,
0: mondta Csoda.
1: Eszter,
0: mondta Kósza.
1: Csak a viasz volt rettentő rossz, legközelebb remélem marcipánból készítik ezeket a figurákat.
0: Szépen tovább sétáltak, hogy megnézzék, mi minden van még kiállítva. Az üvegszekrényekben apró járműveket láttak, mozdonyokat például.
1: Jé, póni mozdony!
0: Csodálkozott Kósza. Mi az, hogy póni mozdony?
1: Nem látod, póni mozdony, ez biztos nem nő nagyra.
2: Kósza, olyan vagy, mint a Lánchídon az a kőállat.
1: Jaj, miért ez milyen?
2: Ökör, marha, barom!
1: Azt hittem oroszlán, mintha azt mondtad volna.
0: Csoda nem válaszolt. Tovább léptek az üvegszekrénytől. Kósza idegesen rángatta a fejét, mert a szörnyű íz még mindig a szájában volt. Időnként még apró viasz darabokat is köpködött, aztán jól rátaposott a patkójával. A viasztól meg a vaspatkótól viszont olyan csúszós lett a kövezet, hogy Kósza kalimpálni kezdett mind a négy lábával, aztán csak csúszott előre és fölnyerített, hogy jaj! Mert egy újabb viaszbábú felé száguldott. A bábú viasztárcsát tartott a kezében, viassípot a szájában, viassapka volt a fején, és nagy viasz orra volt.
1: Jaj!
0: Kiáltotta újra Kósza, majd úgy találta el a bábút, hogy tátott szájába belekerült a tárcsa is, meg a vasutas viaszorra is.
1: Jaj, nekem!
0: Mondta még egyszer, de a nekemmel együtt már az orr is a szájában volt.
3: Mi az? Mi történik már megint?
0: Kiáltott mögöttük újból egy őr.
3: Mi ez itt? Rendbontás?
0: Odaszaladt a lovakhoz, de Csoda már tudta, mit kell tenni.
2: Vigyázzon, uram! Ez a megvadult ló. Könnyedén leharaphatja az orrát.
0: Kósza csak egy kicsit válogatott a szájában, aztán már ki is köpött egy orrot.
3: Jesszom, Pepi! Kiáltott az őr. Fegyveres őrség!
0: Ekkor símaszkos, fegyveres múzeumőrök törtek be a terembe.
3: Itt vannak a gazemberek! Azaz két gazló!
0: Azzal a pisztolyukat a lovakra fogták. Kósza erre azt mondta.
1: Na de ide nézzetek, szabad maguknak itt lövöldözni?
0: Kiköpte a tárcsát úgy, hogy épp a piros oldalával repült feléjük. Ettől meg is rettentek, mert a vérükben volt, hogy tiltó tábla láttán nem szabad semmit sem csinálni. Úgyhogy azonnal eldobták a fegyvereiket, és hanyat homlok elmenekültek.
1: Végre nyugodtan sétálhatunk,
0: mondta Kósza.
3: Igen, bólintott Csoda. Még meg se néztük a hajókat. Ideje arra fordulnunk.
0: Fölmentek a lépcsőn, és a hajókat kezdték nézegetni. Voltak kis hajók az üvegszekrényben, póni hajók, mondta róluk Kósza, voltak óriási óceánjárok, ágyúsok, és volt egy igazi nagy hajó is, kormánykerékkel, haranggal, és olyan műszerekkel, amelyek megmutatták, hogy a hajó éppen merre jár. Kószát leginkább a fából készült kormánykerék érdekelte. Megpörgett erre is, arra is, és nézte, hogyan suhognak a küllői. Csoda már unta a játékot, inkább a repülők felé nézett. Aztán, ahogy lassan hátat forított a kormánykeréknek, éppen beleakadt a farka. És ahogy pörgött, pörgött a kormánykerék, szépen fölspulnizta Csoda farkát.
3: Jesszusom! Kiáltott Csoda. Kósza, mit csinálsz? Erezd el a farkam, mert leszakad!
1: Hogy mondod, forduljak jobbra?
0: Kérdezte Kósza. Szegény Csoda csak kiáltozott.
3: Segítség! Erezd el a farkam, tekert vissza!
1: Tekerjem jobbra?
0: Kósza tekert még egy kicsit a kormányon.
3: Balra!
1: Balra? Jó, balra tekerem.
0: És most balra tekerte. Sajnos ebben az irányban tekeredett még jobban föl Csoda csodás farka.
3: Nem arra!
1: Még balra, jó!
0: Azzal még balra tekerte. Szegény Csodának már majdnem az egész feneke föl volt tekerve a kormánykerék tengelyére.
3: Segítség, szabadítsanak ki!
0: Üvöltözte Csoda. Végül nagy sokára Kósza jó irányba tekerte a kormány, és Csoda farka letekeredett.
1: Menjünk inkább a repülők felé.
0: Terelte el a szót és a csöndesülő jajgatás Kósza, de még búcsúzóul megkondította a harangot a hajón. Ettől aztán az összes biztonsági őr felébredt. Míg az őrök a nyomukba eredtek, a lovak egy hídon át odaértek a repülőkhöz.
1: Ó, ideje volna repülni,
0: mondta Kósza. Egy nagy ugrással átugrott a múzeum mennyezetére függesztett repülőre, amely Kósza súlya alatt lassan, de megállíthatatlanul inogni kezdett. A repülőgép előbb a terem egyik vége felé repült, aztán a másik vége felé. Mikor Csoda felé tartott, ő is ráhuppant, és már ketten hintáztak benne tovább. A repülő csak lengett, lengett a közlekedési múzeum mennyezetén. Alul az őrök rohangáztak.
3: Ott vannak! Fogják meg!
0: Futkostak a terem egyik feléből a másikba. Átvágtattak a muzeális tárgyakon, átestek az üvegszekrényeken, beleestek a régi autókba, megbotlottak az apró vonatsínekben. A lovak meg csak röpültek fölöttük. Kószának fülig ért a szája, ami egy lófej esetében igazán nagy szó.
1: Csoda, én ilyen vilámparkban még nem voltam. Régi repülő lehet lengeni a régi autók felett. A legjobb helyre hozott minket Sajó bácsi.
0: Boldogan lengtek, repültek a közlekedési múzeum mennyezetére függesztve, egészen addig, amíg a csupán repülőre maximum még egy viaszbábura, de semmiképpen nem két jól táplált lóra tervezett kötél fesleni nem kezdett. Pattogtak róla a szálak, vékonyodott a kötél, majd egyszer csak hús, elszakadt. A repülő szállni kezdett a közlekedési múzeumban. Szárnyaival szétrobbantott 12 vitrint, ketté tört két repülőt, három autót, fölborított 4 motorbiciklit, egy hajókürt belefúrodott a repülő orrába, majd kürtölni kezdett, és ez a különös szerkezet, amire még egy régi repülő vászonszárnya is ráakadt, és végül úgy nézett ki, mint egy ősmadár, lefelé tartott a múzeum alja felé. Kósza kinézett, és meglátott egy falra festett erdőt.
1: Az erdő mellett szálljunk le falatozni, az a legkellemesebb.
0: Azzal egyenesen odakormányozta a gépet. Ott, helyben, darabokra tört az egész.
1: Megérkeztünk, Csoda!
0: Mondta elégedetten. Azt látom, Kósza! De ebből most már nagy botrány lesz.
1: Jó, de lehet előbb harapok valamit.
0: Mondta vidáman Kósza, mert nagyon jó kedve támadt a repülőzéstől.
1: Nézd csak oda!
0: Ahogy a büfé felé fordította Kósza a fejét, és ahogy a büfé felé fordította Csoda is a fejét, meglátták, hogy a büfés meretten nézi őket. Előbb egy hajszála, aztán kettő, aztán négy és nyolc, majd 15, 21 és 48, végül 2 millió hajszála állt égnek. Két ló, aki leszállt az égből, mögöttük felborult múzeum, kiáltozó őrök.
1: Segítség!
0: Kiáltotta a büfés. Ne bántsanak! És beleült a mustáros bödönbe.
1: Dehogy bántjuk,
0: mondta Kósza.
1: Épp csak érdeklődni szeretnénk.
3: Ne érdeklődjenek, mondta a büfés.
1: Ó, kérem,
0: mondta Kósza.
1: Akkor nem érdeklődünk.
0: Azzal fogta magát, és bekapott egy hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy kis doboz őszi paracklevet, majd amikor egy újabb hotdogot akart bekapni, úgy érezte, hogy erre most már kellene egy kis mustár.
1: Ne haragudjon,
0: mondta Kósza.
1: Csak megkérdezném.
3: Ne kérdezze!
0: Kiáltott föl a büfés a mustáros bödömből.
1: Ne kérdezzem, hát jó.
0: Bólintott Kósza. Mivel úgy is égnek állt a büfés haja, üstökön ragadta, a fogával fölcsipentette, kiemelte a mustáros bödömből, és hús, odébb hajította.
1: Maga mondta, hogy ne kérdezzem, pedig csak azt szerettem volna tudni, fölállne a mustárból.
0: Tette hozzá magyarázatul, mikor a büfés megállt a gurulásban. Aztán belemártotta a mustárba az újabb hotdogot, és tovább falatozott. Így evett meg 74 hotdogot. A 75-ben már csak belekezdett, aztán csak félbeharapta, büfögött kicsit, és azt mondta.
1: Te csoda, én tulajdonképpen jól laktam.
0: Annak ideje, válaszolt Csoda. Nézd csak hátra! Kósza hátra nézett. Tömött sorokban közeledett feléjük a múzeum megerősített őrsége. A símasz mögött fenyegetően villogott a szemük, most már végképp elkapják őket.
1: Csoda, ments meg, nekem már nincs ötletem,
0: mondta ijetten Kósza. Csoda pedig azt mondta. Az abroncsokhoz! Azzal odaugrottak azokhoz az öreg gumiabroncsokhoz, amelyek a falra festett erdő mellett álltak, egy kiállítást tervező hosszú éjszakákon átszőtt elképzelése szerint. Sorban elgurigázták őket a közeledő múzeumőrök felé. Csak úgy sűvítettek a gumik, a kocsikerekek, az őrök meg csak ugráltak előlük, amíg tudtak. Úgyhogy mikor már jól kigurigázták magukat, és az összes múzeumőr hasra esett és gumikba törve, a földön tekeregve üvöltözött, azt mondták. Ideje megnéznünk Sajó bácsit, talán jó pénzt kapott a szekérét. Kisétáltak a múzeum elé, nézték az ajtót, de csak nem lépett ki rajta Sajó bácsi. Tanácstalanul tekingettek egymásra. Aztán Csoda megbökte Kósza vállát. Nézd csak oda föl! Kósza épp idejében nézett föl. Egy csukott ablakon át éppen akkor repült ki Sajó bácsi. Az volt az igazgatói iroda ablaka. Nagy volt a csörömpölés, nagy volt a repülés, talán még nagyobb, mint amit Csoda és Kósza átélt ugyanebben a múzeumban. De Csoda ügyesen odállt Sajó bácsi alá, hogy pont a hátára essen. Épp a röppáját vizsgálták mind a hárman, amikor a kitört üveg mögött megjelent az igazgató vörös feje.
2: Vigye innen a targoncáját!
0: Üvöltötte.
2: Tűnjenek innen! Az egész múzeumot tönkretették!
0: Sajó bácsi így szólt.
4: Valóban jobb lenne, ha mennénk. Én nem tudom, mit csináltatok benn, csak csörömpölést hallottam, majd telefonon jelentettek valamit az igazgatónak, mire az nekem esett és kidobott az ablakon. Pedig a pénzt már éppen ide akarta adni.
1: És nem adta oda?
0: Kérdezte Kósza.
4: Nem, végül nem adta.
1: Akkor visszamegyünk.
0: Vagy visszük a szekeret, enyhítette a fenyegetés Csoda. Kósza odaugrott a szekér elé, és ügyesen bedugta a fejét a hámba. Csoda hátán ült Sajó bácsi, Kósza húzta a szekeret. A hotdogtól megerősödve sebesen hazavágtattak Gödöllőre, és megálltak a ház előtt. Gyöngyi néni kijött a zajra.
5: Sajó, nem adtátok el a szekeret?
6: Nem, rájöttem, hogy túl jó szekér ez. Szép lesz itt nekünk.
5: Viszont a lovak megnézték ingyen a közlekedési múzeumot. Azt hiszem, jól érezték magukat.
0: Nagyon jól éreztük magunkat, bólintott Csoda. Kósza pedig hozzátette.
1: És jó, hogy megnéztük, mert azt hiszem, most volt látható utoljára.
0: Egymásra néztek, és arra gondoltak, hogy itt az ideje egy zárónyihogásnak.

Vamos.

time in this place. Crystal pool.

0: Rókáné mennyegzője. Volt egyszer egy 9 farkú öreg róka. Azt hitte, hogy hűtlen hozzá a felesége, és elhatározta, hogy próbára teszi. Kinyújtózott a pad alatt, feküdt, mint egy darab fa, mintha egyszer s mindenkorra kiprüttyent volna. Rókáné asszonyság fölment a szobájába, s bezárkózott, szolgálója pedig, macska leányasszony, fölült a tűzhelyre, úgy főzöcskézett. Amikor híre ment, hogy az öreg róka meghalálozott, jöttek ám a kérők. Hallja egyszer a szolgáló, hogy valaki a ház kapujában áll és kopog. Lement, ajtót nyitott, hát egy ifjú róka állt előtte, és azt kérdezte.
1: Mit csinál, macska kisasszony? Alszik? Hogy ül? Hogy virasszon?
0: Felelte a szolgáló.
2: Virasztok, nem szundikálok. Kíváncsi az úr, hogy mit csinálok? Sert főzök, s vajjal tetézem. Tán az úr vendégem vészen?
1: Köszönöm, leányasszony. S mit csinál, rókáné asszonyság?
0: Felelte a szolgáló.
2: Szép magát búbanaszolja, siralmát panaszolja. Szemecskéjéből könnye hull, mert meghalt öreg róka úr.
1: Azért csak mondja meg neki, leányasszony, hogy itt van egy ifjú róka, s hogy az megkérni a kezét.
2: Igenis, fiatal úr.
0: Ment a macska top-top-top az ajtóhoz, kop-kop-kop.
2: Rókáné, itt van-e?
3: Igen.
2: Kérője jött, kint várja.
3: És van-e őnek is 9 olyan szép lompos farka, mint a megboldogult öreg róka úrnak?
2: Nem. Csak egy szál farka van.
3: Akkor nem kell.
0: Macska leányasszony lement, és elküldte a kérőt. Csak hamar megint kopogtattak. Most egy másik róka állt az ajtóban, az is meg akarta kérni rókáné asszonyság kezét, neki 2 farka volt. Ám ő sem járt jobban az előbbi rókánál. Majd jöttek sorjában mások is, mindegyiknek 1 farokkal többje volt, mint az előzőnek, és mindegyik hoppon maradt, míg nem jött valaki, akinek 9 farka volt, akár csak az öreg róka úrnak. Amikor ezt meghallotta az özvegy, örömében így szólt a macskához.
3: Ajtókapu nyitva maradt, s takarítsd el öreg róka urat.
0: De amikor éppen neki láttak volna a mennyegzőnek, az öreg róka úr kiugrott a pad alól, szétcsapott a népség között, és kizavarta őket rókáné asszonysággal együtt a házból. Amikor az öreg róka úr meghalt, jött a farkas, hogy megkérje rókáné kezét. Bekopogott, s a macska nyitott ajtót, rókáné asszonyság szolgálója. A farkas üdvözölte őt, mondván.
4: Jó napot, Cirokfalvi Cinike. Miért kell egyedülnie? Mihova foglalatoskodik?
0: Felelt a macska.
2: Tejbe morzsolom a kenyeret. Az úr a vendégem lehet.
4: Köszönöm, Cinike. Hát rókáné asszonyság nincs ide haza.
0: Felelte a macska.
2: Szép magát búbanaszolja, siralmát panaszolja. Hullik a könnye napok óta, mert hogy meghult az öreg róka.
0: Mire a farkas?
4: Ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Fölmegy a grádicson a macska, csak úgy röpül a 4 mancsocska, míg nem a nagy teremhez ér. Kopog aranygyűrűs 5 ujja.
2: Rókáné asszony itt van-e? Hallja, ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Megkérdezte rókáné asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Nincs.
3: Akkor hát lemondok róla.
0: Miután a farkas kosarat kapott, jött egy kutya, egy szarvas, egy nyúl, egy medve, egy oroszlán, majd sorjában az erdőnek minden lakója. Csak hogy egy sem akadt közöttük, amelyikben az öreg róka úr minden jó tulajdonsága meg lett volna, s a macskának minden kérőt el kellett küldenie. Utoljára jött egy ifjú róka. Megkérdezte rókáné asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Ajajajaj, de még mennyire?
3: Akkor hát legyen szíves feljönni.
0: Úgy mond Rókáné asszonyság, s meghagyta szolgálójának, legyen készülettel a menyegzőre.
3: Macska, szép szobámat takarítsd, öreg Rókát az ablakon kirepítsd. Sok jó kövér egeret fogott, s mindet fölfalta legott, s nekem egyet sem hagyott.
0: Rókáné asszonyság megülte menyegzőjét az ifjú Róka úrral, volt is újongás és tánc. És még most is táncolnak, ha nem hagyták abba.

0: Boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vén boszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vén boszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vén boszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagy búsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasorrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Oj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedt ettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkány, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgyis régóta férhez akarok menni, azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz, de ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy 6-szor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na, válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát, Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akart a pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őr. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni, úgy örvendett neki.
3: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket!
0: Futott is az ördög nagy kacagba, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiát, te az enyém, mások apa se választál.
0: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnak portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint mennek, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorú bába.
2: No, hadd el, majd ne töröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzt, eleget.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is az által vető aranypénzt. Egy csomó sunkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhé a mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantásra.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért rántod meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik.
3: Nekem!
0: Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém!

Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Holnap újra találkozunk.

0: A nyúl és a sündisznó. Csali mese ez gyerekek, de azért igaz szóról szóra. A nagyapám, amikor nekem ezt elmesélte, mindig azt szokta mondogatni, hogy igaznak kell lenni, fiaskám, mert különben nem lehetne elmesélni. No, de ilyen formán történt a dolog. Ősszel egy szép vasárnap reggelén, amikor a nap ragyogó pompában felkelt éjjeli álmából, s a meleg szellő elindult útjára a tarlók fölött, a pacsirta javában énekelt, s a méhikék vidáman döngicséltek, az emberek pedig ünneplő ruhában a templomba mentek, s az Úristen minden teremtménye, még a sündisznó is boldog és megelégedett volt. A sündisznó az ajtóban állott, keresztbe fonta mellén a kezét, és csöndesen dudorászott, mára, mint egy sündisznó vasárnap reggel dudorászhat. Amint így félhalkan dudorázgat, hirtelen eszébe jut, hogy kinézhetne a mezőre. Még a feleség a gyermekeket megmosdatja, megfürözti, felöltözteti, hadd lássa, nője a répa. A répaföld tőszomszédságában van, ezért a sündisznó magáénak tartotta, innen táplálta kisdett családját. Gondolta, meg is tette. A sündisznó szépen becsukta maga után az ajtót, aztán nekivágott a szomszéd répaföldnek. Útközben találkozott a nyullal, aki szintén hasonló szándékkal indult el hazulról, ugyanő a káposztaföldet akarta megnézni. A sündisznó nyájasan köszönt a nyúlnak, de a nyúl, mint a féle előkelő úr, aki nagy gőgtől azt sem tudta, hogy férjen meg a bőrében, alig fogadta a sündisznó köszöntését. Amúgy fokhelyről dobálta felé a következő szavakat.
1: Mi az oka, hogy ilyen korán csatangolsz itt a mezőn?
2: Sétálgatok.
1: Sétálgatsz? Azt hiszem, okosabb munkát is adhatnál a négy lábadnak.
0: Ez a gúnyos szó nagyon elkeserítette a sündisznót, mert különösen a lábára kényes volt, ugyanis a sündisznó lába, hát nem tartozik a legegyenesebb lábak közé.
2: De talán azt hiszed, hogy a te lábad külön, mint az enyém?
1: Meghiszem azt.
2: Mérjük össze! Fogadok, hogy az én lábam lefőzi a te lábadat.
1: Eredj, te görbelábú! Ne kacagtasd ki magadat. Különben, ha olyan nagyra vagy a kajla lábaddal, hát fogadjunk! Na mibe?
2: Egy körmöci aranyba, egy butéli a finom pálinkába.
1: Itt a kezem, nem disznóláb! Mindjárt kezdhetjük a versenyfutást!
2: Csak lassan a testtel! Én még nem ettem ma egy falatot sem. Előbb hazamegyek, bekapom a reggelit. Fél óra múlva itt leszek.
0: A sündisznó hazasietett, a nyúl pedig várt rá. Útközben ezeket gondolta magában a sündisznó.
2: A nyúl bízik a hosszú lábában, de én majd csúfát eszem. Igaz, hogy előkelő úr ő kell meg, de valójában nagy tökfilkó. A fogadást én nyerem meg.
0: Amikor hazaérkezett, így szólott a feleségéhez.
2: Öltözz fel gyorsan, zsjer velem a mezőre.
3: Mi menjek én oda?
2: Fogadtam a nyullal egy körmöci aranyba és egy butéli a finom pálinkával, hogy versenyfutásban legyőzöm őt. Rád is szükségem lesz a versenynél.
3: Már megint fogadtál, Istenem, hát hányszor mondjam, hát elment az eszed, ember, már hogy versenyezhetnél te futásban a nyullal?
2: Ne kotyogj, asszony! Vidd rám a dolgot. Ne ásd magadat a férfiak dolgába. Kotrodj és öltözz fel, aztán velem jössz.
0: Mit is tehetett volna egyebet a sündisznó felesége? Akár akarta, akár nem. Hát, szót kellett fogadnia. Amint a mezőre mennek, így szólott a sündisznó.
2: Arra vigyázz, amit most neked mondok.
3: Mondjad.
2: Egy nagy szántóföldön futunk versenyt. A nyúl az egyik barázdába fut, én a másikba.
3: Aj.
2: Felül kezdjük. Neked nem kell egyebet tenned, mint azt, hogy az egyik barázda végén megkuporodsz, és mikor a nyúl a szomszéd barázda végére ér, ezt mondod neki, én már nem vagyok itt. És mit?
3: Én már itt vagyok,
2: azt kell mondanod. Én már itt vagyok.
0: Ezzel beállította a sündisznó a feleségét az egyik barázda végére, és felment a második barázda elejére. Ott várta őt a nyúl.
2: Kezdhetjük.
1: Rajta!
0: Mondotta a nyúl, és mindkettő

0: Fussunk most vissza a barázdában, jó?
1: Jó.
2: Uccu nekiíralmodott, csak úgy repült a nyúl hosszú füle is, a sündisznó felesége pedig ott kuporodott tovább a barázdában. Amikor pedig a nyúl a barázda elejére visszaérkezett, a szomszéd barázdából már várta a kiáltás.
1: Én már itt vagyok.
2: A nyúl elkendezve kiáltotta.
0: Akkor még egyszer fussunk!
1: Nekem ugyan mindegy, ahányszor kedvet tartja, csak rajta.
2: Így aztán a nyúl még éppen 73-szor loholt végig és vissza a barázdában, és a sündisznó éppen 73-szor kiáltotta a fülébe a szomszéd barázdából.
3: Én már itt vagyok!
1: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
1: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
2: Egyszer a sündisznó mondotta, máskor meg a felesége. De a 74-szer a nyúl már nem juthatott el a barázda végére. Megerett a vére, összerogyott a barázda közepe táján. A sündisznó pedig vitte a körmeci aranyat, s a butéli a finom pálinkát, intett az asszonynak, s boldogan hazamentek. És ha meg nem haltak, akkor még ma is élnek.

ezzel kezdődik a mese. El szoktam mondani a szokásos és pontos szabályokat. Gyerekek, remélem ágyban vagytok már, elhelyezkedtetek a kis ágyban. Remélem anyuka megmelegítette a paplant, oda van téve a teljes kávé. Felerősítettétek a hangfalnak erősítő gombját, és kezdődik pillanatokon belül a mese. Ma este a nagy füstről fogtok hallani.

0: Történt egyszer, nagyon régen, még annál is régebben, mint a múlt héten szerdán, amikor meséltem nektek a furulyázó emberről, még annál is régebben történt egyszer, ugyanazon a helyen, csak kicsit arrébb, 2 kilométerrel, az erdő mellett, egy nagy-nagy kő alatt, aminek az volt régen a neve, hogy Pokollik, hogy abban a lyukban élt egy füstasszony. Úgy hívták azok az emberek, akik ott éltek körülötte, pár kilométerrel arrébb, hogy a füstasszony. Ezek az emberek nem nagyon mertek oda menni, mert a füstasszonynak nagyon-nagyon félelmetes híre volt, de tudták, hogy a füstasszony ott lakik a Pokollikban. Ez a Pokollik minden háztól távol volt, de azért vezettek oda ösvények, olyan ösvények, ahol az emberek jártak gombászni. Például a vargányát, tiggombát, tintagombát, fokhagymagombát, sítakét szedni a bakonyban. De csak mindig olyan időszakban, amikor tudták, hogy a füstasszony nincs otthon a Pokollikban. Nagyon féltek ettől a füstasszonytól, mert ez a füstasszony akkora szoknyát hordott, olyan nagy volt a szoknyája, hogy ahol ment, a szoknya leért a fűre, 3 méteres körzetben, ahogy ide, oda, mert egy nagyon öreg asszonyról van szó, billegett ez az öreg asszony, ide, oda, a szoknyája mindig a lába mellett súrolta a füvet, és ahogyan ment ez az öregasszony, de csak éjfélkor járkált, kirohasztotta a füvet. Onnan tudták, hogy merre járt éjjel a füstasszony, hogy egy nagy-nagy kikopott ösvény vezetett körbe-körbe, aztán ilyen essalagban. Azt mondták a régiek, hogy soha nem ment be a faluba, hanem csak a falu körül mászkált ebből az óriási szoknyájával. Azt is mondták, hogy ahol a füstasszony ment tavasszal, és ilyen nyomokat találtak, azokat a nyomokat úgy hívták, hogy boszorkánykörök, azt is mondták, hogy ahol ilyen köröket látnak, azokon a helyeken nőnek a gombák, a vadgombák. Ez az öregasszony nagyon jó kapcsolatban volt az állatokkal. Például abban az időben volt a bakonyban hiúz. Ez egy nagy, elég nagyméretű macska, majdnem akkora, mint az én bundi kutyám, gyerekek. Az én bundi kutyám pedig akkora, mint egy kisebb fajta birka. Azok a birkák, amelyek akkor éltek, azok meg akkorák voltak, mint egy megszületett tehén, kis tehén. Talán így el tudjátok képzelni, hogy mekkora volt ez a hiúz, amelyik nagyon szerette ezt a füstasszonyt. Ennek a füstasszonynak volt még teknős békája, mocsári teknős. Az egyik teknősét Zsuzsának hívták, a másik teknősét Eleknek. Volt ennek az öregasszonynak 67 darab erdei békája is, olyan békák, amelyek évközben mindig barnák voltak, de amikor szerelmesek lettek, olyan gyönyörű kék színük volt, mint a Pellmell Ultralight doboznak az a felső része. El tudjátok biztos képzelni, ahogy ezek a békák, mikor ment a füstasszony, követték, és csak annyit mondtak. Ahogy ezek mentek a bakonyban, onnan lehetett tudni, hogy merre járnak, mert ez a világos kék, ultra kék szín, ez világított V alakban. És az elején pedig ott tojorgott ez az öreg asszony, a füstasszony. Mindig ment, mindig mászkált. Az emberek a falvakban, például Imáron, például Öcsön, például Ráskón, például Csóron pusztán, vagy Csóron földén, vagy Dörögdön, amikor látták, hogy a kék színű békák éjjel mentek, tudták, hogy a füstasszony is mászkál. De nem szerették ezt, mert a füstasszony olyankor mindig azért mászkált, mert mindig énekelgette. Egyedül vagyok, mindenki. senki fél, senki sem él. Megyek, keresem a helyem, megyek, keresem az embereket, megyek, jönnek velem az állatok, megyek, megyek, de csak a hegyek visszhangozzák, hogy megyek előre. Keresem, aki velem tud barátkozni, de csak megyek, megyek, megyek.
1: Nagyon érdekes volt, hogy az emberek ezeket a dalokat, amelyeket az öregasszony énekelt, mindig mást-mást, ezeket úgy hallották, mint hogyha valahol a fejükbe, valahol egészen közel, mert az emberek ugye éjszaka az ágyakban vannak, ott ébredtek föl, és ott hallották az öregasszony énekét, úgy érezték, mint hogyha az ágy mellett ott lenne, oda bújt volna az öregasszony, és ott topogna, tipegne, és ott énekelné ezt a dalt, ezt, hogy megyek, megyek, keresek, keresek, egyedül vagyok, keresem a helyem. Ez azért volt, mert ennek az öregasszonynak nagyon nagy hangja volt. Nagyon messziről is olyan mély hangokat tudott létrehozni, amitől a házakban, a kőházakban is úgy hallották, mint ha ott lenne. De tudták azt, hogy az öregasszony csak akkor járkál, csak akkor mozog éjjel, csak akkor keresgél, hogyha nagyon-nagyon egyedül van, és azt is tudták, hogy az öregasszony mászkál, akkor valaki meg fog halni a faluban. Mert az élő emberek nem szerették a füstasszonyt, mert féltek tőle. Pedig lehet, hogy csak az élő embereknek oda kellett volna menni a füstasszonyhoz, és meg kellett volna simogatni, meg kellett volna ölelni. Egyszer 6 legény, amikor lent volt a kocsmába, és nagyon berúgtak pálinkától, meg bortól, akkor ők el is határozták, hogy fölülnek egy szénásszekére, és kimennek ehhez az öregasszonyhoz, és azért mennek ki, hogy megfürdessék a füstasszonyt, megsimogassák, megölelgessék, megpuszilgassák a hasát, oda bújjanak a melléhez. De aztán ezek a fiatalok, amikor fölültek erre a szekérre, és elindultak, és akkor még lendületben voltak, mert nagyon sokat ittak, amikor elérkeztek a pokolik előtt a mocsárhoz, nagyon megijedtek, mert a mocsárban elkezdett süllyedni a szekér, erről a múltkor meséltem is nektek már erről a mocsáról, biztos emlékeztek, gyerekek, és mind az összes ott megfulladt a mocsárba, úgyhogy ők sem érkeztek ki. Annyi történt csak, hogy volt egy bolond Lajos nevű ember, az visszament a kocsmába, és ő elmondta a többi embernek, hogy ezek a fiatalok ki akartak menni a füstasszonyhoz, el akarták őt ringatni, meg akarták fürdetni, meg akarták dédelgetni, meg akarták puszilni a hasát, és nem sikerült nekik. De a történet az a faluban elterjedt, hogy az öregasszony szeretetre vágyik, hogy az öregasszony dédelgetésre vágyik, arra vágyik, hogy tejben megmosdassák, arra vágyik, hogy befeküdtessen valakinek az ágya mellé. Mert az ágy mellett volt egy ilyen vastag szőnyeg, azt mindig azért tartották ott, mert tudták, hogy ha az öregasszony hangját meghallják, akkor az öregasszony éjszaka megjelenhet. És ezek a szőnyeg, ez egy olyan falu volt különben, hogy mindenkinek az ágya mellett volt ez a szőnyeg, ami kizárólag a füstasszonynak volt oda készítve, de a füstasszony soha nem ment és soha nem feküdt oda, csak mindenki várta. Tudták azt, hogy ahova viszont egyszer mégiscsak bemegy a füstasszony és lefekszik erre a szőnyegre, onnan élő üzenetet nem fognak kapni, mert az az ember másnaptól halott. Így történt ez azon az éjszakán is. Énekelt az öregasszony, és nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas hangon énekelt, de nem csak énekelt, hanem mögötte egyre jobban hallatszott a békákból, tücskökből, bogarakból, cincérekből, mozgó kövekből, mozgó botokból, vaspuskákból összerakott zenekar a következő zenét hallották, miközben az öregasszony csak énekelte. Egyedül vagyok, szeressetek engem. Egyedül vagyok, nem tudok így visszamenni. Egyedül

Azon az estén a faluban volt egy vitéz, egy katona vitéz ember, bizonyos Talián. Kiment a ház elé, nézegette azt a holdat, hogy milyen furcsán világít, de nem a hold miatt ment ki, hanem nagyon kellett neki vizelnie. Kiment, mezítlávút kapkodta a lábait a téglán, elment hátulra a kerti budihoz, de nem akart már bemenni, mert a kallantyút is nehezen találta meg, mert este iszogattak a pappal, hanem inkább mögé állt a fabudinak. Aztán kieresztette, aminek kinek kell jönnie, azt, hogy még jobban jöjjön. Nézte fönn az eget, nézte a holdat, meg úgy hallgatta a hangokat. Hallotta, hogy egyre csak közeledik ez a fájdalmas hang. Egyedül vagyok, miért nem szeretnek engem, mikor annyi szép dalt tipegtem már, nem én nem ölel meg engem a füst, azt mondja, engem, pedig mozgatom a leveleket, mozgatom a vizeket, pattogtatom a szikrákat, mint domokat. És egyre csak közeledett ez a hang, de Ignác nem tudta abbahagyni a vizelést, mert ugye sok volt ez a bor, amit megittak, úgyhogy úgy pisálás közben egyszer csak odaérkezett hozzá a füstasszony. Megállt a füstasszony előtte, és azt mondta, hogy tudod-e, Ignác? Ugye téged így hívnak, Ignác? Ignácnak kicsit megremegett a keze, ezért permetezni is kezdett jobban, de azt mondta, hogy tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de mivel katona viselt ember volt, megpróbált úgy csinálni, hogy nem fél, kihúzta magát, ettől még jobban arrébb spickolt, amit engedett. Azt mondja neki a füstasszony, tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? Azt mondta az Ignác, tudom. De tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved, és te tudod-e, Ignác, hogy én ki vagyok, az én nevemet is tudod-e? Azt mondta erre az Ignác, tudom. Erre azt mondja az öreg asszony. De tudod-e, Ignác, hogyha te tudod az én nevem, hogy én vagyok a füstasszony, és te azt mondtad, tudod-e, mit jelent ez a találkozás? Azt mondja az Ignác, tudom, akkor egy pillanatra el is állt a sugár, mert ugye ilyetibe megszorította ott a csövet, de utána engedte tovább, mert nem bírta jobban a hólyagja. Azt mondja az öreg asszony erre. Tudod-e, hogy az emberek azt mondják, azok az emberek, akik nem szeretnek engem, pedig tudod, hogy én nagyon szeretném, hogy engem az emberek szeressenek, hogy megérintsen valaki, meg simogasson valaki, megöleljen még akkor is, ha pisás a keze. De hogy tudod-e, hogy nekem ez mennyire fontos, és tudod-e, hogyha velem most élő ember találkozik, mert azt mondja neked is mindenki, meg mindenki más. Tudod-e, hogyha a füstasszony itt van, ha te látod a füstasszonyt, tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt mondja erre az Ignác, tudom. Csak legalább a pisálást hadd fejezzem be, utána meghalok. Azt mondja erre az öreg asszony, te Ignác, te, aki itt pisálsz, és nagy-nagy csatákban kardoztál, lőttél, lovasztál már annyiszor a császár oldalán. Félsz-e, Ignác? Mondd meg becsületedre, mert jó magyar ember vagy. Azt mondja erre az Ignác, hogy hát, mivel magyar ember vagyok, meg jó magyar ember, meg sokat is kardoztam, hősi csatákban végeztem, sok mindent harcoltam, mentem, lovasztam, becsületesen megmondom, igen, le is pisáltam a csizmámat, becsületesen megmondom neked, füstasszony. Azt mondja erre neki a füstasszony, te Ignác, azért, mert erre a kérdésre, erre a fontos kérdésre becsülettel válaszoltál, engem embernek néztél, jó tett helyébe jót várj, de mielőtt válaszolnál és megmondanád a kérdésedet, még egyszer próbára teszlek téged. Nem érdekel engem, Ignác, mert már 100 éve bolyongok itt egyedül, a békákkal, a kuruttyokkal, mindennel, az erdőn éjszaka, hogy pisás-e a kezed, pisás-e a gatyád. Ölelj meg engem, Ignác,
Milyen asszonynak látsz te engem, Ignác, engem a füstasszonyt? Öregnek. Hát még milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Csúnyának. Meg tudnál te engem ölelni így pisás kézzel, Ignác? Ignác nagyon félt, nagyon féltette az életét, de úgy érezte, hogy mivel magyar ember, katona viselt ember volt, magyarul kell válaszolnia. Ha ezen múlik az életem, megölellek, ha belepusztulok, ha belerohadok, akkor is. Ignác, nagyon szépen, nagyon őszintén válaszoltál. Én nagyon tisztelem azt, hogy egy ilyen mocskos vénasszonyt, mert tudod, én vagyok az egyik legerősebb boszorkány itt a környéken. Tudok én még ennél csúnyább is lenni. De hogy engem, érzed a büdös leheletemet? Még a szám is kénköves. Hogy engem te meg tudsz ölelni, azt mondtad, hogy tudnál nekem szeretetet adni. Meg foglak segíteni. De még egy próbatétel fog most következni, Ignác. Tudom, hogy őszintén válaszoltál, de az őszinteségednél csak egy dolog lehet, ami fontosabb. Ignác, ölelj meg! Ignácnak nagyon remegett a lába. Nem érdekelt őt már semmi, hogy visszarakta-e a műszert, vagy nem a nadrágba. Úgy érezte, ha nem öleli meg, úgyis megdöglik, mert találkozott a füstasszonnyal. Ha megöleli, akkor meg azért pusztul el, mert nagyon ronda volt ez a vénasszony. De hát mit volt mit tenni, még élt? Magyar ember is volt. Úgy volt, hogyha kimondta, megcsinálja. Azt mondta az Ignác, megölellek. Azt mondta erre a füstasszony, jó, akkor ölelj, de hosszan. Fölhangzott egy furcsa-furcsa égi zene. Hosszan tartott ez az ölelés, és egyszer csak nagy erővel, mikor megölelte Ignác, fölhangzott a varázszene. Tapsoltak a békák, csörömpöltek a kolompok, Ignác meg csak ordította már remegett, ölelek, ölelek, ölelek. Mindenütt Ignác félelmetes hangja, remegő hangja visszhangzott, nem lehetett már semmit érteni, csak azt, hogy galalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
egyre nyugodtabb lett a mosolya, gyönyörű, szép fiatal lányá változott. Az ölelés elején ez az öregasszony ledobta az összes szoknyáját, ott állt egy... Hát gyerekek, nem is tudom ezen az éjszakán, most, hogy ott fekszetek a kis teljes kávéval, hogy mondjam el nektek, egy nagyon, de nagyon-nagyon csúnya, nagyon vénasszony lógó testtel. De ahogy Ignác ölelte, egyre szebb lett, egyre gyönyörűbb lett, egyre hamvasabb lett. És amikor már Ignácnak nem lehetett érteni a szövegét, csak hogy akkor megszólalt a füstasszony, és a következőket mondta. Ignác, látod, én egy nagyon szép, nagyon fiatal lány vagyok, szeretnék neked ajándékot adni, és nagyon tisztelem azt, hogy azt merted mondani, amit gondolsz. Ezért cserébe, most először és utoljára, mert tudod, az emberek nem ezt mondták, tudod, az emberek önzőek, és tudod, hogy az emberek teljesen mást mondanak, tudod, hogy az emberek, ha együtt vannak, rosszak, és pusztítanak, én ezért pusztítottam, mert az emberek engem nem öleltek meg. Tehát Ignác, most adok neked ajándékba, sem ezelőtt, sem ezután nem fog ez megtörténni, egy nagy dolgot. Élhetsz tovább. Egyetlen egy, amit még kérek cserébe, hogy itt, ahol állunk, és ahol még nincs semmi, ide építs egy emeletes házat, egy hosszút, ami keletnek és nyugatnak néz, egy olyat, aminek a kapuja
Északra és délre is négy egyszer. Egy olyat, aminek a kéménye olyan hatalmas, hogy a füste fölmehet az égig. Egy olyat, aminek nem csak az aljában ég a tűz, hanem a közepében is. Építs egy olyat, amiben mindig ott lesz a tűz. Ha fölépítetted, menj ki a pokollikhoz éjfélkor, találsz ott egy kötek szalmát, vidd be azt az emeletre, és tedd rá a kemencére. Füstölni fog 3 napig, én leszek az, ami füstölni fog, és onnantól kezdem védeni fogom a házadat. Ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel, uralkodni fogsz, és minden rendben lesz. Így is történt, messziről Ignác másnap reggel hozatott építőmestereket. Olasz építőmestereket, de többet is hozatott, mert nagyon szép házat akar csinálni, de ezek a mesterek összevesztek, és az egyik mester, aki a ház alját csinálta, boltívesre építette a házat. De a másik mester, aki nem értett egyet evel a mesterrel, mert a feleségükön összevesztek, az meg gerendásra csinálta az emeletet. A harmadik mester, az ács, az meg állószékesre csinálta a tetőt. De a kémény az mégiscsak egy kézből egy óriási nagy hosszú kémény lett. Így aztán azon az éjszakán, amit az öregasszony megígértetett Ignáccal, bár akkor már gyönyörű szép fiatal lány volt, elment Ignác a pokollikhoz, fogta a csutkát, fogta, vitte, pedig szakadt róla a víz, mert nagyon félt, hogy még egyszer találkozik a füstasszonnyal. Hazavitte, a szolgáló már begyújtott fönt a szabad kéménybe, az föltette a kemencére a csutkát, és látta, hogy füstöl a csutka. Azt mondta erre az Ignác, legyen úgy, ahogy lennie kell, legyen úgy, ahogy mondtad, működjön minden úgy, ahogy kell, menjen minden úgy, ahogy az úton haladni kell. Itt vagyok, én vagyok, elhoztalak, segítettelek. Tedd meg te is azt, amit neked meg kell. Legyen az élet olyan, amilyen, éljek, ameddig kell, te pedig legyél füst. Így a füstasszony ott a kemence tetején kifüstölgött ki a világba, gyerekek, ki a felhők közé. Egyetlen egy dolog maradt azon az éjjel ott, a zene. Hát ez volt ma estére nektek a mese, itt az osztályfőnöki órában. Búcsúzik tőletek az arab Sanyi, búcsúzik tőletek a szőke.

Az élet titka, Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácpácegresen két család, Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakálú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakálú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Őhozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrozsdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakálú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak neki indultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Neki fogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakálú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfa alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsó rácegresi nagy szederfa alatt egy nagy szakállú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagy szederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

0: Az elrabolt fiú.
1: Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú.

0: Valamikor réges-régen egy sötét éjszakai árnyék lophakodott ki egy házból a Sulawesi-sziget déli részén. Férfi alak volt, és valami nehezet cipelt a hátán, bizonyosan tolvajval. Elérte az erdő szélét, letette a rakományát a földre, ami nem volt más, mint egy 10 éves kisfiú.
1: Mostantól a magad lábán kell jönnöd,
0: mondta a tolvaj nyersen a kisfiúnak.

0: A fiút apja házában raboltál, és a gyerek most értette meg, hogy a tolvaj rabszolgának akarja eladni, mint akkoriban gyakran megtörtént a kisfiúkkal.
1: Mozogj már!
0: Sziszegte a tolvaj, és taszított egyet a fiúm. Az lassan fölkelt, és követte a férfit egyre beljebb az erdőbe. Hogy vágyott arra, hogy hazafusson anyjához, apjához. De csak a tolva ismerte az utat a nagy, öreg fák sűrűjében, és a fiú tudta, hogy segítség nélkül maradt. Életét a sorsra bízta, és azon kezdett gondolkodni, mit évő legyen. Olyan erősen törte a fejét, hogy még a karján és lábán levő horzsolásokról is megfeledkezett. Végül hosszas töprengés után megszületett a terve. Hirtelen megállt, gyomrára szorította a kezét, és elgugolt.
1: Állj fel, mert elverlek.
0: De a fiú csak gugolt, és könyörögben nézett fel a tolvajra.
2: Nem tudok, annyira fáj a gyomrom, hogy mozdulni sem tudok.
1: Járni sem tudsz.
0: A fiú megrázta a fejét, és egyre keservesebben nézett a tolvajra.
2: Vinned kell! Egy lépést sem tudok tenni, úgy fáj mindenem.
1: Nem bánom, de hagyd abba a sírást, és maradj veszteg.
0: A fiú felkapaszkodott a tolvaj hátára, és örült, hogy tervének első része megvalósult. A tolvaj folytatta útját, a fiú pedig egy kis idő múlva oldalba rúgta.
1: Mi bajod vár megint, te Isten átka?
2: Nem mesélni nekem? Akkor nem fájna annyira a gyomrom.

0: meséljek, mikor ilyen terhet cipelek. No, Issekő, mesélek.
1: A fiú mosolygott magában, épp így akarta. A tolvaj alig ha tudja épp olyan gyorsan folytatni útját hátán a fiúval, ha közben még mesélnie is kell.
0: Tudod-e, hogy ezek a nagy fák csak kis pálcikák ahhoz a nagy fához képest, amelyikről az én mesém szól? Az nagyobb volt, mint a világ összes fája egybekötve.
1: A fiú nyögött egyet, és a tolvaj megkérdezte.
0: Fáj még az a buta gyomrod?
2: Alig tudom elviselni, de kérlek, mesélj tovább!
0: No. Volt ott egy óriás fejsze is. A világ legnagyobb fejszéje. Egyik vége keleten volt, ahol a nap kell, a másik vége pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Hé, hogy van a gyomrod?
2: Ó, még mindig fáj, de kérlek, mesélj tovább!
0: No, volt azután egy óriás bivaj, nagyobb, mint szélse világ. Amikor csak egy icipicit is megmoccant, megremegett belé a föld. Ez okozza a földrengést.
2: Jaj, jaj, szegény gyomrom!
0: Hallgatsz mindjárt, te elkényeztetett kölyök! Most pedig egy hosszú-hosszú nátpálma kötérről fogok neked mesélni.
2: Nátpálma kötérről?
0: Igen. Arról a pálmafajtáról, amelyikből kötelet fonnak. Ez a nátpálma kötél olyan hosszú volt, hogy 7 országot és 7 tengert körbeért. Hogy elcsöndesedtél hirtelen? Mi bajod?
2: Nagyon érdekes a meséd, azt hallgatom.
1: Felelte a fiú, de valójában a tolvajnak egy szavát sem hitt el.
0: Volt egyszer egy olyan nagy ház, amekkorát még sohasem láttam. Olyan magas volt, hyogy ha valaki egy tyúk tojást ledobott a tetejéről, a tojásból kikelt a csirke, és tyúk lett belőle, mire leért a földre.
2: Hűha! Mekkora ház! Na most már rajtam a sor, hogy én meséljek neked!
1: A fiú továbbra is terve szerint cselekedett.
0: Jól van.

0: De hogy van a gyomrod?
1: Köszönöm kérdésed, egy kicsit jobban már, s azt hiszem egészen meggyógyul, ha én is elmondok neked egy mesét.
0: Jól van, kezd hát a meséded.
1: Nos, az én mesém egy igen-igen nagy dobról szól, amit réges-régen használtam. Olyan hatalmas volt, hogyha valaki ráütött, az egész földön mindenki hallotta a döngését. De még az égben az istenek és angyalok is.
0: Szamárság! Akkora dob nincs is a világon.
1: Miért nincs?
0: Hol találnának az emberek elegendő fát ahhoz, hogy olyan nagy dobot készítsenek, és amíg találnak is olyan nagy, hatalmas fát, mivel tudnák kivágni?
2: A tolvaj már alig szuszogott. Letette hát a fiút a földre, és azt mondta, hogy egy kis pihenőt tartanak. A fiú titokban mosolygott. A terve már-már sikerült.

0: Nos.
1: Ó, ez igazán egyszerű. A faanyagot abból a nagy fából nyernék, amelyikről te meséltél, és amelyik nagyobb, mint ha összekötnék a világ valamennyi fáját, és az az óriás fejszével vágnak ki, amelyiknek egyik vége keleten van, ahol a nap kell, a másik pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Ezt mondtad, vagy nem?
2: A tolvaj bosszankodni kezdett.
3: Rendben van. Kivágtak az óriás fát az óriás fejszével, de akkor is azt mondom, hogy szamárság. Hol találtak volna elég nagy bőrt ahhoz, hogy beborítsák a dobot?
1: Ó, az is egyszerű! Te meséltél nekem az óriás bivajról, amelyik nagyobb, mint szélese világ, és amelyik a legapróbb boccanásával is földrengést kelt. Annak a bőre elég nagy lenne, hogy beborítsa a dobot, vagy nem?
3: És hogy tudták volna a dobra erősíteni?
1: Jaj, hát azzal a hosszú nádpálma kötéllel, amiről te meséltél. A kötéllel, amely 7 országot és 7 tenger körbeért.

0: A nagy darab férfi a kicsi eszével nem akarta, hogy ez a kisfiú kifogjon rajta, így hát így szólt.
1: Jól van. Eddig igaz lehet. De most arra felej. Hova akasztották azt az óriási dobot?
2: Hát tényleg nem tudod? A te óriási házadban, amelyik olyan magas volt, hogy ha ledobtak egy tojást a tetejéről, az kikert, és tyúk lett belőle, mire a földre ért.
0: A tolvajnak már semmi más nem jutott eszébe. Meglepődött, hogy a kisfiú milyen éles eszű.
1: Hiszen a saját meséimet adja vissza nekem.
0: Gondolta magában bosszankodva. Aztán úgy tett, mintha megfeledkezett volna a mesékről. Megkérdezte a fiútól.

0: Van testvéred?
1: Igen, a bátyámnak két öccse van, és az egyiknek két bátyja. Mondd hát meg, hány fivérem van, s hányadik vagyok én közöttük?
2: Kérdezte a buta tolvaj, mert más nem tudott erre felállni.
1: Pedig igazán egyszerű, a szüleimnek három fia van, és én vagyok a második. Így a bátyám öcsei az öcsém, és én magam vagyunk. Az öcsém bátyjai pedig a bátyám, és én vagyunk.
2: Ekkor már tudta a tolvaj, hogy a fiú túljárt a

0: morális kimerített. És veszélyes lenne tovább is magamnál tartani.
1: Így hát elhatározta, hogy visszaviszi a fiút a szüleihez. Vissza is fordult. Vitte az okos fiút hazafelé, és a fiú az éjszaka sötétjében mosolygott magában. Mielőtt hazavitte a gyereket, a tolvaj gyorsan kilopózott a házból, és megkönnyebbült sóhajjal eltűnt a sötét erdőben.

0: Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és annak volt egy macskája. Ez a macska olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska falánkságát, s egyszer, mikor a macska a teljes lábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s mondta neki.
1: Kinek törődj a házamból? Fel is út, le is út! Többet ide be ne tedd a lábad!
0: No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment a faluból, kódorgott erre-arra mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen oda settenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, mi az Isten teremtése lehet. Ilyen állatot még nem látott. Visszahököl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól. No, hanem mégis a róka szólalt meg először, kérdi a macskától nagy szepegve.
2: Ki légyen az úr?
3: Aha, úgy látszik fél tőlem.
0: Mindjárt neki bátorodott, s mondotta is nagy büszkén.
3: Mit? Hát te nem ismersz engem? My name is király. Kacor király, nincs az az állat, aki ne félne én tőlem.
2: Ennye! Igazán szégyellem, hogy még a híredet sem hallottam.
0: Egyszeriben meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt, legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúthús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle.
3: Jól van, hát elmegyek veled.
0: Elmennek a róka házába, de bezeg a róka sürgött, forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínált a Kacor királyt.
2: Egyék, felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon.
0: Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháboríts az ő nagy nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott járt fels alá, s vigyázott nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen. Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott.
2: Szaladj innét, te szerencsétlen! Nem tudod, hogy nálam alszik a Kacor király, ha felébreszted.
4: Vége az életednek!
0: Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, utcú neki szaladt árkon bokron által, mint a szemét vették volna. Amint szaladt, szembe jöv vele egy medves, kérdi.
5: Hát te meg hova szaladsz? Talán bizony a kopók kergetnek.
6: Jaj, ne is kérdezze, medve bátyorom! A rókakoma ház előtt jöttem el, és azt mondta a rókakoma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála a szálláson, s ha felébreztem, vége az életemnek.
5: Na hallod, öcsém, sok országot és világot bejártam, de Kacor királynak még színét se láttam, de még hírét se hallottam. No, csak azért is meglátogatom rókakomát, hadlám, ki az a Kacor király?
0: Elmegy a medve a rókakomához, s hát a rókakoma még mindig ott jár kell a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki.
2: Jaj!

0: Nedve komám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor király felébreszti, vége az életének, vége az enyémnek is.
1: De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna. Meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt neki Kacor királyról, s az állatok rémüldöztek. Volt ott mindenféle állat, farkas, őz, szarvas, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondja egyszerre a nyúl.
2: Mondok én valamit, álljunk össze, anyám vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, sírjuk meg a Kacor királyt. Ha Róka komához elment vacsorára, eljön mi hozzánk is.
3: Bíz, az jó lesz. Én, ha megbíztok bennem, elmegyek Róka komához, s meghívom Kacor király őfelségét.
1: Bezzeg, hogy megbíztak benne, hogy ne bíztak volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú a Róka komához. Köszön illendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár.
0: Jól van, mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredte, és elmondom a kívánságotokat.
1: Bemegy Róka koma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja.
4: Na miért, barátom?
0: Fenséges királyom, itt van egy varjú. Minden rendbéli és rangú állatok küldték ide, hogy meghívják felségedet vacsorára.
1: Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta Róka komának.
4: Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.
1: Visszarepült a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hely, uram, teremtöm, egyszeriben nagy tüzet raknak az erdő közepén. A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarat, a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, sütötte a drága pecsenyéket, a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király őfelségét. Aközben Kacor király is neki készülődött, jó hegyese kipödörte bajuszát, s elindult Róka komával a vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, s úgy mutatta az utat, de a világ minden kincséért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta. Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő Róka komával. Hát, uram, teremtöm, ahány állat ott volt mindannyinak, inába szállt a bátorsága. Azzal nekiíramodtak, szaladtak, ahányan voltak annyi felé. Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Tücsök doktor. Portugál népmese. Élt egyszer Coimbra város hídján egy szénkereskedő. Tücsök volt a neve. Egyszer átment a hídon, szénnel megrakott szamarával. Meglátott egy csomó diákot. A diákok a hídon ültek és süteményt, cukorkát meg mandulát eszegettek. A szenes azt dünnyögte.
1: Diáknak kell lenni, úgy látszik, hogy ilyen finom dolgokat ehessen az ember.
0: Gondolt egyet, eladta a szenét a városban, a szenes zsákokat magára húzta, és ő is kiült a hídra. Kukoricahéjat rágcsált, mert édességre nem volt pénze. A diákok igen csodálkoztak az új cimborán, és megkérdezték tőle.
2: Ha, na hát, te kis újonc, milyen tudományt tanulsz tulajdonképpen?
0: Azt felelte.
1: A jóslás tudományát tanulom.
0: Néhány nap múlva híre járt, hogy a portugál királynak ellopták valami kincsét, és nagy jutalmat tűzött ki annak, aki a tettest felkutatja. A diákok hírül vitték a királynak, hogy van itt egy diák, aki jóslással foglalkozik. A király mindjárt magához rendelte a palotájába a szénkereskedőt, és azt mondta neki, hogy látni akarja, mennyire jártas a jóslás tudományában. A király összecsukott kézzel lépett hozzá, és ezt kérdezte.
3: Mi van a kezemben?
0: A diák megszeppent, és keservesen felsóhajtott.
1: Tücsök, ugyan jó kézbe kerültél.
0: Erre a király kinyitotta a kezét, és megszólalt. Mert nem tudta, hogy a diákot tücsöknek hívják.
3: Eltaláltad. Igazán tücsök van a markomban.
0: A király nagyon meg volt elégedve, a diák nem különben. De a király tudni akarta, hogy mást is ki tud-e találni a diák. Leületett hát egy disznót, a disznó vérével megtöltött egy üveget, és megkérdezte a diáktól.
3: Kinek a vére ez?
0: Az persze megint nem tudta, és felnyögött magában.
1: Disznó szerencse kell ahhoz, hogy valaki ezt kitalálja.
3: Megint eltaláltad.
0: Kiáltott föl a király.
3: Disznóvér van az üvegben.
0: Később azt mondta neki a király.
3: 3 nap időt adok neked, nyomozd ki a tolvajokat, akik a kincstáramat megdézsmálták.
0: Az udvarban gyorsan híre terjedt, hogy jós van a kastélyban, és a rablók után kutat. A királynak 2 szolgája fölkereste a diákot, és így szólt hozzá.
4: Sok-sok pénzt adunk neked, ha nem árulod el a királynak, hogy mi ketten loptuk el a kincsét.
0: Csak ez kellett a diáknak. Hamar a király elé ment, és jelentette.
1: Tudja meg, felséget, hogy ez és ez a 2 szolgája volt a tolvaj.
0: Mihely a király az igazat megtudta, azonnal elfogadta a szolgákat, azok pedig visszaadták a kincset. A király szép jutalmat ígért a diáknak, és 2 napra még ott tartotta a palotájában. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Erre a király megint a diákhoz fordult, és busás jutalmat ígért neki, ha megmenti a hercegnőt. A diák hasra fektette a királylányt, és elkezdte vajgolyócskákkal dobálni. Ezzel megnevetette a királylányt, és amint hangosan felkacagott, a csont hirtelen kirepült a torkába. A király erre nagy csomó pénzt adott jutalmul a diáknak, és azt mondta neki.
3: Mert olyan nagy a tudományod, kinevezlek a kórházam és a királyi palotám orvosának.
0: Az orvos meglátogatta a kórházi betegeket. Sok volt közöttük, aki csak tettette magát, vagy csak kényeskedett, és így szólt hozzájuk.
1: Aki közülletek a legbetegebb, annak holnap fölvágom a hasát, hogy lássam, mi a baj a belsejében.
0: Betegek ezt meghallották, mind fölkeltek, ki bottal, ki mankóval menekült a kórházból. Nem akart már senki se beteg lenni. és a városban elterjedt a híre. Micsoda nagy tudományú ember az új orvos, hogy csak ránéz a betegekre, és azok már attól meggyógyulnak. Mikor az orvos ezt meghallotta, elhatározta, hogy csak ugyan elmegy az egyetemre orvostudományt tanulni. Egy idő múlva meg is kapta az orvosi címet, és ettől fogva Tücsök doktornak nevezték őt.

0: A brémai muzsikusok. Volt egy embernek egy szamara. Ez a szamár sok évig türelmesen hordotta a zsákokat a malomba, de végre elfogyott az ereje, s többé nem tudott dolgozni. Gondolta magában a gazdája, lerázza a nyakáról, hogy ne kelljen etetnie ingyen, de a szamár észrevette, erről fúj a szél. Elszökött hazúról, s Bréma felé vette útját. Úgy számított, hogy beáll a városhoz, muzsikusnak. Amint egy darabka utat megtett, találkozik egy vadászkutyával, aki az út közepén feküdt, kilógatta a nyelvét, mint aki odáig von a hajszától.
1: Ó, hát miért tátogatsz úgy? Fogd meg!
2: Hagyjam már, Biki. Mert hogy öreg vagyok, és napról napra fogy az erőm, és a vadászaton sem veheti hasznapot a gazdám. Hogyan akar ütni? Azért szaladtam el hazuról, és most nem tudom, hogy mivel kereshetném meg a kenyeremet.
0: A szamár a fejére csapott volna, ha lett volna tenyere, ehelyett csak ennyit mondott.
1: Tudod mit? Hát én Brémába megyek, és beállok a városhoz muzsikusnak. Gyere velem, és állj be te is a muzsikusok között. Én majd a lantot pengetem, te meg ütheted hozzá résztárját.
0: A kutya beleegyezett, és elindultak együtt. Nem sokára találkoztak az úton egy macskával. Ott ült az országúton, s olyan savanyú arcot vágott, mint egy fazi kefír.
1: Hát te mit szomorkodsz, öreg bajusz Pedrő?
3: Hogy lehetne jó a kedve annak, akit szorít a nyakra való? Mert megöregettem, s a fogam kezd tompulni, és inkább szeretek a tűzhely mellett ülni és fonogatni, mint egeret hajszolni. Az asszonyom vízbe akart folytani. Megszoktam előle, de szeretném tudni, hogy miből fogok megélni.
1: Hoho, hát gyere velünk Brémába. Te jól értesz az éjjeli muzsikához, beállhatsz muzsikusnak.
0: A macskának tetszett az ajánlat, s velük ment. A zenekar már kezdett összeberbubálódni. A három menekülő egy major mellett haladt el. A kapu tetején állott a kakas és kukorékot.
1: Úgy ordítasz, hogy az embernek megreped a füle dobja. Mi bajod?
4: Jó időt jósoltam! Ma szombat van. Ilyenkor mossa Szűz Mária a kis Jézuska ingeit, és meg is akarja szállítani. Ezen kívül holnap érkeznek a vasárnapi vendégek. Az asszonyunk meg nem ismeri izgalmat, és azt mondta a szakácsnénak, hogy holnap csúklevest akar enni, és hogy ma este nekem le kell a fejemet vágni, azért kukorékolok teljes tüdőmből, ameddig módomban van.
1: Hallod-e te, sarkantyús vitéz? Hát gyere inkább velünk Brémába megyünk, mindenütt jobb sors vár rád a halálnál. Különben is jó hangod van. Fejjük, muzsikálunk, megadod majd a módját, nem?
0: Tetszett a kakasnak az ajánlat, s ő is velük ment. Csak hogy Bréma városába nem lehetett egy nap eljutni. Estére pedig egy erdőbe érkeztek, ott kellett az éjszakát tölteni. A szamár és a kutya leheveredtek egy nagy fa tövében, a macska és a kakas helyet kerestek a fa ágai között, sőt, a kakas felszállott a fa tetejére, mert ott érezte magát a legbátorságosabban. Mielőtt behunyta volna a szemét, körüljártatta minden irányban, s úgy rémlett, mintha a távolban valami világosságot látna. Megmondta cimboráinak, hogy ott alig hanem ház van, s a házban gyertyavilág. Sokáig csend volt, aztán a szamár megszólalt.
1: Akkor csak apra cimborát, menjünk oda, mert itt nem jó tanyát fogtunk.
0: A kutya is arra gondolt, hogy néhány darab csontot vagy falatka húst ő sem vetne meg. Felszedelőzködtek tehát, s a világosság irányában elindultak. Hát mind élénkebb és nagyobb lett a világosság, míg egy fényesen kivilágított rablót anyja elé jutottak. A szamár volt köztük a legnagyobb, hát oda ment az ablakhoz, s bekukucskált.
4: Mit látsz, szürke paripa?
1: Hogy mit látok? Hát terített asztalt és mindenféle jó ételt meg itókát az asztalon. Rablók ülnek az asztal mellett és esznek, isznak javában.
4: Nem árt nekünk sem.
1: Meghiszem azt.
3: Ja!
0: Akkor aztán összedugták a fejüket az állatok, és azon tanakodtak, hogy miképpen üthetnék ki a rablókat a tanyájukról. Végre kieszelték a módját. A szamárnak az első lábát fel kellett rakni az ablakpárkányra, a kutyának fel kellett a szamár hátára ugrania, a macskának a kutya nyakába kellett felmászni, a utolsónak pedig a kakas röpült fel a macska fejére. Mikor ez megtörtént, rágyújtottak egyszerre a nótára, mindenki a maga módja szerint, a szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, és a kakas, igen, a kakas kukorékolt, utána pedig nekiestek az ablaknak, és egyszerre bent termettek a házban a rablók erre az irtózatos muzsikára, felugrottak az asztal mellől, azt hitték, hogy kísértett járás van, és halálos rettegéssel rohantak ki a házból az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az asztalhoz, neki gyűrköztek a maradék ételnek. Úgy faltak, mintha 4 hét óta éheztek volna. Mikor jól laktak, kioltották a gyertyát, s ki tetszése szerint fekvőhelyet keresett. A szamár lefeküdt a szemétdombra, a kutya az ajtó mögé, a macska tűzhelyre a hamuba, a kakas pedig felrepült a kakasülőre, mert hogy nagyon fáradtak voltak a hosszú úttól, csak hamar elaludtak. Éjfél elmúlt. A rablók messziről látták, hogy a tanyán nincs már világosság, s hogy benn csönd van. Mondotta is a kapitányuk?
5: Mégsem kellett volna olyan ebre úgy jelenre szaladni. Én te, Bicskás, menj be a házba, nézd meg, mi van.
0: Bicskás bement a házba, de nem hallott semmi nezt. Bement a konyhába, hogy világot gyújtson, és mert a macskának csillogó szemét parázsnak nézte, gyújtószálkát tartott oda, hogy tüzet fogjon. Az ám, de a macska nem vetett répára, hogy a szemébe gyújtószálkával akarnak piszkálni, és nekiugrott a rablóképének! Szembe köpte! Össze-vissza karmolta! A rabló úgy megijedt, hogy az ajtót a sarkánál feszegette, hogy kimehessen. De ott feküdt a kutya, és az inába harapott. Amint pedig az udvaron át a szemétdomb mellett szaladt el, a szamár derekasan oldalba rúgta hátsó lábával. A kakas is felébredt a nagy lármára, s lekiáltott a kakasülőről. A rabló pedig inaszagattából futott vissza a kapitányhoz, meg a többiekhez, és ezt mesélte.
4: Múzolvas boszorkán segített anyát házunkba. Arcomba fújts össze-vissza karmolt hosszú körmeimbe. Az ajtó mögött pedig valaki ki is szúrt az irányba. És az udvaron valami fekete szörnyetek doronggal csapott az oldalamra, és fenn a ház tetején ült a bíró, s ordított, el kell fogni az akasztófára valót.
0: Ettől az időtől kezdve kerülték a rablókat anyájukat, de a brémai muzsikusok olyan jól elhelyezkedtek benne, hogy egyhamar ott sem akarták hagyni. És annak, aki nekem ezt legutóbb elmesélte, még most is mozog a szája.

0: Agráfaló. Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke. Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
1: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma, rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
1: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s elsietett.
2: Utá, róka! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva. Meglátta egy bagoly.
1: Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
1: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
0: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta bagoly, azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, s ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet? Van főt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
1: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
1: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s eltekergett.
2: Puta kígyó! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém...
1: Nem! Mi közeleg itten? Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta, göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
2: Segítség, hoa-ho! Mégis van graffaló!
1: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
1: Ha, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
1: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
1: Hegek!
0: Kiáltotta.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
1: Tényleg,
0: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
1: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
1: Fantasztikus, szólt a Graffalo. Csodállak! Kicsit később.
4: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
1: Az egér kiáltott.
2: Mit csompolyogsz, róka?
1: Az dermedten bámult rá a Graffalóra.
5: Segítség!
1: Kiáltott.
5: Viszlát, kisegérke!
1: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
2: Látod, Graffalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a Graffaló rétes.
4: A Graffaló rétes?
1: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
0: Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, nem ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Én nem,
1: az, az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges-legerősebb. Én mondom, hogy a leges-legerősebb.
2: Miért hogy a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszonyt. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszonyt. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
3: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa, meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát tényleg.
1: Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi lányunk. Igen, ő lesz a mi lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: Dehogy vagyok én a legerősebb. A konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: Bakó Ágnes, a sündisznó mégis olyan. A sündisznó egyszer meglátta, hogy a mezőn két kisbárány összedugja a fejét. Valamit csúgtak egymásnak, aztán az egyik jókedvűen jobbra, a másik meg balra szaladt. Körbe nyargalták a rétet, majd újból összedugták az órukat és nevettek. Milyen jól megértik egymást ezek a kisbárányok, gondolta, és oda kocogott hozzájuk.
1: Jó reggelt!
0: Köszönt, ahogyan illik.
1: Látom, játszotok, szívesen veletek tartanék, mert unatkozom.
2: Legyen kedved szerint,
0: mondták a kisbárányok.
2: Tarts velünk! Olyat játszunk, hogy összedugjuk az orrunkat, körbefutjuk a rétet, aztán újból összedugjuk az orrunkat, és nevetünk.
1: A szokatlan játék.
0: Vélte a sündisznó.
1: De hát kinek megvan a maga játéka. Nem nyargalok ugyan sebesen, mint ti, és nevetni sem tudok, de megpróbálom, mert nincs játszótársam.
2: Rendben.
0: Bólintottak a kisbárányok. A sündisznó vidáman közelebb kocogott, azzal összedugták az órukat.
2: Jaj!
0: Sírtak fel a kisbárányok.
2: Miért tettem ezt? Hiszen nem ártottunk neked.
0: A sündisznó csak állt és csodálkozott.
2: Mi békés jószágok vagyunk,
0: mondták szomorúan a kisbárányok.
2: Soha nem bántunk másokat. Játszani akartál velünk, és amikor befogadtunk, megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem akarattal történt. Miért is bántanálak benneteket?
2: Azt nem tudjuk,
0: mondták a kisbárányok.
2: Okot nem adtunk rá, mégis felsebezted az orrunkat.
1: Nem szándékkal tettem,
0: motyogta a sündisznó.
1: Higgyetek nekem, nem vagyok olyan.
0: De a kisbárányok félrehúzódtak, összehajoltak, tanácskoztak, végül ezt mondták.
2: Ezután félni fogunk tőled. Menj máshová, kérlek. Nem akarunk már játszani veled.
0: Azzal elfordultak. A sündisznó bánatosan elkocogott. Ment, mendegélt bokrok alján, árokparton. Egyszer csak szembe találta magát a kisborjúval.
1: Bú, bú,
0: mondta a kisborjú. A sündisznó megáll.
1: Téged is bánatért?
0: Kérdezte.
3: Az.
0: Felelte a kisborjú.
1: És miért?
3: Mert jobban szeretem az édes tejet, mint a rétfüveit.
1: Akkor miért harabdálod mégis?
0: Tudakolta a sündisznó, mert nem értette.
3: Kell.
0: A kisborjú panaszosan, szomorú szemmel nézett rá.
3: Anyám a tehén mondta ezt. Kell, hogy erősödjenek a fogaim. Bár azt mondta, a fű zamatos és ízes, én keserűnek és fanyalnak találom.
0: Ostoba ez a kisborjú, gondolta, azt teszi, amit nem kíván. Ha tejet inna, miért nem kér anyjától, a tehéntől, ahelyett, hogy a kesernyés füveket harabdálja. Ezt meg is mondta a kisborjúnak. Az csak a fejét lógatta. Később letépett egy újabb fűcsomót, és engedelmesen rágni kezdte.
3: Anyám a tehén nem ad több tejet, úgy mondta, nem teheti. Elértem azt a kort, amikor minden kisborjúnak meg kell kóstolnia a füvet. Így szokás ez a teheneknél ősidők óta. Nem lehetek hát kivétel, ezentúl magamnak kell táplálék után néznem.
1: Sajnállak,
0: mondta a sündisznó.
1: Keserves sors.
3: Az,
0: mondta a kisborjú.
3: De csak így válhat belőlem tehén, így lehetek majd nagy és erős. Egyszer mindenkinek el kell kezdeni a saját életét. Így mondta anyám a tehén, és én hiszek neki.
0: A sündisznó tele volt megértéssel és jó szándékkal.
1: Mit tehetnék, érted? Mit tehetnék, hogy jobb kedvű legyél? Ha a játék felvidist, örömest játszom veled. Nemrég tanultam a kisbárányoktól egy játékot. Ha ezzel szolgálatot teszek, megtaníthatlak rá.
3: Jó.
0: Kisborjú közelebb jött.
3: Bár számat első ízben keserítik meg a rétfüvei, még játékos a kedvem. Jöjj, játsz velem is, mint a kisbárányokkal.
1: Ez olyan játék,
0: mondta a sündisznó,
1: hogy összedugjuk az órunkat, aztán körbefutjuk a rétet, és nevetünk.
3: Búta játék,
0: szögezte le a kisborjú.
3: Bárányoknak való. Ám ha nem tudsz jobbat, kezdhetjük. Nyargalászni én is szeretek.
0: Azzal összedugták az órukat.
3: Mit tettél?
0: Kisborjú fájdalmasan feljajdult.
3: Azt ígérted, jó kedre derítesz, s ehelyett megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem szándékkal történt. Miért is bántanálak?
3: Nem tudhatom,
0: sírta a kis borjú.
3: Okot nem adtam rá, mégis megsebeztél, holott jól tudod, milyen bánatos vagyok.
1: Akaratlan tettem, higgy nekem.
0: Motyogta zavartan a sündisznó.
1: Nem emlékszem arra, hogy megszúrtalak volna, nem vagyok olyan.
0: De a kis borjú messze húzódott tőle.
3: Olyan vagy,
0: mondta reszketve.
3: Menj el, kérlek, nem engedlek a közelembe, ezután félni fogok tőled.
0: Sündisznó bánatosan elbaktatott. Ment, mendegélt az árok partján, nagy lapú levelek között. Egyszer csak szembe találta magát a kutyával.
1: Jó reggelt, kutyuks!
0: Köszönt rá.
1: Állj meg egy szóra, kérlek!
0: Kutya felborzolta a szőrét. Hátsó lábát megfeszítve ingerülten kiáltotta.
2: Ne jöjj közelem! Nem tudok mit kezdeni veled. Kutya vagyok, és az orrom vezet jó szimatra. Ám ha hozzád érnék, baj szakadna rám. Megsebesítenél, és az fájdalmas.
1: Miért sebesítenélek meg? Miért okoznék neked fájdalmat?
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nincs szándékomban bántani téged. Higgy nekem! Szívemben melegség van minden élő iránt. Nem értem, miért húzódnak el tőlem, mégis azok, akikhez közeledem.
2: Ez a te dolgod.
0: Mordult rá a kutya, és elfordult. A sündisznó utána kiáltott.
1: Kutya! Te bölcs vagy az állatok között! Te vagy az, aki az emberek nyelvén is értesz. Talán megmondhatod, miért félnek olyannak, amilyen tudom, nem vagyok.
2: Mert mégis olyan vagy.
0: Felelte a kutya.
2: Magad mondtad. Kerül mindenki. Hogy miért? Honnan tudhatnám? Talán így kell lennie.
1: Ó!
0: Keseredett el a sündisznó.
1: Ki mondhatná meg nekem, miért kell így lennie?
2: Talán az ember.
0: Vélte a kutya.
1: Vezess hozzá, kérlek.
0: Esdekelt a sündisznó.
1: Hatalmas hangodat érti az ember. Ide hívhatod!
2: Jó.
0: Bólintott a kutya.
2: Megtenném, mert a szívem jó, bár kissé heves a természetem. Ám ha megtudtad, amit most nem tudsz, távozz is sietve. És most a kedvedért idehívom az embert.
0: A kutya hosszan és élesen kiáltott. A kiáltásra előjött az ember. Meglátta a sündisznót, és lehajolt hozzá.
1: Ó, ember!
0: Mondta a sündisznó.
1: Tanácsért jöttem. Mondd meg nekem, miért vagyok olyan, amilyen nem kívánok lenni? Miért szúrom meg azt, aki hozzám ér, és amikor melegség van a bensőmben, és nem harag? Hogyan és mivel szúrom meg azt, aki hozzám közeledik?
0: Az ember meghallgatta a sündisznót, majd szapora szavakkal hosszan beszélt. A sündisznó nem értette, amit mondott, de állt és hallgatta. Biztosra vette, hogy okosan és igazat szól. Később az ember visszament a házba.
2: Hallottad?
0: Mondta a kutya.
2: Ilyennek formált a természet. Mehetsz utadra.
1: Megyek.
0: Felelte a sündisznó.
1: Bár nem értettem az ember szavát, de megnyugtatott.
0: Azzal útnak indult a réteg felé. A szél sokáig utána vitte még a kutya hangját, s amerre ment, súgva beszéltek hozzá a füvek, virágok, mozduló levelek. Figyelte a szavukat. Érteni most sem értette, amit hallott, de mindinkább sejtette, mit mondhatott neki az ember. Később, hosszú, fáradtságos út után a rókával találkozott. És akkor egyszerre megértette mindazt, amit egy napon végül is mindenkinek meg kell értenie. A sündisznóknak például azt, hogy tüskés a fejük, a nyakuk és a hátuk is. A tüskék pedig csak úgy egyszerűen előbújnak a bőrük alól, és élesek és szúrósak, és jó is, hogy olyanok, mert mit is kezdene nélkülük? Ezt mind abban a pillanatban értette meg, amikor a róka megtámadta. Heves küzdelem volt. Hosszú harc után a róka volt az, aki kiáltozva menekült, és sebzett orrát nyaldosta. A sündisznó megpihent a levelek árnyékában, és ezt gondolta.
1: Érdekes dolgok vannak igazán. A bárányok azt mondták, ők békés jószágok. Ők már tudták, milyenek, én meg nem tudtam. És játék közben megszúrtam őket, és megsebeztem a kis borjút is. Azt csak én tudom, hogy nem akartam. Ezen túl kerülni fogom őket, mivel nem szeretnék fájdalmat okozni nekik. De amíg velük játszottam, tanultam valamit. Olyat, ami nélkül elpusztulnék. A kutya bölcs. Ő megértette az emberek szavát, és ezt mondta nekem. Ilyennek formált a természet. Most már nem gondolkozom azon, hogy miért. Így is jó. És ha jó, örülök annak, hogy ilyen vagyok.

Kormos István, mese Csírió Mókuskán. Hol volt, hol nem, volt a Mátrában, ahol a megyfán terem a kókusz, volt, ahogy mondom, egy kicsi mókus. Csírió volt a neve, rozsdaszínű a farka, csöpp puha gomb az óra, arancsillag a szeme. Hát ez az édes Csírió, ezt tudta még csak, hogy mi a jó. Egész nap ugrált, fáról fára, vidám országa volt a Mátra. Egy napon szép fényesen sétálgat Csírió mókus, sétálgat fenn a Mátrában, a tücskös zöld réteken. Aznap volt mamája születésnapja, s gondolta, virágot szed neki, aztán a sok vadvirággal odujuk telirakja. Sétálgat csöp Csírió, s látja, hogy körben a réten van virág, van millió. Sugaras szívvel szedi, két morka majdnem teli. Hanem hajaj, közeleg szörnyű baj, mert a mókuska nem veszi észre, hogy egy settengő ravasz

0: Csirió!
1: Szaladt Csirió föl a fára, rohan a ravasz diróka utána. Már az odúban Csirió, fa alatt dős a róka, mert nem jutnék ki semmi.

0: csettengő alatt.
1: El is kullogott el a róka. Csirió boldogan él az óta. Ugrál a mátrában, fárul fára, dalál a réteget ezer virágra, s mert gondja nem lehet, él a világ.

0: A két szikla, kórei népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bárcsak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Bárcsak elborítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy minden kiégett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éjségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás megrepedés leszek. Mennyivel jobb volt az előtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem, és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undokság volt,

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam.

0: Barbarának hívnak.
1: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
0: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
1: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
0: Arra?
1: Arra az erdő van.
0: Buta vagy.
1: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
0: Gyáva vagy. Itt van neked is egy kő. Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk.
1: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
0: Ott lakik a boszorkány.
1: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkány tanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
0: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
1: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
0: Gyere elő, boszorkány!
1: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány! Üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
1: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikat meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
1: A boszorkány leült egy kőre, a zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
1: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy, előtted az élet. De én öreg vagyok, és semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No meg én is.
0: No meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
1: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
1: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
1: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem hát, festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
1: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
0: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Ha nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Már pedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
1: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
1: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent Áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszerűen felderült az arca.
3: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
0: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
1: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
3: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfahamu minden festéket eltávolít.
1: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy Áganyó tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és Áganyó egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
1: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok Ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle, csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Cher Katalin, elfelejtett lények boltja.
1: Unatkozom. Rettenetesen unatkozom.
0: Sóhajtotta Ariella, aztán széttárta a szárnyát, és dobott egy hátast a toronyház tetejéről. Az irodaépület hátsó udvarán landolt. Ez volt az egyetlen hely a városban, ahol senkinek sem jutott eszébe összelapátolni a havat. Egy ideig bámulta a fölötte elnyúló unalmas grafittal satírozott eget, aztán feltápászkodott, és alaposan megvizsgálta a nyomot, amelyet a hóban hagyott.
1: Nem is rossz.
0: Állapította meg egykedvűen, aztán elindult, hogy körbenézzen a karácsonyi forgatagban. Az emberek hatalmas pakkokkal loholtak el mellette. Ki se látszottak az óriás dobozok, a tömött bevásárlószatyrok az összekötözött fenyőfák mögül. Valaki szentségelt, mert leszakadt a szatyor füle. Egy asszony felsikoltott, mert nem találta a pénztárcáját. Egy kisfiú bömbölt, mert nem kapott télapós nyalókát. Egy utcazenész a kis karácsonyt játszott a xilofonon, de a csonynál folyton félreütött. Ariellával a kutya sem törődött. Úgy, ahogy mondom. Azelőtt legalább a kutyák megugatták. Ma már a farkuk serebben a láttán. Csak néhány öreg macska nyávogott rá meglepetten.
2: Na hát, kölyök cica korom óta nem láttam hozzád hasonlót.
0: Ariella csüggetten bólogatott.
1: Én vagyok az utolsó. Az utolsó karácsonyi. A többiek átképezték magukat. Persze, nincs túl sok munka. Gyerekfelvigyázás, betegápolás, álomhintés, ihletsúgás, alig valami. Az emberek manapság mindenért a boltba mennek.
2: Az nem. Még macska eredet is a boltból hoznám. Ha tudnád, milyen finom.
0: Ariella bandukol tovább a latyakos járdán. Ami igaz, az igaz, neki is kedvére voltak a csillagó kirakatok. Legjobban az illatszerboltokat kedvelte. Az a sok gyönyörű üvegcse, tel is tele pompás illatokkal. Nem rossz, meg kell hagyni. Aztán ott volt az a bolt a töménytele mennyiség könyvvel. Hogy azokban mennyi történetet hordtak össze, csupa-csupa izgalmas kaland. Persze, ilyenek csak az emberekkel eshetnek meg. Most egy kissé ódivatú, kopottas üzlet felé vezetett az útja. Az orr és új lenyomatoktól piszkos vitrin mögött bábok lógtak láthatatlan damilszálakon. Mindenféle mókás vagy éppen visszatetsző figura. Az egyik például kiköpött pingvin volt, csak éppen kurta kézzel, lábbal, meg hegyes süveggel a feje tetején. Egy másik óriási egérre emlékeztetett hatalmas, elálló fülekkel és apró kis szarvacskákkal. Aztán volt ott néhány szitakötőszerű, csillogó röppentyű, bájos kis pofikával. Ariella megesküdött volna rá, hogy az egyikük ráhunyorított azokkal a huncut szemeivel, és igen, mintha az óriás egér is meglendítette volna elálló füleit. Hú, és a sarokban, ott, ahová már a kirakati lámpák fénye is alig jutott el, ott kussolt valami izé. Úgy festett, mint egy hamuban sült girbe-gurba krumpli. Bárki azt hihette volna, hogy véletlenül oda keveredett limlom, csak hogy ez a limlom lopva Ariellára meresztette két szurokfekete, risszem nagyságú szemét. Ariella megborzongott, aztán felnézett a kirakat fölött lógó fatáblára.
1: Elfelejtett lények boltja, adásvétel, munkaközvetítés.
0: Ez volt a cégére festve szép kacskaringós fenyőzöld betűkkel. Ariellának igazán nem kellett a szomszédban kuncsorogni egy kis kíváncsiságért. Fogta magát, és átsuhant a bejárati ajtón. Odaben nagy sürgés, forgás, nevetgélés, mormogás, sutyorgás, vinnyogás, kotorászás és futkorászás fogadta. Legfőképpen pedig rendetlenség. Mérhetetlen és átláthatatlan összevisszaság. A polcokon, a pultokon, de még a padlón is furábbnál furább lények lótottak, futottak, locsogtak, kuncogtak, hevertek, fészkelődtek. Hirtelen, mint egy vezényszóra, valamennyien elnémultak, és Ariellára bámultak. 1, 2, 3, 4, 5 másodperc. Se pisz, se mocc.
2: Nem kuncsaft.
3: Legyintett aztán egy alak, akinek fehér lepléből csak 2 sötét szeme düllett elő. A nyüzsgés zsongás újra beindult. Néhányan Ariellához léptek.
4: Szóval, te is így jártál.
5: Ne félj, majd megszokod.
4: Nem is olyan rossz itt, majd meglátod.
2: Váltás, váltás!
3: Ariella döbbenten látta, hogy a kirakati bábuk sorra kiugrálnak a vitrínből, és más lények másznak föl a helyükbe.
5: Fél óránként cserélünk.
3: Magyarázta Ariellának valaki, aki első pillantásra dundi vattapamasnak tűnt. Másodikra pedig okos és bizalomgerjesztő vattapamacsnak.
5: Nagyon fárasztó ám kirakati bábunak lenni, de mondd csak, te miféle szerzet vagy? Még nem volt dolgom hozzád hasonlóval.
1: Karácsonyi angyol vagyok, az utolsó a szaknában.
5: Na hát, ki hitte volna? Furcsák ezek az emberek. Még a karácsonyi angyalt is elfelejtik. Na hát!
1: Senki sem akar már tőlem ajándékot kapni. Halálra unom magam.
5: Akkor a legjobb helyre kerültél. Engedelmeddel? Gubanc vagyok. Egykori ködmanó. Én vezetem ezt a kócerájt. Nem azért mondom, de meglehető sikerrel. Előbb-utóbb mindenkinek találok gazdit, vagy valami jó kis elfoglaltságot.
3: Gubanc magával húzta Ariellát, át a sertepertélők hadán egy parányi helyiségbe, amely dugig volt aktákkal. Könnyedén felugrott az egyik papírkupacra, és helyet mutatott Ariellának egy másik tetején. Aztán csak összegömbölyödött, és egy vakmukkot se szólt. Egyszer csak halk, karistoló neszezés hallatszott a fejük fölül. A legfelső polcról egy pápa szemes aktakukac dugta ki a fejét.
4: Van egy ötletem,
3: mondta, és feljebb tolta a szemüveget az orrám.
4: Nemrég volt itt egy kuncsaf, postást keresett angyalföldre.
5: Ez az!
3: Kurjantott a gubanc, és egyik aktatoronyról a másikra pattogott, mint egy gumilabda. Végül előrántott egy zöld mappát, és meglobogtatta a feje fölött.
5: Mert hát mi csinál egy karácsonyi angyal? Kézbesít! Ugyanazt kell tenned, amit eddig, és még egy biciklit is kapsz a cégtől.
3: Így lett Ariella, az utolsó karácsonyi angyal, biciklis postás az angyalföldön. Igaz? Az emberek nem mindig örültek a küldeményeinek. Volt, aki a haját tépte a sok sárga csektől. Előfordult, hogy valaki sírva fakadt, mert fekete keretes borítékot kapott. Ariella legjobban azokat a napokat szerette, amikor a nyugdíjakat kézbesítette. Ilyenkor az idős nénik és bácsik mind mosolyogtak, behívták a házukba, és szörppel meg lekváros buktával kínálták. És volt még valami nagyon jó ebben az új életben. A kutyák ettől kezdve mindig megugatták.

titkos záradék. Azoknak, akik tudják, igenis létezik karácsonyi angyal, még ha az utolsó is. Ha szeretnéd, hogy ő vigye neked a karácsonyi ajándékot, a következő címre írj. Az utolsó karácsonyi angyalnak, postafiók 003, Angyalföld.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királya.
1: Hát nekem már kalocsni közt kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainasok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszük a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába. Mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre, arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van, felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a fő-fő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: Élt egyszer egy kecskemama, akinek volt 7 kis gidája. Egy napon így szólt a gyermekeihez.
1: Kedveseim, kimegyek az erdőre élelemért. Ne nyissatok ajtót senkinek, mert ha a farkast beeresztitek, felfal mindannyiótokat. Érdes hangjáról és fekete mancsáról ráismertek majd.
2: Ne aggódj, anyácska! Ígérjük, nem nyitjuk ki az ajtót!
0: Miközben a kecskegidák búcsúszkodtak, a farkas lesben állt egy közeli bokorban. Hamarosan megjelent a kecskék házánál. Kopogtatott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, anyácskátok vagyok. Hazaértem, eresszetek be.
0: A kis gidák pedig így feleltek.
2: Mit és anyáknak, de milyen érdes a hangja? Te a farkas vagy, nem nyitunk ajtót.
0: A farkas fogta magát, és vásárolt egy darab krétát, megette, hogy a hangja lágyabb legyen, és visszament a házhoz. Kopogott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, engedjétek be anyácskátokat.
0: Ám a legidősebb gyerek észrevette a farkas fekete mancsát az ajtó alatt, és azt mondta.
2: A mi édes anyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: A farkas felkerekedett, szerzett egy kevés lisztet, beszórta vele a lábát, hogy szép fehér legyen. Aztán visszament a kis házhoz, és ismét bekopogott az ajtón.
3: Gyermekeim, édesanyátok jött meg. Nyissatok ajtót!
2: Mutasd a lábad!
0: A farkas vigyorogva nyomta az ajtóréshez a fehér lábát.
2: Édesanyánkhoz! A mi igazi édesanyánk!
0: Örvendeztek a kecskegidák, s nyomban kinyitották az ajtót.
2: Segítség!
0: Kiabálták a kis gidák, és kétségbe esetten próbáltak elrejtőzni a farkas elől. Az egyik az asztal alatt, a másik az ágy alatt, a harmadik a kemencében, a negyedik a konyhában, az ötödik a szennyes kosárban, a hatodik a szekrényben, a hetedik pedig az órában talált menedéket. A farkas pedig felkutatta, és fel is falta mindegyiket, csak a legkisebbiket nem találta sehol. Éppen azt, aki az órába bújt.
3: Finom kis pecsenye lesz.
0: Gondolta, és már az óra körül szaglászott. A kisgida remegett a félelemtől, ám akkor váratlanul megszólalt az óra.
3: Ó, ideje lepihennem. Amúgy is teljesen jól laktam.
0: Nem sokkal ezután megérkezett a kecskemama. Szegény, micsoda látvány fogadta, az ajtó tárva nyitva, az asztal és a székek felborogatva, az edények összetörve, a lepedők, a takarók a földön szana széthányva. Kecskemama egyre csak a gyerekeit kereste, de nem találta őket.
1: Jaj, csak nem történt valami bajuk. Most mi lesz velem?
0: Egyenként szólongatta a kicsinyeit, de egyik sem válaszolt, amikor a legkisebbiket szólította, egy félénk hangot hallott.
2: Itt vagyok, anyácskám! Jaj, úgy féltem!
0: A kecskemama és a legkisebb gida elindult, hogy megkeresse a farkast. Hamarosan rá is találta, kinn aludt a mezőn egy terebélyes fa árnyékában. Amikor megközelítették, látták, hogy hatalmas bendője csak úgy mozgott és kavargott.
1: Élnek az én drága gyermekeim.
0: Gondolta a kecskemama, és azon nyomban megkérte legkisebbik gyermekét, hogy tüstént hozzon, tűt, ollót és cérnát. Az ollóval egy-kettőre felmetszette a farkas hasát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kisgida ugrott ki boldogan belőle. Mind makkegészségesek voltak. A farkas ugyanis annyira sietett, hogy egészben falta fel őket. De boldogok is voltak, mikor végre a nagy sötétség után édesanyjukat ölelték át újra.
2: Bocsáss meg, anyácska!
4: Meg
1: kell leckésztetnünk a farkas gyermekeim. Menjetek, s gyűjtsetek követ!
0: A 7 kis gida egy nagy halom követ hozott, és telerakták vele a farkas gyomrát. Aztán a kecskemama összevarta a farkas hasát, amikor a farkas már ébredezni kezdett, valamennyien egy fa mögé rejtőztek, és onnan lesték, mi fog történni. farkas rettenetes szomjasan ébredt, nagy nehezen feltápászkodott, és a tó partjára vonszolta magát.
3: Mizörög az én drága kis bendőmben. Túl sokat ettem volna.
0: Csak nagy nehézségek árán jutott el a parthoz, de amint a víz fölé hajolt, hogy igyék, a kövek előre rántották, s a farkas a vízbe pottyant.
3: Segítség!
0: Ám a kövek egy szemvillanás alatt a vízfenekére rántották, s oda veszett. Énekelte most már felszabadultan a hét kis gida, s örömükben a mezőn táncra perdültek. Mondták a kisgidák, s azóta boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Hogyan adott Runcájc tanácsot Pulyácskának a vadásznak? Egyszer Manka áfonyát szedett az írtáson, és mit lát? Jicsin felől egy anyóka rohan lélek szakadva. Szoknyáját két marokra kapva, ugyancsak szaporán szedi a lábát.
1: Jaj, emberek! Ez már Isten ellen való vétek!
0: Manka faháncs bögréjébe szórta Markából az áfonyát, és megkérdezte.
2: Ugyan mi történt Jicsinben, anyóka?
0: Az anyó éppen csak egy szószanásra állt meg.
1: Futok Berendicébe, hogy ott is megtudják. A herceg úr meghívta a Speyeri grófot, az meg egy vasnyulat hozott magával.
0: Úgy is volt. A gróf valóban hozott egy vasnyulat, amely futott, mozgatta az orrát, és mindenben úgy viselkedett, mintha élne, pedig szintiszta vasból készült. Nem sokkal a történtek előtt a Jicsinyi herceg egy fiatal vadászt fogadott szolgálatába. Pulyácskának hívták, s örömét lelte benne az egész erdő, a Ráholec minden élőlénye. Jó szívű, biztos kezű, éles szemű vadász volt. Ezt a Pulyácska nevezetű vadászt egy fatönkön üldögélve találta Runcájc. Csak ült és bámult maga elé a semmibe.
3: Mi bajod, Pulyácska?
4: A vasnyúl miatt fáj a fejem. A Speyeri grófnak alig, hanem valamilyen csalafinta terve van vele.
3: Ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajta. Majd én kitudom a szándékát, aztán visszajövök, és elmondom.
0: Amikor Runcájc odaért a kastélyhoz, a herceg a hercegnővel, meg a Speyeri gróffal a lugasban üldögélt. Runcájc a málnabokrok mögé húzódott, és figyelte, mi készül. A gróf éppen a vasnulát mutogatta. Hogyan mozgatja a fülét, hogyan alszik nyitott szemmel, s hogyan ugrik fel az első zizzenésre. A hercegnő és a herceg szinte egyszerre kiáltottak fel elragadtatásukban.
5: Ilyen csodálatos dolgot még senki sem
6: az orrát,
0: csak hogy a herceg megirigyelte a gróf vasnulát, és így szólt.
7: Csodálatos az igaz, de ha ezt a vasnulat a vadászom Pulyácska puska végre kaphatná, egy lövéssel leteríteni.
0: A hercegnő meglengette a zsebkendőjét, bizonyítva, hogy valóban így van. A Speyeri gróf a kesztyűje mögé rejtette a nevetését.
6: Hát csak próbálja meg az a Pulyácska. Háromszor rálőhet a nyulamra.
0: A herceget szörnyen bosszantotta a gróf hetvenkedése.
7: Jó. Ha pedig a nyulat harmadik lövésre sem találja el, akkor vigye magával a vadászomat Speyerbe. Vagy Speyerbe a gróf.
0: A hercegnő csak büszkén feljebb szegte a fejét. Runcájc nem vár tovább. Nesztelen rabló léptekkel kiosont a málnabokrok mögül, visszatért a tisztásra, és mindent elmondott Pulyácskának. Pulyácska, a vadász, úgy elsápadt a hallottaktól, mint a holdvilág.
4: Tudtam én, hogy ellenem készül valami. Nincs az a tapasztalt öreg vadász, aki megmondaná, mivel lőjön az ember egy vasnyúlra.
3: Nyúlsöréttel bizony nem sokra még.
0: Pulyácska szomorúan vállára vetette a puskáját.
4: Ólomgolyóval sem. A vasnyulat az sem lőné keresztül.
3: Vasgolyóval töltsd meg a puskádat.
4: Azt még Hradecban sem kapok.
0: Amikor eljött a vasnyúlvadászat ideje, a herceg és a hercegnő bőrszékben ültek az írtás szélén. A Speyeri gróf odább térdelt a vasnyúl ketrece mellett. Pulyácska, a vadász, nehéz őssöréttel töltötte meg a puskáját. Két fa mögött elrejtőzve már ott állt Runcájc is Mankával. Meg csibészke, ha netán gyors üzenetet kéne vinni valahová. A herceg a térdébe törölte a két ujját, és így szólt.
7: Ide figyelj, jól tudott Pulyácska mi a dolgot. Amint a hercegnő int a zsebkendőjével, a gróf úr kiengedi a nyulat a ketrecéből, és te rálősz!
0: A Speyeri gróf kinyitotta a ketrec ajtaját, s a vasnyúl már ott fut cikázva a tisztáson, ahogyan a belsejébe levő rúgók mozgatják. Pulyácska célba veszi, s úgy követi a puskájával, mint valami fekete vas szemmel. Láng csap ki a puska csőből, erdördül az első lövés. A vasnyúlról visszapattanó sörétek majdnem eltalálják Pulyácskát. A spejeri gróf a herceghez és a hercegnőhöz fordul.
6: Ehhez vadász kell ám a javából.
0: Vasnyúlát visszadugja a ketrecébe, s a kesztyűjébe nevet.
6: Ha majd Pulyácska magához tér, másodszor is megpróbálhatja.
0: A herceg ujjával megfenyegeti Pulyácskát.
7: De figyelj, Pulyácska, gondold meg, mielőtt másodszor is rálősz.
0: Pulyácska fontolóra vette a dolgot, s Runcájsz titokban így szólt a fiának a fák mögött.
3: Semmire sem megyünk, Csibészke, ha ide nem hívod a tűzembert.
0: Csibészke a szélnek tartotta az arcát, hogy érezze, honnan éri a meleg, és elfutott abba az irányba. Egy szempillantás alatt visszatért a tűzemberrel együtt.
3: Az ólom itt nem segít. Vaskolyót kell öntenünk.
8: Hát, ahhoz bizony vöröskő kellene.
0: Runcánc lehajolt, és adott a tűzembernek egy vörös követ. A tűzember a tenyerébe szorította a követ, s kis idő múlva olvasztott vas csurgott ki az ujjai közül. A folyékony vasat egy földbe vájt gödröcskébe csurgatta, fordított lélegzettel ráfújt, és készen is volt a vasgolyó. Runcájsz titokban Folyácskának hajította.
3: Töltsd meg a puskádat!
0: A vasnyúl ismét kifut a ketrecből, és Pulyácska másodszor is rálő. A vas a vasnak üdődik, de a grófi vas jobbnak bizonyul. A vasgolyó úgy pattan vissza a vasnyúlról, mint a parancsolat. A spejeri gróf felveszi a vasgolyót a földről, meggörgeti a tenyerén, s visszaéti a földre.
6: Vasgolyóval lősz! No, ez annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. A herceg úr elveszti a vadászát.
0: A herceget mérgében elöntötte a forróság. Pulyácska meg olyan halavány lett, mint a tavaszi levél.
3: A vasgolyó kevésnek bizonyult. Most mit tegyünk?
2: Fogd meg ezt is,
0: suttogta csöndesen Manka, és a tűzember kezébe nyomott egy újabb vörös követ, de adott hozzá egy szál boszorkányfüvet is. A tűzember ismét vasat olvasztott a kőből, golyóvá formálta, s fordított lélegzettel ráfújt. Runcájsz pedig a kész vasgolyót titokban Pulyácskának dobta. A ketrecből megint kifutott a vasnyúl, s Pulyácska rálőtt harmadszor is.
6: Krolcs, vejnerej!
0: Mert alig ért a boszorkány fővel gyúrt vasgolyó a nyúl vasbőréhez, az menten kiukadt, s a lyukon már könnyen behatolt. A vasnyúl nyomban fölfordult, s úgy is maradt. Ami megmaradt belőle, azt a spejeri gróf elvitte a torony tövébe szószátyárhoz, az óráshoz. De bizony hiába vitte,

0: Fenyőfák vándorútja. Vidor Miklós mesél. Az erdőt vastag hó borította. Mélységes csend és kékes kötpára gomolygott. Dermedten roskadoztak a fák szikrázó fehér prémes terhük alatt. Egyszerre csak suttogás támadt közöttük.
1: Valaki jár,
2: valaki jár az erdőn.
3: Valaki jár az erdőn.
0: Valaki jár az erdőn, adta tovább egyik a másiknak. S a magasabbak már azt is látták, hogy a túlsó erdőszélen hatalmas szál ezüstfenyő lépked, s amerre elhalad, nyomában elindulnak a fenyőfák. Izgatott mozgolódás támadt.
4: Mi az? Mi az?
3: Mi az?
0: Kérdezgették öregebb társaikat a fiatal fenyőcskék.
5: Most indulnak a városba a karácsonyfák.
0: Felelték azok nyugodt, méltóság teljes hangon.
4: Mindjárt ide érnek.
0: A menet egyre nőtt.
4: Mindjárt ide érnek.
0: Suttogta lázasan egy apró lucfenyő a társainak.
4: Ti úgysem kelletek.
0: Dörmögött rájuk egy sudár, szép ezüstfenyő.
4: Ah, pedig de szeretnék én is karácsonyfa lenni. Ott ragyogni az ünnepen.
0: Sóhajtott fel sóvárogva a törpe lucfenyő.
6: Te csöpség! Hiszen nem bírnád az utat a városig. Az ágad mind letörne a gyertyák alatt.
0: Vágott közbe a gőgös fenyőóriás.
6: Látod? Én nem is megyek, pedig tudom, szívesen vinnének, de én nem akarok az emberek közé kerülni.
0: A menet odaérkezett eléjük. Legelől hatalmas, mindnyájuknál magasabb, arányos termetű fa haladt.
7: A vezérfenyő.
0: A vezérfenyő. Susogták egymásnak áhítattal a helyükön rostokolók. Az öregek tudták, hogy minden esztendőben végighalad az erdőn, és kiválogatja az újonnan felnövekedett legszebb szálfákat, hogy elvezesse őket az emberek ünnepére. Nagy toboz szemével csak végignézett egyik-másik fenyőfán, erős ágnyőfán, erős ágkarjával intett neki, s az könnyedén, alázatosan odaállt a sor végére,

0: Bőgös ezüstfenyő fölött elsiklott a vezérfenyő tekintete, s az lehajtott fővel szégyenkezve áll az út mentén.
1: Érdekes, hiszen ő ülnie kellene, nem is akart a városba menni.
0: A csapat kiegészült. Az utolsó fákat is elhagyták, mára kiválasztottak, s az erdőn túli réten megindultak vezetőjük nyomán a város felé. Hanem a kis törpefenyő egyszerre csak úgy érezte, elnehezül a szíve. Hirtelen előre sietett a menet legelejére, s megszólította a méltóságosan haladó vezérfenyőt.
1: Bocsáss meg, kérlek.
0: Kezdte akadozva, s szépen elmondta neki a szép szál ezüstfenyő dolgát, hogy ő úgy látta, a végén mégiscsak elszomorodott, amiért nem lehet karácsonyfa.
2: Aki nem akar velünk jönni, itt maradhat az erdőn.
0: Felelte halkan a vezető, s mélyen, figyelmesen rátekintett.
1: De hát ha már megbánta, és most fáj a szíve.
0: Szólalt meg újból bátortalanul a kis fenyőfa. A vándorfenyő fölemelte karját, s a légen át a távolból vékonyan tépet zokogást hozott utánuk a szél. És mindnyájan érezték, hogy a daliás ezüstfenyő sír.
2: Akarjátok mégis?
0: Kérdezte a szelíd vándor, s ők egyszerre bólintottak valamennyien.
2: Akkor itt megvárjuk.
0: És alig mondta ki, már látták is közeledni az erdő szél felől, sietősen, szinte futva a hatalmas ezüstfenyőt. Olyan magas volt, mint közülük a legerősebbek. S ahogy elébük ért, minden lépésnél kisebb lett egy fejjel. Mire a sor végére lépett, már ugyanakkora volt csak, mint a legtöbbjük. Szótlanul igazodott a jó szívű kis törpefenyő mellé. A válluk épp egy vonalra került.
2: Akkor hát indulhatunk.
0: Szólt a vezérfenyő, és a menet nekivágott az útnak.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz?
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költs el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem, két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast.

0: Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
1: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdaszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondd el most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
3: Megállj már, Péter!
0: Gondolá magában Pál.
3: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fúj ám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
1: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed. Ha nem, 24 botot veretekre jár.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jóban, rosszban, a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam.
0: Azzal nekilátott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas nem különben, a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacogott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Pétert pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

Édesapám keresztelője. Mikor az apámat keresztelték, 15 esztendős voltam. A bába elküldött, hogy hozzak egy korsó vizet a tatrankból a keresztelőre. Elmentem a tatrankhoz, de a víz egészen be volt fagyva. Ütöm az öklömmel, nem törik be. Ütöm a sarkammal, nem törik be. Kapom a fejemet, s betöröm a jeget. De a fejem beleszorult. Megmerítem a korsót, és megyek hazafelé. Hát, három csíki cséplő úgy csépel a fűzfákon, hogy a szem mind fönnakad, de a szalma lehullik a földre. Mondom nekik, adjon Isten kárba cséplők! Azt válaszolták nekem, Isten hozott fejetlen láb. Kapok ide, kapok oda, hát a fejem sehol nincs. Visszamegyek, s látom, hogy a fejem bogáncs kóróból lábat csinált, úgy csúszkál a jégen. Eleget intem, hogy jöjjön vissza hozzám, de nem akar. Kapok egy követ, meghajítom, letört mind a két lába. Helyre teszem a fejemet, s hazamegyek. A bába jól megszidott, miért maradtam annyit? Tégy a szekérre 12 köböl búzát, mondja, s vidd a malomhoz. Őröltesd meg, hadd süssünk egy hamuba pogácsát apát keresztelőjére. Felrakom a búzát, befogom a 12 ökröt, megyek a malom felé, hát egy süppedésben megreked a kerék. Eleget hajtom jobbra, eleget balra, az ökrök nem bírják. Leszedem a búzát a szekérről, befogom az ökrök helyett, az ökröket felteszem a szekérre, elérek a malomhoz. De a malom nincs odahaza. Elment eprészni. Felütöm az ostornyelet az ökrök elejébe, kimegyek a hegyre a malomért. Hát, akkora epreket lelek, mint egy-egy fekete csíki fazék. Eprészgetek, eprészgetek. Egyszer eszembe jut, hogy a malomba küldtek, visszatérek. Hát, az ostornyelemből egy sudárfa sarjadt, a tetején seregé fészkelt, ki is költött 12 fiat. Felhágok a fára, hogy a madarakat kiszedjem, hát, egy nagy lyuk van a fán. Dugom egyik kezem, nem fél. Dugom mind a kettőt, úgysem fér. Dugom a fejemet, beleférek a fába. Gondolkozom, mit évő legyek ennyi szép madárral. Zsiribice kötéllel össze volt kötve az ingem. Belerakom a madarakat a kebelembe. Gondolkozom, hogy bújjak ki a fából. Dugom a fejem, nem fér úgysem. Eszembe jut, hogy van egy baltácskám. Elfutok haza, és kivágom magam a fából. Kimegyek a fa tetejére. Gondolom, le sem szállok. Most tudok repülni, megbír a 12 seregét. Repülök az old fölött, 200 némos a vízben. Fölnéznek, csodálkoznak. Okhár, okhár, mondják. Gondoltam, azt mondják, oldjam meg a gatyán kötelét. Megoldom, kirepülnek a seregélyek, beesem a Dunába. Annyi halat kiütöttem belőle, 12 esztendeig hordták vastalpú szekérrel, mégsem jutottak a végére. Csóré cigánygyerek, kinek ingye sosem volt, kebelében hordta el a fogyaték. Nagy bajjal hazajutok. Ott apám elvert, s elkergetett. Elmegyek Markosba szolgálatot keresni. Találok egy jó gazdasszonyt. Elpanaszolom, hogy szegény, árva gyerek vagyok, se apám, se anyám. Megszánt az asszony, s befogadott. Kását adott ennem, egy zsiribice kötelet, hogy az ingem kössem össze. Befekszem a sútba, mindjárt el is aludtam. Volt az asszonynak egy hamis ura. A kocsmában többet ölt, mint odahaza. Szerette a muzsikát, hazajön, s kérdi, miféle gyermek ez, azt mondja az asszony, szegény árva, befogadjuk szolgának. Ráhagyja az ura, s kérdi, enni adtál-e neki, mondja az asszony, adtam a kásából. A maga részét meghagytuk. Az asszony eléteszi urának az ételt. Az ember azt mondja nekem, gyere fiú, egyél, s a korbácsot a vállára vetette. Én eleget könyörögtem, hogy nem eszem, mert ettem. Nem volt elég neki, ennem kellett. Erültet, erültet a korbács a vállán, mindjárt gondoltam, hogy rossz ember. Veszem a kását, teszem a kevelembe, hadd maradjon másnapra. Eszik a gazda, jól lakik. Mikor jól lakott, előveszi a hegedűt, hogy táncoljak. Eleget jajgattam, hogy nem tudok táncolni, de a korbáccsal megsuppantott. Akarom, nem akarom, szöktem ide, szöktem oda, táncoltam. A zsiribice kötél elszakad, a kása kiömlik a földre a kevelemből. Megállj, tolvaj! Már előre meglopsz! Kap a korbács után. De még a nyelét nem fogta meg, kiugrom az ajtón. Meg sem állok Szentgyörgyig. Ott beszegődöm egy jó gazdához. Kiküld a lovakkal a gyepre. Őrzem a lovat. Voltak ott más gyerekek. Összebarátkoztunk, játszunk. Ostorokat fonunk, rittyengetünk. A lovak bemennek a tilalmasba, elhajtják őket. Jön a gazda, megfenyeget, hogy a ló lábához békjóz, ha nem őrzöm. Nem hallgattam rá. Hát egyszer elkap, s oda békjóz a lóhoz. Megy a ló, megyek én is. Áll a ló, állok én is. Fogom a békjót, hogy levegyem, nem jön.
Fogja a ló, lejön. Felhúzom a ló békjóját a magam lábára. Elfutok, kökösig. Ott éppen szénatakarás volt. Felhágok egy szénabogja tetejére, meg ne egyenek a farkasok. Hát a bogja tetején 12 farkas kender tilol 12 pörőjjel. Tartsd a hátat, hadd tiloljalak meg, szól rám a legöregebb farkas. Majd az apád, mondom, aztán azzal leugrok a bogjáról, s futok hazáig. A békjót apám vette el a lábamról. Ha nem hiszitek, megmutatja.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: De hogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a 7 ágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a 7 ágú lámpást, a kis korsó olajat. 2 kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a Hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsonyra? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: moha és páfrány. Hogyan vartak nadrágot? Mint aki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy láncsával. Moha meg páfrány összenézett, és vállat vont. Aztán megszólalt Moha.
1: Még nem köszöntél, Darázs.
2: Én most nem köszönök, mert Darázs rajzás van. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem.
0: És kirepült az ablakon.
3: Egészen rendes, Darázs. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat.
0: Amíg beszélt, az alatt tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult.
3: Nem akar égni. Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam.
0: Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott páfrány nadrágjába.
3: Mint a hátul valami megperselt volna.
1: Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni.
0: Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztót, ollót, cérnát, meg egy nagyfokú tűt. Kiszabták a nadrágot, aztán nekiveselkedtek, hogy összevarják.
1: De hogyan?
3: Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra.
0: Lemérte a cérnát, alig futotta a gombolyagból.
1: Na és most hogyan tovább?
3: Most befűzzük a cérnát a tűbe.
1: De hogyan?
3: Hát így.
0: Spáfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandós volt. Mindig elhajlott és sikongott. Végre befűzték a cérnát. Moha újra megkérdezte.
1: De hogyan tovább?
3: Te tartod a posztót, én megvarrom.
0: Moha leült a posztóval a székre.
3: Nem így! Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül.
0: Moha tehát szabó módra az asztalra ült, és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha.
1: Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk.
0: Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt.
1: Most majd meglátod. A tűvel fürgén kell bánni.
0: Mondta Moha, és tüstén szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához. Onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. S ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg, korhat fatöng. Moha megbotlott benne. A tönkből kitódultak a darazsak. Élükön az iménti jó ismerősünk úgy hadonászott a fullánkjával, akár egy láncsával, és egyenesen Mohára rontott.
2: Nincs menekvés! Most van a darázsrajzás! Hurrá!
0: Moha meg sem fújta megütött ujját, már is futott vissza a tisztáson át, Darázs a nyomában. Ahogy Moha hátra nézett, elvesztette a tűt. Amikor befutott a szobába, páfrány azt mondta neki.
3: Te nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted.
2: Itt van!
0: Sipította Darázs. Moha nyomában berepült a szobára. Hullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott.
2: Itt van a rajzás ideje!
0: A két kis ember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs hullánkjába. Aztán megfogta, és odatartotta a pusztót. Darázs fürgé munkához látott. Vart, beszegett. Alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát, és kijelentette.
2: De jó rajzásom! De jó rajzásom volt az idén!
0: És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk.
3: Ezt biztosan a fullánknak hagyta.

0: Az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kis kunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkorra már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kiskaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Oda bent egy dereshajú, vénséges vénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénke? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Ettél, ittál, jól laktál. Nem adtál.
5: Most az után magad lássad, hogyan töltöd éjszakádat.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek el hazajönni ebédre. küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinkkel, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy...
7: Nuk!
8: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásított egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódorog el, mint az a két mi haszna nénye.
9: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislányoz. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatna a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy a lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
9: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel. Busásan előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
9: Egyetek, kedves jószágok! Aztán, ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
9: Nem térhetnénk, mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Dok. Felelték az állatok.
5: Velünk kettő, velünk üttel, mindjárt.

0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öregembert. Az csakhamarba is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig, hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott, az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld sejemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett, odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte, álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén, de azt is csak álomnak gondolta, hát kinyúlt érte, fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
1: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
2: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyukocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Hallatszott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges, vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jó lelkű lány nem tévedt hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
2: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép, nagy bukta volt, a legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrénybe. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó, mondta az ötödik nap. Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik napon.

Parti Nagy Lajos, a Teknőc és az Óriás. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az indiánok földjén egy szép foltos teknőc, aki roppant hányaveti volt, de gyönyörűen tudott furulyázni. Történt, hogy épp egy odvas, sokemeletes fánál jött rá, ha furulyázhatnék. Abban a minutumban fogta a hangszerét, s

0: hanem az az odvasfa egy óriásnak volt a lakása, úgy hívták Kahipóra. Éppen a sezlonyon kummankodott, mert az óriások sokat, de vékonyan alszanak. És igen, fölócsúdt a furja szóra.
1: Ó, ez nem lehet más, csak a tekenőt,
0: gondolta bosszusan, és föltette a fejfödőjét meg a patronyos derékszíját.
1: Imenek is. Megfenyítem. Ne háborgasson óriás létemre.
0: Ki is ment? Odaszólt neki a 7 mérföldes ráspolos hangján.
1: Hé, teknőt! Mire háborgatol óriás létemre?
0: De a teknőc annyit sem mondott, hogy pakarasz, finkulózkodott tovább, a szájáról le nem vette volna a furujáját.
1: Hallod a teknőc? Amit mondottam óriás létemre?
2: Hallom, de te minek háborgatol teknőc létemre?
0: Megmérgedett a maga szelíd módján Kahipóra, és azt mondta.
1: Akkor az orcán! Mérjük össze erőnket!
0: A teknős ráállt, elcsomagolta a furuját a szákjába, s leballagtak a folyópart. Az óriás berontott az erdőbe. Leszakított egy akkora liánkötelet, hogy a Montepulciói gőzös hajónak is sok volt volna. Az egyik végét a teknőc kezébe nyomta, a másikat megfogta maga, és ekképpen szólt.
1: Az a legény, aki elráncibálja a másikot. Te a vízből húzod, én a szárazról.
2: Jól van, te akartad.
0: A teknőc, és bémászott a folyóba. Épp ott rejtőzött egy öreg cethartya. Erős, kék hasú, ki a tenger alatt járóknál szolgált, s tudta a dörgést. Annak a farkára rákötötte a maga részét a teknőc. Azzal kilopakodott a partra, elbújt a sásban. Mikor Kahipóra meghúzta a liánt, a kiszolgált hal is megfeszítette erejét, s bizony Kahipórát nyakig a vízbe rántotta, pedig az sárkánytojáson élt 7 szám, s konzervpacalon, mint a szikla. Ellenben úszni semmit sem tudott, mert ahhoz volt szokva, hogy átlábol minden vizen, az értől az óceánig. Nagy röstelkedve kievickélt, nézett erre, nézett arra, mintha a dolgát végezni, s figyelni, nem látja-e valaki. De nem látott senkit. Úgyhogy szusszant egyet, és nekiveselkedett megint. Húzta, húzta, majd kigúvadt a szeme, de hiába, a hal újfent erősebb volt, s Kahipóra megint bévon szolódott a víz alá. Győzte köpködni a hínárt, víziszöcskét, meg mi egyebet. Elment a kedve, de nagyon.
1: Elég volt ebből, te teknőc,
0: mondta.
1: Kijöhetsz most már. Most már megengedem.
0: Akkor a teknőc nagy titokban becsusszant a sás alól a vízbe. Leoldotta a cetharcs farkáról a kötelet, marokra fogta, s fújtatva, lehegérezve hagyta magát kihúzni a partra.
1: Kicsi héján, megszakadtál, nem igaz?
0: Kérdezte nagy leereszkedve az óriás.
2: Ahogy mondott, komám,
0: felelte a teknőc.
2: Nézd meg! Patakokban folyik rólam a víz.
0: Kahipóra bólogatott, és azt mondta.
1: Elismerem, hogy teknőc léted. Te sem vagy kisebb fickó legyen mindegy. Csak itt tovább. Tréningezgessé szépen. Javadra válj.
0: Azzal elballagott, tűnődve. Máig is ballag, ha meg nem halt.

0: Krúdi Gyula, a Vitéz Szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az se nadrág szabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó telet üzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épkézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga, Krotvai uram, nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Ki maradt itthon, drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová lahal, Krotvai uram? Hát, nem megígérte, hogy megvédi a várost?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpönyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagybajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Engedelmével, vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgök tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcon a kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kend védi a várost? Kend? Akkor Kendet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr!
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán!
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szapó?
2: Mégpedig szűrszabó!
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
3: Helyes, áll az alkú!
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvédruhában járt. Krotvai lehozta a padlásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek?
3: Megtartom az ígéretemet!
0: Szólt a kapitány.
3: Nem bántok senkit!
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kelt, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy
1: az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
2: Hát miért nem az öreget?
1: Öreg ember bírónak nem való.
0: Bement aztán a községházához. Hányatal gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
2: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
0: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
2: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
0: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett,

0: Csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
1: Majd megfelelek én.
0: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
1: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond?
0: A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni. Akkor az öreg felállt és azt mondta.
1: Igenis, itt van.
0: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okost. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot. Ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
1: No lássák! Az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
0: Azt mondja az öregnek.
1: Most te leszel itt a bíró.
0: Fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról. Azt mondta Mátyás király.
1: Látom, apád okosabb ember most is. Avvaló bírónak, nem te.

0: Ugri és egri! Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény, hogy hívták? Tugrinak! Na most ennek a Tugrinak egyetlen egy lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végigjárt az egyik falut, aztán a másikat. Sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Mit csinál? Felült a lovára, elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jött, és hová igyekszik.
1: No, hát szóval én gazdát keresek, aki felfogadjon.
2: Mi a neved?
1: Egri.
2: Az enyém meg Tugri. Legyünk barátok! Szegédjünk el együtt! Éljünk együtt!
0: Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta Tugri gyalogos utitását, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon, de körbe-körbe, ne csak egyenesen. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elügetett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt el vele, mintha ellensége volna. Azt se tudta hirtelenjében, mihez kezdjen. Most már lova se volt. Gyalogszerrel folytatta hátútját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezetett ez az ösvény. Ment Tugri, mendegél, amíg egy tisztásra nem ért. Öreg bubos kemence állott a tisztás közepén.
2: Mégsem megyek tovább az erdőben éjnek idején. Meghálok itt.
0: Megvárom a reggelt.
3: És mit csinált? Belebújt a kemencébe.
0: Éppen azon a tisztáson a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sahja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris meg a medve, az erdő kürtöse, a farkas, az erdő

0: Erdő flótása a sakkál, meg az erdő mesemondója a róka. Amikor felkelt a hold, a sakkál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jeladására egybegyűltek a tekintélyes állatok, megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal foglalt helyet, és kiadta a parancsot. Meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte.
1: Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem a sok szép holmit. Szőnyegeket, takarókat, vángosokat. Hát még az élelem az van még csak sok.
0: Tugri! Mindent hallott a kemencébe. Azt gondolta magában.
2: Szívesen elmennék vendégségbe ez a rókához.
3: Még az is valami. Ezzel ugyan nem érdemes kicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág, nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Na, tudjátok-e, hogy városunk sakkjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Őrül is adta a sakk.
4: Hallé, aki meggyógyítja leányomat, ahhoz azon feleségül, aki hiába próbálkozik annak a fejét vétetem.
3: Sok korozsolt lefejeztetett már a sakk. De ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfa ágról, megfőzni, és a főztével megitatná a sakk leányát, az azon nyomban meggyógyulna.
0: Ez volt a medve, az erdő kürtöse. Ezután a farkas kezdett szót.
1: Ennek az erdőnek a szélén 40 000 juh legel. Minden nap elviszek belőlük 2-t. Akárhogy igyekeznek, a pásztorok nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépeszít engem.
0: Ezután a tigris vezír szólalt meg.
5: Az erdő közelében egy bédes leger. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki.
0: Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, s a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri! Előbújt a kemencéből, elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt, megtalálta 2 ágat, tépett róluk egy marék levelet, aztán a júnyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztorra, beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sorra.
2: Bizony rosszul, egy farkas kaput rá a nyájra. Minden nap elragad 2 kövér birkát. Nem is tudom, hogy mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen nem tudok megszabadulni attól a farkastól.
6: Ne búsulj, segítek a bajodon.
0: Mondta Tugri a pásztornak, és elindult a dombra az öreg emberhez, akiről a farkas beszélt. Megvette a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az írháját. A pásztor azt se tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tugri továbbindult, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, és megkérdezte tőle, hogy megy a sora.
2: Bizony mána, bizony rosszul. Hát ez a nőstény tigris, ez minden nap elragad egy-egy lovat a ménesemből.
7: Nyergeld fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat!
0: A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak, Tugri megfelült a csődörre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. kirontott az erdőből. A tigris egyenesen a ménes felé tartott. Ugri hurkot vetett a tigris nyakára. Az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból. Csak hogy Ugri nem tágított a sarkából, utolérte, és a hosszú rúgdal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Ugrinak ajándékozta a tarka lovat. Hátára pattant Ugri, és a városba vágtatott. A piactéren harsány hangon kiabált a sakkhírnöke.
5: Hét esztendeje beteg a sakklánya! Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sakk feleségül! De aki hiába próbálkozik, annak a sakk leütteti a fejét!
7: Én meggyógyítom a sakklányát!
0: A hírnök nyomban a palotába vezette Ugrit a sakk elé. A sakk bebocsájtotta a lányához az új kuruzslót. Ugri elővette a leveleit, megfőzte, és a főztével megitatta a lányt. Három nap múlva meggyógyult a sakk leánya. A sakk beváltotta a szavát, nagy lakomát, igazságot csapott, és feleségül adta a lányát Ugrihoz.
8: Hello, melyik város feje akarsz lenni?
7: Nem akarok én város feje lenni. Építess nekem egy házat az erdőszéli dombon. Két kezem munkájából akarok én megélni.
0: Elcsodálkozott ezen a sakk, de úgy tett, ahogy a veje kérte. Ugri a dombon álló házba költözött a feleségével. A fiatal férj egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Ugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor még tőle lopott. Elébe ment Ugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba. Evett, ivott, és közben faggatta a gazdát.
9: Év, mondd csak, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdagságod. Én meg, hát, ugye elloptam a lovodat, azt hittem meggazdagszom. De akárhova megyek, sehol nem találok a szerencsém.
7: Egy éjszaka az erdőben aludtam, egy öreg kemencében, úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz.
9: Te, mutasd meg nekem azt a helyet!
0: Ugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdő vadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsah, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Az oroszlánsah azt kérdezte.
9: Miért nincs itt a másik vezírem, a tigris? No, mindegy, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek akkor valami érdekeset.
0: Felállt akkor a sakál.
10: Nem! Most nem mesélünk semmit! Éppen azért veszítettük el a vezérünket, a tigrist, mert beszéltünk!
0: Felállt a medve is.
3: Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfaágáról.
0: És most jött a farkas.
11: Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helyben hagyott az a kutya.
0: Az oroszlán fenyegetőzni kezdett.
9: Ki merészelte kifecsegni a titkainkat? Parancsolom, hogy fogjátok meg, és öljétek meg az árulót.
0: Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakát faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette. De ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fácán kakas üldögélt. Hallgatta, hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát.
12: A kemencében keressétek!
0: Azzal elrepült. Oda rohantak az erdő vadjai a kemencéhez, kicibálták Egrit, és széttéptélik! így ért el mindent, amit csak kívánt, a becsületes tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utol a büntetés.

0: A fenyőfa. Állt az erdőben egy szép, sudár kis fenyőfa. Jó helye volt. Nap is érte, levegő is símogatta. Idősebb társai, lucfenyők meg jegenyefenyők zúgtak körülötte. De a kis fenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön. A meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se vetett a paraszt gyerekekre, akik ott jártak, keltek, fecsegtek körülötte, amikor száért, málnáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalmaszára fűzték fel a szamót a szemeket, aztán leültek pihenni a kis fenyő tövébe, és azt mondták.
1: Milyen szép ez a kicsi fa!
0: És ezt a kis fenyő nem szívesen hallgatta. A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, újabb év múlva még egy hajtással. A fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, hány évesek a fák.
2: Ó, akkora lehetnék én is, mint a társaim. Akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba. Madarak fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott.
0: És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó fótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúl iromodott el arra, és futtában átugrotta a kis fenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, míg végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a nyulak már nem ugorhatták át, meg kellett kerülniük.
2: Ó, nőni! Nőni, nagyra nőni és hatalmasra. Mégiscsak ezért a legtöbbet ezen a világon.
0: Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esetben kidöntöttek néhányat a legmagasabb fák közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve figyelt, a fenséges faóriások recsegve, ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek. Így ágaiktól fosztottan, soványan, alig lehetett megismerni őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé csaptak, és elvitték őket az erdőből. Hová vitték? És mi várhat rájuk? Tavasszal, amikor a fecskék, gólyák visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő.
2: Ha-hó! Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton?
0: A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta.
3: Alig, ha nem láttam a társaidat, amikor Egyiptomból útra keltem, új hajókat láttam a tengeren. Pomp árbócaik voltak. A társaidból faraghatták őket, mert fenyő illatuk volt. Köszöntem is nekik, de igen magasan hordták a fejüket.
2: Ó, lennék csak én is magasabb. Most a tengert járhatnám. Milyen is az a tenger? Mesélj róla.
3: Hosszú volna arról a mese.
0: Felelte a gólya, és tovább lépte.
4: Örülj az ifjúságnak!
0: Intették a napsugarak.
4: Örülj üde hajtásaidnak, egy fiatal életerődnek, ami betölt.
0: És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött. Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsengefákról a legszebbeket válogatták ki, nem csapkodták le a gallyakat, rakták szekérre, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből.
2: Ugyan hová viszik őket?
0: Töprengett a mi fenyő.
2: Nem nagyobbak nálam. Volt köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Miért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vitte őket az a szekér?
5: Mi tudjuk!
0: Zsinatolták a verebek.
6: Lent a városban benéztünk, itt is ott is a házak ablakán.
5: Tudjuk, hová mentek a szekéren.
6: Olyan pompa és fény veszi körül őket, ami erről te nem is álmodol.
5: Bekáltunk az ablakon és láttuk őket.
6: Meleg szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézes kalácssal.
5: Sokféle játékkal aggatták tele az ágaikat, s az ágak hegyén 100 meg 100 gyertyafény lett.
2: És aztán?
0: Kérdezte a fenyőfa is, reszketett minden ága.
2: És aztán mi történt?
6: Többet nem láttunk.
5: De ez gyönyörűségesen szép volt.
2: Hát, ha engem is szerencse ér, s megjárhatom ezt a ragyogó utat. Hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni. Hogy epekedek, hogy vágyakozom, bár itt volna már újra a karácsony. Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. Csak már szekérre emelnének, csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenének föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám, de mi? Ó, hogy mennék már? Hogy vágyom el innét? Magam sem tudom, mi lehet.
5: Örülj nekünk!
0: Mondta a napsugár.
5: Örülj az üdei fiúságnak, itt az Isten szabad ege alatt.
0: De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, nőtt, ahogy csak erejétől telt, s zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötétzöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Elég hatott a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön. Nem tudott most a szerencséjére gondolni. Elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól.
7: Ez a legszebb! Ezt választjuk!
0: Aztán két libériás iras egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, sejemhúzatú heverők voltak a nagyszobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz tallérba kerültek, legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfát egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy leste várta, mi következik. Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira, a hálókat cukorkákkal töltötték meg, aranyozott almát, diót függesztette aljaira, úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér gyertyát erősítettek, zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sosem látott ilyeneket. Fönt, a fa csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt. Ó, milyen szépséges szép.
5: Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
2: Ó, csak már este volna. Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e a társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökeret ereztek-e itt, s így állok-e feldíszítve télen, nyáron, örökétig?
0: A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágai. Micsoda ragyogás! Micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűit egy jó darabon.
5: Jaj, Isten!
0: Kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét, szinte eszét vette áztató ragyogás. De egyszer csak kitágult a szárnyas ajtó, s egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mintha föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig, aztán megint kitört belőlük az újjongás, de úgy, hogy zengedveli a nagy szoba. Körültáncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat.
2: Mit akarnak? Ugyan mi lesz velem?
0: A gyertyák tövig égtek az ágain, és akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. azok megrohamozták, hogy csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás játékaikkal. A fára már ügyet se vetett senki, legfeljebb az öreg dajka pillangatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek el egy akt vagy fügét a fán.
5: Most egy mesét, egy mesét!
0: Hízelegtek körül a gyerekek, egy alacsony, kövér embert is odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült a fa tövébe.
3: Itt erdőben vagyunk, s hát ha a fának is hasznára válik, ha meghallgatja a mesét, hanem igazán csak egy mesét mondok el. Válasszatok, Mákszem Matyiról akartok hallani, vagy Együgyű Jankóról, aki lebucskázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt?
5: A Mákszem Matyiről...
6: Együgyű Jankóról!
5: Nem, a Mákszem Matyiről!
0: Nagy, nagy zsivaj kerekedett. Csak a fenyőfa állt szótlanul és tűnődve, s azt gondolta,
2: vele már nem is törődnek.
0: Pedig hát, ő már kivette részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt Együgyű Jankóról, aki lebutkázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a kirasszonyt. A gyerekek tapsoltak, és azt kiabálták.
5: Mesélj!
0: Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük Együgyű Jankóval. A fenyőfa némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott e féle mesét soha.
2: Együgyű Jankó lebucskázott a Grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora.
0: Tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, hogy olyan derék embernek látszott, aki elmondta.
2: Bizony, bizony, ki tudja. Hát, ha egyszer én is lebucskázom a Grádicson, és király kisasszony kapok érte feleségül.
0: Álmodozott. S már előre örült a másnapnak, biztosan újra gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel.
2: De holnap nem remegek. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom Együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is.
0: És hallgatok, tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagyszobába.
2: Újra feldíszítenek,
0: gondolta újjongva a fenyőfa. De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, és egy sötét zugba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el.
2: Hát ez meg micsoda? Mit csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut el hozzám.
0: Nekidőlt a falnak, és gondolkozott. Ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, és már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla.
2: Nem baj, odakint most tél van. Kemény és fagyos a föld, hút akar mindent. Most nem tudnak elültetni, azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lámgoselnek rám, milyen jók is az emberek. Csak olyan sötét ne volna, s akadna valami társam.
0: Cincogta egy előiramodó egérke. Aztán odaszaladt egy másik is. Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé.
5: Rettenetesen hideg van itt! Különben egészen jó itt, igaz-e te öreg fenyő?
2: Nem vagyok én öreg. Vannak nálam sokkal öregebbek.
5: Mondél, és mit láttál? Mesélj nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e az éles kamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rudról? Ahol fagyúgyertyán táncol az egérnép. Soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál ott?
2: Ott nem jártam. De mesélek nektek az erdőről, ahol napsüt, és madarak énekelnek.
0: És élte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét, buzgón hallgatták, és azt mondták a végén.
5: Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál!
2: Boldog? Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok.
0: Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal aggatták teli. Gyertyákat gyújtottak az ágain.
5: Ó, milyen Milyen boldog is lehettél, öreg fenyő!
2: Mondtam már, hogy nem vagyok öreg. Ezen a télen hoztak az erdőről. A legszebb korban vagyok, csak nagyon magasan nőttem.
5: Olyan szépen tudsz mesélni?
0: Lelkesedtek a kisegerek, és másnap éjjel magukkal hoztak még 4 egérkét, hogy azok is hallhassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta magában.
2: Mégiscsak szép idők voltak azok. De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű jankucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Hát, ha nekem is király kisasszony jut feleségül.
0: És az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb király kisasszony.
5: És ki az az együgyű Jankó?
0: Kérdezték az egérkék, és a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a fa csúcsáig szögdeltek gyönyörükben. A következő éjjel már egész sereg egér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig 2 patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, s elszomorították vele az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje.
7: Csak ezt az egyetlen mesét tudod.
2: Csak ezt. Életem legboldogabb estén hallottam. Csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok.
5: Hát, nyomorúságos egy mese ez.
7: Nem tudsz olyat, ami tyúról, meg szalonnáról szól.
5: Igen, de valami élés dobrása.
0: Olyat nem tudok.
7: Na, ajánljuk magunkat.
0: És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak, és a fenyőfa keserűen sóhajtotta.
2: Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepedtek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen.
0: De mikor lesz a... mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt. Nem bántak éppen szelíden vele. Oda csapták a padlóhoz, és egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap.
2: Újra kezdődik az élet!
0: Újjongott a fenyő, érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kim volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt végignézni magát, mert elég látnivaló körülött. Az udvaron túl viruló kert illatozott. Rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak és boldogan csivitelték.
8: Csivit, a párom, az van itt, csivit.
0: De persze, nem a fenyőfára értették.
2: Most aztán élek.
0: Örvendezett a fenyő, és kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert csalán és ott az udvar sarkában. De a csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, és visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körül táncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakított a csúcsáról az aranycsillagot.
8: Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfát!
0: Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, amelyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, aztán végig tekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű Jankó meséjét.
2: Elmúlt. Minden elmúlt. Miért is nem örültem, amikor még örülhettem volna? Most már késő.
0: Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókora nyaláb apró fa lett belőle. Föllobogott a nagy üst alatt, s mélyeket sóhajtott olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, legugoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan kiabálták.
8: Pif, puf, pif, puf!
0: A fenyőfa pedig minden roppanásnál, egy-egy sóhaj volt minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte. Karácsony estre gondolt, meg együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott és elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbikom ellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb ékessége volt. De annak az estének vége. Vége a fának is, vége a mesének is. Vége. Vége. Minden mesének ez a...

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy kis piros gomb. A felső polcon lakott, de egyszer valahogy elgurult.
1: Segítség, segítség, elvesztem!
0: Kiabált a kis piros gomb. Éppen arra szállt a Párizs-londoni repülőgép, és a pilóta meghallotta a kiabálást. Lenézett a repülőablakból, és lekiáltott.
2: Piros gomb! Lent a legalsó polcon vagy, a jobb sarokban!
0: És aztán tovább repült. Elszállt London felé.

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt felkönnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanúgyra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik benne.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úr fiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, milyen a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
6: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fészkünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk!
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: tunt elegen, a mókus, a hangya és a csótány. A mókus és a hangya a pusztában sétált. Lágy virágméz illata szállt.
1: Itt szívesen eléldegélnék.
0: Jegyezte meg a hangya.
2: Ott lakik a csótány.
0: Mutatott a mókus a puszta közepén egy rozog a viskóra. Szűk, csatakos ösvény vezetett a bejárathoz. A mókus és a hangya úgy döntött, hogy meglátogatja a csótányt. Bekopogtak az ajtaján. A kunyhóban síri csend honolt.
1: Kerülj be!
2: Ezt nem neked kell mondanod. Ezt neki kell mondania.
1: De ha ő nem hajlandó, akkor mégiscsak nekem kell kimondanom, különben sosem jutunk be!
0: Azzal a hangya kinyitotta az ajtót, és belépett a dohos kis kaibába.
2: De ha nincs itthon...
1: Ezt pontosan így derítjük ki!
2: Hihetetlen pimasság!
0: Vélekedett a mókus, de azért követte a hangyát a kunyhóba. Bánatos kis zugban lakott a csótány. Nyomorúságos lámpa függött egy korhat gerendáról. Poros sarokban rozzant asztal állt, a hepehupás padlón elnyűtt takaró hevert. Azon kuporgott a csótány. Amikor a mókus és a hangya szeme hozzászokott a réseken beszűrődő gyérfényhez, meglátták a csótány szomorú tekintetét. Testét pörkök borították, félszeme ferdén állt, a másikkal nem is látott, lábai pedig rogyantak voltak, vagy kacskák.
2: Szia!
1: Jaj!
0: Szólalt meg a csótány.
1: Ne is nézd rám! Inkább képzeld el, milyen lehetek. Ne higgy a szemednek! Leülhetek!
0: A csótány lanyha mozdulatot tett, még használható végtagjai egyikével. A hangya az ütött, kopott ablakpárkányon foglalt helyet, amely még korhadtabb volt, mint amilyennek látszott. Így aztán kizuhant a törött ablakon bele a csalánosba, nem kisvártatva, ismét belépett a házba.
1: Jaj! Ne gondolj semmit! Próbálj elsiklani felette! Én semmi felett nem siklok el! Na jó, akkor emlékezz rám másképpen, szebben!
0: Mondta a csótány, és úgy összeúszta magát, hogy szinte eltűnt a hasát borító vastag varasodás mögött. A hangya indulni készült. Nem szerette a csótány lakásában terjengő, áporodott szagot.
1: Ne gyertek vissza! Képzeljétek azt, hogy egy máshol lakom, egy kastélyban vagy palotában.
2: Jó.
0: Helyesélt a mókus. Amikor azonban kinyitotta a bejárati ajtót, a kunyhó homlokzata összedőlt. A hangya és a mókus még épp ki tudott ugrani alóla.
1: Nem vagyok itt!
0: Kiáltott utánunk a csótány a málló fa és piszkos törmelék porfelhőjéből.
1: A trónomon ülök és a jogaromat lengetem. Így emlékezzetek rám!
0: A mókus meg a hangya visszasétáltak a pusztába, és közben megpróbáltak valami vidám dologra gondolni.
1: Parancsokat osztogatok! Uralkodom!
0: Hallották még a csótány rekett kiáltását.

0: Mese az ostoba bőről. Nagy szerencsét csinált egy szegény családfia, mert gazdag leányt kapott feleségnek. Kéralaj szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az út előtt, és amikor elkészült, anya így szólt hozzá.
1: Édes fiam, szívlelj meg néhány jó tanácsot. A mi házunkban nincs szék. Az anyusodnál ne ülj le a padlóra, hanem keresd magasabb ülőhelyet magadnak. Ne mondj ostobaságokat, szavaidnak legyen súlya. Megértetted?
2: Ó, igen, hogyne, anyám. Eszembe véstem minden szavadat.
0: Felelte az ifjú férj, és ezzel útnak indult. Felesége házánál nagy tisztelettel fogadták, s gyékény szőnyeget terítettek elé, hogy leülhessen és kipihenje az út fáradalmait. Az ostoba férj azonban emlékezett anya intő szavaira, és felmászott egy szalmakazal tetejére, hogy elég magasan ülhessen. A házajak döbbenten nézték.
3: Gyere le, fiam!
0: Hívta őt az anyósa.
3: Miért ültél oda?
0: S szentül meg volt róla győződve, veje hirtelen megbalondult.
3: Nem fáradtál el az úton?
0: Próbált beszédbe elegyedni az anyós a fiúval.
4: Kalapács!
0: Válaszolta az egyszeri fiú, és büszkén gondolta, milyen súlyos válasz jutott eszébe. Nem értette meg, hogy anyja okos beszédre intette, mikor azt mondta, hogy szavainak súlya legyen.
3: Mit mondasz?
0: Csodálkozott az anyós.
4: Balta!
0: Felelte az ostoba fiú.
3: Balta!
0: Kérdezte rémülten.
4: Malomkő! Nem, a malom!
0: Vágta rá a fiú. A mese hallgat arról, hogyan végződött ez a találkozás, de annyi bizonyos, hogy ez a házasság nem lett hosszú életű. A fiú talán máig is szalmakazal tetején ül, és súlyos dolgokon töri a fejét.

az ezer ízű főzelék. Vinn Petra meséje. Ez a mese a horkok földjén játszódik. Hogy miért hívják őket horkoknak? Egyszerű a válasz. Mert állandóan csak alszanak és horkolnak. A horkok ugyanis nagyon lusta népség. Mindig ugyanabban a ruhában járnak, mert lusták öltözködni. De ennek a ruhának a színe és az anyaga minden nap változik rajtuk. Ki sem mozdulnak a szobájukból, mert fárasztónak érzik a mozgást. De ebben a szobában a bútorok, a falán a képek, az ablakában a táj állandóan változik. Ezért olyan, mintha utaznának, és sohasem unalmas nekik a szobájukban való ücsörgés. És mindig ugyanazt a főzeléket eszik, hiszen főzni is roppant restek. Mindig csak egyféle ételt készítenek. Spenótot. De ennek a főzeléknek is percenként más íze van. Elsőre talán fűízű, sőt, inkább pitypangízű. Ám később először vaníliafagylalt, aztán eperlekvárízű, később csokoládé pudinghoz lesz hasonlatos, majd olyan, mint a körtebefőtt, és még sorolhatnánk. Ez a főzelék ugyanis egyszerűen megunhatatlan. Ezerféle illatban és aromában kóstolható meg. Pedig kinézetre csak egy egyszerű spenót. Különleges étek volt, az egyszer szent. Nem is csoda, hogy

0: Míg a nagy lustaságukat is elfelejtették hirtelen, annyira elkeseredtek. Ott ugráltak mindannyian a konyhában. A főszakács gondolta, főz fejből egy spenótot, hisz valamit enni kell, és évek óta csak ehhez volt hozzávaló a konyhában. De nem fűzött túl sok reményt a dologhoz. Sejtette, hogy egyszerű pittypangizű étel lesz csak belőle. Az első néhány kanál után így is volt. Ám egyszer csak a kukta behunyta a szemét, és felkiáltott.
1: Citromkrém!
0: A többiek először hitetlenkedve néztek rá, hiszen tányérjukon nem az ezer ízű főzelék volt, de végül ők is behunyták a szemüket, és elképzelték, mit tennének a legszívesebben. És mit ad Isten, sorra érezni kezdték a csodálatosabbnál csodálatosabb ízeket.
2: Mánahab!
3: Madártej!
4: Fügegyem!
0: Hallatszódtak a vidám hangok az asztal körül. Nem sokára kiderült, hogy az ezerízű főzelék ízeit a horkok fantáziája adja. Hogy az ő képzeletük nélkül nem is kell életre a recept. Hiába próbálgatta hát a sárga herceg a csoda spenót elkészítését, a lelki szemei előtt csak egy adag spenót jelent meg, amikor megkóstolta. Fel is adta a kísérletezést, és dühösen visszaküldte a kitépett oldalt a főszakács főszakácskönyvéből. A főszakács nem mérgelődött, csak megköszönte a futárnak, és mosolyogva visszaragasztotta kedves szakácskönyvébe a horkok utánozhatatlan ételének receptjét. Itt a vége, spenótból kérsz-e?

0: A hóember.
1: Hej, de pompás hideg van, csak úgy csikorog minden tagom.
0: Kiáltott fel elégedetten a hóember.
1: Új életet lehel belém ez a jeges szél. De mit bámul rajtam az az izzóképű odafönn?
0: A napot gondolta, amely éppen akkor hajlott nyugovóra.
1: Felőlem bámulhat, ugyan nem hunyorgok, szemem serebben.
0: Csak ugyan, megserebbent a szeme, a két-három szögletű széndarab. De annál jobban villogtatta a fogait. Tehette, mert egy gerebje feje volt a szája. Gyereksereg újjongó kiáltásai közepette született, szánkó csilingelés, ostorpattogás köszöntötte. Lenyugodott a nap, átadta helyét a teli holdnak. Most annak fényes kerekarca ragyogott az égen.
1: Na, most meg a másik oldalról bámészkodik. Úgy látszik, sikerült leszoktatnom róla, hogy olyan utálatos meleget árasszon rám. Most már nincs ártásomra, inkább világít nekem, hogy láthassam magamat. Csak azt tudnám, mit kell csinálni, hogy az ember elmozdulhasson a helyéről. De szeretnék lábra kelni, akkor lemehetnék a jégre, korcsolyázhatnék, ahogy a fiúktól láttam. De hiába moccanni se tudok.
2: Tudsz!
0: Fogadta a házőrző kutya. Hát kicsit rekett volt szegény, amióta a meleg kályha mellől kiküldték házat őrizni.
2: Tudsz majd futni, ne félj! Megtanít rá a nap. Láttam tavaly, hogy elbánta az elődöddel. Ti mind futni szeretnétek, s a végén máskékkel futnatok, mint ahogy elképzeltétek. Majd a nap megtanít.
1: Mit mondasz, pajtás? Azt tanítana meg rá az a fényes képű odafenn, hiszen az fél tőlem, az előbb keményen ránéztem, s mindjárt elbújt előlem, most aztán a másik oldalról próbál megközelíteni.
2: Nem tudsz te semmit. Nem is csoda, hiszen most pacsmagoltak össze. Ez, amit most látsz, a hold, ami meg elbújt a föld alá,

0: nap volt. Holnap majd előbújik megint, és úgy megfuttad, hogy a záropartig szaladsz meg, lásd. Hamarosan az időváltozás lesz. Jelzi már a hátsó lábam. Úgy szaggat, hogy ez csak az idő fordulását jelentheti.
1: Nem igen értem, mit beszél, de valami rosszat sejtek a szavai mögött. Aki az előbb úgy rám sütött és megbámult, akit a kutya napnak nevezett, az rossz akaró, úgy sejtem.
0: Úgy.
2: Igazat jósolt a kutya hátsó lába. Reggelre csak ugyan megváltozott az idő. Nedve sűrűköd ülte meg a tájat. Napkelte előtt szél kerekedett, kemény téli szél csontjáig hatolt az embereknek. Aztán előbukkant a nap, és tündérkerté varázsolta a vidéket. A fákon, bokrokon zúzmara fehér lett, mintha illatos virágzuhatag lepte volna el az ágakat. A megszámlálhatatlan ágak, gajjak, finom rajzú erezete, amit a nyári lomb elrejtett a szem elől, most tisztán látszott, fehéren sugárzott külön-külön minden apró ágacska. A szomorú fűz olyan elevenen hajladozott a szélben, mint nyáron. Csodálatos tündöklés volt a táj, hát még amikor a magasabbra hágott a nap. Úgy villogott, szikrázott a hólepte vidék, mintha gyémánt porszitált volna az égből. És a hótakaron fehér fényű, nagy gyémánt darabok sziporkáznának. De azt is hihette volna, aki látta, hogy ezer meg ezer kicsi gyertya hófehér lángja libeg a földön.
3: De gyönyörű!
2: Kiáltott fel egy fiatal lány, aki egy ifjúval lépdelt ki a kertbe. Éppen a hóember előtt álltak meg, és elgyönyörködtek a tündöklő fákban.
3: Nyáron se látni szebbet.
4: Ó, igen, ilyen legény se látni nyáron, mint ez. Daliás legény!
2: Mutatott az ifjú a hóemberre. A lány fölnevetett, intett a hóembernek, aztán játékosan elszaladt a havon, amely úgy ropogott a lába alatt, mint a keményített gyolcs.
1: Hát ezek kicsodák! De régóta itt szolgálsz, nem ismered őket? Well,
0: dehogy nem. A lány néha megsimogat az ifjú, mert csontot ad, őket nem harapom meg.
1: De mifélék?
0: Hát jegyesek. Majd beköltöznek egy ilyen házikóba, mint az enyém, és együtt rágják a csontot. Wow.
1: Van olyan tekintélyük, mint nekem vagy neked?
0: Hogyne volna, hiszen az uroságokhoz tartoznak. Mondhatom, édes keveset tud, akit csak tegnap gyúrtak. Bezeg, én eleget éltem. Wow. Sok mindent tapasztaltam. Ismerem az udvar meg a ház népét. Volt olyan idő is, amikor még nem tartottak láncon. Úgy. Wow.
1: De jól esik ez a hideg. No, hát mesélj tovább. Csak a láncodat ne csörgesd, mert attól fejfájást kapok.
0: Úgy bizony, úgy. Én is voltam valamikor kicsi kutya. Kicsi és kedves, ahogy mondták róla. Vársonycéken keverésztem odaben az urosági házában. A legfőbb uroság ölében feküdtem. Simogattak, becézgettek. Hímzett kendőcskével törülgették tisztára lábaimat. Gyönyörűségem, aranyos kutyácskám, más se hallottam egész nap. Én nap aztán azt mondták, hogy már igen nagy vagyok, és a szakácsainak ajándékoztak. Lekerültem hát a pince lakásba. Te éppen beláthatsz oda, megláthatod a kamrát, ahol olyan nagy úr voltam, mert az voltam a szakácsné kamrájában is. Wow! Az már nem volt olyan fényes hely, de sokkal kényelmesebb. Nem cibáltok, ráncigaltok a gyerekek, mint odafőn. Enni még többet kaptam, mint azelőtt. Külön vánkosom van, amin aludtam, és még kávé is volt a szobában, ilyenkor téli időben. Az a legnagyobb kincs a világon. Wow! Úgy megbújtam alatta, hogy még a farkam csücske is se látszott ki. Ó, még ma is arról a meleg kályháról álmodom. Wow! Úgy.
1: Hát olyan szép az a kályha, hasonlít hozzá.
0: Mindenben az ellentéted. Fekete, mint a szén, hosszú, karcsú nyaka van és résztrombitája. Hasább fát eszik, és ha evet, láng csap ki a szájából. Ó, milyen gyönyörűség közelében lenni, hozzásímulni, alája bújni. Wow! Onnan, ahol állsz, éppen leláthatsz a szakácsné kamrájába.
2: A hóember odanézett, és meg is látta azt a fekete, fényesre dörzsölt, résztrombitás jószágot, amelyből pirosan világított a tűz. Különös érzés szállta meg a hóembert, maga se tudott rajta eligazodni, hogy mit érez. Aki nem hóembernek született, talán úgy nevezni, szerelem.
1: És miért hagytad el ő nagyságát?
2: Úgy érezte, a kályha csak női lény lehet.
0: Mert kényszerítettek rá. Kitessékeltek a kamrából, is láncra kötöttek. megharagudtak rám, mert a legkisebb Ulfinak beleharaptam a lábába. Wow. Pedig igazán volt. Miért rúgta félre a csontot, amit rágtam? De ők nem adtak igazat nekem, és azóta láncot hordok. Még szép érces hangom is oda lett. Hallod, milyen reket vagyok? Úgy. Ez lett a nóta vége.
2: De a hóembernek már máshol járt az esze. A pince lakás ablakát bámulta, nézte a kályhát, amely 4 vaslábon állt, és éppen olyan deréktermetű volt, mint ő maga.
1: Olyan furcsán rokon bennem valami. Bejuthatok-e valaha abba a szobába? Igazán szerény kívánság, az ilyenek teljesülni szoktak. Legforróbb vágyam az, egyetlen vágyam, nincs igazság a földön, ha ez nem teljesül. Lemegyek abba a szobába, meg kell ölelnem azt a teremtést, ha másképp nem juthatok hozzá, hát az ablakot nyomom be!
0: Pedig oda nem juthatsz be. Ha meg valami módon mégis hozzá tudsz érni a kályhához, nyombat, véged van, úgy.
2: A hóember egész álló nap sóvárogva bámult be az ablakon. Alkonytájban még meghittebb, hívogatóbb volt a szoba. A kályha szelíd, piros fényt árasztott. Szebbet, mint a nap, szebbet, mint a hold, olyat, mint a kályha, amikor jól megrakják. Néha kinyitották az ajtaját, és ilyenkor vörös lángnyelvek csaptak ki rajta. Rózsaszínűre festették a hóember vágyakozó arcát.
5: Nem bírom tovább, nem élhetek nélküle! Milyen kedves és milyen jól illik neki, ha kiölti a nyelvét.
2: Hosszú volt a téli éjszaka, de a hóembert elszórakoztatták ábrándos gondolatai, amelyektől csak úgy csikorgott a feje. Reggelre jégvirágok nyíltak a pincelakás ablakain, szépek voltak. Szebbeket még a hóember se látott. De hiába voltak szépek, ha eltakarták előre a kályhát. A jégvirágok egyre dúsabban nyúltak, nem akartak elolvadni. Csikorgó, csontfagyasztó hideg volt, amolyan hóembernek való idő, de a mi hóemberünket ez sem vigasztalta boldogtalanságában. Rabul ejtette szívét a fekete derekú kályha.
0: Komisz betegség ez, hát még egy hóembernek. Engem is elővett, de szerencsére túlestem rajta, úgy. Időfordulás lesz, meglátod? Wow.
2: Úgy is lett. A hideg megenyhült, olvadni kezdett. Ahogy langyosodott az idő, úgy rokkant, úgy soványodott a szegény hóember. Nem szólt, nem panaszkodott, és ez már igazán rosszat jelentett. Egy reggel aztán összeroskadt. Csak szürkés hókupac maradt a helyén, meg egy seprűnyél, amely a gerince volt.
0: Most már értem, miért volt olyan nyugtalan. Söprűnyél volt a testében, az izgett mozgott benne, nem csoda, hogy mindig mehetnéke volt. Úgy.
2: Aztán elvonult a tél is.
0: Fuss!
2: Kiáltotta utána a kutya, a kislányok meg ezzüngicsérték az udvaron.
3: Levélke, bújj ki az álkegyen, füves rép, zöld takaród legyen, kakuk, fül.

0: nagyvilágon 44 picipint. Egy pinc.
1: Mosogatott.
0: Egy pinc.
2: Tizedapot.
0: Egy pinc.
3: Fözösütött.
0: Egy pinc.
4: Boltba járt.
0: Egy pinc.
5: Vizet húzott.
0: Egy pinc.
4: Kapálgatott.
0: Egy pinc.
6: Mint sepelt.
0: Egy pinc. Semmit nem csinál, illegette csak magát. Nagy tüzet raktak, kását kavartak, sürgött, mint a 44. Egy pinc.
7: Faggranállal kavart.
0: Egy pinc.
8: Tűzlapáttal.
0: Egy pinc.
9: Apró fával.
0: Egy pinc.
10: Szorszintával.
0: Egy pinc.
11: Terített.
0: Egy pinc.
12: Kását fújt.
0: Egy pinc.
13: Hívta a tagjákat.
0: Egy pinc.
13: Hívta a tagjákat.
0: Jót ittak ettek, vadászni mentek. Indult mind a 40. Egy pinc.
14: Medvére.
0: Egy pinc.
15: Bújkára.
0: Egy pinc.
16: Szarkára.
0: Egy pinc.
17: Zenit.
0: Egy pinc.
18: Békára.
0: Egy pinc.
19: Rókás.
0: Egy pinc.
20: Kígyóra.
0: Egy pinc.
21: Csündisznóra.
0: Hazaballagtak, zenevonát csattak, muzsikát mind a 44. Egy pinc.
22: Zongorázott.
0: Egy pinc.
23: Tamburázott.
0: Egy pinc.
24: Tamburáza.
0: Egy pinc.
25: Dobol.
0: Egy pinc.
26: Harmonika.
0: Egy pinc.
27: Kecskedudáza.
0: Egy pinc.
28: Fésűvel.
0: És egy pedig a
29: csőrivel.
0: Hogy beleuntak, csízékhez indultak. Ment mind a 44. Egy pinc.
30: A villamoson.
0: Egy pinc.
31: Hámon.
0: Egy pinc.
32: Szekéren.
0: Egy pinc.
33: Kis motoron.
0: Egy pinc.
34: Vadáron.
35: Jajmon.
0: Egy
36: kis
0: trágon. Egy pedig a bakon. Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeknek mind a 44. Egy.
37: A nagy ágyon.
0: Egy pinc.
38: Díványon.
0: Egy pinc.
39: Kis kosáron.
0: Egy pinc.
40: Skatujába.
0: Egy pinc.
41: Az írkalapba.
0: Egy pinc.
42: A fapadra.
43: A nagyárba.
0: És egy pedig.
44: A puszta földre.
0: Mikor már lefeküdtek, még egy jót fütyültek. Fújta mind a 44. Egy pinc.
45: Terélilili.
0: Egy pinc.
46: Tralalala.
0: Egy pinc.
47: Riki Braki.
0: Egy pinc.
48: Gyere, Didi!
0: Igen, egy pinc.
48: Gyere, Didi!
49: La, la, la, la!
0: Egy pinc.
50: Lini.
0: Trululú.
50: Trululú.
0: Mit mondhatnak?
50: Trululú.
0: Egy pinc.
51: Tili Tuli.
0: És egy pinc. Itt a vége, fuss el vége.
51: Aki nem tudja, az vége.
52: Itt a vége, fuss el vége.

0: A bátor egér úrfi. Két kis egérke ült összebújva egy gyufás katuján. Az egyik egér kisasszony volt, a másik egér úrfi.
1: Színikém aranyosom, szeretlek, szeretlek, légy a felesége.
0: Az egér kisasszony szemérmesen lesütötte a szemét, de azért közelebb húzódott egér úrfihoz.
1: Megvédlek erős karommal, megoltalmazlak minden veszedelemben. Hiszen tudod, hogy én vagyok az egerek között a legbátrabb, a legvitézebb.
0: Hallotta ezt a cirmoscica, aki megneszelte a háttérben a két kis egeret. Mosolygott magában az egér úrfi szájaskodásán, és elhatározta, hogy megtréfálja a vitéz udvarról. Az egér kisasszony már-már olvadozni kezdett a nagy hős szavainak hallatára, amikor egyszerre csak a cirmoscica odadugta közéjük a bajuszos orrát. Az egér úrfinak inába szállt a bátorsága, és se szó, se beszéd úgy otthagyta az egér kisasszony faképnél, mint Szent Pál az olájokat. Az egér kisasszony kétségbe esetten lefordult a gyufás katujáról. A cirmoscica pedig nagyot nevetve visszahúzta megint a kuckóba a bajuszos orrát, mert nem akarta megenni az egér kisasszonyt, akit ilyen csúfosan cserben hagyott a hős egér úrfit.

0: moha és páfrány. Hogyan nyitották ki a forrást? Kora tavasszal, amikor az utolsó fagyok még a sűrű bokrok között bujkáltak, moha az erdőben járt. Ahogy ment, mendegélt, egy befagyott forráshoz ért. A forrás mellett egy tündér sírdogált.
1: Miért sírsz, tündérke?
0: A forrás tündére pici öklével kitörölte szeméből a könnyeket, sarkával megkopogtatta a jeget, és így válaszolt.
2: Mert nem tudok hazamenni. Elugrottam egy pillanatra, és az alatt a fagy jégkulcsra zárta a forrásomat.
1: Talán erősebb vagyok nálad,
0: mondta moha, és körülnézett. Hol a legvékonyabb a jég? Ott pedig a sarkával, mint egy kalapáccsal, ütögetni kezdte a jégpáncélt. A jég csengett, bongott, de nem engedett, és a tündér egyre jobban zokogott.
1: Ne sírj, tündérke, mert a könnyeitől nedves lesz az ingecskéd, és meghűlsz. Várj itt egy kicsit, én elfutok a házikóba, és idehozom páfrányt.
0: Páfránynak semmi kedve nem volt kidugni az orrát a házikóból. Végül mégis kötélnek állt. Felhúzta vasalt sarkú cipőjét, és követte mohát.
1: Na, itt is van. Látod, milyen erős, és a cipője sarka meg van vasalva. Ő bizonyára boldogul a jéggel.
2: Dobbants egy nagyot, páfrány, és nyisd ki a forrásomat.
0: Páfrány dobbantott egyet.
2: Nagyobbat?
0: Páfrány nagyobbat dobbantott.
2: De még nagyobbat kell dobbantanod.
3: Már nem tudok nagyobbat dobbantani, mert letörik a sarkam.
1: Letörik a sarka,
0: ismételte moha, és a forrás tündére olyan keserves sírásra fakadt, hogy egész testében remegett. Moha vigasztalta.
1: Ne sírj, tündérke, mindjárt hozok még valamit.
0: Moha elszaladt a házikóba, és deszkával a vállán jött vissza. Maga előtt meg egy hasábfát görgetett. Egészen a befagyott forráshoz cipelte a deszkát, és görgette a fát.
2: Azt hittem, hogy rendes szerszámot hozol, te pedig csak két fadarabot vonszoltál ide.
1: Ez még nem minden.
0: Elment a tisztásra, és onnan egy nagy követ gurított egészen a forrás peremére. Aztán a fahasábot legurította a jégre, keresztbe tette rajta a deszkát, és ujjával páfrányra mutatott.
1: Állj az egyik végére!
0: Páfrány ráállt a hasábbal alátámasztott deszka végére. Ekkor moha nagyot kiáltott.
4: Horuk!
0: És a forrás pereméről rágördítette a követ a deszka másik végére.
2: Jaj!
0: A deszka a magasba röpítette páfrányt. Még a fenyőfánál is magasabbra. Olyan magasra, ahová már a madár sem tud felröpülni. Csupán valamivel alacsonyabbra a csillagoknál. Aztán zuhant lefelé. Egyenesen le a befagyott forrásra. Nagy recsenés hallatszott. Páfrány a cipője sarkával rést ütött a jégben. A tündér pedig villám gyorsan besurrant a jégben megnyílt kapun a forrásba.

0: Wilhelm Hauff mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, s aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, és attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Ó, édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld. Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kúnyójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük. És azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak. És mosolyogva elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám. Nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsendesednek, ha egy-egy sziklatetőn melléjük ülök. A messzi kékhegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod, de hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanak köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Mondd csak, hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy?
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Gotrógy innen, még pedig siető.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy telebeszélt mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Ej! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánjon, menj.
3: Mutasd
5: meg a
4: tudományokat!
3: Mutasd meg a tudományokat! Igyekezzél! Menj! Rád a drága időnket!
0: A mese kinyújtott a karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka, lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptőnyösgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei, surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitszállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. A fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz neki. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantak.

Kedves gyerekek, nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek.

0: is itt lakik a négyszögletű kerekerdőben, akárcsak Dömdödöm.
1: Kicsoda?
0: Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Semmi mást.
0: Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted.

0: Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették.
1: Lehet, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelelő nyúl azt állítja, hogy Dömdödöm tudna beszélni, csak nem akar.
0: És miért nem?
1: Aromó úgy meséli, hogy Dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indult Dömdödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak.
2: Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe...
1: Mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott Dömdödöm, akkor már nem fogja szeretni. Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükbe gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömdödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket.
3: Én szeretem az embereket!
1: Ordította a poroszló, és zitty a sonfa pálcával.
3: De azt nem tűrhetem!
1: Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg ő kelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés foszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak.
4: Én a világon a pirított tökmagot szeretem a legjobban.
1: Erre már igazán elkeseredett Dömdödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak.
5: Én igazán szeretlek.
1: Mi az, hogy igazán? Háborgott magába Dömdödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta.
6: Dömdödöm.
1: Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy Dömdödöm.
0: És akinek azt mondta, hogy Dömdödöm, megértette őt?
1: Egészen bizonyos lehetsz benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és Dömdödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy Dömdödöm.

0: harcba indult a teknős béka, és amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tartasz szónokát?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek, hadd lássam, hogy tudsz futni?
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott, a teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társat keresek, harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Elmehetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek. Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár. Az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is biztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
0: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját, úgyhogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét.
5: A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: teknős fivérem, egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van, árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.
0: Az ár bement a faluba. Egy öreg asszony talált rá, megpróbálta a mokaszínját varni vele, de az ár az ujjába akadt és megsebezte. Az asszony haragos lett, eldobta az árt, az pedig visszatért és azt mondotta.
6: Teknős fivérem, egy öreg asszonynak az egyik ujjába beakadtam, amikor a mokaszínját varta. Sajnálmat okoztam neki, így hát eldobó.
2: Jól van, fivéreim, most rajtam a sor.
0: Azzal ő is bement a faluba, az emberek látták és kérdezték egymást.
7: Mit jelentsen ez? Nézzétek!
0: Fogjul ejtették a teknőst.
7: Jó parázs van. Tegyük rá a teknőst.
2: Jól van, ez éppen megfelel nekem, de ha négy lábamat négy felé mereztem, vigyázzatok, mert megégetlek benneteket.
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprenkedtek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor forr benne a hímz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
7: Dobjuk be a folyóba!
2: Nem, ezt ne tegyétek, félek a víztől! Jaj, Istenem, úgy félek, ne dobjatok vízbe!
0: Az emberek erre bedobták a vízbe a teknős, a víz alá merült, majd a felszínre került, és onnan kiabált.
2: Jól becsaptalak benneteket!
0: És a nyelvét is kiöltötte. Az emberek felszedték a kést, az árt, a kefét, és használták őket. A teknős béka pedig vízben maradt. És valahányszor az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
2: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka a víz alá merült, és még most is víz van így a

0: Mészöly Ágnes, a varázstérkép. Natti kistündér álmosan hevert az eperf alatt, ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
1: Egy kártyaparti?
2: Fárasztó.
1: Nézzünk akkor egy filmet.
2: Hervasztó.
1: Egy játszmacsocsó?
2: Borzasztó.
1: Sétáljunk egyet.
2: Izasztó.
1: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmittevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
0: Ebben a pillanatban hatalmas luxus autó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
3: Ó, pardon.
0: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
3: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
0: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótalárt, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
1: Mit teltek önért, Mr. Macho?
3: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
0: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázs térképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangosságtól.
1: Ma is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
3: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnomszörből?
1: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
0: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kisnündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
2: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
3: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
0: Ellenkezett Félix Macho.
2: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
0: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorházán heverő varázstérkép fölé.
2: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
0: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxus autó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
2: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szólnál egy kártyapartihoz?
0: Kérdezte örvendezve Natti kistündér.
1: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
0: Felelte kimérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide.

0: Lázár Ervin, a zöld lific. Zsuzsika csöndesként sírdogált.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Már megint az egereket itatod.
0: Mondta neki Murmura néni.
2: Micsoda egy kölök vagy te. Legjobb lenne, ha elvinne a zöld lific. Az ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire. Ha bők, szólok neki.
0: Jaj, a zöld lific. A zöld lificnek zöld az orra, zöld a keze, zöld kezén zöld karom, zöldek a hegyes fogai, s mint a viharos zöld tenger, úgy lobog a zöld haja, s zöld az óriási zsákja is, amiben zsuzsikákat rakja. Zsuzsika a bajta sírdogálást. Jaj, de félt! Ült összeszorított szájjal.
1: Mikor jön már az anyukám?
3: Mit ülsz ott, mint egy fatuskó?
0: Mordult rá Murmura bácsi.
3: Az ilyen fatuskó gyerekeket mind elviszi a konkó. Marsd ki az udvarra, mert szólok a konkónak.
0: Jaj, a konkó, hallott, hogy duhog, bum-bum, zuhog-buhog a föld alatt, vagy a padláson. A konkó, akkora keze, mint egy péklapát, a lába, mint egy halászladik. Jaj, a hóna alá kap, jaj, elvisz! Kiszalad Zsuzsika az udvarra, sírni sem mert, ülni sem mert.
1: Mikor jön már az anyukám?
4: Mindig láb alatt vagy!
0: Horkantott egyet kinn az udvaron Burbura néni.
4: Sose hagyod az embert nyugton! De majd jön a mumus. Elvisz! Zúdj bele a fekete zsákjába, ott aztán majd lábad lakodhatsz!
0: Jaj, a mumus! Fekete kerek feje van a mumusnak, szőrös mancsa, a füle hegyes. A zsákja szurokszagú, hű, de sötét lehet a zsákjában. Zsuzsika átszaladt a szomszéd kertbe, fölmászott a cseresznyefára.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: Kár, hogy még nem érik a cseresznye, de legalább itt nem lesz senkinek láb alatt.
3: Na-na!
0: Már ordított is egyet Burbura bácsi.
3: Mit csinálsz ott, te? Ha letördeled a fám ágait, hogy vinne el a bákász? Majd szólok a bákásznak, hogy vigyen el. Szereti az ilyen ágtördelő rossz csontokat.
0: Jaj, a bákász! Fekete, loboncos, három lába van, olyan, mint egy kutya, de mégse kutya, hanem bákász. Csattogtatja a fogát, viszi a zsuzsikákat. Gyorsan le a fáról, gyorsan be a házba, a legbelső szobába, ott is a nagy karosszék mögé, hogy senki se lássa.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: És akkor kip-kop! Valaki ott motozott a szobában. Jaj, nagyon összeszorult Zsuzsika szíve, és akkor az a valaki vékony síros hangon megszólal.
5: Segítség!
4: Ki az?
0: Suttogta Zsuzsika. A fotel lába mögül előóvakodott egy szurok fekete macskaforma lény.
5: Én vagyok!
0: Mondta.
1: Jaj, de helyes kis cica vagy.
0: Örvendett Zsuzsika. Ami igaz, a macskaforma lénynek helyes, kerek feje volt, bájos, hegyes fülecskéje és nagy, szomorú szeme.
5: Nem vagyok cica,
0: mondta mélabúsan, és még mélabúsabban folytatta.
5: Segítség!
0: Zsuzsika önkéntelenül megsimogatta a macskaforma lény sejmes feje búbját.
1: Hát akkor ki vagy, és miért kiabál segítségért?
5: Megmondhatom, ki vagyok, de ugye nem fogsz halálra rémülni tőlem.
1: Tőled, te kis butus!
0: Nevetett Zsuzsika. A szurok fekete lény suttogóra fogta.
5: Én vagyok a mumus.
1: Jaj, de aranyos!
0: Örvendett Zsuzsika.
5: És azért kiáltozok segítség után, hogy segíts!
1: Mindenben nagyon szívesen segítek neked. Mi a baj?
5: Bömböl a barátom. Bömböl bújában.
1: Mi a nagy bánata?
5: Gyere, majd elmondja maga.
0: A mumus kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már az ajtóból hallani lehetett bömbölést. A barna komód tetején egy zöld emberke ült. Zöld volt a haja, zöld a szeme, még a kis ujja körmehegye is zöld volt. Ő bömbölt, nagy zöld bömbölt.

0: Mikor gyerekeket? Pedig én vigasztalni szeretném őket. Hogy azt mondják az emberek a síró gyerekeknek, na, ne itajt az egereket, mindjárt itt a zöld livizés, megvigasztal.
1: Na még ilyet, a végén még a konkóról, meg a bákászról is kiderül.
0: Jaj!
2: Hallatszott ekkor egy kétségbeesett hang.
0: Jaj!
2: Egy másik hang.
1: Hát ezek.
0: Az egyik jaj a konkó, a másik jaj a bákász.
1: Jaj, de félek!
2: Szeppent meg, Zsuzsika.
1: Miért jajgatnak?
0: Félek tőled.
3: Tőlem?
2: Álmélkodott Zsuzsika.
3: Na ugye, látjátok?
2: Mondta Momos az asztal alá.
3: Tudtam én, hogy a Zsuzsikától nem kell félni. Gyertek csak elő!
2: Az asztal alól előmasírozott a konkó és a bákász. Igaz, a konkónak a szokásosnál egy kicsit nagyobb lába volt. Bum-bummozott minden lépésnél, de azért nagyon helyrelegény volt. A bákászról nem is beszélve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikölyök. Három láb ide, három láb oda. Bemutatkoztak Zsuzsikának. Ő meg táncra perdült örömében. Táncra perdült a mumus, a konkó, a bákász és a zöld lific is. Nagy volt az öröm. Mire? Döm az ajtó. Jött Murmura néni.
1: Gyorsan, bújjunk el!
4: Hol van már megint ez a lány?
2: Dübörgött Murmura néni.
4: Most már aztán nincs kegyelem. Elvitetem a zöld lificcel.
2: Még hogy a zöld lificcel. Pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől. Még szerencse, hogy Murmura néni kiment. Kitörhetett belőlük a harsogó hahorta. Zsuzsika boldogan magához ölelte az új barátait.
1: Alig várom már, hogy jöjjön az anyukám,
2: mondta,
1: hogy megmutassalak neki benneteket.

0: A görény. Fáj András meséje. Szibériában történt, hogy a mindenáron érvényesülni akaró görény betolakodott a nyusztók és hermelének közé. Állandóan kísérgette őket is nagy, gőgösen rá sem hederített saját rokonaira. Egy alkonyattól a cári száműzöttek menyétvadászatot tartottak, és törbe csalták azt a csoportot is, melyben a nagyra vágyó görény megtűrt vendég volt. A vadászok jól irányzott lövéseikkel igen sok állatot elejtettek, sokat pedig megsűríteztek. A gőgös görény is sörétet kapott.
1: Most megkaptad a magadét!
0: Kiáltott fel az egyik görény atyafi.
1: Magadra vesd, te ostoba! Hiszen ha a magaddal egyszűrűek között maradsz, most kutyabajod se lenne.

fél takaró. Valamikor, réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született.

0: Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: A fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját, minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok! Nincs szükségem a segítségedre!
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra, mivel minden az enyém. Azt akarom, hogy menj el innen!
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned, különben magam doblak ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagynia az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregetett, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kinjátszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegbe.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öreg embernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra. Ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várta, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled. Hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
0: Könyörgött, és az öreg könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a ketté vágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasuintott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másod ízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na és?
2: 7 kicsinye van a békának. És most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, és ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezében. Kés, villa, kanál, fejszet, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanál tésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek örletni búzát a malomba. A tészta a fenti világból származott, ahol az asszonyok ezt szokták mondani, ha a tészta dagasztás közben kiesik a kezükből. Vigyen el az ördög! A gazdasszonyok kívánsága teljesül, s így a pokolban mindig van elég tészta. A gróf kisasszony elment pogácsát sütni, de egy kanál tészta helyett 2 fogott. Tömérdek pogácsát sütött ki így. 7 napig kellett ott maradni a pokolban. Amikor már úgy volt, hogy visszatérhet a felvilágra, az öreg béka így szólt hozzá.
3: A férjem majd meg akar fizetni, amiért dajkája voltál a kicsinyeimnek. Annyi pénzt kínál majd, amennyit akarsz, de nem szabad elfogadnod. Csak azt a nadrágot kérd, amelyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram viharformájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, és akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátott szerencsével jársz.
0: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
1: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
1: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
1: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
0: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtőző nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban szenvedtek.

Jó estét, gyerekek! Ma este a nagy fáról és a nagyon, de nagyon, nagyon széles mocsáról fogok nektek beszélni. Volt egy pici falu, aminek az volt a neve, hogy Imár. Ez a falu egy aprócska dombon és a mellette lévő pici kis völgyben terült el. Nem volt sok ház ebben a faluban, talán 40 vagy 50 a 16. században, lehet, hogy régen sokkal több, de azt már a mesélő nem tudja nektek megmondani pontosan, mert nagyon, de nagyon régen volt. Emellett a falu mellett, amikor a mesém szól, volt egy óriási, de nagyon nagy mocsár. Ez a mocsár, csak hogy el tudjátok gyerekek képzelni, olyan, de olyan nagy volt, és olyan mély, hogy szinte a régiek azt mondták feneketlen, mértékegységgel úgy is lehetne mondani, hogy egy nagy szénás szekér 4 lóval, ha bement ebbe a mocsárba, mindenestől, de mindenestől, szénástól, rudastól, kocsistól, lovastól, kerekestől eltűnt. Ezért az ott élő emberek nagyon féltek ettől a mocsártól, vagy megkerülték, vagy csak meséltek róla nagyon sok történetet, mert nem tudták, hogy milyen a közepe, csak az olyan elvetemült és olyan embereken és történeteken kívülreket rablók és haramiák merészkedtek be, akiknek már nem volt más választásuk. Ezért egy idő után erről a mocsáról elterjedt, hogy ez a mocsár nem csak szörnyű, nem csak félelmetes, hanem ha kell, véd is. Azok a rablók, vagy azok a haramiák, akik sokat éltek kint ott a természetben, a bakonyban, azok tudták régi varázslóktól, régi emberektől, hogy melyik zsombékra, melyik dombocskára kell lépni, és ők el tudtak bújni ebben a mocsárban. Így nyújtott ez a mocsár védelmet nekik. Amikor megjöttek az osztrák katonák, a lovaikkal, gyönyörű ruhában, amelyen aranygombok voltak, sújtások, kemény kalapjuk volt, simléderrel, ők csak megálltak a mocsár szélén, lőttek 2-3 be a mocsárba, de nem merészkedtek be, mert tudták, hogy a rablók biztos, hogy ott fognak meghalni, ott fognak elsüllyedni. Ha valaki kellően ügyes volt, és kibírta ezt a pár órát, amíg ott voltak a katonák, és elkezdte figyelni a mocsár belső életét, észrevette, hogy a mocsár nem lakatlan. Ebben a mocsárban volt teknős béka, mocsári teknős. Tudjátok, gyerekek, az olyan, mint amit most a halas és ilyen teráriumokkal foglalkozó szaküzletekben ékszerteknősökként lehet kapni, csak mégse olyan az a mocsári teknős, mert ez nagyobb darab, kicsit csúnyább, szürkésebb a páncélja. De ez a mocsári teknős, ez nagyon, de nagyon vígan élt ott a mocsárban, azért, mert erős körmei voltak, lapos lábai voltak, lapos hasa, és volt a két hátsó lába között egy hosszúkás farok, amivel így ide-oda evezgetett, a nádakat ide-oda lögdöste, és ezek a teknősök nagyon jól el tudtak élni ott a mocsárban. Kicsit megsüllyedtek, lenyomták a fejüket, lelassították a szívműködésüket, lehűtötték a hőmérsékletüket, és vártak. Télen itt teleltek át, és aztán, amikor jó idő lett, akkor följöttek a mocsárból, megkapaszkodtak a füvek szélén, a zsombékoknál, és figyelték, mikor jön arra egy légy, vagy egy bogár, vagy egy béka, vagy olyan halak, amelyek a mocsár vegyes, zavaros vizét is bírták, és amikor valaki közelített, akkor ham! Bekapták.
ezek mellett, a teknősök mellett voltak kis békák is, kék és zöld és barna békák. A barna békák az erdőkből jöttek be, a kék békák pedig csak tavasszal voltak kékek, párzáskor olyan kékek voltak, mint a Pellmell Ultralight. Ezek a békák együtt voltak, és időnként, amikor nagyon jól érezték magukat, és a rablók nem zavarták őket, békazenébe kezdtek. Olyan békazenébe, amit most itt a Tilos Rádióban hallotok. Figyeljétek csak a békák hangját!

Amikor a békák énekeltek, volt egy rabló, egy haramia, akinek tulajdonképpen nagyon, de nagyon nagy szíve volt. És ez a rabló és haramia, hogy ne érezze egyedül magát, fogott egy náddarabot, kiukaszgatta ezt a náddarabot, furuját csinált belőle, és folyamatosan fújta a békákkal a varázsdalt. Így szólt ez a dal.

Ez a dal, ez volt az a dal, ami mindent, de mindent időtlenné tett. És ez az ember, aki fújta ezt az időfúróját a békákkal, bármeddig ott tudott lenni a mocsárban, még akkor is, amikor ha ti most fölülnétek egy biciklire, vagy motorkerékpárra, vagy autóra, és lemennétek oda, abba a völgybe, már nem találnátok ott a mocsarat, de ez az ember, ha megfújta a furujáját, az a mocsár most is ugyanúgy ott lenne. Ő csak visszavonult, és fújta az időtlen furujáját, és így történt, hogy a mai időszakban most, amikor gyerekek, ti fekszetek az ágyban, és hallgatjátok a Tilos Rádiót, és a Tilos Rádióban a mesét, ugyanebben az időszakban egy Egeli György nevű bácsi, akinek volt egy ismerőse, azt nem így hívták, mint az Egeli György nevű bácsit, hanem máshogy, annak volt egy időgépe, és annak a bácsinak az időgépével, meg annak a barátaival, akik számítógépen zenei szerkesztőkkel dolgoztak, scratcheltek, meg mindent csináltak, nagyon jó haverságban voltak, és egyszer egy házi bulin megkérték ezt a fiatal embert, hogy kapcsolja már be azt az időgépét, hogy most, hogy ott vannak együtt, mert nem hitték el, hogy az időgép működik, éljenek már le körbe az asztalnál, azt izéljenek már valamit ezzel az időgéppel. Volt náluk két lemezjátszó, meg ilyen keverő, ilyen mixerpult, azt nyomogatták ott, azt mondták ennek a fiatalembernek, hogy nyom már be azt az időgépet, azt nézzük már meg, működik-e. Igen ám, de ez az időgép előkészítés alatt volt, nem volt még rendesen megszerkesztve. Úgyhogy rossz gombot nyomott be ez a srác, és akik ott ültek az asztalnál, a Peti, a Sanyi, az Attila, még a Géza, ezek diszjokék voltak, egyszer csak csúcsúcsúcsúcsúcs, bum, az időgép miatt kettő darab lemezjátszóval, egy CD lejátszóval, egy szatyor lemezzel, ütőhangszerekkel, hirtelen belekerültek az időgépbe, és ez az időgép, mert mondom, gyártásilag nem volt még olyan nagyon kiszuperálva, oda vitte őket ebbe a mocsárba, a furujázó Juhászhoz. Ugrottak 227 évet és 4 hónapot oda bele a mocsárba, de úgy képzeljétek el, hogy az áram minden benne maradt a lemezjátszóba, és ott ültek a mocsárba, ezek cuccokkal, mindennel működött a lemezjátszójuk. Szólt a Juhásznak a dala, ezek meg ott scratcheltek.

A juhász nem lepődött meg, mert ő is foglalkozott a varázsfurujájával. Meg ő is ugye abban a korból mágiával mindennel foglalkozott, időlátót. Nem lepődött meg, hogy a díszjokék oda kerültek a mocsárba, hanem csak annyit mondott, hogy szevasztok! Hogy kerültetek ide? Az egyik díszjokéjére válaszolt. Azt mondta, hogy ez a mi technikánk, ez a mi eszközünk. Azt mondta erre a juhász. Milyen tájról, honnan érkeztetek ti? Hol használjátok ezeket a varázseszközöket, amik világítanak, hangot adnak ki, zizegnek, cucognak, mint a részegbékák? Mert ebben a mocsárban voltak részegbékák is, mert mikor bejött egy-egy szekér, és hozott egy hordó sört, és elsüllyedt, akkor a békák, mivel nagyon szerették a sört, ráugrottak ezekre a hordókra, és kiitták. És akkor, hogyha berúgtak a békák, pont ilyen hangot adtak ki. Összeszorították a szájukat, és ilyen hangokat adtak ki, tehát a juhász ezt ismerte, ezt a hangot. Kérdezte még egyszer tőlük, hogy milyen szerzetek vagytok? Honnan jöttetek ti, díszjokék? Mert akkor már nevüket megmondták. És mondták, hogy mi nagyon messziről, az ország fővárosából, Budapestről jöttünk. Egy rádióból. Nem értette a furujás, hogy mi az a rádió szó. Azt a szót értette csak, amit a rádió elé mondták. Mert azt mondták, hogy a tilos rádióból. Arra gondolt a furujás, hogy biztos ezek is betyárok lehetnek, hiszen a betyárok voltak abban az időben tiltva. De nem nagyon akarta kérdezni, mert abban az időben a vademberek, az üldözött emberek nem kérdeztek egymástól semmit. Látta, hogy itt van köztük ez a négy ember, a Géza, meg a Sanyi, meg akiket meséltem nektek. Látta, hogy fegyver nincs náluk, látta, hogy zenélnek. Azt mondta, hogy jó van, üljetek itt le a zsombékra, van nálam két darab szalonna, vöröshagyma, paprika, még a múltkor zsákmányoltam kintről, eszegetünk, azt zenéljünk egy kicsit. Elkezdtek zenélni, jól érezték magukat a mocsárban. A következő zene hangzott föl a mocsárból.

Gyönyörűen szólt ez a zene, és azért messzire, gyerekek, mert volt ebben a mocsárban egy óriási, nagy ezüst kehely. Ezt a király egyik szállítmányából vesztették el a mocsárba, és ez a kehely felerősített mindent. Ettől a kehelytől ez a csodálatosan szép zene, amit csináltak itt bent, az időgép miatt ezek a fiatalok, ez a zene elszólt Kapolcs nevű faluig. Elszólt Talián Dörögd nevű faluig. Elszólt egy Öcs nevű faluig. És fölhangzott Imár dombjáig. Mindenütt hallották ezt a furcsa zenét. Mindenhova szólt ez a furcsa zene, kattogott, lüktetett. Mindent áthatott. Olyan volt, mint a szívritmus. Nem tudták, hogy ez a lüktetés, nem tudták, hogy azért van, mert a mocsarat nem nagyon szerette a CD lejátszó, a bakelit lemez játszó, de aztán persze hozzászoktak a mocsárhoz, és fölhangzott megint egy ősi dallam. Nagyon jól érezték ezek a 20. majd, hogy nem azt mondhatnám, 21. századi fiatalok ott a 18. században magukat, mert végre kedvükre zenélhettek.

Azon a délutánon, a nádasban, miközben ők zenéltek, egyszer csak elkezdett csörögni a régi száraz levélmaradék. Látták, hogy egy nagy darab vöröses hajú kabátos ember óvatosan, nehézkesen, de csak jön előre, csak jön előre. A kezében volt egy demizson. Szagáról lehetett érezni, hogy pálinka lehet az. Ez az ember Ráskó nevű falu felől közeledett, úgy hívták, hogy Löwenstock. Akkor még ezek a fiatalok nem tudták, hogy később ez az ember majd, ha visszatér a családjához, már akkor ott ő félt, mert nem tudta, hogy élve marad-e, magyarosítani fog lőkére, és egy nagy uradalma lesz. De ne menjünk gyerekek ennyire előre, akkor még csak Löwenstocknak hívták, és a kezében volt egy demizson, és nagyon ideges volt. Ez az ember igazából sokat, de sokat gondolkozott otthon is, őt mások, akik nem voltak ott, amikor messze volt ez a Löwenstock, úgy hívták, hogy a gondolkodós Löwenstock. Mások így hívták. Ez az ember egyre csak ment előre, úgy tűnt, hogy neki valahova nagyon kell menni, és eléugrott hirtelen a varázsfurujás ember, és azt mondta, hogy megállj, fújta a furujáját ennek a Löwenstocknak. Messziről emberzajok hallatszottak, a Löwenstock csak akart előre menni, megkérdezte tőle a furujás ember, hova mész és mit akarsz? Mert ez a mocsárvidék, a mocsárvilága, itt furcsa dolgok történnek. Löwenstocknak remegett egy kicsit a hangja, de azt mondta, hogy mennem kell, Ráskó felől jöttem, Talián Dörögdől, de mennem kell, mert egy nagy beteget kell meglátogatnom, és ha az orvos nem fogja őt meggyógyítani, ha én nem érek oda időbe, mert az orvos iszik, csak Dörögdi pálinkát hajlandó meginni, ha nem viszem oda ezt a pálinkát, nagy baj lesz, mennem kell előre, a mocsáron keresztül is, mert ember életről van szó. Azt mondta neki a furujás, hogy ülj le itt, mert itt most nagy dolgok történnek. Ha meghallgatod ezt a zenét, azt megmondod, hogy ez a zene milyen zene, kik ezek az emberek, akik itt vannak velem, akkor tovább engedünk a betegedhöz. Ülj le és hallgasd végig ezt a zenét.

0: Löwenstock árpádon szakadt a víz. Nyelt egy nagyot, és aztán tudta, hogy neki ez nagyon fontos, hogy a beteghez odaérjen. Megmondta a zene címét, az országot, ahonnan származik a zene, az időpontot, a hangszereket, mindenre pontosan, precízen megfelelt, és a varázsfurulyás tovább engedte őt. Amikor három lépést tett Löwenstock Árpád, fölnézett az égre, és azt mondta, fogai között mormolva, Istenem, köszönöm. Istenem, köszönöm neked. Istenem, köszönöm neked, hogy velem vagy. Istenem, köszönöm, hogy meghallgatsz, hogy fogod a kezem, hogy viszel tovább az utamon. Engedd, hogy odaérjek, ahova oda kell mennem. És egy pillanatra visszafordult, és még annyit minden bátorságát összeszedve megkérdezett a varázsfurulyástól. Kik azok, akik ott veled vannak? Mi van náluk? És mit csinálnak ők veletek? A furulyás fújta a furulyáját furcsa varázshangon, és csak annyit mondott. Ők messziről, más időkből, máshonnan jöttek. Halld ezt a zenét, ahogy távolodsz. Ne beszélj sehol senkinek erről. Ők messziről jöttek, más időből. Ők a Tilos Rádióból jöttek. Ez az, amit soha senkinek ne mondjál, mert nem fogják érteni, és bolondnak, hülyének fognak nézni. Azt még csak értik a mondatodból majd, hogy Tilos, de azt, hogy rádió, azt nem, és veszélybe fog ez a varázs szó téged sodorni. Ha igaz hittel más utalról beszélsz, hol jártál, és a gőzben, a mocsárban mit éltél át? Menj előre, vidd a tárgyadat, és csináld a dolgodat, de ne beszélj arról, amit itt láttál. Az ember, mivel oda kellett érnie a betegéhez, nem is szólt erre semmit, lépkedett előre zsombékról zsombékra, és a fogai között csak azt mormolta. Tilos rádió, ez az, amit soha senkinek életemben nem mondhatok el, mert nem fogják tudni, mi ez. Én sem tudom, mi ez. Furcsa szó, aminek egyik felét értem, másik fele mágikus. De nekem oda kell érnem, hogy élve maradjon a gyerek, hogy odaadjam az orvosnak a bort. Oda kell érnem, jó felé kell lépnem, rá kell lépnem a zsombékra. Istenem, köszönöm neked, hogy haladhatok előre. Remélem, egy életre elfelejtem, mi ez, mi volt a Tilos Rádió. Haladok, és ez a legfontosabb. Haladok előre. Ment, ment, egyre messzebbre Löwenstock Árpád, egészen Vigánt Petent község alján állért, és még mindig távolról hallotta a furcsa zenét onnan a mocsárból, és hallotta, hogy ott még ezek a fiatalok kúrjongatnak. Hey, hey, jaj, König, ha! Ezeket a hangokat megpróbált azt elfelejteni, és inkább azt gondolta, hogy a mocsár és a gázok hozták létre bennél ezt a mesét, ezt a furcsa mesét. Egészen a halála napjáig nem is mondta el senkinek.
1: Kuk-kuki-kuk, puk-puki-puk, zekukala-kukalenka, zepupala-pupalenka, kuk-kuki-ne-kukei, puk-puki-ne-pupei, kukalia-kukalia, pupalia-pupalia, kukalia-kuk, pukalia-puk, tjuki-tjuki-tjuki-tjuk, a už ani muk. Kuk-kuki-kuk, puk-puki-puk, zakukala-kukalenka, zapupala-pupalenka, kuk-kuki-ne-kukei, puk-puki-ne-pupei, kukalia-kukalia, pupalia-pupalia, kukalia-kuk, pupalia-puk, juki-tjuki-tjuki-tjuk, a už ani muk.

0: A szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam holtomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, fene ügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Jaj, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Nyáu, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságod, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön föl le, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst sarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson ám. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt sarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát amint kitárta a kapot, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Nyáú, térj haza. Most nem adom oda a lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyűtte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
6: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Eridjál már, János, eridjél már!
6: Honnan akartál te lovat szerezni?
2: Derékeny ország lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlőlegény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban, annyira toprongyos, aliba hol van a helye.
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, s mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legénye.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal Hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

Right.

0: hófehérke és rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe, csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, és abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, és mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, rózsapiroskának a másikat. Kedves jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, és a természetük csak annyit különbözött, hogy rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint hófehérke. Szerette egymást a két leányka, igen szerette. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn. Nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántotta őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szelíden énekeltek, őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, és az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok. Tudta, hogy nem esik semmi bántodásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, és reggel, amikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában, nem szólt semmit, csak mosolygott, és azzal eltűnt. Amikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak. S ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott.
1: Az a gyermek biztosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel.
0: Esténként az özvegyasszony mesélt nekik. Ők meghallgatták. Reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón.
1: Nyis sajtót, Rózsapiroska. Hát, ha vándorember keres szállást.
0: Rózsapiroska az ajtóhoz sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állt az ajtóban. Rózsapiroska és hófehérke is az ágy mögé bújtak, ijedtükben. De a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, hát szőrös külsőm, érző lelket takar, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam, azért jöttem, hogy felmelegedjek itt.
1: Szegény medve, kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyulladjon. Hófehérke, rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve.
0: Mind a ketten elég sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte a leánykákat, olyan szépen kérte.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
0: A leánykák elévették a kis söprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve megdörmögött megelégedetten, s hálálkodva pislogott a leánykákra. Úgy nekibátorogtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre, hemperegtek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jókedvű kerekedett. Aztán, amikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s vissza

0: Áldjon meg az Isten, hófehérke.
1: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett hófehérkinek, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt múlt az idő, s hófehérke és a rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz kajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, megláttak egy nagy, földre döntött fát, s látják, hogy azon ugrál föl s alá valami. Embere, állata nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú, fehér szakállas törpe az, kinek a szakálla a fa hasadéka közé szorult, s nem tudott kiszabadulni semmi léttekképpen.
2: Mit eltaláltok itt? Mi lesz már? Gyertek ide, segíljetek rajtam!
3: Hát mi történt? Kegyelmeddel!
2: Nem látjátok, ostobák! Amit el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt, a hasadék hirtelen összecsapódott, s ide fogta a szép fehér szakállamat.
1: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy se tudták kiszabadítani a törpe szakállát.
3: Elfutok a faluba emberekért!
2: Te ostoba! Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni!
3: Csak ne türelmetlen, kegyelmed! Mindjárt segítek én!
1: Történetesen zsebében volt a kis ollója, azzal nyisz-nyisz lenyiszentette a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, amely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, s ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, felkapta a zsákot a vállára, rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegbe.
3: No, ez egy igazi fura ember.
4: Igen, szerintem is nagyon fura ember csak.
1: Hát ilyesmiket mondogattak a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer hófehérke és rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásszanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patak partján valaki, valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az.
3: Mit akar, kegyelmed? Csak nem akar a vízbe ugorni?
2: De már olyan bolond, csak nem vagyok. Hát nem látjátok, hogy a hal akar bele rántani?
1: Az ám, a törpe hosszú szakálla valahogy összegabajdott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdte egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ezt a törpe? Dehogy köszönte. Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Telt múlt ismét az idő, az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy, kopár pusztaságon mentek át, azon a pusztaságon nagy, óriási sziklák voltak szerteszélyen. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, keselyű sas volt az, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy az végre is eleresztette. Ahogy megszabadult a törpe, s magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
2: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggatott ezt a ruhámat! Haszontalanok! Ügyetlenek!
1: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. Hát a leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, s nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi, tiszta helyen a törpe. Kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le. Visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva-bámulva állottak meg. Úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felbillant a törpe. Meglátja őket, rájuk kiált.
2: Na, mit álltok itt? Mit tegyetek a szeretokat?
1: Felugrott nagy mérgesen, hogy tovább állítson, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve, szalad feléjük szörnyű ordítással, szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Amikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
2: Hagyd meg az életemet, és neked adom ezt a sok drága követ.
1: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiáltott.

0: vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska is, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket.
1: Ne féljetek, álljatok meg, ne Hófehérke és Rózsapiroska, várjatok, veletek megyek én is.
0: A leánykák megismerték a hangjáról, megálltak, és ím, amint a medve közelőbbük ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, szín arany gúnyába öltözött, Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak.
2: Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, a királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt, megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg a kezem közé nem került, és ki nem nyomtam belőle gonosz lelkét.
0: Még aznap eljegyezte a királyfi Hófehérkét, a testvére meg Rózsapiroskát. Az anyjukat és a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába, volt ott aztán lakodalom 7 országra szóló. A rózsafáskákat elültették az ablakok előtt, s nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, és nézze meg.

0: Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
1: 1000 fóka. A szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
0: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
1: Bocsánat.
0: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
1: Te leszel a híres, nevezetes szágúidó kacsa, de lássunk munkához.
0: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, és az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentőövet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
1: Indulhatunk, 1000 az már a gyar. De hová? Merre menjünk?
0: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
1: Elviszem a színes ceruzákat.
0: Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
1: Indulás!
0: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jó kedvében.
1: Hangom, mint a mackó hangja. Bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok. Harcsa bajusz én vagyok.
0: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült és pityergett.
1: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt és bőg.
0: Mordult rá a kapitány.
1: Mi bajod van?
2: Gyere, játszál velem!
0: Zokogta az elefánt.
2: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom.
1: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
0: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
1: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
0: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el! Játszunk még!
1: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
0: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
1: 1000 az már a gyar! Engedd el a hajót!
0: kiabált a kapitány.
2: Én is veled megyek!
0: Mondta az elefánt, és hopp, beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
1: Azért mondom,
3: mormogott harcsabajusz kapitány.
1: Elefánt, nem félj ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
0: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
2: Mi ez? Megenni nem lehet, csak kapogni tudok vele.
1: Ide néz, te buta. Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
0: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
1: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
0: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
1: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefánt.
0: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
1: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
2: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézz, ez itt egy pálna.
1: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
0: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
2: Ez meg mi a csuda?
0: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagyfülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
2: Látod, ez itt harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy pálna, ez meg egy cápa.
0: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
1: Látod, száguldó kacsa, mától fogva nincs búbánatos elefánt.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni. Szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg.

0: Nyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kulcsot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában is, nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. Na most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok. Nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős mancagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Innen, te szemtelen kutya! Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen, még emberrel nem esett ilyen. De orcátlan, ha szabad, hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

a paraszt meg az ördög. Román magyar népmese. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá az

0: A földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: De bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Na, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Osztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s bígan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répafejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod, de hétás! Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Na, gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy szikla hasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az efféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szentember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, meresz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, és kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, és elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, és gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet!
0: Mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűsárnyát az emberek.
0: Válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira, mondván.
1: Egy de jó szagú a húsodó pandit.
2: Várj csak, barátom. Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb, figyelj a szomra, és mondj ítéletet.
4: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris eresztené ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nem esik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
3: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
1: Nosza!
2: Csak lassan a testtel,
0: mondta a bráhmin.
2: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
0: Azt gondolta a bráhmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, s azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
2: Ó, szent bika, Szent tehenünknek kegyes élettársa, hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod szerint. Zarándok udamon megláttam egy ketrecbe zárt tigrist. Könyörgött eresszem ki, mert elepet szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
3: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam. Ő meg magamra hagyott a rengetegben, gondoskodjam magamról, ahogy tudod. Tudom én, hogy hálátlan az ember. Jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
5: Éhezem a húsodra, pandi, telepedek éhen!
0: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
2: Várj! Hátra van még két bíró.
0: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
2: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
0: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
3: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat táplálékomul.
0: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
2: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
3: Hát halljam történetedet elejétől végéig.
0: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
3: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
0: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
3: Különös.
0: Csóválta a fejét a sakál.
3: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
5: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
3: Hát persze.
0: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
3: Persze. Én voltam a ketrecben. Vagy hogy is volt? Ennyi, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin. Nem, itt se jó. Hát, kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
5: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
3: Értem.
5: Ez meg itt a Brámin, érted?
3: Értem.
5: Ez itt a ketrec.
3: Értem.
5: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
3: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyaráznál egy kicsit világosabban.
5: Ó, te tökéletlen.
0: Dühöngött a tigris.
3: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
5: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
0: Azzal már ugrott is a tigris a ketrecbe.
5: Érted-e végre?
3: Értem hát.
0: Mondta a sakál. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakálnak a segítséget, azzal folytatta útját.

0: A róka meg a tatú. Argentin népmese. Egyszer a róka meg a tatú egyességet kötöttek. A róka odaadta földjét a tatúnak, hogy vesse be, a termésen pedig majd megosztoznak. És mivel a tatú nem állt valami okos állat hírében, a róka már jól erőle eltervezte, hogy fogja becsapni.
1: Az idején komám az lesz az enyém, ami a föld fölött terem, a tiéd pedig, ami alatta,
0: mondta a tatúnak.
2: Jó van, pajtás, nagyon jól van!
0: A tatú krumplit ültetett, bőtermést takarított be, a róka meg csak haszontalan leveleken rágódhatott. A róka látta, hogy rossz üzletet kötött, ezért a következő évben mást ajánlott a barátjának.
1: Az idén az lesz az enyém, ami a föld alatt terem, a tiéd pedig, ami a föld felett, ez így igazságos.
2: Jó van, koma, nagyon jól, legyen, ahogy akarod.
0: A tatú buzát vetett. Megtöltötte magtárát kalászokkal, szegény róka komának, meg csak a sor gyökér maradt.
3: Nem fogsz többet becsapni,
0: gondolta a róka.
1: Az idén, mivel az előző években úgy is te jártál jól, az enyém lesz az is, ami a föld alatt, az is, ami a föld felett terem. A tiéd csak az lesz, ami középen nő.
2: Rendben van, koma. Tudod jól, hogy betartom a föltételeket.
0: A tatú kukoricát ültetett. A magtára megtelt csövekkel, a rókának pedig csak a kukorica címere, meg a sok gyökér maradt. Róka koma majd belepusztult a nagy koplalásba, így bűnhődött meg gonosz szándékáért.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyeg rótyai belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a száguldáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakűn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk,
0: mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök,
0: mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek,
0: felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön,
0: nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni,
0: dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezonvégi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókot, modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy

0: Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, és megszólították Mátyást.
1: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
2: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
1: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
3: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
3: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
1: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
3: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
3: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, s az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
2: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
2: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
1: Érthetetlen.
0: Mondták a hóperencia beli gyerekek.
1: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
2: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
3: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
1: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
2: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
2: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország, és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
1: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
1: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
2: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
2: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
2: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
4: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
2: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
2: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
3: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
3: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
2: Csak még annyit mondj.
0: Kérlelte Mátyás.
2: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
3: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: Köszönöm, köszönöm, észtmese. Valamikor réges-régen élt egy nagyon zsugori molnár. Annyira fukar volt, hogy még éjjeli szállást sem adott senkinek. Sőt, még a kutyáját is leuszította a szegény vándorokra. Egyszer este felé egy öreg anyó kopogtatott be a zsugori molnár házába, s kérte, engedjék meg, hogy ott töltse az éjszakát. A zsugori molnár rákiáltott az anyóra.
1: Nincs hely a házam a mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de minél előbb!
0: Nem akart az anyó kimenni a molnár házából, de az kilökte őt az ajtón. Megharagudott az anyó, és elhatározta, hogy visszafizeti ezt még a molnárnak. Elindult, hogy máshol keressen szállást. Amint ment, mendegélt, egy legénnyel találkozott az úton.
2: Hová mész?
3: Abba a malomba megyek, munkát keresni.
2: Abban a malomban még éjszakai szállást sem adnak neked, nemhogy munkát. A molnár a legfukarabb ember a világon. Nem engedte meg, hogy ott töltsem az éjszakát. Kidobott a házból. De elárulom neked, mit tégy, ha a malomba akarsz kerülni. Fogadd meg a tanácsomat, és hamarosan te leszel a gazda a malomban.
0: A legény talpra esett volt és bátor, és megígérte az anyónak, hogy megfogadja a tanácsait. Az anyó így szólt.
2: Útközben találsz egy patakocskát. Menj át rajta. A híd alatt csodatevő követ lelsz. Ezt vedd fel, dugd a zsebedbe, és aztán indulj a malomba. Amint odaérsz, kér éjszakai szállást. Ha megtagadják és elkergetnek, hajolj meg, és csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. De a malomból semmi pénzért ne gyere ki. Amikor vacsorához tálalnak, ülj asztalhoz, ne várd, hogy hívjanak, és egyél, amennyit csak beléd fér, és ha elkergetnek az asztaltól, csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. Eljön a lefekvés ideje. Várd meg, amíg a gazdasszony megveti a molnárnak az ágyát, aztán feküdj bele, és aludj el nyugodtan. Ha a molnár ki akar kergetni az ágyából, ismét mond neki, köszönöm, köszönöm, de az ágyból ne kelj fel. Este, amikor befűtik a kemencéket, fogd a csodatevő követ, és rejtsd el a hamuban, és aztán várj türelemmel. Meglátod, végül mindent megkapsz a molnártól, amit csak akarsz.
0: A legény pedig azt gondolta magában.
3: Miért ne tenném meg mindezt, ha ilyen egyszerű az egész?
0: És sietve a malom felé indult. Odaért a patakocskához, lement a híd alá, hogy az anyó meghagyta neki, megkereste a csodatevő követ és zsebre vágta. Bekopogott a malomba, és éjszakai szállást kért. A fukar molnár azonban kikergett őt a malomból.
1: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de gyorsan!
0: A legény azonban nem ment el, hanem így szólt.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Hiába próbálta elkergetni a molnár, a legény csak nem mozdult. Végül így szólt a molnár a feleségéhez.
1: Hát, ha nem megy el, maradjon. De vacsorát semmiképp ne adj neki. És ne is ágyaz meg. Ha akar, aludjon a földön, ha meg nem, hordja el magát.
0: Ült a legény és várta, hogy a zsugori molnár felesége megterítsen. Amint az asztalra került a vacsora, a legény derekosan nekilátott, nem kérette magát. A fukar molnár majd megpukkadt mérgében, de a legény csak nem tudta elkergetni az asztaltól, mert egyre hajtogatta és ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Vacsora után a molnárné megvetette az urának a puha ágyat. A legény nyomban belefeküdt és mély álomba merült. A molnár kékült, zöldült a méregtől, megpróbálta kikergetni a legényt az ágyából, de az bizony nem mászott ki, hanem csak ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Amikor már mindenki nyugovóra tért, a legény a hamuba dugta a csodatevő követ, pontosan úgy, ahogy az anyó meghagyta neki. Reggel, amikor a molnárné befűtött a kemencébe, csoda történt. A szoba minden sarka ugyanazt csinálta, amit a gazdaasszony. Élezgette a tüzet, a sarkok ugyanazt tették. Bármit mondott, a sarkok utána mondták. Nagyon megijedt a molnárné, és hívta a molnárt. De a molnárt is ugyanúgy utánozták a sarkok. Ekkor elszaladtak az erdőőrhöz. Eljött az erdőőr, de segíteni ő sem tudott. Beszélnek a sarkok. A legény meg csak fekszik a Molnár ágyában, mindent lát és hall, ami a konyhában történik, s majd megpukkad a nevetéstől. A Molnár és az erdőr azon tanakodtak, hogy mitől kezdhettek beszélni a sarkok. Ekkor így szólt a Molnár.
1: Kérdezzük meg a legényt, aki tegnap este kért szállást, és még most is az ágyamban fekszik. Ő talán elhallgattatja a sarkokat.
0: Felkeltették a legényt, s az így felelt.
3: Nagyon szívesen elhallgattatom őket, ha feleségül adott hozzám lányodat.
0: A Molnár hallani sem akart eleinte a dologról, de mivel senki más nem tudott segíteni rajta, beleegyezett. A legény észrevétlenül a kemencéhez ment, kikaparta a csodatévő követ, amelyet a hamuban rejtett el. Amint ismét a zsebében volt a kő, a sarkok elhallgattak. Így állt bosszút az anyó a Molnáron, aki olyan fukar volt, hogy senki emberfián nem segített. A legény boldogan élt a feleségével a malomban, s ha egy vándor kopogtatott éjszakai szállásért, soha nem tagadta meg tőle.

0: Nyárfa levél. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény napszámos. Egy fia volt, meg egy lánya, János és Krisztinka. Alig, hogy a gyerekek felcseperedtek, meghalt az apjuk. Krisztinka zsenge lányka volt még, jó emberek vették magukhoz, János pedig szolgának szegődött el egy gazdag grófhoz. Mielőtt kedves húgától elbúcsúzott, megfestette a szép lány arcképét egy jó barátjával, hogyha másként nem, a képen láthassa húga arcát a messze idegenben, mert nagyon szerette. A gróf nagyon megkedvelte a derék, szorgalmas legényt. Észrevette, hogy néha egy arcképet vesz elő, hosszan nézi, aztán megcsókolja. Megkérdezte tőle.
1: Talán a jegyesed?
2: A húgom.
0: Felelte János, megnézte a gróf a képet, elámult a szépségén. Nem látott még soha hozzáfogható gyönyörű teremtést.
1: Ha az életben is ilyen szép a húgod, s olyan jó is, mint amilyen szép, feleségül kérem.
2: Az életben még százszorta szebb.
0: Befogadott akkor a gróf aranyos hintajába, s elküldte a dajkáját Krisztinkáért. Útnak indult a dajka, megkereste Krisztinkát, és azt mondta neki.
3: Édes bátyád küldött hozzád, látni kíván, jöjj el hozzá, uram kastélyába.
0: Vágyódott Krisztinka édes bátyja után, nem sokat gondolkozott, felült a hintóra az öreg dajka mellé. Csak egy kis kutyát vitt magával, egyetlen jószágát. Vízből mentette ki egyszer még gyermekkorában. Amikor kihúzta a folyóból, a szegény kis állat úgy reszketett, mint egy nyárfa levél, s Krisztinka nyomban elnevezte nyárfa levélnek. Hűséges állat volt, minden üvé követte Krisztinkát, s a lány se vált volna meg tőle semmi kincsért. Boldogan indult útnak Krisztinka, de a dajka gonosz tervet forralt. Tiszta vízű, csendes folyó hídján vezetett át az útjuk. A híd közepén így szólt a dajka Krisztinkához.
3: Nézd csak, milyen szép aranyhalacskák úszkálnak a folyóban.
0: Krisztinka kihajolt a hintóból, a gonosz öregasszony pedig csak ezt várta. Kilökte a lányt egyenest a folyóba. A kocsis nem vett észre semmit, tovább hajtott. Egy helyen aztán, ahol megitatta a lovakat, a dajka titokban tulajdon húgát csempészte a hintóba. Egy pártában maradt csúflány, aki egy bokorba rejtőzve várta. Megérkeztek a kastélyba, a dajka a gróf felé vezette a rút lányt. Sűrű fátyol fötte a lány arcát, s a vén dajka azt mondta a grófnak.
3: Fogadalmat tett ez a szépséges hajadon, hogy fél eszteddig nem veti le a fátyját.
0: Kíváncsi volt az arcára a gróf, szerette volna látni. De bízott a hűséges Jánosban, aki azt mondta neki, hogy húga életében százszorta szebb, mint a képen. Megült tehát a dajka húgával a lakodalmat. Amikor aztán egybekeltek, az ifjú asszony már nem húzódozott, eldobta a fátylát. Megijedt a gróf, mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Azt hitte, becsapta hűséges szolgája, haragjában megkötöztette és börtönbe záratta, hiába esküdözött János, hogy ez a lány nem az ő Krisztinkája. Az arcképet pedig a gróf felakasztotta a füstnyílásba. Egy éjjel a gróf ajtónálója különös dolgot látott. Csodálatos szép tündérlány közeledett a kastély kapujához. Zöld fátyol volt a ruhája, fején vizine felejtsből font koszorú. Megállt a tündérlány a kastély kapujában, s halkan elkiáltotta magát.
4: Nyárfa levél, nyárfa levél!
0: Ott hát a kiskutya a küszöbön, mert a vén dajka meg a húga nem tűrte meg a kastélyában. Oda szökkent a szépséges tündérlány mellé, és azt felelte emberi hangon.
5: Uff, itt vagyok, kisgazdám! Itt vagyok, Krisztinkám!
4: Hol az én édes bátyám?
5: vaspad, leckpad, börtön vaspad, leckpad, börtön mélyén.
4: Hol a képem?
5: Füstön függ.
4: Hol a dajka húga?
5: Nyugszik a gróf nyoszoljáján.
4: Istenem, teremtőm, eljöhetek még kétszer, de ha nem lesz, aki megváltson, nem lehetek földi lány többé.
0: Montas azzal eltűnt, mint a pára. A gróf ajtónálója azt hitte, csak álmodott, s nem szólt róla urának. A következő éjszaka újra megjelent a szép tündérleány, s hajszára úgy történt minden, mint előző éjjel. Azt mondta végül a hajadon.
4: Most már csak egyszer jöhetek el. Ha nem vált meg senki, örökre ott kell maradnom a vízi tündérek birodalmában.
0: Aztán eltűnt megint, mintha csak ott sem lett volna. Az ajtónáló most már tudta, hogy nem álmodott. Tisztán hallotta a tündér szavait. Jelentette urának, mi történt az éjszaka. A következő éjjel a gróf elrejtőzött a kastély kapuja mögött, és várta a szép tündérlányt. Nem kellett sokáig várni, a pontban éjfélkor megjelent, és szólította a kutyát.
4: Nyárfalevél! Nyárfalevél!
0: Oda szökkent hozzá a kiskutya, csóválta a farkát örömében.
5: Itt vagyok, kis gazdám! Itt vagyok, Krisztinkám!
4: Hol van az édes bátyám?
5: Vasban, láncban, börtön mélyén!
4: Hol van a képem?
5: Füstön függ.
4: Hol a dajka húga?
5: Nyugszik a gróf nyoszajáján.
4: Jaj, nekem! Ha most sem vált meg földi ember, nem jöhetek vissza soha többé.
0: Előlépett ekkor a gróf, s mielőtt a tündérlány eltűnhetett volna, karjába zárta. Abban a szempillantásban lefoszlott a hajadonról a tündérfátyol, eltűnt fejéről a vízine felejtskoszorú, földi ruhában állt a gróf előtt, s amikor az rátekintett, nyomban ráismert az arckép élő mására. Elbeszélte neki rendre Krisztinka, mit művelt vele a gonosz dajka, hogyan taszította be a hídról a folyóba, csak hogy nem fújt vízbe, mert a vízitündérek karjukra vették, s befogadták víz alatti birodalmukba. Azt kívánták, legyen tündértársuk, de megengedték neki, hogy 3 éjjel elmehessen a gróf kastélyához. Hogyha földi ember karjába zárja, újra földi lány lehet belőle, de ha nem, örökre vissza kell térni a tündérek birodalmába. Elámult a gróf, most már mindent értett. Kastélyába vezette Krisztinkát, bátyját pedig nyomban kiszabadította a börtönből, s magas rangra emelte. A gonosz dajkát, meg a csúf húgát záratta a helyébe. Aztán lakodalmat ült Krisztinkával, s boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

0: az Ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való Ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Most aztán rajta, kilépek a nagyvilágba.
0: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. S már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
2: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
0: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott, azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és tovább utazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
1: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
3: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
0: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
1: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Most sötétben fizetek vele.
1: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
5: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
1: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De kumisz élet ez! Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöpnek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
6: Mégiscsak a nyakába kell varnom valakinek.
1: Sóhajtozott a szegény asszony.
6: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassak. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
1: Most már ennek a szegény öregasszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jóhúszas, és lesöpört a pultról. A szegény asszony egy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjú koromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
6: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak. Úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha, most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, s a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket, de ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyaklánc félét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jel ott feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
3: Szerencsét hoz ez a pénz. No, majd meglátjuk.
1: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorshegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek még hozzá egy sereg huszas szemelátára, akik büszkén motogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig, kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szított, gyalázott, aztán sutyomba továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban, végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
6: Nem érez semmit. Hamis!
2: Nem vettem észre,
1: mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
2: Nicsak, hiszen ez hazai pénz. Derék, becsületes, hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derékhúszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
1: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derékhúszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igaz veretű ezüsthúszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüsthúszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
7: Végezte be élete történetét az ezüst húszas.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér, hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban?
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyi, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Persze, te oktatod,
4: de még mennyire?
5: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
6: Mostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
6: Mi jut eszedbe a csillagokról?
2: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéjbort bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
6: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
6: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
6: Vak vagy te.
2: Ellenkezőnek. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
6: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyeszöröksz.
6: Lemásztam, nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Mit ad itt az? Miért nem mászol ki?
6: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
6: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
6: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
6: És hogyan jöttél ki?
2: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
6: Te innen kiugrottál?
2: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy te letömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
2: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
6: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
2: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás!
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelte verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
2: aha,
0: gondolta.
2: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
2: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
2: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
2: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
2: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
2: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
2: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
2: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
2: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
2: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
2: Én hát? Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
2: Móresra.
1: Add mi?
2: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Felugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültöven is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedben. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta,

0: kiküsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
1: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád? Mert ha főtöven is peckölek, mint a múltkor az egér, akkor két érdi nyomod az ágyat.
0: A róka villámgyorsan elhordta magát.
2: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
0: A róka megállt egy pillanatra.
2: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
0: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
3: Most kell hazajönni, te, egérek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
4: Mit kiabálsz? Dolgom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
3: Hát persze.
4: Nélkülem elpusztultak volna.
3: Hazudsz! Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni. Te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
4: Gaz! Az meg lehet,
0: mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

a mindent látó királylány. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Ennek a királynak meg egy olyan lánya volt, aki mindent meglátott az egész világon. Senki se tudott előle úgy elbújni, hogy meg ne látta volna. Egyszer ez a király azt hirdette ki az egész országban, hogy aki az ő lánya elől úgy elbújik, hogy rá nem akad, annak odaadja fele királyságát s gyönyörű szép lányát. Úcul lelkem, sokan próbálkoztak ezt megtenni, de hát mint hiába,

0: senki se tudott elbújni a király kisasszony szeme elől. Cifrábbnál cifrább királyfiak készültek, elbújtak a világ minden részébe, de ezek is csak úgy jártak, mint a többiek, a királylány mindjárt meglátta. Már a földnek minden teremtése elrémült a próbától, senki sem mert előállni. Hát egyszer egy kondás legény eszébe veszi, hogy bízőm mégis megteszi, aztán azt mondja anyjának.
1: No, anyám, süssön nekem pogácsát, készítsen a tarisznyámba kenyeret, szalonnát, mert én megyek a királyhoz.
2: Na menj, édes fiam, hisz úgy se tudsz te úgy elbújni. Lásd, már mennyi emberfő van már a király tornácában, a te fejed is oda kerül, ha rosszul üt ki a sorod.
1: Ne búsuljon, édesanyám, csak készítsen élelmet a tarisznyámba.
0: No, megsül a pogácsa, beteszik a kenyeret szalonnát, úgy indul el a kondás legény. Megy, mendegél. Hát, ahogy egy kis tavacska mellett ballag, meglát ott egy csepp halacskát úzdogálni.
1: No, édes kis halacskám, én téged elviszlek innen, mert ez a tó csak ugyan kiszárad, így hát neked mindegy. Nekem pedig még hasznomra lehet.
0: Meg is fogta a kis halat, aztán a szűrójából elővet egy zsíros ruhács, abba csavargatta. Erre megint megindult, s ment, mendegélt tovább. Hát, ahogy így megy hegyenvölgyön keresztül, látja, hogy egy sas meg egy holló úgy ütik-tépik egymást, hogy a tajték is szakad róluk. A kondás meg akarja tudni, hogy miért van ez a nagy csetepaté, s egyenest hozzájuk rúgtat.
1: Jó napot adjon Isten! Hát, mit csináltok? Miért veszekszetek annyira?
3: Áldom az Istened, ugyan hogy ne veszekednénk. Lásd, mikor az apánk meghalt, egy csizmát hagyott ránk. Most már azon szeretnénk megosztozni, de sehogy se tudunk. Hát, tedd meg te azt a szívességet, igazgasd dolgunkat, majd megszolgáljuk még valaha.
1: Jól van, én megteszem a kívánságtokat, de tudjátok-e mit? Te, saskoma, erígy, szállj föl erre a hegyre, te meg holló erre a másikra, majd ha odaértek mindketten, akkor egyet kiálltok, ti meg szálljatok ide én hozzám, amelyiktek hamarabb ideér, azért lesz a csizma.
0: Úgy is lett. A sas is felszállt az egyik hegyre, meg a holló is a másikra. Itt a kondás egyet kiált, azok meg szállnak, mint a szél egymás ellen, de bíz csak a sas ért a célra hamarébb, az övé is a csizma. A kondás aztán megint tovább ballagott. Ahogy ment, mendegélt, észrevett az út szélén egy hervadásnak indult letört rózsát. Erre megáll, s azt mondja neki.
1: Hé, édes rózsácskám, de meghervadtál. Ugyan elvigyelek-e innen, vagy ne vigyelek? Na de, mégis elviszlek. Lehet, hogy még szerencsémre lesz ez.
0: Ezzel megindult, a rózsát meg felszúrta a kalapja mellé. Alig ment egy hajtásnyira, egyszerre csak megszólal a rózsa.
2: Hallod-e, kondás pajtás? De most az életemet mentetted meg, de nem is felejtem el soha, hanem ültess el engem a király kisasszony kertjének kellős közepébe. Ott öntözges meg minden reggel, majd meglásd, milyen szép leszek. De tudom, Istenem, nem is bánod meg.
0: Mit tett volna más a kondás, mint hogy bevigye a király kisasszony kertjének a közepébe, és ott ültesse el. Aztán beköszönt a királyhoz.
1: Szerencsés jó napot adjon Isten, felséges uramatyám. Én bújni jöttem.
4: Ennyi hát. Te még ki sem állottad a próbát, mégis már atyádnak szólítasz. No, de majd megválik, hogy bújsz el? A próba 3 nap, ha azt kiállod, tulajdon lányomat s felek királyságomat adom neked. Különben Isten hozott, édes fiam, tedd le a szűröd, lesz itt enni, inni, holnap meg majd dologhoz látsz.
0: Azzal bort, pecsenyét tettek eléje, s vendégeskedett, mint egy 6 ökrös gazda. Hajnalban mihelyst pitymallani kezdett, avval a szóval költötte fel a király a kondást.
4: No, fiam, itt az idő, bújj el, ahova tudsz.
0: A legény nyakába veti a szűrét, s útnak indul szélese világba. De nagy szomorúságnak adja meg magát, mert nem tudott olyan helyet kigondolni, ahol a király kisasszony meg ne látta volna. Hát mit volt mit tenni, ment, mendegélt a Tiszaparton. Mikor meg elfáradt, egy kis bokor tövébe heveredett le. Ott a vízszélén sok apró halúszkált fels alá. Ő meg a tarisznyájából kenyérmorzsát vett elő, s azt szórta be nekik. Erre még több hal gyűlt a parthoz. Itt jutott őkelmének eszébe, hogy neki is van egy halacska a szűrújában. Ki is vette egyszeribe, a tenyerébe tette, s úgy merítette a víz alá, alig volt egy-két szempillantásig a kis halacska a víz alatt mindjárt felelevenedett, s bezzeg el is tűnt a kondás tenyeréből. Csak ott búslakodik, csak ott szomorkodik magában a legény, hát egyszer csak egy nagy hal emelkedik ki a vízből, volt legalábbis olyan nagy, mint egy ökör. Szétnéz a nagy hal, köszönti a kondást.
5: Szerencsés jó napot, kondás pajtás! Ugye, te bújni jöttél?
1: Bújni ám, hal pajtás. De mi haszna? Nem tudom, lesz-e belőle valami?
5: Ne búsulj semmit. Megmentetted egyszer az én életem, most hát segítek én is a sorsodon. Tudod mit? Ülj belém, majd leviszlek a Tisza leges legfenekére, ott talán csak nem lát meg a királylány.
0: Úgy is lett. A kondás beleült a halba, és úgy mentek le a Tisza fenekére, ott aztán leheveredett, és hosszú szárú pipára gyújtott. Délután egy órakor, mikor már megebédeltek, szólítja a király a lányát.
4: Lányom, vigyázd a kondást!
0: A királylány kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a fába, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a vízbe, ott meglátta.
2: Háj, uram, atyám, hát még ilyen legényre sem akadtunk, aki így elbújjék.
4: Hogy lányom?
2: Mikor az a kondás a Tiszának kellős közepén egy hal belső részében pipázik, hosszú szárú pipából.
4: Hely a csillagát! Még ilyen begyárt se láttam többet.
0: Ekkor a hal már kifelé vitte a kondást.
5: Na, pajtás! Megláttak! Már így haszontalan minden mesterség!
0: Hely, nagy szomorkodva ment haza a kondás, hogy már egy próbát megtett, aztán semmit se használt. Csak két nap már az élet. Otthon a király enni, inni adott neki.
4: Fiam, már te ugyancsak deréklegény vagy. Azt már mégse hittem volna, hogy a Tisza közepén egy halban pipázzál hosszú szárú pipából. No, de még két próba van hátra. Majd meglátjuk. Rendben lesz-e holnap a szénád?
0: Reggelre virradva megint felköltötte a király a kondást.
4: No, fiam, szedd magad és indulj!
0: Nyakába vette szőrét és ment, mendegélt, amerre a két szeme vitte. Szomorú volt, mint akinek a házát vitte el a víz, mert reménységese volt a jó elbújáshoz. Hát, ahogy magában epedezik, egyszer csak melléje száll egy sas.
3: Ugye, kondás pajtás, te bújni akarsz?
1: Bújni bizony, sas pajtás, de nem tudok sehova.
3: No, ne búsulj semmit! Egyszer te is nagy jót tettél velem, amikor a csizmát nekem juttattad. Most hát itt az idő, hogy megszolgáljam. Ülj a hátamra, majd felviszlek a nap másik oldalára. Ott, tudom, nem látnak meg!
0: Úgy is lett. A sas felvitte a kondást a nap másik oldalára. Ebéd után szólítja a király leányát.
4: Lányom, vigyázd a kondást, majd meglátjuk. Elbújt-e most is, mint tegnap?
0: A király kisasszony is kiáll a tornácba, tekint a vízbe, nincs. Tekint a fába, nincs. Tekint a kőben, nincs. Tekint a napba, ott meglátta.
2: Ha-haj, uram, atyám, még ilyet soha világéletemben nem értem.
4: Hogy lányom, Mi lehet az?
2: Hát, atyám uram, mikor az a kondás ott van a nap háta meget? Ezt sose gondoltam volna.
4: Már, lányom, csak ugyan nagy mester ez a mi kondásunk. Ilyet a nagyapám lelkese látott.
0: Ahogy a Sos ezt megtudta, így szól a kondáshoz.
3: No, kondáspajtás! Ha már meglátott a királylány! Hiába minden, innen le kell mennünk! Nem is tudom, hova bújsz most már, ha már itt is meglátott!
0: Mit volt mit tenni, lehozta a Sas a napból. Idelent elmegy a kondás a király elébe, ez meg csak elcsodálkozik, amint meglátja.
4: No, fiam, ezt már csak ugyan nem hittem volna. Az első bújásod is nagy volt, de hát még ez? Ajaj, a nap hátha megett, no, de most egyél, igyál, egyél, ja, ezt már mondtam. Na, majd holnap megteszed a harmadik próbát. Ez lesz az utolsó, ha megteszed jól, akkor leányom, s a felek királyságom kapod, de ha nem, most figyelj, akkor oda az életed.
0: Reggelre kelve megint felkölti a király a legényt, s imit szól hozzá.
4: Itt az idő, fiam. Már csak ez az egy nap van hátra. Menj Isten hírével.
0: Hely, lelkem, nagy szomorkodva kullogott a kondás a király kisasszony kertjében. Hát, ahogy ott sétálgat a gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok között, egyszer csak megszólal egy olyan rózsa, amely az egész kertben a legszebb volt.
2: Szerencsés jó reggelt adjon Isten, kondáspajtás! Ugye te bújni jöttél?
1: Adjon Isten, rózsapajtás! Bíz abban a szándékban volnék én, de nem tudom, lesz-e belőle valami. Már elbújtam kétszer, először a Tisza fenekére, másodszor meg a nap háta megé, de most már nem tudom, hova leszek.
2: Ne buslakodjál, pajtás! Jót tettél te is velem! Hát nem veszem azt neked hiába. Tedd, amit mondok. Na, ülj belém mindjárt, a király kisasszony még délig templomba fog menni. Neki meg hát mindig virágot szoktak szedni a kebelére. Majd, ha a szobalányok eljönnek, engem törnek le, és engem tűznek a király kisasszony keblére, ne félj, nézhet akkor.
0: Úgy is lett az egész, amint a király kisasszony fel kell szólítja a szobalányokat.
2: Lányok, virágot hozzatok nekem, de a legszebbiket válogassátok ki.
0: Kiszaladtak a szobalányok, hát csak elcsodálkoztak, amint a rózsát meglátták, és nem is állhatták meg szó nélkül, beszaladtak a kisasszonyhoz.
6: Felséges király kisasszony, tessék elképzelni, még sosem volt olyan szép virág a kertben, mint amin ő most van, egy rózsa.
2: No, azt kell nekem.

0: Tegyétek be a bokritám közepébe, azzal fogok menni a templomba.
1: Úgy is lett. Bevitték a rózsát, a király kisasszony el is ment a templomba, a rózsa meg ott a kebelén. Ebéd után szólítja a királya leányát.
2: Lányom, vigyázd a kondást!
1: A király kisasszony kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs. Ekkor lelkem könnybe lábad a király kisasszony szeme.
0: Jaj, atyám, sehol se látom a kondást.
2: Nem lehet az. Lányom, csak nézd meg jobban.
1: Megint tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs.
0: Jaj, atyám, hova legyek? Sehol se látom, akárhogy nézem is.
2: No, nézd csak, lányom.
0: De hiába, atyám, már a vérkönnyű is csurog a szememből, mégse látom.
1: De lelkem, a kondás se volt rest. Kiugrik a király kisasszony kebeléről, a rózsából, s nagy hirtelen megölelte, megcsókolta.
3: No, szívem szép szerelmem. Te az enyém, én a tied.
2: Ejha, lélek adta kondása. Megnyerted a leányom, s a fele királyságom.
1: Ezzel megtették a nagy lagzit, táncoltak kivilágos virradatig, s most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Kicsi bácsi és kicsi néni, meg az Imikém visszatért, bár el sem ment. Írta Dániel András. Szótár. Olykor leginkább unalmasnak ígérkező téli délutánokon kicsi bácsi felolvas kicsi nénnek a jelentés nélküli szavak szótárából.
1: A beftuát.
0: Kezdi mindjárt az elején az A betűvel.
1: Aláfundre bin, amót, arufpe premink, bavuogdrd.
0: Lapoz, aztán somolyogva a B betűhöz.
1: Blank, brefönd.
0: Ekkor hatásszünetet tart, mert tudja, hogy a következő szóval mindig sikert arat.
1: Bun de vördúcor.
0: Mondja lassan szótagolva.
2: Ah, de vördúcor!
0: Ismételi kacsarásva kicsi néni, miközben tölt magának még egy kis teát.
1: Burds.
0: Ugrik át a H betűhöz, kicsi bácsi, mert ott több kedvenc szava is van.
1: Knyábroa nér, ograkod. De figyelj, ez a legjobb.
0: Emeli fel az ujját jelentőség teljesen.
1: Hokuardigra nén.
2: Pompás!
0: Csapkodja a térdét kicsi néni.
1: Vakumponír.
0: Olvas fel kicsi bácsi mély drámai hangon egy K betű szót, hogy aztán percekig meg se tudjon szólalni a rátörő nevetéstől.
2: Még, még!
0: Biztatja kicsi néni.
1: Lömbd.
0: Lapoz tovább találomra a szótárban, kicsi bácsi, miután kifújja az órád.
1: Lumfadér, mrement, mums, sőt noronyavil.
2: Még, még!
0: Kiáltja ki pirosodva kicsi néni.
1: Ovelond, püntovarg, rudnyon, rakatibány.
0: Olvassa a hatásba kicsi bácsi.
2: Még, még, még!
0: Ugrál kicsi néni a kalapén.
1: Slanoánc, splundr, sákroavél, töftoveng, trede.
2: Még, még, még, még!
0: Lelkendezik kicsi néni.
1: Csamél!
0: Kiáltja kicsi bácsi.
1: Aztán meg Unpudanc, Ülfotruán, Vomegy! Vomegy! Mi több még Vurzsavé?
0: Hisz így mulatnak, míg csak be nem alkonyodik. A mesét mesélték
3: Szerencsebb Dániel,
0: Douglas Kevel,
1: Fülöp Dominik.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben, egy nagy papírzacskóban, a kifli királynő. Percenként kidugta a fejét a zacskóból, és kiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik a többi papírzacskóból.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó.
0: De egy perc múlva megint kikiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó, talán már nem szeret, nem is gondol rá, elfelejtett.
0: És megint kikiabált az acskóból.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
0: Hanem a kiflik most nem szóltak semmit. Hallgattak a papírzacskóban.
1: Nem szeret. Ó, nem. Elhagyott.
0: És a kifli királynő már zokogott az acskóban. Hanem egyszerre abba hagyta a zokogást, és felkiáltott.
1: Itt van! Megsült! Itt a király! Jósós, ropogós!
3: Jósós, ropogós!
0: Felelte a kifli király.
1: Sós, ropogós! Szeret, szeret, szeret!
0: Kiáltotta a kifli királynő boldogan.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal. De el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból. Megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgy is végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Fésűs Éva, májusi mese. Dönci, az icipici sünt gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fény lett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon hintáztak. Mindenütt fény, csak a sün orra alatt árnyék. Mert lógatta bizony, annyira lelógatta, hogy Brekuci a kis leveli béka rákiáltott a fűszfágról.
1: Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
2: Nem vagyok hékás, hanem ide is sűn.
0: Bolzolta fel magát Dönci.
1: Lehetetlen!
0: Brekegett mókásan Brekuci.
1: Ide is sűnnek, még nem lehet ekkora bánata.
2: Nekem van,
0: mondta Dönci komoran. Erre már odaugrott mellé a barátságos kis béka, és együttérzően tudakolta.
1: Hol szerezted?
2: Útközben.
1: Rettenetes!
2: Az bizony, és most nem tudom, mit tegyek.
1: Hozd meg velem!
2: Mit?
1: Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
2: Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak.
0: Brekucinak felragyogott a szeme.
1: Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
2: Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok.
1: Jaj, hát ez csak a bolya szólásmódás. Meglepetésre töröd a fejed, igaz?
2: Már nem töröm, már kitaláltam.
1: Akkor meg mi a baj?
2: Még sincs meglepetés.
1: Ez érdekes.
2: Nem érdekes, ez borzasztóan szomorú,
0: mondta az icipici sünt nagyon elszontyolodva.
2: Pedig volt 5 szem ropogós májusi cseresznyém.
1: Hol vetted?
2: Rigó bácsinál.
1: Finom a játék.
2: Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembe jött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta,
3: a cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
1: És te?
2: Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
1: Ezért búsulsz, hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
2: Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a fejét.
4: Minden retek, putvás! 100-szor jobb a tavalyi dió!
2: Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt velem.
1: És hol a dió?
2: Találkoztam egy porzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett.
3: Fiacskám, jegyezd meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecske tojás sokkal többet ér.
2: Fogtam hács, elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürt tojásra.
0: Itt az icipici sünnek már kezdett lefele görbülni a szája.
1: Kivel találkoztál még?
0: Sürgette Brekuci.
2: A rókával.
0: Bökte ki Dönci.
1: Csak nem bántott a beste.
2: Dehogy, nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól nézem meg, hogy nem zápe belül az a fürt tojás.
3: No és?
2: Megnéztem.
0: Bőgte el magát az icipici sün.
2: És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak helyette, mert egy fia apró csiga sem maradt a zsebemben.
1: Ne sírno!
0: Vigasztalta Brekuci.
1: Ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
2: Miből?
1: Például fűből és szalmaszából. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni.
0: Leült egy békarokkal tövébe és munkához látott. Dönci csak nézte, és egyre jobban felderült a képe.
2: Taníts meg rá engem is!
0: Újongott.
2: Hadd csináljam én is!
0: Brekuci hagyta, és ha a pici sűn ügyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kiavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág kondulásra elkészült két takaros kerek kosárka.
2: De szépek!
0: Lelkendezett Dönci.
2: A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk 2 kosarat?
0: Brekucinak örömében fülig élt a szája, úgy válaszolta.
1: Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak.
2: Érdekes,
0: mondta az icipici sün.
2: Én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te anyukádnak a kosarát is teleszedem virágokkal.

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb, mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker? Erre vág fel! Az is egy család! Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty!

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Pikpok álma. Úgy is lett. Nem volt más megoldás. Pikpokot meg kellett operálni. Fel kellett nyitni a hasikóját, és kivenni a szardiniás dobozt. Az operáció után Kassia gondosan ápolta Pikpokot. Hogy ne unatkozzék, a függő ágyát két fa közé akasztotta fel, úgyhogy Pikpok egész nap hallgathatta a fülemülék dalát, és szagolgathatta az ibolyákat. A szerencsétlenül járt pingvin hasikója gyorsan gyógyult. Egy alkalommal, amikor Kassia odament Pikpokhoz, pompás hangulatban találta.
1: Ide figyelj, csodálatos álmom volt. Azt álmodtam, hogy ezen a töltfán felettem mag helyett aranyló, kövér szardíniák nőnek. Én mondom neked, olyanok, hogy az ember a 10 ujját megnyalhatja utánuk. Én csak itt heverészem, álmodozom, Vakvok bácsiról gondolkodom, és a szardíniák maguktól potyognak a csőrömbe. Hűha!
2: Hűha! De jelenleg még diétáznod kell, és csak 2-szer sültet, meg tejbedarát tehetsz.
1: És a tejbedarában nem kaphatnék legalább néhány kicsi élő sprotnit? Azok úszkálhatnának a darában, nekem meg nem volna hány ingerem.
2: A sprotnik nem szeretnek darában úszkálni.
1: Akkor lehetnének másféle halacskák, akármilyen kicsik, csak egy icipicikét csapkodjanak a farkincájukkal.
0: Kassia bebugyulált a Pikpokot a takaróba.
2: Kicsikém, még néhány napig türelmesnek kell lenned, aztán meglátod, apu nagy meglepetést szerez neked.
0: Pikpok elgondolkozott. Egy pillanat múlva megkérdezte.
1: Ez pompás, de azt a meglepetést meg lehet majd enni, és csapkodni fog a farkincájával?

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúl, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszony talált.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakünn szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgő házból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölödötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

0: Kormos István, a muzsikás kismalac. Hol volt, hol nem volt? Volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac, amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka böndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő füvén. Ejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet el. Ej, de szépen muzsikált, nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Trillárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában.
1: Itt egyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló. Hát akkor levágjam most. Vesszen az a három arasz, muzsikás göndörke malac. Kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
1: Hé, gyere! Lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marka közül kicsusszad. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac balfüle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled. A király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borult, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Trillárom, tallárom, zengett át hét határon. Áll elé egy pici nyúl. Kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom eléved a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi lótát, ha anyul tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétáll. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. Anyul tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagybőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek, megyen a három arasz, muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, kezdhető akár minótát, ha nyúltatja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, villárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra.

0: Time, koppantok.
1: Gyere velem, nem bánom. Udvari a muzsikásnak. Jó kis cikópajtáson.
2: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobban patáival közbe koppan, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegbe. Hi, komek, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
1: Megyünk a király elébe, királyi fár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak. Mert annak van jó sora, a nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
2: A gida is kérleli.
3: És malackom én, vigyél én.
2: Jól tudnék segíteni, de pikulás nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós dobos, én majd énekelgetek.
1: Gyere vele, nem bánom, udvari almuzsikásnak, kecske gida pajtásom.
2: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis sikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá. Királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elépük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
1: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak.
2: Feleli az őr.
4: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
2: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac. Nem felel, csak sóhajtoz.
5: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni,
2: szól a kismalac.
1: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
2: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kis malac, vaj, de hogyan a nótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a kis csikó. Dobbant patáival közben, koppant! Kecske gida!
3: Meg! Hely, ha felséges királyom, én jól megnevettlek!
2: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Messze zeng hét határon, s így szól.
6: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó, a dobosod, énekesnek a kicskecske.
2: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: A farkas és a hétgidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hétgidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, s ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas ide jön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szálig felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyánk, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok állt künn, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll künn.
2: Nem nyitjuk ki, nem vagy te a mi anyánk, a mi édesanyánknak kedves, vékony a hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te.
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett, mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Az ám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, s így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegy rá tésztát.
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, s mondá.
3: Hincs be a fehér liszttal a lábam fejét.
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy liszttel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem tezett, felfallak.
0: Megijedt a molnár, s behintette liszttel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is oda ment a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőből.
0: A gidók kiszólottak.
2: Mutasd a lábadat! Hadd lássuk, vajon igazán az édesanyánk vagy-e?
0: A farkas felrakta lábát az ablak párkányára, s mikor a gidók látták, hogy fehér a lába, szentül azt hitték, hogy minden szava igaz, beeresztették. Aki pedig belépett, senki más nem volt, mint a farkas.

0: Megijedtek, s el akartak bújni. Egyik bebújt az asztal alá, a másik az ágyba, a harmadik a kemencébe. A negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecske anyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirib darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecske anyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélte, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecske anyó mennyire síratta gyermekeit. Végre nagy bújjában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecske anyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, s észrevette, hogy puffat hasában valami meg-megmozdul, mintha rugdalóznék.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek. Hát, ha csak úgy bekapdosda őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
2: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak összes, amennyi csak belefért a farkas hasába, derekasan belegyömöszött. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy mendegél, a hasában a sok kavics egymáshoz koppant csőrrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömből, mi szörömből, itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a kidóskák pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak.
4: Oda lett a farkas, oda lett a farkas, oda lett a farkas.
0: Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

0: Róka meg a fürj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fürjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Kanyörgött a fürj.
1: Fogadja, húgod te!
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: Na nem bánom, húgom már fogadva. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent, és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fürj a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta,
1: bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fürjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fürj után eredt. A fürj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fürj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odább állt. Utolérte a fürj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fürj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megijesztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fürj megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: Na, nézd, nézd, nézd, nézd, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
4: A fürj! Fürj telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fürjet, de a fürj felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e? No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fürjet, utána iramodtak. A fürje mezőre csalta őket, csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a rókajukhoz ért. Holtan váltam menekült be a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították. Megdühödött a róka, megkereste a fürjet, és azt mondta.
2: Megszégyenítettél egész nemzetségem előtt. Hogy élek ezentúl farkatlanul?
1: Hiszen magad kérted, tartsalak jól, nevettesselek és ijesszelek meg.
0: A róka azonban olyan mérges volt, hogy rá se hederített a fürjre. Kitátotta a száját, és elkapta a fürjet. Látta a fürj, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának.
1: Jól van, egyél meg, nem bánom. De előbb mondd meg, péntek van ma, vagy szombat?
2: Miért vagy rá kíváncsi?
0: A fürj csak azt várta, hogy a róka kinyissa a száját. Hús, gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.

Lótó, futó, füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy husánga jó végigvágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, ezer seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojvé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből. Én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy fél marék korpa. Sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé, hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba, kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el, egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalveréb tojásból hátastovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a veréptojás alján, oda jön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már egy hete itt keresi a pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyergeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára, ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró? Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom idevetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templom toronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik már a tüzeske mencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak 7 szabómester köszörült a vőlegény ruhát. Hányta a szikrát. A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, 9 fialt baltával borotválták a szilvás gombócot. Nagy mehetnékem támadott, hiszen engemet annyira várnak odalent, hogy régen elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországi bárányfelhőt, létrát facsartam belőle, és alig teszem földre a lábam, apám ott alszik, mérgében majd megszakad a nevetéstől, hogy hol vagyok Isten világ óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürdesztő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget,
Rostával feneketlen bödőben veregetem a fűzfát. Éppen delet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzaga támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyúm pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyúm kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bába asszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Pikpok kalandjai. Találkozás háp-háp kacsával. Pikpok, a kis pingvin, a hóviharok szigetén lakott. A pingvinek megszokott életét élte. Reggel kiúszott a többi pingvinnel együtt a tengerre, megevett két nagy kövér halat, s hozzá még minden kisebbet, délután pedig a pingvin sétányon sétálgatott a jéghegy, meg a hajó töröttek sziklája között. És biztosan nyugodtan érdegélt volna tovább, ha egy alkalommal a nevetőbálna öbölben nem találkozik háp-háppal a világjárt vadkacsával. A kis Pikpok most látott életében először ilyen különös dolgot, ami úszni is tud, meg repülni is, és rémülten hápog hozzá.
1: Ne hápog már, mert meghasad a fülem a hápogásodtól.
0: Háp-háp ártatlan szemeket mereztett.
2: Bocsáss meg, kérlek, de hápognom kell. De
1: akkor nem lehetne, hogy valahol másut hápogsz, és nem éppen itt?
2: Hát nem hápoghatok másut, mert éppen itt vesztettem el a csapatomat. Mi lesz most velem, jaj, szegény fejem? De...
1: Jó van. Nyugodj meg, ne sírj már, nyugodj meg.
2: Könnyű azt mondani, hogy nyugodj meg. Nálatok olyan hideg van, hogy náthát kaptam.
1: Egyáltalán, hogy kerültél ide, és tulajdonképpen honnan jöttél?
2: Én? A kék tó mellől jöttem. Jártál ott valaha is?
0: A kis Pikpok megvakarta a füle tövét.
1: Kék tó. Kék tó. Hát nem tudom. Nem nagyon emlékszem, és különben is ne haragudj, de elég gyenge vagyok földrajzból.
2: Hát ez kár. Nagy kár. A kék tó a legszebb tó a világon. Én mondom neked, kész csoda. Milyen szépek ott a naplementék, és milyen csodálatosan dalolnak a fülemülék, és milyen mámorítóan illatoznak az ibolyák, egyszerűen szerelmes vagyok a kék tóba.
0: Ebben a pillanatban az öböl felett megjelent egy csapat vadkacsa, és a vezetőjük, a gácsér, meg a többiek is hápogni kezdtek.
3: Itt vagyunk!
0: Gyere ide! Haló! Gyere, repülj ide! Repülj ide!
2: Meg vagyok mentve!
0: Háp-háp! Rá sem hederítve a pingvinre! Felszállt a levegőbe.
1: Várj! Mondd meg nekem, hogy hol van az a tó!
0: De háp-háp! Csak tüsszentett egyet! Megrázta a farkát, és csatlakozott a csapathoz.

0: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
1: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, és ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krrr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
1: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszeltem esélyik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
0: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már épp vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
2: Ó, te szegény kis pára,
0: mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhott duruzsolás.
2: Kerülj csak beljebb, képzelem, mennyire összefagytál.
0: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyó egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
2: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú esteimet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, és bizony, ahogy mosdasz, vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
1: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
2: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
0: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogyha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyó mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyú hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
1: Miért keltél ilyen korán, cukoranyú?
2: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss, mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
1: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
0: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyú remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
1: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos, a szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött. Cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
0: panaszolta Rézi néni.
3: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
1: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
2: Rézi néni tehene.
1: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt cukoranyú, hogy ez ritka szép név.
2: Hát ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
1: Igazán? Mondd cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
2: Hát nem tudnám megmondani.
1: Talán 1 millió is.

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Az ám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Használt soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak keredj, fiam. Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült pogácsát. S Mihók? Elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal, abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: És ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Egy gombos tűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodra, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borjú?
0: Mondja, hogy fent van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy szénát elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, hát egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s szénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondj Mihók, s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mondja az apja.
1: Ha ezt megtudja a feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsuk be a bort, hogy ne vegyik észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, és azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s felesége. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond, hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én, lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres. Abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt. Kérdi az asszony.
3: Hallod-e? Nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődül utána a tejfőszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad.
2: Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, felszedett csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségihez. Kérti az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy ajgatott belé.
3: Ki ajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövesd, hanem, hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérti az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát deregy és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Hát, mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, ja Istenem. Hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogjad, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi s egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta ember lót, ehelyett, hogy ember volt. A zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírük poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a félnyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: az okos lány. Egy opsitos kiszabadult a katonaságtól, és ment hazafelé az országúton. Amikor elfáradt, betért megpihenni egy magányos házba. Volt ott minden, istálló, ól, lyuk, apró jószág, csak embert nem látott. Kiáltott egyet, kiáltott kettőt, harmadjára nem kiáltott, mert a házból előjött egy szép, nagy lány. Az opsitosnak úgy megtetszett a lány, hogy borra szomjazott, és mégis vizet kért tőle. Hozott a lány egy poharat, vizet húzott a kútból, és szívesen kiszolgálta az opsitost. Gondolta az opsitos, hogy ő inné tovább nem megy, míg beszédbe nem elegyedik vele. Azt mondta neki.
1: Olyan szép vagy te lány, hogy tetszel nekem.
0: Azt válaszolta erre a lány.
2: Ha 50 év múlva mondaná, azt felelném, hogy hazudik. Vagy a szeme világa hibázik.
0: Megcsóválta az opsitos a fejét.
1: De különös teremtése vagy te az Istennek, hogy hínak?
2: A nevem eleje olyan, mint a hátulja. A közepe dupla.
1: Ebből ugyan nem sokat értek.
0: Gondolta az opsitos, de tovább kérdezte, hát ha valami olyat is megtud, amit megérthet a halandó ember.
1: Magad lakol a házban?
2: Nem én, hanem anyámmal, apámmal, bátyámmal.
1: Hát, az anyád hol van?
2: Főz a konyhában.
1: Mit főz?
2: Föl alát.
0: Sokat ebből sem értett az opsitos, de a kérdezgetést nem hagyta abba.
1: Apád hol van?
2: Vadászni.
1: Mire vadászik?
2: Hát ő úgy vadászik, hogy amit megfog, ott hagyja, s amit nem fog meg, azt hazahozza.
1: Fölötté furcsán vadászik az apád.
0: Aztán megkérdezte.
1: Hát a bátyád hol van?
2: A mezőn.
1: Mit dolgozik?
2: Kiskárból nagyot csinál.
0: Látta az opsitos, hogy vagy a lány nagyon okos, vagy ő nem az elégségesen. Tűnődött egy darabig, hogy mivel fogja meg. Olyat kérdett tőle, amire csak egyenes szóval lehet válaszolni.
1: Mondd csak! Hány éves vagy?
0: De az okos lány nem azért volt okos, hogy ne lejjen olyan választ, amit az opsitost meg nem ért. Mert ezt válaszolta neki.
2: Annyi, amennyi. Az anyám kétszer annyi, apám öttel több, hárman pedig kereken 100 évesek vagyunk.
0: Morgolódott az opsitos, nagyon morgolódott, és elrestelte magát, hogy a lányt megint nem fogta meg.
1: Hallod-e? Ha én innen elmegyek, soha meg nem tudom, hogy túljártál-e az eszemen, vagy pedig bolond vagy, s magad sem tudod, mit beszélsz. Annak hát magyarán, mi az értelme 4 válaszodnak?
2: Megmondom én, de csak azért, hogy lássa, én vagyok az okos, maga meg buta. A nevem eleje ugyanaz, mint a hátulja, s a közepe dupla. Mert Anna a nevem. Az anyám babot főz. Az jár fel alá a fazékban. Az apám bolhára vadászik a gatyája ráncai közt. Ha a bolhát megfogja, ott hagyja. A gatyáját nem fogja meg, azt hazahozza. A bátyám árkolja a föld végét, amit eljártak a szekerek. Mélyebb árkotás a kicsi helyébe. Így csinál kiskárból nagyot.

0: Csukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucson rám pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, tudorászott, megdünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pom, pás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macskas, így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be, hanem el!
1: Nem beszélni.

0: Kicsit világosabban? Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó?
0: Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
2: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince!
0: Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
1: A kuka jó lesz?
2: Jó! Rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
0: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
3: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
0: Bogyó turkált a zsebében.
1: Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
0: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
1: Meséld már!
0: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt.
2: Anya vaja, törje ki ezt a kötelet!
0: Jött egy kémény seprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált.
2: A frász essen ebbe a kötélbe!
0: Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen.
2: Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet!
0: A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta.
2: Amelyikő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb?
0: És ezzel betelt a pohár, vagyis ez már több volt a kelleténél. A ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen.
2: Majd adok én nektek madzagot! Majd adok én nektek rángatást! Elég volt a gyalázatból, most én jövök! Reszkessetek, reszkessetek! Támadás!
0: A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuglibáb. S ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett.
2: Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés!
0: Majd a kémény seprő után lopakodott, fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kémény seprő hiába kiabált, hogy
2: jaj, mamám, meg segítség!
0: Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe.
2: Kémény seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt!
0: Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte.
1: Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak?
0: Pompom elgondolkozott, majd így felelt.
2: Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni.
0: Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott.
2: Jön! Itt jön! Fedezék be!
0: Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan esziszegte.
3: Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak.
0: Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy.
3: Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt.
0: Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul.
3: Befelé, befelé, csipogó banda!
0: A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt.
1: Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell! Garázd a huligán, bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat!
2: Miért tűzoltókat?
0: Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez.
1: Azért, mert ez itt egy elemi csapás,
0: válaszolta Bogyó. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat.
1: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
4: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
0: Kérdezte egy borízű hang.
1: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó,
0: suttogta Bogyó a telefonkajlóba.
4: Értettük, megyünk, világos,
0: kurjantotta a borízű hang.
4: Várjatok meg, és senki se boccadjon, nehogy eltapossátok a gyomokat.
0: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
4: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
0: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
3: Ott van az elemi csapás! Ott, ott, arra!
0: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
3: Tűzoltók, ha-ha, spriccelő vitézek! Musvéti locsolók, gyertek csak!
0: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
4: Jaj, jaj! Elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, hogy itt a vég!
0: Bogyó is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
1: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van! Integessünk neki, ha-ho, ha-ho, erre, ide!
0: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
3: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
1: Ott, ott,
0: mutogattak neki.
1: Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
0: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
3: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért.
0: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
1: Nem baj,
0: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
3: Na végre egy szakember!
0: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
3: De aztán jó irányba feszíts ki! Nyugi hosszú,
0: intette Gombóc Artúr.
3: Észak-déli irány jó lesz?
2: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
0: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
1: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
0: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
2: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat. Te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
1: Megvárhatsz, mosolygott vissza Bogyó a kapuból. És fújt ki magad!

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abba maradt a munka. Jön az elefánt, kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szán nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édes fiam?
2: Ne gondoljon vele, csak szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 etése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi? Avatjuk a csirkéivel. Fogjátok meg, szerencsét hoz.
0: A béresek azonnyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod a tökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tud meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci, hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből. A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. És mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát, s küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelthez a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hívatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: No, elloptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat, ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit, egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a ló farkát fogta, annak a kezében Marci egy főkendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rá kiáltott az emberekre.
1: Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette.
0: Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik.
4: Hiszen fogom a farkát.
0: A másik.
5: Hiszen rajta ülök.
0: És a harmadik.
4: Hiszen fogom a kötelit.
0: A király jól összeszítta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp, megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogyha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, és azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdi húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hívatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
0: Marci este felé odalopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam lesz jobb helye.
3: Siess haza, felséges uram! alig várom, hogy mellém bújj az ágyba.
0: Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
2: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött Marci szépen kisúrral. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
1: Szívem, add ide a gyűrűt.
3: Hogy adjam, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
5: Vendégeknek tálléka!

0: Homokpipőke. Egyszer egy gazdag ember felesége megbetegedett, és amikor érezte, hogy közeleg a vége, ágyához hívatta egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá.
1: Kedves gyermekem, légy jámbor és jó, akkor a jó Isten mindig segíteni fog. Én pedig nézni foglak az égből, és vigyázni fogok te rád.
0: Azzal behunta a szemét, és meghalt. A lányka minden nap kiment az anya sírjához, siratta őt, és jámbor maradt, és jó. Amikor eljött a tél, fehér kendőcskét borította a hó a sírra, és amikor a tavaszi nap a kendőcskét levonta, új feleséget hozott az ember a házhoz. Az asszony magával hozta két leányát, akiknek szép és fehér volt az arca, de ocsmány és fekete a szíve. Attól fogva rossz idők jártak a szegény mostoha gyermekre.
2: Még hogy itt üljön a butaliban, nálunk a szobában.
3: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Takarodjék az a konyhatündér.
0: Elvették szép ruháit, avit szürke kötényt és facipőt adtak rá.
3: Nézzétek csak a büszke herceg kisasszony, hogy kicifálkodott.
0: Kiabálták, jót nevettek rajta, és kivitték a konyhába. Ott keményen dolgoztatták látástól vakulásig. Hajnalhasadás előtt föl kellett kelni, vizet hozni, tüzet gyújtania, főzni és mosnia kellett. Ráadásul a nővérek mindenféle körmönfont komisságokat gyötörték. Csúfot üztek belőle, borsót és lencsét szórtak elé a hamuba, neki pedig oda kellett ülni és ki kellett válogatni. Este, ha kifáradt a munkában, nem fekhetett ágyba, hanem tűzhely mellé kellett a hamuba feküdnie. És mert így mindig szúrtos és piszkos volt, elnevezték hamupipőkének. Történt egyszer, hogy az apa vásárba indult, és kérdezte a lányokat, mit hozzon nekik.
2: Szép ruhákat.
0: Így az egyik.
3: Gyöngyüket és drága köveket.
0: Így a másik.
4: Hát te, hamupipőke, te mit kívánsz?
5: Apám, törd le nekem az első gajat, amely hazafelé menet a kalapodhoz csapódik.
0: Már most az apa vett két mostohalányának szép ruhákat, gyöngyöket és drága köveket, és hazaútban, amikor a zöldellő csaléton lovagolt át, egy mogyoró gaj neki csapódott, és leverte a kalapját. Ő pedig letörte a gajat, és magával vitte. Hogy hazaért, átadta a mostolányainak, amit kértek tőle. Hamupipőkének pedig a mogyoró vesznőt. Hamupipőke megköszönte, kiment az anyja sírjához, és ott elültette a vesznőt, és annyit sírt, hogy könnyei a vesznő tövére hullottak, és megöntözték. Meg is nőtt az, és lett belőle szép mogyorófa. Hamupipőke minden nap háromszor kiment alája, és sírt, imádkozott, és mindannyiszor leszállt a fára egy fehér madárka, és ha kívánsága volt hamupipőkének, a madárka ledobta neki, amit kívánt. Történt pedig, hogy a király ünnepét rendezett, három napig tartott, amelyre az ország minden szép lányát meghívta, hogy fia számára mennyasszonyt keressem. Megörült a két mostohalány halván, hogy ők is hivatalosak, szólították hamupipőkét, és azt mondták neki.
3: Fésüld meg a hajunkat, keférd ki a cipellőnket, kapcsold be a csatjainkat,
2: vigadni megyünk a királyi palotába.
0: Hamupipőke szót fogadott, ám de sírt, mert ő is el szeretett volna menni a táncba, és kérte mostoháját, ő is hadd mehessen.
6: Ennyi, hamupipőke, te, aki csupa por és piszok vagy, te akarsz igazságba menni, hiszen illő ruhád és cipellőd sincs, és még táncolni akarsz.
0: De amikor hamupipőke csak nem tágított, végül is így szólt a mostoha.
6: Na jó, ide szórtam neked egy tál lencsét a hamuba, ha két órán belül kiválogatod, velünk jöhetsz.
0: A leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni, javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy koppant a csőrük, pik, pik, pak, pik, és a többiek is nekiláttak, pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet belesztették a tálba. Alig, hogy eltelt egy óra, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte a mostohájának a tálat a leányka, és örült, mert azt hitte, most már ő is elmehet a vigasságba. De mostohája így szólt.
6: Nem, hamupipőke, nem, nincs is olyan ruhád, és nem is tudsz táncolni. Kész nevetség lennél.
0: És hogy hamupipőke sírva fakadt, hozzátette.
6: Jó, ha két tálencsét egy órán belül kiválogatsz a hamuból, velünk jöhetsz.
0: És azt gondolta.
6: Lehetetlen, hogy meg tudja csinálni.
0: Amint pedig a két tálencsét kijöntött a hamuba, a leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni. Javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyha ablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy kopogott a csőrük. Pik, pik, pik, pik, és a többiek is neki láttak. Pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. És alig, hogy fél óra eltelt, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte mostohányának a tálat a lányka, és örült, mert azt hitte, hogy most már ő is elmehet a vigasságba, de a mostohája így szólt.
6: Tehetsz bármit, nem használ, nem jöhetsz velünk, mert nincs illő ruhád, és nem tudsz táncolni. Még szégyent vallanánk miattad.
0: Azzal hátat fordított neki, és a két büszke lányával elsietett. Amikor már senki nem volt otthon, hamupipőke kiment az anyja sírjához, a mogyorófa alá, és így kiáltott.
5: Rezeg, rászkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: És a madár ledobott neki egy arany ezüst ruhát, és egy pár sejemmel ezüst elhímzett cipellőt. Ő gyorsan fölvette a ruhát, és szaladt a vigasságba. Nővérei és mostohája nem ismerték föl. Azt hitték, idegenből lőtt ki lány. Olyan szép volt az aranyruhában. Hamupipőkére nem is gondoltak. Azt hitték, otthon duszkál a piszokban, és lencsét válogat a hamuból. Szembe jött vele a királyfi, kézen fogta hamupipőkét, és táncba vitte. Nem is akart mással táncolni, úgyhogy el sem engedte hamupipőke kezét, és ha valaki fel akarta kérni, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Hamupipőke táncolt, míg be nem esteledett, akkor aztán haza akart menni, csak hogy a királyfi azt mondta.
7: Veled megyek, elkísérlek.
0: Mert látni akarta, hogy hol lakik a szép lány. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a galambházba. A királyfi megvárta, hogy a leányok apja hazatérjen, és elmondta neki, hogy az idegen lány beugrott a galambházba. Az ember azt gondolta,
4: csak nem hamupipőke az,
0: és baltát és fejszét hozadott a többiekkel, hogy szétverje a galambházat. Ám abban senki sem volt. És ahogy beléptek a házba, hamupipőke ott feküdt piszkos ruhájában a hamu közepén, és a tűzhelyen olajmécses pislákolt, mert hamupipőke hátul azonnal kiugrott volt a galambházból, és a mogyorófácskához futott, és ott levetette, és a pázsitra terítette szép ruháját. Aztán a madár elvitte. Ő meg visszament szürke kötényében a konyhába, és a hamura feküdt. Másnap, amikor újra kezdődött a vigasság, és a szülők és a mostohanővérek megint elmentek, hamupipőke kiszaladt a mogyorófához, és így szólt.
5: Rezeg, rászkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most még sokkal büszkébb ruhát ejtett le a madár a fáról, mint az előző nap, és amikor ő ebben a ruhában jelent meg az ünnepen, mindenki megcsodálta a szépségét. A királyfi megvárta, míg odaér, akkor kézen fogta, és csak is vele táncolt. Valahányszor odamentek, hogy fölkérjék a leányt, így szólt a királyfi.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, és hamupipőke hazaindult, a királyfi követte, hogy lássa, melyik házba megy. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a kertbe a ház mögé. Állt ott egy nagy fa, roskadásig a legpompásabb körtvélyekkel, ő fölmászott az ágak közé fürgén, akár a mókus, és a királyfi nem jött rá, hogy hova tűnt a táncos nője. Megvárta, hogy az apa hazatérjen, akkor így szólt hozzá.
7: Az idegen lány elszaladt tőlem, és azt hiszem felhágott a kört a fára.
0: Az apa ezt gondolta.
4: Csak nem hamupipőke az.
0: Fejszét hozatott, és kidöntötte a fát. Ám senki nem volt rajta. És hogy a konyhába léptek, hamupipőke ott feküdt a hamuban, mint egyébkor, mivel a fa másik oldalán leugrott volt, visszavitte a szép ruhát a madárnak a mogyorófácskához, és fölvette szürke kötönykéjét. Harmadnap, Amikor szülei és nővérek elmentek hazulról, Hamupipőke megint oda ment az anya sírjához, és szólította a fát.
5: Rezeg, rázkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most a madár olyan pompás, ragyogó ruhát dobott le, amilyennel az eddigiek egyike se ért föl, és a cipellő színarany volt. És hogy ebben a ruhában ment el a vigasságra, senki nem tudta, mit mondjon ámulatában, a királyfi csak is vele táncolt, és ha valaki fel akarta kérni őt, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, Hamupipőke menni akart, és a királyfi el akarta kísérni, de Hamupipőke olyan gyorsan elillant, hogy a királyfi nem érte utol. Csak hogy a királyfi cselhez folyamodott, meghagyta volt, hogy a lépcsőt végig kenjékbe szurokkal. Így történt, hogy amikor a leányka leszaladt, ott veszett a bal cipője. A királyfi kezébe vette a cipellőt, és az kicsiny volt, csinos és színaranyú volt. Másnap reggel elment a cipellővel a lányok apjához, és azt mondta neki.
7: Az lesz a feleségem, senki más, kinek lábára illik ez az aranycipő.
0: Örültek a nővérek, mert szép lábuk volt. Ment a nagyobbik a kamrájába a cipővel, hogy felpróbálja, és ment az anyja is, hogy segítsen. Csak hogy a leány a nagy ujját nem tudta beleörültetni. A cipő kicsi volt neki. Akkor adott az anyja egy kést, mondván.
6: Vágd le a lábujjadat, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A leány levágta a lábujját, beleerőltötte a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyfihoz. Az lovára emelte őt, akit menyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Csak hogy el kellett menniük a sír mellett, és ott ült a mogyorófán a két galambocska, és így kiáltotta.
8: Buruk, buruk, buruk, ez nem ő,
9: ez nem ő,
8: csurom még a cipő,
9: a cipő kicsi,
8: otthon ül még az igazi,
9: buruk, buruk.
0: A királyfia leány leábára pillantott, és látta, hogy gugyog belőle a vér. Megfordította a lovát, visszavitte a hamis menyasszonyt, és azt mondta, nem ez az igazi, vegye föl a cipőt a másik nővér. Az bement a kamrába, lábúja szerencsésen belefért a cipőbe, csak hogy a sarka túl nagy volt. Anyja kést adott neki, mondván.
6: Vágd le egy darabot a sarkadból, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A lány levágott egy darabot a sarkából, beléjelöltette a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyhoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Amikor a magyarfához éltek, ott ült két galambocska, és így kiáltottak.
8: Buruk, buruk, ez nem ő! Csinom vér
9: a cipő kicsi,
8: otthon ül még az igazi.
9: Buruk, buruk.
0: A királyfi a leány lábára pillantott, és látta, hogy a cipőből ömlik a vér, és a fehér harisnya sötétvörös lett, amint felszívta. Megfordította a lovát, és ezt a hamis menyasszont is visszavitte.
7: Ez sem az igazi. Több lányatok nincsen?
4: Nincs. Csak az én elhalt feleségemtől van itt egy kis bugyut a Hamupipőke, de hát lehetetlen, hogy az lén a menyasszony.
0: A királyfi azt mondta az embernek, hogy küldje csak előbe Hamupipőkét. Ám az asszony közbevágott.
6: A nem, az olyan szúrtos, nincsen rajta semmi néznivaló.
0: De a királyfi azért is látni akarta, és hát hivatni kellett Hamupipőkét. Ő előbb tisztára mosta kezét, arcát, majd ment, és meghajolt a király felőtt, aki átnyújtotta neki az aranycipőt. Ő felült egy zsámolyra, kihúzta a lábát a súlyos facipőből, és az aranycipőlőbe dugta, amelyet mintha ráöntöttek volna. És amint felállt, és a királyfi az arcába pillantott, felismerte benne a szép lány, aki táncolt vele, s felkiáltott.
7: Ő az igazi menyasszony!
0: Megrémült a mostoha és a két nővér, és elsápadtak a bosszúságtól, de a királyfi lovára ültette Hamupipőkét, és ellovagolt vele. Amikor a magyarófácskához értek, így kiáltotta két fehér galambocska.
8: Buruk, buruk, ez csak ő!
9: Nem véres a cipő?
8: A cipő nem kicsi.
9: Benne van az igazi.
8: Buruk, buruk.
0: És ahogy ezt kiáldozták, fölrebbentek, és Hamupipőke várára telepettek. Egyikük jobbról, másikuk balról, és ott megültek. Aztán megtartották a lakodalmat, és boldogan éltek, amíg meg nem halt.

0: Babszem Jankó. Na gyerekek, ki nem hallotta hírét Babszem Jankónak? Aki nem hallotta, ide tartsa a fülét, mert ma este Babszem Jankóról mondok mesét. Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hét országon túl, ha akarom innét, volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hiszen csak az az egy ne lett volna, mert akár hiszitek, akár nem, ez az egy akkora volt, mint egy babszem, de még egy makulamákszemmel sem nagyobb, s úgy is hívta minden lélek Babszem Jankó. Hely, sokat búslakodott, epekedett a szegény ember, de még többet a felesége, hogy mi lesz Jankóból. Kendernövéskor múlt 16 esztendős, s csak akkora most is, mint amikor megszületett. Csak lesz, ahogy lesz, amíg ők élnek, de kivisel majd gondot erre a szetemnyi teremtésre azután. Elmegy a szegény ember egyszer szántóba, s magával viszi Jankót is. Amint szántanak, egyszerre csak omlani kezd az áporeső. A szegény ember félbehagyta a szántást, Jankó pedig az eső elől bebújt egy keserű lapi alá. De ahogy bebújt, az egyik ökör hátrafordul, s ham, bekapja a keserű lapit Jankóval együtt. Keresik Jankót. Mikor az eső elállott, mindenfelé tűvé tesznek minden barázdát, minden hasadékot, kijött az egész falu a keresésére, de csak nem tudták megtalálni. Hazamentek nagy búsan, hát ha otthon megtalálják, de bizony Jankó eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amíg így keresnék, Jankó csak elkezd kiabálni az ökör hasából.
1: Édesapám! Üttesse meg a kajlát, mert különben sohasem lát meg az életben!
0: A szegény ember hallotta is, nem is, azt hitte, az ördögök akarják megtréfálni. Másnap az ökröt kicsapták a kertbe, s ott jól lakott fűvel. De annál erősebben megéhezett Jankó. Mit gondolt, mit nem? A kis ostora nyelével, mert ugye az is vele volt, elkezdte döfögélni a kajla hasát, s a szegény nagy kínjában elé bogárodzott a ház elé. Ott ismét kiabálni kezdett Jankó.
1: Édesapám, azt mondom, hogy üttesse meg a kajlát, mert bizony Isten kifogy a Jankó fiából. Kit szeret jobban, engem-e vagy a kajlát?
0: Fájt bizony a szegény ember szíve a kajláért, de mégiscsak kedvesebb volt néki az édes gyermeke, és megüttette a kajlát. De mit tett a boldogtalan? Eladta a kajla belét egy asszonynak. A kajla meghalt, és Jankó mégse volt. Az asszony, aki a kajla belét megvette, elment a vízre, hogy mossa ki. Amint egy hurka szálat öblögetne, nagyot rikkant Jankó.
1: Éfi asszony, látom a bokáját!
0: Hely, megijedt a szegény asszony. Szentül azt hitte, hogy a kajlában ördög volt. Nagy jettében átlódítá a belet a víz túlsó partjára. Éppen arra járt egy farkas. Ham! Bekapta a belet hurkástól Jankóstól. Aj, édes Istenem, mérgelődött Jankó a farkas hasában, hogy az apja megüttette milyen a drága ökröt. S mi haszna, még rosszabb helyre került. Ahogy csak az icipici piránkoló karjából kitelt, döfte szurkálta a farkas, és egyre azt kiabálta.
1: Hajtsd, pásztor, a csordádat hajtsd, mert jön a farkas!
0: Megjött a farkas szörnyűségesen, hogy ki az Isten haragja ülhetett a hasába, megfutamodott, mintha szemét vették volna ki. Szaladtában találkozik egy medvével. Kérdi tőle a medve.
2: Hová futsz, farkaskoma? Hiszen senki sem kerget.
3: Dehogy nem, medve koma, ha sem a bolyt az eleven ördög, döfköd, szurkál, s mindig kiabál. Jaj, csak valaki megszabadítana tőle. Jaj,
2: ne búsulj, komám. Gyere velem, róka komám asszonyhoz. Most esztendeje belőlem is kikergette az ördögöt.
0: Elmennek róka komám asszonyhoz, aki már volt.

0: ahogy a farkas kitátotta a száját, világossá kereszkedett be a torkán. Sihankó ezen kezdett kifelé botorkázni. Amikor a szájáig ért a farkasnak, hallja, hogy őt ördögnek gondolják.
1: Éppen jó, legalább majd ennem adnak.
0: Azt felelte a róka komámasszony hókuszpókuszára.
1: Nem bújok vizén, míg az erdei tolvajok házáig nem visztek, s akkor is csak úgy, ha a farkas tátva hagyja a száját.
0: Megtették jó szívvel, amint kívánta, és elvitték az erdei tolvajok házáig, hogy Jankó szépen kiugrott a farkas szájából. Éppen amikor a földre pottyant, akkor vacsorázott a 12 híres tolvaj. Mint egy szénabogja, akkor a rakásba hevert a teménytelen sok arany, gyémánt, ezek úgy ragyogtak, hogy aztán elülhetett volna mellettük még egy font milligyertya is. Jankó szép csendesen fölmászott a sültestálba, istenesen megrakta a hasát, még egy pohár bort is behörpintett, s közbe hallgatta, hogy mint tanakodnak a tolvajok. Hát hallja, hogy éppen azt a herceget akarják kirabolni, akinek kakas sarkon forgó gyémánt palotája egy jó puskalövésnyire volt az ő apja házától. Megálljatok, gondolja Jankó.
2: Ebből ugyan nem lesz semmi.
0: Szépen a vezér zsebébe hüngörödött. Éjfélkor felszedelőzködtek a tolvajok, s elmentek a herceg palotájába. A nagy vaskaput tolvajkulccsal kinyitották, nem különben a palota ajtaját is éppen abba a szobába találtak nyitni, ahol a herceg kisasszony aludt. A tolvajok meg akarták kötözni a szépségesen szép herceg kisasszonyt, hogy magukkal vigyék, de Jankó ebbe a minutába kiszökött a vezér zsebéből, s elkiáltotta magát.
1: Hozzá ne nyújjatok, ha az életetek kedves!
0: Néznek a tolvajok erre is, arra is, de nem látnak semmiféle élő lelket. Ezen még jobban megijedtek, és kifutottak a szobából. De nem mentek tovább, hanem hallgatóztak, és mikor látták, hogy ismét csendesség van, visszamentek a palotába. Ez alatt Jankó lehúzta a herceg kisasszony ujjáról a gyűrűt, áttipegett, topogott a herceg szobájába, jól megrántotta a herceg szakállát, és a fülébe súgta.
3: Keljen föl, herceg úr, mert itt vannak a tolvajok.
0: Áj, felszökik a herceg, nagyot rikkant. Ide, katonák! Mire a tolvajok észrevették magukat, a katonák elállották a palotát, és mind a 12 tolvajt levágták. Kereste, kutatta azután a herceg, hogy vajon ki lehetett az a derék ember, aki megmentette az ő életét. De híre nyoma veszett annak, mintha a föld nyelte volna el. Pedig a herceg erősen fogadkozott, hogy egyetlen leányát tüstént neki adná. Hallotta ezt Jankó, mert még mindig ott volt a palotában, csak őt nem látta senki. Hely, édes Jézusom, te bezzeg megörült, mikor hallotta a herceg fogadkozását. Mert Jankó úgy megszerette a herceg kisasszonyt az első pillantásra, hogy azt mondta, babszemet sem ér az élete, ha az övé nem lesz, az az aranyhajú herceg kisasszony. Közben legyen mondva, mikor Jankó kiszökött a farkasból, mind a ketten, medve, farkas, azt mondták, hogy csak füttyentsen egyet, a segítségre van szüksége, mindjárt ott teremnek. Kimegy Jankó a palotából, ki a határa, s füttyent egyet. Mindjárt ott termett a farkas és medve is.
4: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt, hogy vigyen engem a tolvajok házához, te pedig keríts nekem egy rengeteg nagy szekeret, fogj elébe 8 medvét, s hajtsd a tolvajok házához.
0: Még jóformán félre sem nézett Jankó. Már ott voltak a tolvajok házánál, de a medve is ott volt a nagy szekérrel, melybe 8 medve volt fogva.
1: Na, most töltsétek a szekérbe, ami arany és gyémánt van itt.
0: Úgy lett, amint parancsolta, és mikor készen voltak a rakodással, elindultak a Jankóék háza felé. Amint mentek, mendegéltek délidőben, egy nagy kőszikla alá értek. Megálltak ott, hogy egy kicsit szusszanjanak, mert még annak a 8 erős medvének is nehéz volt a teménytelen sok kincs. Hát, amint a nap éppen az ég közepére ér, megnyílik a szikla, s forrás bugyog ki belőle. Szomjas volt Jankó, oda tartja a száját, s jót húz a forrás vízből. Na, lássatok csodát! Jankóból egyszerre nagy szál daliás legény lett, hogy még a medvék szeme is csak úgy meredezett a bámulattól. Mert hiába tekergetitek a fejeteket, de úgy volt, ahogy mondom. Mert az a forrás olyan forrás volt, hogy minden hét esztendőben budjant ki, s csak déli 12 órakor. S ha csökött ember ivott abból, magas sudár lett belőle. Mikor Jankó hazaért, az apjáék bizony nem ismertek rá, s ha azt a teménytelen kincset nem hozza,

0: beszélhetett is volna nekik ítélete napjáig. De hát, mégiscsak Jankónak kell lennie, gondolták az öregek. Idegen ember, nem bolond, hogy ennyi kincset hozzon nekünk. Még el sem telt egy hét, Jankó olyan palotát épített, hogy külön volt a hercegénél. Mikor a palota kész volt, azt mondta Jankó az anyjának, most már immáron sudár hangon.
1: Anyó, menjen el a herceghez, és kérje meg nekem a lányát.
0: Csak hogy föl nem veti a szegény asszonyt a csuda, azt hitte, hogy Jankó megháborodott az elméjében. De ez addig volt a nyakán, hogy nagy félelmek közt elment a herceghez, hanem a konyhán belül nem mert menni. Történetesen arra ment a herceg, s megszólította.
2: Hát kied mi jó bajár jutkálni?
3: Jaj, lelkem, örcsög uram, meg sem merem eztet mondani magának, hát az bizony úgy volt, hogy hát a Jankó fiam ide küldött, hogy jaj, Istenem, nem ismerem, hogy mondjam, hát kérjem meg neki a herceg kisasszony kezit.
0: Nagyot kacagott a herceg, azt hitte, hogy az a szegény asszony megbolondult. De az asszony sírva erősítgette, hogy ő nála otthon van mind a négy, mármint hogy a biztosan a kereke. Talán a Jankó fiának hibázik.
2: Na te szegény asszony, jó oldal. Mondd meg a fiadnak, hogyha egy hét alatt olyan vastengelyű kocsit nem csináltat, amelyikben a legkisebb szeg is arany, azon ide nem hozza azt az embert, aki megszabadított a tolvajoktól, a fejét vétettem vakmerőségiért.
0: Hely, sírt a szegény asszony, ahogy ment hazafelé, hogy sírása felverte az utcát. Most kifogy a legkedvesebb fiából, mondja Jankónak, de ez csak összeütötte a bakáját, s nagy fütszóval kiment. Bement a városba, s ott olyan kocsit csináltatott, hogy még a fája is színaranyból volt. Aztán füttyentett egyet, s mindjárt ott termett medve is, farkas is.
4: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt parancsolom neked, hogy teremts 8 medvét az apám házához, te pedig farkaskoma, gyere velem.
0: Még haza sem értek. Már ott volt a medve 8 társával. Mindjárt befogadta a 8 medvét a vastengelyű aranykocsiba, a 9. medvét felültette a bakra kocsisnak, melléje a farkast inasnak, ő maga pedig hátul ült, ahogy az urak szoktak, felöltözve szép aranyos ruhába. Már messziről meglátta a herceg őket, s leányostól kifutott az udvarra, mert azt hitte, hogy maga a király jő látogatóba. De bizony az csak Jankó volt, aki leszökött kocsiról, haptákba vágta magát, s mondá.
1: Jelentem aláson, herceg őkirályi felsége, elhoztam a vastengelyű kocsit, amelynek még a fája is arany.
2: Jól van, jól. Hát, aki engem felébresztett volt.
1: Az meg én volnék, felséges uram, s ha nem hinné, itt a gyűrű a herceg kisasszony ujjáról. Azon éjjel húztam le, bizonyságnak okáért.
0: Na de lett erre nagy öröm, s vigasság. A herceg kisasszony úgy rajta felejtette a szemét Jankón, hogy olyan erősen egymásba habarodtak, mint Izé és Izéné. Isten Krisztus úgy segéljen, gyerekek, hogy még aznap lakodalmat csaptak. Jankóból herceg lett, eddig talán király is, a testvérei pedig mind hatökrös gazdák. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: A dzsugara. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dzsugara. Egy zsákocskában üldögélt, és sok más dzsugarával együtt a tavaszt várta.
1: Megjött a tavasz, elültetnek bennünket. Kizöldülök, nagyra növök, leveleket hajtok, kalászba szökkenek, a magom teljes lesz, és beérik.
0: Egy napon azonban társaival együtt kivették őt a zsákból, de nem azért, hogy elültessék, hanem hogy megfőzzék. Egy forró fazékba tették. Pirosan izzott a fazék. Melegük lett a dzsugaráknak, és kezdtek szétpukkadni. A kis dzsugara is vörös lett, és tudta, ha még egy kicsit a fazékban marad, megsül. És volt nincs. Ki kell találni valamit, hogy a fenyegető veszedelemtől megmeneküljön, gondolta. Azzal toppantott egyet, mire kipattant a fazékból, és a kemence szélére esett.
1: Megmenekültem!
0: Sóhajtotta a dzsugara, és útnak eredt. Ekkor a kemencéből megpillantotta őt egy lángocska, és megszólította.
2: Hé, dzsugara! Hova mész?
1: Hogy? Hová megyek azt? Hová megyek azt? Kérdezed? Megmenekültem a halál torkából. Távoli tájak felé indulok most. Melegszelű, bővízű vidékre.
3: Nem vinnél el magaddal? Ha még egy pillanatig itt maradok, hamu lesz belőlem.
1: Gyere csak, gyere!
0: Boldog volt a lángocska. Villámot vetett, és kiugrott a kemencéből.
3: Jaj!
0: Aztán mindketten nagy bukdácsolással nekiindultak. Mendegélt a dzsugara meg a lángocska, amikor egyszer csak megpillantotta őket egy szalmaszál.
4: Hé, dzsugara, lángocska, hova igyekeztek ilyen sietősen?
2: Minket kérdezel? Elpusztultunk volna, de elmenekültünk, és így épségben maradtunk. Most egy szép helyre megyünk, ezután ott élünk.
0: A szalmaszál a fejét ingatta, úgy helyeselt a lángocska beszédjéhez.
4: Drága barátaim, hadd szegődjek hozzátok! Engem is majd összekerebjéznek, a szemétre vetnek, vagy összezúznak, és a forró kemencében elégetnek, csak a füst marad meg belőlem.
2: Te, gyere velünk!
0: Azzal a dzsugara, meg a lángocska, nagy bukdácsolással, a szalmaszál pedig szállva, remegve, de mindhárman vidáman beszélgetve útnak eredtek. Már egy jó nagy darab utat megtettek, amikor egy patakocska partjához értek, és megálltak. A patakocska hangos csobogással, a világfényesítő napsugarától ragyogva szaladt tova.
4: Hogy kelünk át ezen a patakon?
2: Menjünk végig a patak partján, valahol hídnak kell lennie, majd azon átkelünk.
1: Nem, nincs semmi értelme, hogy hidat keressünk. Más megoldást kell találni. Szalmaszál, légy te a híd. Én és lángocska átmegyünk rajtad, majd utána téged is áthúzunk a másik oldalra.
0: Mondta a szalmaszál, és hidat csinált. A dzsugara tüstént átmászott rajta a másik partra. A lángocska azonban a patak innenső partján maradt. Nem mert menni.
1: Hé, lángocska! Talán csak nem félsz! Ha tudtam volna, hogy ilyen gyáva vagy, nem hoztalak volna társnak magammal!
0: Bántotta a lángocskát a dzsugara beszéde, és vérvörösen lobbant egyet.
2: Nem dzsugara! Gyáva nem vagyok!
0: Azzal rálépett a szalmaszára, hogy áthaladjon. Amikor a szalmaszál közepére ért, a szalmaszál nagy recsenéssel ketté tört. Mindketten egyszerre estek a vízbe, szegény lángocska nagy sistergéssel kimúlt, a szalmaszál hamuját pedig elragadta a víz. Amikor meglátta ezt a dzsugara, először meglepődött, aztán keserves sírásra fakaszt.
1: Én együgyű, hogy nem gondoltam rá. Kellett nekem erősködni. Társaimat rossz útra vinni. Tessék! Most aztán elvesztettem őket.
0: Sírt, és keservesen sóhajtozott. Nem kívánkozott ezután már sehova sem a dzsugara. Ott maradt a patakpartján, és a földbe süllyedt. Nyár volt ekkor. Aztán jött az ősz, A patakpart zöld füve kiszáradt, hult az eső, majd leesett a hó. Az őszt felváltotta a tél, befagyott a patakvize. Majd felmelegedett a levegő, megjött a tavasz. Megolvadt a jég, a patakparton friss fű sarjadt, sárga és vörös virágok nyíltak, bazsalikom és menta illatozott. Azon a helyen, ahol a dzsugara volt, egy dzsugara bokor vert gyökeret. Kibújt, és napról napra növekedett. Egyik hajtását a másik után eresztette, óriásira megnőtt, és érlelte a sok dzsugarát. A szárai kalázba szökkentek, a magok teljesedtek, beértek, kemények lettek. Valamennyi mag, amely a dzsugarából származott, örökké emlékezett a lángocskára, meg a szalmaszára. Teltek múltak az évek, és a patakpartján már nagyon sok dzsugara nőtt, de egyetlen egy dzsugara mag sem felejtette el többé a lángocskát és a szalmaszálat.

0: az irigy kaméleon, kubai fekete népmese. A világ kezdetén a kaméleon egyszínű állat volt. Ott élt az őserdőben, és szomorúan ugrált fáról fára, nagyon csúnyának hitte magát, hiszen még csak nyaklánca sem volt. Amellett szörnyű irigy is volt. Olyannyira, hogy még a kutyát is gyűlölte, mert ahányat csak látott, mindig más színű volt, és ráadásul mindnek lánc díszelgett a nyakában. Egy nap meg is kérdezett egy arra járó kutyát.
1: Hogy van az, hogy ahányan csak vagytok, más a színetek? Én meg mindig egy színű vagyok. És neked még nyakláncod is van. Szebb vagy nálam.
0: El is ment másnap Orulához, a varázslóhoz, hogy kérjen tőle egy varázsszert, amelytől ő is olyan szép lesz, mint a kutya. Orula óva intette, hagyjon fel az irigységgel. De a kaméleon nem tágított, addig-addig könyörgött Orulának, míg az végül engedett a hiú állat kísértésének, adott hát neki egy szert, és azt mondta.
2: Na jó, most pedig menj haza. Ez, amit adtam, olyan varázsol, amilyen lenni szeretnél.
0: Ahogy a kaméleon visszatért az erdőbe, rögvest föl is mászott egy fára, és csodák csodájára valóban megváltozott a színe, és ahogy tovább ugrált, mindig más színt öltött. Ekkor megpillantott egy kutyát, és így dicsekedett.
1: Nézd csak, komám, milyen szép vagyok, ha!
0: És azzal egyik fáról a másikra ugrált, így fitoktatva változó színét. A kutya meg rá sem hederített. Nem tűrhette ezt a hiú kaméleon, nagy haragra lobbant, és újra elfutott Orula házához.
1: Varázsló, adj egy olyan szert, amitől olyan szép leszek, hogy a kutya megfukkad az irigységtől.
2: Ha, még mindig nem vagy megelégedve.
0: A varázsló hiába akarta szép szóval meggyőzni az ostoba hiú kaméleont, az nem tágított, olyan makacsul erősködött, míg végül kapott is egy csodaszert.
2: Tessék!
0: Boldogan futott vele vissza az erdőbe. Alig várta, hogy hazaérjen és kipróbálja a varázsszert, amelytől aztán olyan szép lesz, hogy azt már a kutya is megirigyelheti. Ezt állja majd meg szó nélkül, és kárörvendve elképzelte, miként fog pukkadozni a kutya az irigységtől. Ahogy így ugrándozott vidáman, egy óvatlan pillanatban elvesztette a csodaszert. Futott is vissza rémülten a varázslóhoz, de Orula elzavarta a hiú irigy állatot.
2: Takarodj!
0: Azóta a kaméleon, ahányszor csak fölmászik a fára, megváltoztatja a színét, de nincs benne öröme, mert mindig szebb szeretne lenni másoknál.

0: az aranyfogú királyfiak. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon túl, még az üveghegyeken is túl, hol a kurta falku malac túr, volt egyszer egy király, annak két szép fia. De olyan két fiút még nem látott a világ. Aranyhajas aranyfoga volt mind a kettőnek. Volt ennek a két királyfinak két aranyszőrű csikaja, azoknak is aranyfoguk volt, és tárdos volt mind a kettő. És volt két kicsi kutyácskájuk. Aranyszőrük, aranyfoguk volt azoknak is, s tátos volt mind a kettő. Egyszer, mi történt, mi nem, jön elő a kertből a két csikó, s hát mind a kettőnek véres a lába. Nem tudják elgondolni a királyfiak, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók. Mennek a kertbe, s hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, s azt mondja az idősebbik.
1: Na, öcsém, ha már találtam ezt az aranykardot, én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itthon. De figyelj ide, látod ezt a rózsabokrot? Ha elkezd száradni, tudd meg, hogy bajba kerültem, és hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Akkor újj fel az aranyfogulódra, és gyere utána.
0: Azzal az idősebbi királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy mendegél hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s elér egy sűrű nagy rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal, s kéri az, adjon neki valamit. Királyfi benyúl a tarsójába, pénzt ad a koldusasszonynak, s megkérdezi, nem tud errefelé egy jó szállást.
2: Bizony tudok, csak menjen arra, vitéz úr. Bal felé talál egy korcsmát, ottan van egy néma szolgáló. Az ellátja étellel, itallal, mindennel.
0: Megy tovább a királyfi, ott hagyja ezt a kényszeres mozgású öregasszonyt. Hamar oda is ér a korcsmába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána. Megy is a királyfi, de a korcsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt. Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, menjen fel a palotába. Leszáll a királyfi a lováról, bevezeti a márványistálóba, szénával az abbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány aranylócára, na-na, beszélnek erről, beszélnek arról, s addig így, addig úgy, hogy egyszer csak azt mondja a szép leány.
3: Na jó, te az enyém, én a tied, ásó kapos a nagy harang válaszol el minket.
0: Hát jó van, megtartják a lakodalmat, aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, a másik meg sír, kérdi a királyfi.
1: Figyelj ide, bizony feleség, mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, és a másik pedig mindig sír? Nem értem, sír, nevet, nem értem.
3: Hát az egyik szemem azért nevet, mert a feleséged vagyok. A másik szemem azért sír, mert apám, anyám s húgom mind szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma, abban lakik a vénbanya. Annak a vénbanyának volt egy nagy kamasz fia. Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a húgomat. Szörnyű nagy bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát. A vénbanya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a húgomat. És ott él most a víz alatt béka képében. Tudod-e most már, hogy miért sír az egyik szemem? Azt mondom én te neked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki még oda bement, élve nem jött ki.
0: Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerülj annak a kocsmának, de ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vett a hátára, mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába. Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak jöjjön be. Ment is a királyfi nem kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy hicse bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami fekete üvegben. Felhagyja a királyfi, s im, hallgassatok ide. Abban a szempillantásban kővé változik. A kemence patkán dorombolt egy fekete macska, ez, ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vén banya lett belőle. Éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szobába, és elkezdett számlálni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99-10?
0: Éppen 99-et számolt.
2: No, még csak egy hiányzik, de majd eljön az is.

0: Ez alatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy vajon nem hervad-e. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, s délre tövig kiszáradott. Felnyergeli a királyfi nagybúsan a csikaját, felül rá, búcsúzik apjától, anyjától, szólítja a kutyáját, ahogy már ez lenni szokott, s indul világgá. De hogy szavamat összenek everjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe eleresztette, és a rózsa mind szállott elébb, a kicsi királyfi megvágtatott utána. Éppen azelőtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebbi királyfi kövé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az is utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy egyszerűbb az asztal alá fordult. A kemence patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s cudarul a földhöz vágja. Az alatt az asztal alól elé tápászkodik a néma szolgáló, hát bezzeg, nem volt most néma, összetette a kezét, úgy könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. A fekete macska az oka mindennek. No, bizony elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a kutyától. Változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé. Nem eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaváltozott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kövé változtatott.
1: No, vén banya. Akkor aztán tessék itt egyenes vonalba előttem így elindulni előre.
0: Rikkantott a királyfi. Azzal a vén boszorkány a kemence patka alól kivett egy színes üveget, abban volt valami csuda ír, azzal megkente a kővével ember homlokát, s ím feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából elől a királyfi, s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy no most már megszabadult, de akkor az idősebbi királyfi vette elő.
2: Hallott-e vén boszorkány? Addig meg nem kegyelmezek hittan életednek, amíg azt nem mondod nekem, hogy hol van az az ereje a te teknős béka fiadnak, aki víz alatt tartja a király legkisebb leányát?
0: Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vén boszorkány. Azt mondta.
3: Erre meg arra van egy sóstó.
2: Hangosabban mondja.
3: Erre meg arra van egy sóstó. Annak a közepében van egy vízitök. Ennek a vízitöknek a tövében lakik az én fiam.
2: Gyorsan van.
3: Teknős béka képében. Vele lakik a király kisasszony. Az is békának a képében. A vízitöknek a hetedik virágában van egy vas iskátolya. A vas iskátoljában egy tojás. A tojásban egy lódarás. Ha ezt a lódarasat megölik, meghal az én fiam is. De... elég lesz, királyfi, ha csak egy üvegbe zárod a lódarazsat. Azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg. Mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a városról, feltámasztja az embereket és állatokat, akiket a víz alá temetett.
0: No, most már tényleg eleget tudtak a királyfiuk. Vitték a vénbanyát a palotába, ottan elzárták egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, szóltak a kutyájuknak, gondolom, s mentek, hogy megkeressék a sóstavat. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beelveztek a sóstó közepére, s ím, csak ugyan, ott volt a vízitök. Mindjárt leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas iskátuját, iskátujából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg, hanem beletették egy üvegbe. Hát egyszer csak jön a teknős béka, nagy erőtlenül, s kérdi a királyfiaktól.
4: Mit akartok? Látom, hogy kezetekben van az életem. Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek.
0: Azt mondja az idősebb királyfi.
2: Meghagyunk az életedet. Csak erezd le a vizet a városról, támaszd el az embereket és az állatokat, változtasd vissza a királylánt, aztán élhetsz. Ám majd meglátunk, míg a világ és még a két nap.
4: Leereztem a vizet a városról, feltámasztom az embereket, és vissza változtatom leánynak a király kisasszonyt.
0: Mondta a teknős, s im halljatok csodát, mi történt. Egyszeribe eltakarodott a sóstó vize. Mindegy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sóstó helyén volt újra szép város, az utcákon jöttek-mentek az emberek, mintha csak az este feküdtek volna le, és most reggel felkelnének. Felébredt a király is, a királyné is, visszaváltozott leánya a király kisasszony, de milyen szép leány lett belőle. Úgy láttam, mint ma, hétszer teszebb volt, mint annak előtte. Vitték a szép király kisasszonyt az édesapjához, és ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfiúval. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a feleségét, és egyszerre tartottak két lakodalmat, hét országra szólót. Az öreg király nagy örömében az idősebbi királyfinak adta egész országát és királyságát, a kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja országába. No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a két királyfi, és királyt akartak választani, mert az öreg király jól meghalt, amíg a fiai oda jártak. Lehet nagy öröm helye új a lakodalom? Két hónapig folyt a tánc. Rostával hordották a bort. Még támma is hordják. Holnap legyenek a ti vendégek.

0: Élt egyszer valamikor régen, amikor még aranyhalak úszkáltak az égen, egy gyönyörű királyfi, akit Máriónak hívtak. Márió nem szeretett király lenni, ezért hóna alá csapta koronáját, felült lovára, és az első cirkusznál beállt zeneboboznak. Boldogan festette arcát fehérre, estéről estére, és ütötte a dobot, a cintányért, és vetett bukfencet mások örömére. De egy nap hírnök érkezett, hogy térjen haza, legyen újból király, mert nagy baj történt. Sírnak az emberek, és könnyeik tengerében úszik az egész birodalom.
1: Majd én megvégasztalom őket,
0: mondta a királyfi bizakodva, és haza is tért országába. Nagy vízözön fogadta Máriót, alig bírt beúszni a trónterembe.
1: Nagy a baj, valóban,
0: állapította meg, nem kis rémülettel látva az elapadhatatlanul folyó könnyeket.
1: Mi a bajotok?
2: Ó, felséges királyom, elfelejtettünk nevetni, és ez olyan szomorú, hogy sírnunk kell rajta.
0: Válaszolta egy ember. No, fogta magát a királyfi, és beöltözött bohócnak. Énekelt, mókázott, kézen állt, püfölte rettentően a cintányért, de bizony az emberek csak sírtak tovább. A királyfi mélyen elgondolkodott. Gondolkodott, hogy 2 hónapig, de semmi jó ötlete nem támadt.
1: Bárcsak lenne egy okos feleségem, aki tanácsot adhatna most nekem.
0: Sóhajtott fel Márió, és alig, hogy ezt kimondta, elapadt az emberek
2: körül. Jó! Jaj, de jó! Lesz királynénk!
1: Lesz! Lesz!
0: Hagyta rájuk a királyfi, mást úgy sem tehetett. Kihirdették hát 7x7 országban, hogy Márió királyfi feleséget keres. Jöttek is a királylányok szép számmal a föld minden részéből. Szépek voltak, mint az álom, de a királyfi okosat keresett, ám ilyet nem talált. Búsult az ország, búsult a királyfi is. Már annyira elszomorodtak, hogy özönvízzel fenyegetett a nagy búslakodás, amikor egy gyönyörű pillangó szállt Márió vállára.
3: Álmodtam, királyfi.
1: Na és? Álmodni én is szoktam.
3: Álmomban megláttam egy gyönyörű királylányt.
1: Királylányt?
3: Ez a királylány olyan szép és olyan okos volt. Épp, hogy hozzád való lenne.
1: Ne mondd.
3: De bizony, hogy mondom, mert az álmok nem hazudnak.
1: Hol keressem? Merre menjek? Hová legyek?
3: Ó, nyugodj meg! Nem kell elmenned sehová. Itt a királylány mellette.
1: Mellettem? Itt nincs senki rajtunk kívül.
3: Nincs hát.
1: Csak nem te vagy az a király kisasszony.
3: De bizony, én vagyok az.
1: Nem értem.
3: Elvarázsoltak. Nem kell ezen csodálkozni. A mesében mindig elvarázsolják a királylányokat és a királyfiakat. Ha!
1: Ha! Én nem örülnék ennyire a helyedben, mert nem tudok segíteni rajtad. Csak egyszerű királyfi vagyok. Annak sem a legjobb, mert a cirkusz porondja többet jelent nekem, mint ez a díszes trónszék.
3: Épp ilyen egyszerű királyfira van szükségem. És tudd meg, hogy a cirkuszt én is szeretem. Főleg a zenebohócokat.
1: Ha! Ez tetszik nekem. Mondd, hogyan segíthetnék rajtad?
0: Kérdezte Márió, de alig, hogy ezt kimondta, eltűnt a pillangó, mintha sohasem találkoztak volna. Eközben Márió királyfi birodalmától sok mesényire egy szépséges királylány riadt föl álmába.
2: Mi történt veled, Zelezina?
0: Kérdezte a királylánytól a királyné.
3: Zelezina? Ki az? Én pillangó vagyok.
2: Jaj, édes lányom, miféle bolondság ez már megint?
3: Azt álmodtam, hogy pillangó vagyok, és egy királyfi éppen segíteni akart rajtam, amikor felébredtem.
2: Ne gondolj te semmiféle királyfira most már, hogy megkérte a kezedet könyvszárító ország királya. Jövő ilyenkorra ide is ér hozzám.
3: És ha nem fog tetszeni?
2: Ne sír, lányom, ha nem tetszik a királyfi, akkor a kosarat kap, hogy beborítja vele egész országát.
0: Vigasztalta szép lányát a királyné. Zelezina meg is nyugodott, és izgatottan várta kérője érkezését. Teltek múltak a hónapok. A királylány minden éjjel pillangónak álmodta magát, hogy láthassa álmai királyfiát. Így gyorsan elszaladt az esztendő, s egy nap megszólaltak a kürtök, jelezve, hogy megérkezett a messzi országból Zelezin a kérője. A királylány se élő, se holt nem volt riadalmában. Szívdobogva rohant le a trónterembe, és földbe gyökerezett a lába. Mert kérője nem volt más, mint akit oly sokszor látott már álmában.
4: Mário! Mário!
0: Futott a királyfi karjai közé Zelezina, és kicsordultak könnyei a boldogságtól. A királyfi tátott szájjal bámulta a szép királylányt, és nagyon elcsodálkozott, hogy Zelezina még a nevét is tudja.
1: Ismersz?
0: Kérdezte a királylány szemébe nézve.
3: Ismerlek-e? Sok ezer éve ismerlek, és csak rólad álmodom. Pillangóként is elmentem hozzá, hogy láthassalak.
1: Furcsa.
3: Nem baj, ha nem érted. Csak azt értsd meg, hogy szeretlek. Hogy csak addig ér valamit az életem, amíg úgy ébredek fel reggelenként, hogy még mindig szeretlek.
1: Remélem, nem bolond ez a szépséges királylány.
0: Gondolta Mário királyfi, és átadta ajándékait Zelezinának, aki elfogadta őket. Ezzel meg is köttetett a házasságuk. A királyfi elvitte országába Zelezinát. A királylányt kitörő örömmel fogadta a nép, hónapokig ünnepelték királynőket. Azóta sem sírnak az emberek Mário királyfi országában. Csak a királyné pityeredik el néha, amikor a királyfi magára hagyja a cirkusz miatt. Mert cirkusz bizony van ott, ahol 13 királyfi kapaszkodik a királyné szoknyájába, aki házassága óta soha többé nem álmodta pillanatot.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy japánka éldegélt.
1: De jó lenne, ha volna itt még egy japánka. Ketten lennénk akkor itt. De jó lenne akkor itt. Hát nem baj. Eszegetek kompótot,

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vágylingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádaknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki, tudj Isten, milyen tehetséges. De képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, s este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: meg hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meg hallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki. De mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendes végre! Egy pisztenést se halljak, az operát akarjuk nézni.
0: És recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
3: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
2: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
2: Ne légy őrült, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthatsz, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
4: Nagyon örvendek.
0: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
4: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz, csendesen.
1: Csendesen.
0: Valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész. S végül így szól.
4: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. de a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, s elénekel neki vagy 15 operát.
4: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
4: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg se mukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész várost bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amint társalognak egymással.
5: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk piszegnek.
3: Apadják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, s ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész.

0: este egy régi házról fogok nektek mesélni. Akkor, amikor ez a ház épül, még abban a faluban nem lakott senki.
1: The wind blows
0: through
1: me,
0: erdők,
1: and the old and the new,
0: fák,
1: and here
0: bokrok,
1: and far away, familiar and unknown,
0: patakok volt,
1: and you and everything,
0: volt a ház fölött,
1: love of the universe,
0: egy régi, régi,
1: this
0: nagy, kövekből összerakott,
1: and you fall down.

akiknek ma már sem a nyelvét, sem a ruháját, sem a gondolatait nem, de senki nem ismerheti meg, gyerekek. Ezek az emberek, ezek a nagyon-nagyon régi emberek mind-mind mások voltak, mint mi. Soha, de soha, higgyétek el, hogy soha, de soha nem néztek hátra. Azért is volt az a föld alatti járat olyan tekervés, mert mindig, mindig, mindig mentek előre. Mondták azt a szót szeretettel, ami olyan sok, nagyon-nagyon sok, és nagyon-nagyon nagy erőt adott nekik. Azt a szót, amit ma már nem lehet sem kimondani, sem földolgozni, sem visszaeszmélni, mert olyan, de olyan régi nyelven volt mondva, annyira máshogy, annyira halkan, annyira szétszedve, hogy ma már nem is hallhatjuk. Ezek az emberek ütötték a követ, és mentek előre. Fogták a fejszét, fogták a vésőt ott lenn a mélyben, szürke ruhájuk volt, és mentek előre, mentek, és fúrták azt a mély, azt a nagyon mély, tekervényes alagutat. Néha, mikor a kövek miatt úgy kellett fúrniuk, hogy fölfelé haladtak a hegyben, elértek gyökereket, indákat, ereket, ahogy csöpögött a víz, plotty, plotty, plotty, rá a vas fejszének a nyelére, plotty, plotty, nem szólt ott semmi, mert ültek, gondolkoztak ezek az emberek, nem néztek hátra, csak gondolkoztak, hogy vajon miért kell nekik ennyire előre menni. Tudták, hogy ott van a parancs, az a parancs, ami abban a szóban, amelyet kimondani sem tud az ember ma már. Ott rezgett nekik, és mikor megpihentek, hallottak egy hangot, olyan valami furcsa hangszerből, valami régi, nagyon régi vonós hangszerből, valahogy úgy átzengett a templom felől. Ott a ház mellett, amit már mondtam nektek, gyerekek, remélem figyeltek. Onnan szólt nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon harmonikusan az a hang, ami nem is egy hang volt, kettő, három, négy hangszer, lehet, hogy több, de valahogy

magutat ássák. Aztán, amikor nagyon figyeltek belőle, újra felerősödött a hang. Jött végig az alagútból, és már ott volt, ott tekergett körülöttük, ott sípolt, ott ugrott, és érezték, hogy tudnak, hogy léphetnek, hogy mehetnek tovább. Ezek közül, az emberek közül volt olyan, aki 3 vagy 4 éve már nem látott napot. Mindig elképzelte, hogy milyen lehet, hogy így megcsillan, hogy fönt a fák között így megcsillan a nap, játszik, táncol, de ő már nem volt fönt. Több éve nem volt fönt, mert tudta, hogyha fölmegy, látja a napot, nem jön vissza többet a barlangba. Lent maradt, és csak elképzelte a napot, csak ment előre a fejszével, ment, és képzeletben látta, hogy a napsütés kicsalja a lombokat, a virágokat, látta a hajnali harmadcseppet, ami lecsöppen az egyik levéről a másikra, és csak elképzelte, és dolgozott, ment tovább, összeszorította a fogát, verte a földet, és azt mondta magának, egyszer biztos, hogy szép lesz, egyszer biztos, hogy jó lesz, egyszer biztos, hogy működni fog, az az alagút. Menni kell előre, menni kell, nem figyelni a többiekre, nem nézni, hogy a többi hogy üti, csak kibírt, csak menj előre, összefogom mindent, nem kimondani, hanem én. Menni, nem nézni oldalra. Így gondolkoztak, de nem mondták egymásnak, hanem csak ütötték a falat és fúrták az alagutat. Fönt időnként, amikor nagyon közel voltak megint a hegyoldalhoz, hallatszott, hogy kint táncolnak, kint élvezik a napsütést, kint vannak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy tudják, hogy ők lent, ott mélyen a föld alatt dolgoznak. A lentiek nagyon sokszor, amikor meghatározták nekik, hogy leülhetnek, leültek egymás mellé, érezték egymás izzadságát. Össze voltak szorítva ebben a barlangban, mert a barlanggal gyorsan kellett haladni. Ültek ott egymás mellett, érezték egymás nedvességét, érezték a párát, érezték a hideget a falon, érezték a kövek hűvösét, értékelték a fényt, ami messziről jött a folyosó végéről. Figyelték a másikat. Mindenki elhatározta, hogy amíg a másik nem lép, nem mond, nem dühöng, addig ők nem tesznek semmit. Ezért iszonyatosan kifinomult, iszonyatosan működött bennük az, hogy mindenfajta külső rezgésre figyeljenek. Figyeljék a többit. Ne beszéljenek arról, hogy velük mi van, hanem várjanak arra a pillanatra, amikor már a többieknek is elege lesz. És akkor egyszerre, mert a másik hamarabb elkezdte, akkor egyszerre elindulhatnak, és egyszerre kitörhetnek ebből az alagútból, mert már senki, de senki nem akart ezt az alagutat fúrni, de nem mondhatták, mert a templomból, a kőlap alól együtt indultak el, és mindenki vállalta, hogy megcsinálják a kijáratot, csak hallották azt a régi zenét, csak kattogott bennük az a régi zene, csak húzott az agyukba, csak úgy csöpögött. Az, amikor elindultak, már utálták, mert olyan rég volt, nagyon rég volt. Minden kattogásá vált, minden harmónia, minden bement, bent kattogott az agyukba, mert az a barlang nagyon mélyen volt, nagyon lent volt. Hangokat hallottak, parancsszavakat! Nem beszélt senki! Idegenek voltak ezek.

a szavak, de bentről, bentről működtek ezek a szavak. Idegen nyelv, idegen nyelv, más népek nyelve. Emberek. De nem mondták, csak hallották messziről, hogy jönnek a parancsszavak, jönnek a parancsszavak, jönnek. Valaki ordított kint, valaki mondta, hogy menjenek még le az alagútba, menjenek még emberek, hogy haladjon gyorsabban az alagút. Fúrják, véssék, üssék, hordják, lépjenek, izzadjanak, menjenek más nyelven. Messziről, mert hosszú volt az alagút már. Sokat dolgoztak, mentek a talicskán, szórultak a kövek, ütötték a falat, mentek előre, egymás vállával, egymás fejével, nem néztek hátra, csak hallották, hogy kattognak, csörögnek, omlanak a kövek. Mindenki arra várt, mikor lesz vége, mikor érnek ki a napsütésre. Kint biztos süt a nap, kint biztos fény van, kint biztos minden szép.

0: itt vannak. Leküldték őket! Leküldték őket, itt vannak évek óta. Évek óta itt vannak ők. Kapnak ételt. Kapnak vizet. De nem tudják. Nem tudják, mi van kint. Nem tudják, mi van kint. Ez kattogott a fejükbe. Nem tudják, mi van kint. Ki akartak menni? Ki akart mind menni? De ütötték a falat. Ütötték a falat. Vitték a köveket. És érezték, hogy valahogy egyre jobban minden olyan csöndes lesz. Minden olyan néma lesz. Minden ütés, minden kő, minden fejsze, csak a bőrüket simították, az izzadságot, a port, nem jöttek ki a hangok, csak magukba szólt, hogy kimenni innen, miért jöttél be, hosszú a barlang, olyan volt az egész, mint egy álom, mint egy mély, mint egy soha föl nem ébresztető. Hallották a lélegzést, hallották, hogy soha, amíg a szívük dobog, soha nem lesz vége, mindig itt maradnak egyedül. És akkor csak hallottak egy pattanást, olyat, mint egy ilyen pitt, egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagyon gyors, egy ilyen szakítást, ami végzett, ami így abba hagyatta ezt az egész történetet, és érezték, hogy minden hideg lesz. Nem tudták, hogy mi történik, mert még mindig sötét volt, de érezték, hogy jön a víz, érezték, mert ezt ismerték régtől, és így oda tapacja őket a falhoz, és görgeti, és megmozgatja, és mindenki akkor ott volt, nem semmit nem tudott mondani másiknak, csak ordításokat lehetett hallani, semmi más nem lehetett hallani, csak egyszerűen azt, hogy viszi őket visszafelé ez a víz, viszi oda, ahol 3 évvel ezelőtt már nem voltak, és bum, kövekkel, bum, talicskákkal, bum, ásokkal, mindennel, viszi vissza az úton, viszi, és erős volt a víz, erős a sodrás, erős ennek a föld alatti pataknak, és egyszer csak onnan elkezdték, felérkeztek újra a templom kőlapja elé, felnyomta őket a nyomás, zubogott, mosott, és a lejtőn vitte őket, görgette őket ki, oda a hegyoldalba, a régi házhoz, és sütött a nap, és látták az embereket, látták, akik dobogtak, táncoltak, nevettek, ajladoztak. Ezek nem azok az emberek voltak, akik őket elindították. Ők nem néztek vissza, hanem a sodrás, a víz, a föld alatti patak vitte őket vissza, és látták a szemükkel, hogy élnek, mindenük vizes, de ezek, akik körülöttük vannak, már nem azok az emberek, és nem azt a nyelvet beszélik, de boldogok voltak ezek a régiek, mert éltek, hallották, látták, körülöttük vannak emberek, és élnek. Hát ilyen ez a mese, gyerekek, ilyen ez a mai mese. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. A Tilos Rádióban hallottátok a mesét.
1: Somewhere fell down in front of me.
0: In its az osztályfőnök mesélt.
1: The world became empty. And what was still existing broke. The air parted in front.

0: A óriás burgundi répa.
1: Egyszer volt egy egylábú ember. Elindult szerencsét próbálni. Amint ment az úton, egyszer csak talált egy óriási nagy burgundit. Hozzá fogott kihúzni, de nem bírta. Arra ment egy kétlábú ember, kérdezi az egylábú embert.
0: Mit csinálsz?
1: Mondja az egylábú.
2: A burgundit akarom kihúzni, de nem bírom.
1: Oda ment a kétlábú ember is, húzták, de nem bírták. Arra ment egy háromlábú ember, kérdezi a két embert.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, segíts! A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a háromlábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy négylábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a négylábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy ötlábú ember is, azt kérdezte.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment az ötlábú ember is, hogy öten majd csak kihúzzák a burgundit, de öten se bírták. Arra ment egy hatlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hatlábú ember is, húzták hatan a burgundit, de hatan se bírták kihúzni. Arra ment egy hétlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hétlábú ember is, húzták heten, de heten se bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy nyolclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a nyolclábú ember is. Húzták nyolcan, de nem bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy kilenclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a kilenclábú ember is, de bizony, kilencen se bírták kihúzni. Arra ment egy tízlábú ember is, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide te is, akkor majd megtudod, hogy mivel kínlódunk.
1: Oda ment a tízlábú ember is, húzták tizen, de nem bírták még tizen se kihúzni a nagy burgundit. Arra ment egy tizenegylábú ember is, húzták tizenegyen, éppen csak, hogy egy kicsikét megbozdították a földben a burgundit. Leültek, megpihentek. Addig, amíg pihentek, arra ment egy tizenkétlábú ember is. Felkérdezi őket.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, te is!
1: Oda ment a tizenkétlábú ember. Akkor azt mondta az egylábú ember.
2: Nos a pajtások, húzzuk hát ki ezt a burgundit. Most már 12-en vagyunk.
0: Gyerünk!
1: Elkiáltotta magát a 12 lábú ember, hogy rajta gyerünk, akkor megrántották a burgundit, és mindhanyatt estek, mert kihúzták a burgundit.

0: Akkor aztán elosztoztak rajta, majd összeverekedtek. Mert úgy osztották, hogy akinek ahány lába volt, annyi kocsi burgundit kapott. Így az egy lábú csak egy kocsi burgundit kapott, pedig ő húzta legtöbbször. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: It really does. It looks like you, Shelley and Tony, it's too many times. Every time he speaks emphatically, you're jumping. It looks

Mosonyi Alíz, apróságok boltja. Az apróságok boltjában apróságokat lehet kapni. Apró ruhákat, apró cipőket, apró kalapokat, apró esernyőket, az apró ruhákhoz apró gombot, az apró cipőkhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot. Jön egy vevő, vesz egy apró ruhát, a ruhához apró gombot, a cipőhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot, apró pénzzel kifizeti. Hát az esernyőhöz semmit se lehet kapni? Semmit, semmit, mondja az apró boltos. De kár, mondja az apró vevő, akkor nem leszek esernyőt. Sóhajtozik az apró boltos, mind megmarad az esernyő, nem veszi meg senki. Arra jön egy apró egér, bebújik az apró boltba, nézi az apró ruhákat, ebből nem kérek, nézi az apró cipőket, ebből nem kérek, nézi az apró kalapokat, ebből se kérek. Megátja az apró esernyőket, egy kis esernyőt ennék. Rág egy apró lyukat az egyik esernyőn, rág egy apró lyukat a másik esernyőn. Jól lakik az apró egér. Jön egy apró vevő. Vesz egy apró ruhát, az apró ruhához egy apró gombot, vesz egy apró kalapot, a kalaphoz apró virágot. Hát az esernyőhöz mit lehet venni? Nézi az apró boltos az esernyőt. Látja, hogy lyukas. Tessék, kérem, lyukat venni az esernyőhöz. Nézi az apró vevő az apró lyukat. De szép lyuk, adja ide, megveszem. Most már mindent lehet kapni az apró boltban. Apró ruházhoz, apró gombot, apró cipőhöz, apró fűzőt, apró esernyőhöz, apró lyukat.

0: Bene Horváth, Wolf Edu. Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinálta a fejét.
1: Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap. Szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt, és barna. Hasonlított egy kolbászra. És ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Felháborító.
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakilt a fejemre. Kikakilt a fejemre.
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a galamb. És placs! Fehér, nedves kulimász csattant a vakod mellett a földön. Még a jobb lábára is látott.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészett.
3: De én... Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló. És zsupsz-hupsz! Öt nagy kövér lócitrom pottyat, hogy száll nyira a vakon lába mellé. A vakon levont nyűgözve.
2: Te hakírtál a fejemre?
1: Kérdezte a nyulat.
4: Én? Ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a nyul, és ratatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudott csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a kecske. És pitpat, nagy kupac karamell színű gombóc bukfentezett a vakon belé a fűbe. Nem is csúnyak, gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a teheret, aki éppen kilődzött.
6: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a tehén. És trocs-rocs, óriási, zöldes-barna lepén trocsant épp a vakon mellé a fülbe. Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre, gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a malac, és plocs-locs puha barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az orrát.

0: kikakírta toka?
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két tagi fekete légy üldögél egy rócitromon. Eszegettek.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vagont.
0: Szerintetek kikakírt a fejemre?
2: Marad szépen nyugton.
1: Zümmögték a lenyek. Hamarosan meg is állapították.
2: Világos, mint a vakabla. Ez bizony egy kutya volt.
1: Végre megtudta a kis vakont, hogy kikakilt a fejére.
2: Lajos Béla a hentes kutya.
1: Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára, és csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisakod boldogan és elégedetten volt vissza a földbe.

A nap gyermekei. Rostás Farkas György meséje. Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és melegételt adtak. Tátott szájjal hallgatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortüzeknél, és borzongva hallgatták az öreg cigányvajda történeteit. Most pedig elmesélem, hogy nekünk cigányoknak mitől van ilyen szép barna színünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápadt színünk volt, mint amilyen nektek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkorosak voltunk, mint ti. Még ilyet, fehér romák, szólt közbe hüledezve egy legény. Vad népek elűztek minket otthonainkból, leányainkat, asszonyainkat megbecstelenítették. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világvándorai. Mivel nem volt otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a nap. Reggel a kellő nappal ébredtünk, s oda tartottuk arcunkat a napsugarainak. Mozdulatlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. És amikor szivacsként magunkba szippantottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk. Csak nézett bennünket a nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi is nagyon szerettük a napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, és ezt tudta is a nap, mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek. Egy napon így szólt hozzánk a nap. Ide figyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak benneteket? Mire lenne jó ez nekünk? Kérdezte akadékoskodva az öreg jós asszony. Nem is tudom, gondolkodott félhangosan a nap, talán azért, mert nekem nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én egész nap veletek lehetnék. Óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az arcotokra varázsolnám a vidámságot. Kedves drága nap, így szólt ükapám a naphoz, bizony el kéne nekünk a te gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronzbarnára fested a bőrünket. Akkor az emberek már messziről felismernek bennünk, és tudják, mi a te fogadott gyermekeid vagyunk. A nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett. Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel, de örömünk hamarosan örömbe fordult. Az emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket. A tábortűznél megfagyott a levegő. Az emberek lehajtott fejjel szégyenkezve hallgatták az öreg vajda történetét. Akkor a nap rosszat tett veletek, szólt közbe egy 10 év körüli legényke. Bizony, kisfiam, a nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen indulatokat szabadít fel az emberek szívéből. Ezért vándorolunk mi cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene mondanunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is.

Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Telt múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kismalac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja-e, komám asszony, ez a kismalac azért visít, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. No, de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földjébb precedni. A kis malac is menni akart, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbőrt. Hát mikor levetette, hetet hét országban a szép teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbőrt, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal többet precedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokan lopták, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földiepret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességbe megvénültük, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az meg mozgatta a fejét, hogy igen. Jegybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszonyi ruhát is. Olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az olba, a kocogrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a 4 lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac
nincs több. Eddig volt, mese volt.

0: Tündér Ilona és Árgyilus. Volt egyszer egy király, és annak volt három fia. Ennek a királynak volt egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Sőt, oly különös volt, hogy éjjel virágzott, s meg is ért az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király szokása szerint kiment sétálgatni korán reggel gyönyörűséges kertjébe, és nagy meglepetésére az aranyalmáknak a hűlt helyüket lelte csak. Így történt ez másod, harmad és negyed napra. Ekkor a király összehívta az egész udvart, elmondta a történteket, és kihirdette, hogy ha oly emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát megkapja. A leghívebb őröknek sem kellett egyéb. Odaállítottak az almafához, azonban hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett rájuk, és alig múlt el egy negyed óra, mire fölébredtek, s íme az aranyalmák eltűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban fölszólalt a három királyfi is. Megjelentették, hogy ők megőrzik az aranyalmát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is ugyanaz történt, mint a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott rá. Legelőször a tabákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Aztán ment az almafa alá őrködni. A holdvilág kellemesen világított Árgyilus szép arcára. Most érezni kezdte, hogy az álom össze akarja szemét húzni, azonnal egyet szippantott, szemét jól megdörzsölte, és nagyokat prüsszentett. Másodszor is nagyot szippantott a tabákból. Még egyszer megdörzsölte a szemét, így állt néhány percig. Egyszer hal suhogást hallott. Föltekintett. Feje fölött 12 hollót látott repülni, egyenest az almafához tartottak. A 13., mint vezér, előre repült. Árgyilus megkapta a 13. hollónak a lábát, s így szólt.
1: Itt vagy, tolvaj.
0: Reá tekint. Látja, hogy karja közt egy gyönyörű szép leány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják az alabástromvállát. Egészen meg volt lepve.
1: Ki vagy te, szép tolvaj? Én soha többé, soha el nem eresztelek, maradj nálam.
2: Én Tündér Szép Ilona vagyok. Ezek pedig?
0: A 12 hollóra mutatott.
2: Játszótársnői. Mulatságból minden este ide repülünk, és az aranyalmákat leszedjük. Mulatságból nálad maradnom nem lehet, ám bár megvallom, hogy te vagy az, kit soha felejtenem nem lehet. Csak téged szeretlek.
1: Maradj nálam, Ilona. Én nálad nélkül nem élhetek.
2: Nálad maradnom nem lehet. Azonban vedd ígéretemet, hogy ezentúl minden nap eljövök. De álmod el nem viszem. Azért légy itt, ha látni akarsz.
1: Jó.
0: Akkor aztán nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák megvoltak. A király homlokon csókolt a legkisebb fiát. Árgyilus csak azt kérte atyától, engedje meg továbbra is, hogy örködjék az almafánál. Atya meg is engedte. Minden éjjel kiment Árgyilus örködni, s Tündér Szép Ilonával mulatott. Volt a király udvarában egy vén banya. Ez Árgyilus herceget nagyon szemmel tartotta. A király kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyilus annyira szeret az almafánál örködni. Történt egyszer, hogy a király magához szólította a vén banyát, s így szólt hozzá.
3: Látom, hogy Árgyilus herceget szemmel tartod. Nagyon helyes. Főképpen akkor vigyázz rá, amikor az almafánál örködik.
0: A vén banya úgy tett. Egyszer, mikor Árgyilus az almafához ment örködni, a vén banya a bokrok mögé bújt, s másnap korán reggel azt mondta a királynak.
4: Meglestem Árgyilus herceget. Alig bírok a szememnek hinni. Gyönyörűséges aranyhajú leánytyán láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú leány.
3: Hazudsz te, vén banya! Ez nem lehet igaz!
4: De, úgy van, felséges uram. Ha kell, holnap hozok jelt, hogy megismerje, hogy igazam van.
0: Másnap este, mikor Árgyilus és Tündér Szép Ilona egymással mulattak, maguk sem tudták, hogy történt, milyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vén banya, és egy aranyfürtöt levágott tündérszép Ilona hajából. Aztán lassan elment. Fölébredt tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, fölébredt Árgyilus is.
1: Mi bajod, kedves?
2: Ó, Árgyilus, éj boldog! Én téged soha többé nem látlak, nálad nem maradhatok. A házadat tolvajok lakják, íme, aranyfürtjeimből egyet levágtak.
0: Ezzel megölelte Árgyilust, ujjáról egy gyűrűt húzott le, és az Árgyilusére húzta.
2: Tessék, erről megismer Ilonkát akárhol.
0: Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elrepült. Másnap reggel a vén banya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Igen, elcsodálkozott a király, és tüstént magához hivatta a fiatal herceget.
3: Édes fiam, testvéreidet, mint látod, már mind kiházasítottam. Neked is megjött az időd, hogy megházasítsalak. Hatalmas hercegnőt kerestem számodra. Azt hiszem, nem lesz ellenvetésed.
1: Kedves atyám, én megházasodom, de csak úgy, ha én keresek magamnak társat. Találtam is egyet. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem.
0: Megdöbbent a király a vakmerő kívánságon, de bármint akarta lebeszélni fiát kívánságáról, nem lehetett. Mi több, a fiatal hercegnek nem volt nyugta. Kardot kötött oldalára, elment tündérszép Ilonát keresni. Utána az egész udvar gyászba borult. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyilus, de tündér Ilonának még a nyomára sem talált. Végre egy kis házhoz jutott, hol egy vén banyára talált. Egész bizalommal köszöntötte őt Árgyilus. A széken ülő vén banya nagy csodálkozással kérdezte.
4: Hol jársz erre, amikor ritkaság, ha ide a madár is repül?
1: Jó asszony, nem tudnál nekem megmondani, tündér szép Ilona, merre lakik?
4: Nem bizén, édes fiam, de talán, hogyha hazajön az uram, a nap, az minden üvé odasüt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert hogyha meglát, fölfal.
0: Erre elbújt Árgyilus. Hazajött a nap, belép a szobába, elkezdi.
5: Fi, anyók! Emberhús! Fú, büdös!
0: Erre kimászott az ágy alól Árgyilus, szépen köszöntötte a napot.
5: Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél. Másképp fölfaltalak volna. Tündér szép Ilonáról nem tudok. De talán a hold bátyám tud felőle.
0: Elment Árgyilus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Ez a szélhez utasította őt. Mikor oda jutott, a beköszöntés éppen olyan volt, mint a napnál. Megkérdezte tőle, hogy nem tud-e valamit tündérszép Ilonáról.
6: Én nem tudok semmit, de nem messze tőle. Abban az erdőben lakik az állatkirály. Az talán tud valamit.
0: Ment, mendegélt Árgyilus, már egészen beesteledett. Úgyhogy majd semmit sem látott. Fölmászott egy fára, szétnézett, nem látta valahol világot. Csak ugyan, a messze távolságban észrevett egy kis világocskát. Hát egyenest neki tartott. El is érte a világocskát. Egy szép kastély volt előtte. Bekopog. Kinyílik az ajtó, és egy óriás jön elébe. Az óriás szeme a homlokán volt.
1: Jó estét, felséges király! Nem tudnál te nekem tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat?
5: Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, amint illik! Másképp halál fia lettél volna! Én az állatkirály vagyok! Tündérszép Ilonáról nem tudok sem. De talán állataim közül tud valamelyik felőle.
0: Az egész palota tele lett mindenféle állattal. Föltette a király a kérdést, de nem tudott senki semmit. Végre aztán előkullogott egy sánta farkas.
1: Na, mi van már? Mi? Ja, én... Hát én tudok tündérszép Ilona felől. A fekete tengeren túl lakik ott. Ott törték el a lábamat!
5: Vezest hát ezt a hercegfit! Oda!
0: A farkas azonnal elősántított. Árgyilus ráült, mentek 100 meg 100 esztendeig. Egyszer letette a farkas Árgyilust.
1: Na, már én tovább nem vihetlek. Oda! Most már magad is eltalálsz, hiszen nincsen már messzire. Csak 100 esztendőt kell menni.
0: Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyilus, egyszer csak egy völgyet lát, mely 3 hegyel van körülvéve. A völgyben 3 ördög veszekedett. Oda ment, kérdezte tőlük, miért verekednek.
7: Meghalt
8: az atyánk.
7: És ezt a köpönyeget.
8: Meg ezt az ostort.
7: Meg ezt a mocskot.
8: Igen, a mocskot.
7: És ezt hagyta maga után.
8: Ez a köpönyeg olyan, hogy figyelj, ha magadra veszed.
7: Igen, ha magadra veszed.
8: Meg a mocskot a lábadra húzod.
7: És ha ezzel az ostorral
8: egyed egy jó nagy csattintasz. És azt mondod, hogy legyek, ahol akarok.
7: Ahol akarok.
8: Igen, ott azonnal.
7: Azonnal.
8: Hát ez az, hogy ott is leszünk, de nem tudunk megegyezni. Pedig én
1: mondom, majd elosztom én köztetek. Ha nem, az egyik hágjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra.
0: Az ördögök el is indultak. Árgyilus erre fölvette magára a köpönyeget és a bocskort. Az ostorral egyet csattintott.
1: Hip-hop! Ott legyek, ahol akarok. Legyek tündérszép Ilonánál.
0: Ahogy ezt kimondotta, egy kristálytiszta palota előtt termett. Kitekintett tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyilust. Beszaladt tündérszép Ilonához.
2: Nézd, itt megy Árgyilus!
0: Tündérszép Ilona lehetetlenségnek tartotta ezt, és pofon vágta játszótársát. Jött a másik játszótársa, az is úgy járt, így jártak mind a 11-en. Árgyilus bekopogott az ajtón, egy vén banya jött kinyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyilusra.
4: Hát itt vagy, Árgyilus, aki megszabadítod a hercegasszonyunkat. Most nem mehetsz hozzá. A gonosz varázslótól most nem lehetsz vele. Csak éjfél tájban, mert az az idő, amelyben szabadon járhat. Akkor, ha te 3-szor megcsókolod, a varázslónak nem lesz hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon. Másként halálfia lennél.
1: Nem félek én tőle. Megvívok én vele.
0: De a vén banya újra lefestette a varázslót. Árgyilus bement hozzá, sejemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített Árgyilus számára.
4: Minden éjjel eljön ide tündérszép Ilona. Azért ne aludj el!
0: E gonosz boszorkánynak volt egy sípja. Ha ezt megfújta, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, és elfordulva egyet sípolt. Erre Árgyilus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy volt-e a világon valaha. Éjfél tájban eljött tündérszép Ilona. Mikor meglátta kedvesét, fölkiáltott.
2: Ébredj föl, kedvesem! 3 csók ártatlan szádból megszabadít a kárhozattól.
0: De hiába, Árgyilus föl nem ébredt az alatt az idő alatt. Amint fölébredt, mondta a vén banya.
4: Itt volt Ilona, de te mélyen aludtál.
0: Ez így történt 3-szor egymás után. Egyszer aztán, amint a vén boszorkány elaludt, Árgyilus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, s kíváncsiságból belefújt. És íme az egész cselédség elaludt. Ekkor kapott észbe, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vén banya sípolt. Most a maga nyakára illesztette a sípot, és valahányszor fel akart ébredni a boszorkány, mindannyiszor sípolt Árgyilus. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép Ilona. Árgyilus 3-szor megcsókolta. Hát uram fia, Az egész vár azonnal ragyogni kezdett. Minden ajtó fölpattant, és a vén boszorkány elsüllyedt. Mindenek előtte másodízben megcsókolta volna Árgyilus tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta.

0: Azért van ez, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
1: Megértemlem.
2: Ezzel karjára vette tündérszép Ilonát, köpönyegét s bocskorát felhúzta, ostorával egyet csattintott.
0: Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az atyám várában.
2: Ez azonnal meg is történt. Árgyilus ma is hatalmas király, Ilona hatalmas tündér. Most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Binnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó vödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki óhavosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
2: Nem csillog.
4: És nem villog.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
4: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
4: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog ő ülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: piszkos, gazember, csirkefogó kölykei! Ezért megfizettek! Csupa karcolás a vadonatúj karosszéria! Ez egy vagyomba

0: Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta levélben, lediktáltatta levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazít, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, na, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgó sudár derekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család, az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkány kölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla. Rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szán. Ezeknek az állatoknak

0: állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzannak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom? Hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
1: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
0: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
1: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolt a zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozdulatra felkapja a fejét, és így szól.
0: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
1: Szipogva hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alá nyúl a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztás nem tűrve elalszik.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolyondá, az

0: Én dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Na, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s bígan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répafejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Ho-ho! Hallod-e, hékás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Ha! Gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy szikla hasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és 3 szép fiát is ő temette el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még 2 szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, s mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a 3. szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el 3 lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondolt az öreg? Kapta magát, szaladt át a 3. szomszédhoz.
3: Engedj be, jó ember! Kérdezek valamit tőled, amitől elvörösödsz.
0: Addig zörgetett, hogy a szomszéd beengedte.
2: De akkor kérdezd, mert mérgemben megtalállak ütni, hogy az este közepén zavarkodsz.
3: Az a 3 lépés a pottyantóstól. Nyújtott lépés, vagy csak olyan rövid?
0: Elvörösödött a szomszéd. Könyörgött az öregnek, hogy el ne fecsegi a titkát. Esküdözött, hogy becsülettel gyűjtögette az aranyat. Félti is őket, mint a szemefényét.
3: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte 3 falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
3: Márpedig én nekem benn dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
4: No, vörösíts meg, vagy ha nem, de resre húzatlak.
3: Van-e bíró uramnak 50 nagy szekere? Vagy kölcsön kell kérni valahonnét?
0: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak 2 maradjanak az öreggel.
5: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
3: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
5: Viszlek holnap a királyhoz.
0: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
1: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
3: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ideér az esti ebéd.
0: Na, hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
3: 2 is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda, a szakácsé vagy a hopmester?
0: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, s reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
1: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
3: Nem sokat. Vitess engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
0: Töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigány, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
1: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
0: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne. 4-5 is szívnia kellett, hogy megtisztuljon rendesen a hallása, mert bizony igen nagy birodalom az a pokol, messzire kellett benne hallgatóznia. Halljám, hogy a gonosz lelkek összesúgnak a pokol legnagyobb mélyében, hogy ellopják az ördögtől a kapukulcsot, azt visszaszöknek a földre. Kiderítették valahogy, hogy az ördög a patájában rejtegeti a kulcsot. Odaugrik az öreg a kapuhoz, s tiszta erővel elkezdi verni. Nagy mérgesen kidugja a fejét az ördög a kukucskajukon.
6: Mit akarsz, öreg? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
3: Nem is akarok én. Csak kérdeznék valamit, amitől elvörösödsz.
6: Kérdezzed, de ha nem vörösödök el, bekaplak ide, azt itt is tartalak, míg a világ világot bír.
3: Arra lennék én kíváncsi, hogy a bal vagy a jobb patkódból kell-e a lázadóknak kilopniuk a kapukulcsot.
0: Elvörösödik az ördög mérgében, hogy kiderítették a titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
6: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
3: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
6: Hát az csak az Isten lehet. Holnap oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
0: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka. Vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe. Az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet. Elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit. Csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunyta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
7: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
0: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
3: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
0: Hely, zavarba jött akkor az Isten. Pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
3: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenn a földön.
0: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába.

0: Vou pensar no seu caso. Mas primeiro, quero lhe mostrar algumas das crueldades que caíram sobre a mulher nestes séculos. Então fique aí escutando. Vamos ver.
1: Ugye, ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem, jól érzitek magatokat. Ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
2: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címek A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam, és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt. Az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pegyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlős kertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
3: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre,
4: s hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyatfekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és továbbállott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivaron kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Chloe. Hajadon fővel, kis sállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Chloéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfoly töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúztam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új holdcsarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlőskerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, amiden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy, kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa, a művészetek boldog házája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő, múzsa, szőke múzsa. Távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke hajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: Valaha régen élt, éldegélt egy faluban két öregember a feleségével. Az egyiket úgy hívták Felvégi, a másikat meg úgy, hogy Alvégi apóka. Egy este mind a ketten kimentek a folyóhoz, és felállították varsáikat. Másnap kora hajnalban a Felvégi apóka már újra ott volt a varsáknál, és látta, hogy ő bizony csupán egy nagy fatuskót fogott, míg az Alvégi apóka varsái tel is tele vannak apró hallal. No, nem sokat töprengett. Kiszedte a szomszéd varsájából a halat, s belehajította a tuskót. Odaért nem sokára az Alvégi apóka is, s látta, hogy hal helyett csak egy tuskót fogott.
1: Hát az ember elégedjék meg azzal, amit kap. Megszárítom a tuskót, majd felhasogatom tűzre valónak.
0: Azzal hazavitte és kitette a napra szikkadni, és amikor már jól kiszáradt, nekilátott, hogy széthasogassa. Ám egyszerre csak megszólalt a tuskó.
2: Lassan! Lassan! Vigyázz, apóka!
0: Így aztán óvatosan vágta ketté, és egy icike-picike fehér kutyát talált benne.
1: Gyere, anyjuk, nézd, mit találtam a tuskóban.
3: Hú, majd felneveljük ezt a kis csöpséget.
0: Azzal óvatosan felemelték a kutyakölyköt, s egy kosárban a tűzhely mellé tették a patkára. Annyi bizonyos furcsa egy teremtés volt ez a csöpség. Amikor egy tányér levest tettek elébe, egyszerűen akkorára nőtt, mint a tányér. Mikor egy rizses fazékkal kapott, akkora lett, mint a rizses fazék. Mikor a vödörből levett, megnőtt, mint a vödör. És mikor a nagy rizsörlő mozsarat adták elébe, akkora lett, mint a mozsár.

0: Egy nap aztán így szólt a kutya öreg gazdájához.
1: Va, va, apóka, va!
2: Menjünk ma ki az erdőbe, szarvast húzni.
3: Anyóka, megyünk az erdőbe vadászni, készíts útra valót.
0: Az asszony egy-kettőre rizslepényt dagasztott, káposztalevélbe csavarta, apóka pedig erdőt járó szalmapapucsot húzott. Aztán az öreg hátára vette a tarisznyát, a baltát, meg a pörőjt, és elindult a kutyával az erdőbe. Útközben megszólalt a kutya.
1: Va!
2: Apóka! Va! Rak mindent a hátamra!
3: Ó, bírom én magam!
2: Apóka! Hosszú az út, elfáradsz, rak csak rám mindent!
0: Erre már csak ugyan rátette a terhet az apóka.
2: Apóka, elfáradsz, ülj a hátamra.
3: Á, nem vagyok én fáradt, elmegyek magam is.
0: De a kutya erősködött.
2: Apóka, messze még az erdő, ülj csak nyugodtan a hátamra.
0: Felült hát az öreg, a kutya pedig futva futott az erdőig. Az erdőszélen aztán letelepedtek, s az öreg megosztotta a rizslepényt a kutyával. Jó ízűen elfogyasztották, és akkor a kutya újra megszólalt.
2: Apóka, most pedig énekeld el, amit mondok.

0: A kutya sorra megfogta őket, és az öreg és a kutya úgy megrakottak szarvassal, hogy majd beletört a gerincük. Bevitték a szarvasokat a városba, és apuka jó áron eladta őket. A pénzért pedig szép piros ruhákat vásárolt, meg mindenféle jó falatot. Amikor aztán az alvégi anyuka és apuka szép új ruhában, javában lakmározott, beállított hozzájuk a felvégi anyuka, azt megkérdezte.
1: Honnan szereztétek ti, álvégiek, ezt a sok szép holmit meg a jó falatokat?
2: Hát elmentem a kutyámmal az erdőbe, megtanított a kutya egy mondókára, az a szarvasosra, énekeltem, s íme összefutottak mind a szarvasok. Elejtettem őket, s pénzt kaptam érettük a városba.
1: Nem adnátok-e kölcsön a kutyát? Az én uram is elmenne vele szarvas vadászatra.
2: Hát de, nagyon szívesen.
0: Válaszolták az alvégi öregek, és nyomban oda is adták a kutyát.

0: Másnap aztán a felvégi apuka kötelet kötött a kutya nyakába, és erőnek erejével kivonszolta az erdőbe. Az erdőszélen elfogyasztotta az ebédjét, de nem adott a kutyának egy falatot sem. Aztán jól megverte, és rákiáltott.
1: Na, énekeld el a mondókádat.
0: A kutya elénekelte.

0: Ele?
1: Jöttek is a darazsak nyomban, ezer meg ezer, és összeszurkálták az öreget. Mint a mennydörgés istene, olyan mérges lett erre a felvégi apuka. Fogta a pörőt, s mente nagyon vágta a kutyát. A tetemét pedig elásta egy narancsfácska alatt. Aztán nyögve, jajgatva elindult haza.
2: Well, he's not very handsome to look at.

0: beállított másnap az alvégi apuka a kutyáért.
1: Aj, a gonosz állat! Az erdő minden darazsát rámozította. Úgy megszurkáltak, hogy nem tudok se állni, se feküdni. Végül is agyonvágtam.
0: Szörnyen elszomorodott erre az alvégi apóka. Nem is szólt többet, csak megkérdezte, hogy hol találja a szegény kiszenvedett párát.
1: Kint az erdőben. Egy narancsfa alá kapartam el.
0: Elindult hát az apóka, hogy megkeresse a kutyáját. A hegylábánál egy narancsfácskára bukkant, tel is tele volt virággal.
2: Ez alatt a fácska alatt nyugszik az én jó kutyám.
0: Gondolta magában. Kiásta a fácskát, és hazavitte. Otthon aztán a két öreg fölhalmozott egy kis földet a szobája sarkába, rátette a rizsmozsarat, és beleültette a fácskát. Erre a fácska énekelni kezdett.
3: Aranyat, sőzüstöt adok, rászatok, ételt, italt is adok, rászatok.
0: Meg is rázták nyomban. Arany és ezüst pénz gurult elő a mozsárból, rizs és pálinka is fakadt belőle. Újra gazdagok lettek az öregek.

0: Megfőzték a rizst, s nekiültek falatozni. Hát, amint így lakmároznak, betoppan megint a felvégi anyóka.
1: No nézd csak, már megint rizst tesztek, és pálinkáztok. Honnan szereztitek a pénzt?
2: Megráztuk ezt a narancsfecskát, mire pénzt, rizst és pálinkát adott.
0: Erre az irigy anyóka egy napra kölcsönkérte a fát, és el is vitte nyomban. Otthon aztán beállította a szobájába, és az apukával együtt leültek elébe. Megszólalt akkor a fa.
3: Amit megérdemeltem.

Megrázták azon nyomban, mert nem nagyon hallották, de csak trágya hullott belőle. Bűze elárasztotta az egész szobát, alig lehetett megmaradni benne. Megharagudott az apuka, fogta a fát, apróra hasogatta és bevetette a tűzbe.

0: Másnap, hogy az alvégi apu eljött a fáért, haragosan ráförmett a szomszédja.
1: Mit akarsz? A narancsfácskát nem adott más, csak trányát és rondaságot. Felhasogattam és elégettem.
0: Az alvégi apuka csak azt kérte, legalább a hamuját, ha megkaphatná. Oda ment a tűzhelyhez, összekaparta a hamut egy kosárba és hazavitte. Este aztán felment a háztetőre, és amikor vadkacsák húztak el fölötte, így énekelt.

0: Száj a vodkacsák szemébe, száj a vodkacsák szemébe.
1: A hamu erre hirtelen fölkavarodott, a vadkacsák szemébe szállt, azok pedig lehullottak a ház elé. Apuka fogta magát, gyorsan nagyon ütötte őket, anyuka meg finom levest főzött belőlük. Éppen a levesnél ültek, amikor beállított a szomszédasszony.

0: Jó, megint falatoztuk. Hogy szereztétek a vadkacsákat?
1: Az alvégi apuka elmesélte, hogy történt. Kérte is nyomban a szomszédasszony a hamu maradékát, hogy ők is vadkacsát ehessenek. Másnap este aztán a felvégi apuka felmászott a tetőre a hamuval, felesége pedig vizet forralt a ház előtt az udvaron egy hatalmas üstbe. Még egy jókora pörölyjel is felfegyverezte magát, hogy az alázuhanó vadkacsákat legyen mivel agyonütnie. Jöttek is nem sokára a vadkacsák, és az apuka feléjük szórta a hamut. De izgalmába, vagy tán valami varázslat is játszhatott közbe, elvétette a mondokát, és így énekelt.
2: Szállj a póka szemébe, szállj a póka szemébe.
1: No, a hamu bele is szállt a szemébe. Megtántorodott tőle a zsebrák öreg, és fejjel bukott a forró vizes üstbe. Így lett vége a kapzsigonosz embernek.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit, nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a Hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsonyra? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dalama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenki. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszontzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargalja.

0: Pikpok kalandjai tovább folytatódnak. A meglepetés. A meglepetés remek volt. Ugyanis egy héttel azután, hogy Pikpok teljesen meggyógyult, Kasi apukája nagy kirándulást rendezett a kék tóhoz. Beültette az autóba Kasját, meg Pikpokot, és még valamit, de az a valami hosszú tokban volt, és nem akarta megmondani, hogy mi az. Pikpok mindig nagyon kíváncsi volt, hát most is megkérdezte Kasi.
1: Ne haragudj, de tulajdonképpen mi van ebben a tokban?
2: Apu megtiltotta, hogy megmondjam.
1: És legalább nem mondhatnád meg csak egy kicsikét, majd meghalok a kíváncsiságtól.
2: Ne félj, biztosan nem halsz meg. A meglepetés, meg azért meglepetés, hogy ne tudjanak róla.
1: Akkor nem fogok tudni, hanem meg fogok halni a kíváncsiságtól.
0: Pikpok egész úton haldokolt a kíváncsiságtól, de szerencsére nem halt meg. Először gyönyörű mezők között utaztak, aztán sötét fenyőerdők között, és amikor az erdő véget ért, megálltak egy nagy tón.
1: Víz! Víz!
2: Tetszik itt neked?
1: Borzalmasan tetszik, mert minden nagyon szép, és a vízben halak szoktak lenni, amelyek csapkodnak a farkincájukkal, és különben is most jön a meglepetés.
0: Akkor Kasi apukája elővette a kocsiból a ponyvából készült tokot, és a tokból egy hosszú, összecsukható botot, és egy még hosszabb zsineget húzott ki.
1: Ez hát az a meglepetés?
2: Ez horgászbot. Apu rögtön beveti a horgot, és kihorgászta neked a legízletesebb halacskát, amely még a farkincájával csapkodni is fog.
1: Érdekes. Minek ez a felhajtás, amikor csőrrel is ki lehet fogni a halat?
2: De te operáció után vagy. A fürdés megárthat.
1: Ne haragudj, de hallottál már olyat, hogy a fürdés ártott egy rendes pingvinnek? Könyörüljetek meg rajtam, engedjetek fürödni, én meg hozok nektek egy csodálatos halat.
2: De visszajössz hozzánk, ugye?
1: Visszajövök.
0: Kiáltott Pikpok, és a meredek szikláról egyenesen beugrott a vízbe.

0: Sven Nordqvist, a kobolt karácsonyi titka. Szent este volt. Az udvart vastagon belepte a hó, és mindenütt mély csend honolt. Már alkonyodott, a konyha és a nappali ablakából meghitt fény szűrődött ki. Éppen a karácsonyi vacsorához terítettek. Koboldapó és Polka nevű lánya a szénapadlásról kukucskálva látták, ahogy Oszkár, a szolga, kosárszám holdja a házba a tűzifát. Óvatosan pakolászott, mert már felvette az ünnepi öltönyét.
1: Nézd csak, ott jön a házigazda a szánnal. Meghozta a vendégeket a városból. Akkor nem sokára a gyerekek is kinéznek az istálóba, és adnak egy kis karácsonyi takarmányt az állatoknak.
2: És hoznak a koboldoknak egy tálkását.
0: Tette hozzá koboldapó, és élvezettel vakargatta a szakállát.
1: Mindig csak az a karácsonyi kása. Mi abban a különleges? A mama kásája legalább annyira finom.
2: Nem vitás. De itt nem csak a kásáról van szó, hanem hogy az emberek így köszönik meg egész éves munkákat, és amit értük, tettünk. De ha nem készítik oda a kásánkat, könnyen felmérgesíthetnek bennünket. Márpedig egy haragos kobold legalább egy évnyi szerencsétlenséget és nyomorúságot jelentene számunkra. És higgy nekem, én aztán igazán feldühödök, de ha elfelejtik kimutatni a hálájukat, amikor egész évben csak gobotolok, rücöcölök, kudöcölök.
1: Azt mondtad, hogy kobotolsz és rürcölsz, pedig az robotolni és kürcölni.
0: A kobold szigorúnak akar tűnni, de a szeme mosolygott.
2: Azt hiszem, később kell téged jó modorra megtanítanom, és az emlékezetedbe vésnem, hogy nem illik kinevetni öreg édesapádat, de ma szent este van, inkább nézzük meg, hogy áll az ünnepi vacsora.
1: Igen! És utána meglessük a Mikulást.
2: Igen! És utána behozzuk a kását.

0: A koboldok a szénapadláson egy láthatatlan ajtó mögött laktak. Senki sem sejtette az emberek közül, hogy él valaki ott. Az ajtó egy aprócska szobába nyílt, amelyben az egész kobold család kényelmesen elfért. Kobold anyó éppen az ünnepi asztal terítésével foglalatoskodott. Pulka, a legidősebb kobold gyermek pedig a levest kavarta a tűz fölött lógó hatalmas üstben. Majdnem 11 évével elég idős volt ahhoz, hogy rábízzák ezt a felelősségteljes feladatot. Végül is a karácsonyi vacsora az egész év legünnepélyesebb része. Ilyenkor a koboldok különleges levest állalnak fel, amit gyógyfüvekből és bogyókból főznek, belekavarnak a lókörömfűtől, a mészszínű gyűrűs tölcsérgombáig mindent. Hozzá pedig 4 féle gabonából frissen sült kenyeret majszolnak. A koboldok karácsonyi söre pedig azzal a nem mindennapi tulajdonsággal rendelkezik, hogy annál édesebb és gyöngébb, minél fiatalabb kobold issza, de annál fanyarabb és erősebb, minél öregebb. Így aztán a 4 éves Pilka nyugodtan ihatott belőle ugyanannyit, mint 427 éves nagypapája. Koboldapó és Polka éppen azt mesélték, hogy mit láttak a szénapadlásról, ám koboldanyó csak félfüllel figyelt oda, mert valami nagyon fontos dolog járt a fejében. Koboldanyó ugyanis a koboldasszonyságokhoz hasonlóan minden jelentős eseményt előre lát. Ez nagyon hasznos, mert így idejében szólhat az urának, ha például az emberek házában véletlenül kipotjan egy izzó széndarab a kályhából, vagy a kis Anna álmában kibukfencezne az ágyából. Ilyenkor koboldapó gyorsan eloltja a parazsat, és széket tol az ágyakhoz. Koboldanyoma különösen nyugtalan volt, mert előre látta, hogy a gazda este elfelejti kikészíteni a koboldok kásáját. Az emberek eléggé elhanyagolták ezt a szokást az utóbbi időben. Egészen pontosan azóta, amióta Mikulás is meglátogatja őket szenteste. Nyilván feleslegesnek tartották a kását, amikor a Mikulás már úgyis elhozta nekik az ajándékokat. Egyszerűen megfeledkeztek a koboldokról. Egyszer, nagyon régen a család elfelejtette a koboldok kásáját. Akkor aztán koboldapó úgy feldühödött, hogy azt emberek és állatok egyaránt megszenvedték, pedig valójában egy légynek sem tudott ártani. És idén koboldanyó jóslata szerint az emberek ismét elfelejtik ezt a fontos szokást. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni valahogy. Koboldanyó ugyanis nem tudta elviselni, hogy az urát mérgesnek, az embereket pedig boldogtalannak lássa.
1: Fiam, nem akarod lassan behozni a kását?
2: Én nem szeretem a kását!
3: Korán van még ahhoz. Előbb megesszük a karácsonyi levest, aztán...
1: Talán segítségre van szükséged a cipekedéshez.
3: Jó, akkor megnézem. Ki tudja?
0: Kobold anyó nem szalaszthatta el a kínálkozó alkalmat. Félrevonta Pulkát és Polkát, hogy nagyapó ne hallja, amit beszélnek.
4: Szükségem van a segítségetekre, de apátoknak egy szót se. Az emberek ma este elfelejtik kikészíteni a kását, így nekünk kell tenni valamit. De vigyázzat, senki sem láthat meg minket. Tudjátok, ha a koboldot meglátja, az ember elveszti minden erejét. És most hallgassátok, mit találtam ki!
1: Mit csukdoloztok ti ott?
3: Még nem rakták ki a tálat. Ne aggódj, nagyapocska, már csak időkérdése.
4: Így van, csak nyugalom. Most pedig asztalhoz.
0: A koboldok körülülték az asztalt, és jóízűen nekiláttak az ünnepi levesnek, kenyérnek és sörnek. Közben szép sorjában elmesélték, milyen különleges élményeik voltak az év során. Nagyapó szolgált a legtöbb történettel. Közben persze előfordult, hogy 150 évvel ezelőtti dolgok jutottak eszébe. Ám ez senkit nem zavart.
4: Látok valamit, amit ti nem?
5: Mit látok?
6: Mit látok?
4: Találjátok ki!
5: A Mikulás, Mikulás.
6: Mi is látni akarjuk a Mikulást.
4: Mi is látni akarjuk a Mikulást.
3: Lassabban, lassabban, mi is megyünk.
1: Most meg mi történik? Hová szalad mindenki az éjszaka közepén? Már épp kezdtem jól érezni magam.
4: Meg akarják nézni a Mikulást. Tudod azt a nagyszögálló piros ruhás embert, aki egy csomó ajándékot hoz a zsákjában?
1: Mi? Hogy? A Manóban, micsoda lárma?
0: A ház falában rengeteg titkos ajtó és folyosó bújt meg, így a koboldok észrevétlenül juthattak a szobába és fel a szekrény tetejére. Nem sokára kényelembe helyezték magukat, és nézték, hogyan ünneplik az emberek a karácsonyt. A felnőttek kávéztak és beszélgettek. A gyerekek pedig az ablaknál bámultak ki a sötét téli éjszakába. Anna, a legfiatalabb, föl alá szaladgált az ablak és a nagymama között, és folyton azt kérdezte.
5: Mikor jön már végre a Mikulás?
0: Éppen ezt kérdezte Pilka is, aki koboldanyó ölében üldögélt. Ebben a pillanatban lépteket hallottak a bejárati ajtó felől, majd kopogtattak.
5: Biztos, hogy itt van.
0: Egy hosszú, fehér szakállú alak lépett be. Vállán hatalmas zsákkal. Piros ruhájában és csúcsos sapkájában éppen úgy nézett ki, mint egy ember nagyságú kobold.
1: Szóval ölen a Mikulás, a Manóba, mi nem jut ezeknek manapság az eszébe.
3: Pszt! Figyelj, most jön a java!
7: Szervusztok, gyerekek! Aztán jók voltatok-e az idén?
4: Kopolt apu majdnem leesett a székről nevetében.
3: Beöltözik koboldnak, és még azt sem tudja, hogy jók voltak-e a gyerekek. Hallod ezt, nagyapa?
1: Igen, valóban felfoghatatlan.
4: Koboldanyú és a gyerekek is nevettek, hiszen a koboldokkal mindent tudnak az emberekről.
0: A Mikulás eközben kimerülten leült egy ládára, és körbenézett, mielőtt kinyitotta volna a zsákját.
3: Most előveszi az első csomagocskát. Egy szép pár kesztyű a kis Annának. Az a szerencséje, hogy a cédula is rajta van. Kinek szól?
0: A Mikulás egyik ajándékot osztotta ki a másik után, és mindegyik csomagocskához felolvasott egy versikét is, mielőtt átadta volna. A koboldok nagy érdeklődéssel figyelték a színjátékot, és közben izgatottan pusmogtak. Megfogadásokat kötöttek!
3: Ez egy kanállal levesemből!
0: Amikor a legutolsó csomagot is kibontották, mindenki köszönetet mondott a Mikulásnak, és folytatódott az ünnepség. Beszélgettek, diót törtek, körbetáncolták a karácsonyfát, vagy szembekötőzslit játszottak. A gyerekek kipróbálták az új játékokat. Oszkár pedig mindenkit legyőzött Skanderban. Telt múlt az idő, és a koboldok továbbra is a szekrény tetejéről követték az eseményeket, miközben átragadt rájuk az emberek féktelen jókedve. Szép lassan mindenki fáradtan és elégedetten elcsendesedett. Eljött az ideje, hogy a házi asszony megkérdezze.
8: Kér-e valaki kását?
0: És mint minden évben, idén is akadt néhány édes szájú. Kiosztották a tányérokat, Augusta pedig behozta a kásástálat. Erre a pillanatra várt koboldanyó. Most kérdezné meg a nagymama Annától, hogy szeretné-e kitenni a kásástálat a koboldoknak. Erre pedig Anna azt felelné...
5: De hiszen koboldok csak a mesében vannak.
0: A világ minden kásájáért sem hallhatta ezt meg koboldapu, különben rettentő dübe gurult volna. Gyorsan kellett cselekedni.
9: Kedvesem, az egyik bárány beszorult a lécek közé az istállóban.
4: Eredj gyorsan és szabadítsd ki.
3: Éppen most, amikor a kását osztják, úgy szeretném látni, hogyan töltik meg a tálacskámat.
4: Na, indulj már, nagyon fáj a kis bárány lába. A legjobb lesz, ha rögtön be is deszkázod a részt, ha már úgyis ott vagy. Már rég meg kellett volna csinálnod. Siess, siess!
0: Koboldapó nagy sóhajtással elindult. Nagyapó ölében a kis Pilkával időközben elaludt. Éppen a legjobbkor.
4: Gyerekek, most aztán sietnünk kell? Akkor mindent a megbeszéltek szerint. És ne feledjétek, egy szót se apátoknak, szörnyen megbántódna.
0: Azzal Koboldanyó és Pulka, amilyen gyorsan csak tudtak, leszaladtak a falba vágott járaton, és elrejtőztek a szobában. A hosszú lóca alatt. Ez alatt Pulka egy másik titkos járaton felmászott az öreg fali órába. Ott aztán minden erejét összeszedve elkezdte tekerni az óramű fogkerekeit, amikor az óra 11-et nem ütött.
6: Mi történik? Hiszen épp az előbb ütötte el a 10 órát.
0: Mindenki némán bámulta a nagymutatót, ami feltűnően gyorsan mozgott a számlapon.
6: Hát, ez meg mit jelentsen?
0: Felállt, és tétován az órához lépett. A szobában síri csend honolt. Csak az óra műketyeget halkan. Amikor az óra elütötte az elsőt a 12-ből, Koboldanyó és Pulka előmásztak a lóca alól. Olyan fürgén, ahogy csak tudtak, felpattantak a házigazda székére. Onnan aztán Koboldanyó felmászott az asztalra, és óvatosan kikukucskált a kásástál mögül. Az emberek még mindig megbabonázva bámulták az órát. Koboldanyó nagy lendülettel kitolta a tálat az asztal szélére, ahonnan aztán Pulka elkapta. Ezután leszökkent, először a székre, aztán a padlóra, ahol átvette a tálat Pulkától. Szerencsére senki sem vette őket észre. Ekkor az óra elütötte a 12-t. Most már csak ki kellett jutniuk a szobából, gyorsan és észrevétlenül.
6: Még ilyet? Valaki viccelődik, vagy tényleg szellemek járnak nálunk?
0: Közben a koboldok elérték a küszöböt. Ekkor azonban Koboldanyónak eszébe jutott, hogy elfelejtette az öntetet. És az öntet legalább olyan fontos volt, mint a kása. Vissza kellett fordulniuk.
9: Erre már nincs időnk.
4: Sikerülni fog! Gyerünk gyorsan!
10: Sikerülni fog! Sikerülni fog!
0: Koboldanyó visszasietett az asztalhoz. A háziasszony székén épp nem ült senki, így fürgén fel tudott mászni az ülésre, onnan pedig fel az asztalra. Hál' Istennek az öntetes tálka éppen ott volt előtte. Anélkül, hogy körülnézett volna, egy jó adag öntetet merített a kanálba, és nagy lendülettel a kása közepébe hajította. Ebben a pillanatban vette csak észre, hogy a kis Anna pont őt bámulja. A kislány közvetlenül előtte ült, és mindent látott. Tekintetük egy pillanatra találkozott, mielőtt Koboldanyó ismét a székre, aztán pedig a padlóra ugrott volna, hogy végül villámgyorsan eltűnjenek a szobából a tállal együtt. Egy darabig eltartott, mire a meglepett Anna újra szóhoz jutott.
5: Nagymama! Az előbb láttam egy koboldasszonyt, amint csent az öntetből.
0: Senki sem figyelt rá, mert még mindenki az órával volt elfoglalva. Közben szép lassan visszaültek a helyükre.
6: Ki lopta el a kásámat? Lars, te voltál?
1: Nem én.
5: A koboldok voltak. Láttam, hogy a koboldasszony egy kanál öntetet hajít egy tál kására. A tál mellett is állt egy kobold, a földön. Aztán kirohantak a szobából a kásával együtt, arra!
0: És ezzel a bejárati ajtó felé mutatott. A házigazda szórakozottan nevetett csak a hallottakon, ám hirtelen az ajkára fagyott a mosoly, és elkomorult az arca.
11: Tényleg? Te jó ég! Elfelejtettük kikészíteni a kobolt táskáját. Még szerencse, hogy ilyen derék felesége van, különben keservesen megbántuk volna anyagságunkat.
0: A házigazda felpattant a székről, kirohant az előszobába, és izgatottan feltitte a bejárati ajtót. Az egész társaság követte. A hóban hosszú csíkot vettek észre, mellette pedig apró lábnyomokat, amik az istáló irányába vezettek, majd eltűntek a sötétben. Lars követni akarta őket, hogy megkeresse a koboldokat, ám az apja visszafogta.
6: Semmi értelme. Úgy sem találnád meg őket.
0: Lassan visszamentek a házba. Egy valami azonban biztos. Soha többé nem felejtik el kikészíteni a koboldok kásáját.

0: Koboldapó jól lakottan és boldogan üldögélt a karosszékében, közben pedig a pipáját szívta. Milyen jó sikerült ez az este, és egyáltalán az egész év! Nagyon elégedett volt magával, hiszen nyilvánvalóan az emberek is elégedettek voltak vele. Ezt bizonyította a nagy tálkása is. Nagyapó és a gyerekek már rég az igazak álmát aludták. Koboldanyó az ablaknál állt, és kifelé bámult. A házban szép lassan kialudtak a fények. Eljött a lefekvés ideje. Koboldanyó egy picit aggódott, vajon milyen következményei lesznek annak, hogy a kis Anna meglátta őket. Aztán gyorsan megnyugtatta magát azzal, hogy egy kisgyerek pillantása talán nem is olyan veszélyes.
1: Mire gondolsz, kedvesem?
2: Semmi különösre. Csak arra, hogy mennyire kedvelem a velünk lakó embereket. Meg arra is, hogy nagyon derék férjem van, aki mindent elintéz, amit az emberek nem tudnak.
1: És vajon jövőre is ilyen nagy adag öntetet kapok majd?

0: Parti Nagy Lajos, a kalifa és a tűz.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer az egyiptusok földjén egy kalifa, akinek volt egy ivó cimborája. Volt 100 is, mivel egy kalifának temérdek cimborája van, ivó is, meg nem is. De egy volt közülük, akit Abu Nawwasznak hívtak, és jeles tréfamester volt. Egy téli estén ültek a tévé előtt, akkor tájban még a régi fajta faszenes tévé járta, nem a plazma. Ültek, fűtőzködtek, mártogatták a nyelvüket a nádrumos teába. Egyszer csak azt mondja a kalifa.
2: Ide figyelj, cimborám, kutya hideg van odaki.
3: Az már igaz, de...
2: Vagy olyan legény, hogy a mai éjszakát fenntöltöd a palota tetején, de a viselős ruhádba egy szál pokroc, egy izing tüzecske nélkül. De le nem jössz napkeltéig, akárhogy is fázol, ha kiállod, busás jutalmat kapsz.
3: Áll az alkú,
1: felelte a tréfamester, s azon mód felmászott a jeget téli ég alá, a kalifa pompás teraszára, befeküdt egy kőkádba. Pirkadatkor aztán, ahogy csak a lába bírta, legémberkedett a palotába. A kalifa épp kávét főzött, húzkodta a fényes karokat, piffegtette a gőzösöket, mint egy masinista, mert ez volt néki a kedvtelése. Meg a szódagép.
2: Valóban egy izing tüzecske egy szál pokroc nélkül időztél odafent?
1: Kérdezte a kalifa kávézás közben.
3: Valóban, nagyságos uram, kilelt az Isten hidege, majd eltörte a kőkádadat a vacogásom. A könnyűim nagyítóján át néztem, ahogy odalent egy messzi kalibában lobog a tűz. És erőst, arra gondoltam, vaj, mellé ülhetnék füttőzni. Úgy állítom, ez segíthet kibírnom az éjszakát.
2: Ho-ho!
1: Vonta össze szemöldökét a kalifa.
2: De attól, a távoli tüzecskétől fölmelegedtél, még ha csak a szemeden keresztül is, úgyhogy megszegted az ígéretedet, szó se lehet a jutalomról.
1: Abu Nawwasz szívta a fogát, de nem szólt, nem pezderkedett, hanem elhatározta, hogy visszaadja a kölcsönt.

0: magához a nagy urat érte. A kalifa el is ment. Időzött ott szép nyájasan, várt, várakozott. Az ebéd ideje rég elmúlt, de ételnek nem volt nyoma se. Éhes volt a kalifa, s amikor már nem bírta tovább, megkérdezte.
1: Hol az az ebéd?
2: Még nem főtt meg, nagy jó uram.
0: Felelte Abu Nawász. Telt múlt az idő, egy óra elteltével a kalifa újfent méltatlankodni kezdett, hogy hol van már a beígért piláv, de ugyanazt a választ kapta.
2: Még nem főtt meg.
0: Napszálta előtt olyat kordult a gyomra, hogy ilyettében fölpattant, míg a méltóságos fejét be nem verte.
1: Azt a Poncius teremburáját! Hát milyen tűzön főzölte?
2: Gyere, uram, tekintsd meg magad!
0: Mondta Abu Nawász, s oda vezette a kalifát egy fához. Alatta takaros tüzecske lobogott, a fa tetejében meg egy messzi ágon hömpölködött a bogrács.
1: Elment a sütnivaló? Hogy képzelette, pottyom teremtette, hogy ettől az idelenti tűztől megfőtt odafönt a piláv?
2: Csak úgy, nagyságos uram, ahogy te képzelted, hogy én a ma messzi tüzecskétől felmelegedtem a méltóságos teraszodon.
0: Na, a kalifa mindjárt elértette a tréfát. Kacagni kezdett, s bőven megjutalmazta Abu Nawász. Hogy az ebéddel mi lett, arról nem szól a fáma. Úgy lehet, előbb-utóbb meg.

0: A lócsiszár bosszúja. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer valamerre egy Jaszohacsi nevű szegény lócsiszár. Lóvásárokra meg marhavásárokra járt, a lábasjószág csereberéjénél közvetített, s az ezért kapott pénzecskéből éldegélt, igaz, elég szűkösen. Lócsiszár létére csupán egy gírhes véngebét bírt úgy, ahogy eltartani. Igen ám, de a szomszédjában lakó nagygazda istálójában szép, fényes szőrű paripák sorakoztak. Nem is kettő, nem is három, hanem 48.
1: De jó is lenne, ha életemben akár csak egyszer vihetnék ilyen pompás jószágot a vásárra. Nehogy elámulnának a csiszárkomáim, meg a vásárnép.
0: Gondolta gyakorta, s leste az alkalmas pillanatot, amikor a dologgal a nagygazdának előhozakodhatna.
1: Gazduram! Ugyan, adja már kölcsön egy napra az egyik lovát!
0: Állt elő a kéréssel egy napon, amikor a gazdával összetalálkozott.
2: No, ha megígéred, hogy városszerte szétkürtölöd, hogy ezek bizony az én lovaim, akkor nem bánom. Elhajthatod akár mind a 48-at is.
0: Felelte a gazda némi gondolkodás után.
1: Hogyne, hát ha csak ez az ára!
0: Fogadkozott Jaszohacsi. Mivel a szavát adta, másnap meg is kapta a lovakat hiánytalanul. A helyükre bekötötte a saját gebéjét, s elindult a vásárba.
3: Na hát, Jaszohacsi, ez igen. Hát ezt meg hogy csináltad?
0: Ámuldoztak a komái.
1: Ugyan már, hát semmiség az egész. A szomszédomban lakó nagygazda tönkrement, és el kellett adnia a lovait. Megvettem hát tőlem majdnem mindet. Na, egy azért maradt neki is a sokból, egy kivénhet kebe.
0: Mondogatta fűnek fának a lócsiszár. Igen ám, csak hogy a nagy gazda, kíváncsi lévén a lovai hírére, lopva Jaszohacsi nyomába szegődött, s kihallgatta, amit a kópé híresztelt felőle.
2: Ó, te szószegő gazember! Még hogy nekem nincs más egyebem, csak egy gírhes gebém! No, várjál csak!
0: Mérgelődött, majd sarkon fordult, hogy még a lócsiszár előtt hazaérjen. Jaszohacsi persze mit sem sejtve, jókedvűen jött meg a vásárból.
1: No, gazduram, csodájára jártak ám a lovai.
4: Ó, te bitang! Tán azt hiszed, nem tudom, jaj, hogy mit híreszteltél rólam a városban? Jaj. Te átkozott, te senki házi, te!
0: Ordította magából kikelve a gazda, azzal fölkapta a keze ügyében lévő husángot, s dühében rásózott egy nagyot a lócsiszár gebéjére. Hanem a szegény párát rossz helyen érhette az ütés, mert azon mód kimúlt.
1: Ja! Na, most aztán mihez kezdjek?
0: Morfondírozott a lócsiszár.
1: Ha már így történt, hát legalább a gebe bőrét eladom. Csak kapok érte egy kis pénzecskét.
0: Gondolta. Azzal megnyúzta a dögöt, s a megszállított bőrrel a hátán elindult a városba. Útközben azonban szakadni kezdett a hó, s Jaszohacsi fedél után nézett, ahol meghúzhatná magát, míg a hófúvás alább nem hagy. Rá is akadt egy magányos házra. Beállt az eresz alá, aztán kíváncsian belesett, mert bentről valami neszezést hallott. Nézi, hát látja ám, hogy odabenn éppen egy tolvaj kotorászik a ládafiában. Ahogy így csöndben figyelt, egyszer csak megzördült a bejárati ajtó.
5: Milyen kutya hideg van ma.
0: Jött haza a házigazda dideregve, és sietve a tűz mellé telepedett. Jaszohacsi még látta, hogy a váratlan zajra a tolvaj septiben belebújt a ládába. Több se kellett a lócsiszárnak.
1: Vándor jövendő mondó vagyok. A hóesés miatt nem tudok tovább menni. Kérem, engedje meg, hogy kicsit megmelegedjen.
0: Köszönt be a házba.
5: Kerüljön csak beljem.
0: Nyitott ajtót a házigazda.
5: Ha nem, mondja csak. Aztán, miből jó sok elmed?
1: Én? Biza lóbőrből.
5: Na hát, az bizony ritkaság errefelé. De ha már úgyis itt van, nem jósolnál meg az én jövendőmet is, ha?
0: Hozakodott elő kérésével a gazda. Jaszohacsi sem kérette magát, tüstént elővette a lóbőrt. Aztán elkezdte a szélét morzsolgatni, de még meg is szagoltatta, hogy minél inkább jóslásnak tűnjék a gazda szemében.
1: Jaj! Egy veszedelmes kísértet leselkedik ám kendre! Lássuk csak, hol rejtőzködik. Megvan! Ott lapul, ott mi? A hátsó szobában, a láda fenekén!
0: Kiáltott föl kisvártatva. A gazda halálra rémülte szavak hallatán, s könyörögve fordult Jaszuhacsihoz.
6: Segítsen rajtam! Kérhet, kérhet akármit, megadom!
0: Ekkor Jaszuhacsi fogta magát, fölállt, s átsétált a hátsó szobába. A szoba közepére vonszolta a ládát, melyben a tolvaj kucorgott, s rákiáltott.
1: Megvagy! Na, most aztán fülön csíptelek, te beste lélek! Meglátott téged az én jós szemem. Készülj, mert ütött az utolsó órád.
0: A tolvaj erre rémültében reszketni kezdett, s rázkódott vele együtt a láda is.
6: Jós uram, 100 aranytalért adok kegyelmednek, csak szabadítsa meg ettől a ládától.
0: Rimánkodott a házigazda.
1: Kennek csak 100 rongyos nyomorult tallért ér az élete? Ugyan, hát oldja meg még 50 arannyal.
0: Alkudozott Jaszuhacsi. A 150 tallért zsebre vágta, a ládát meg jószorosan átkötötte, s a hátára vette. Bizony nem győzött hálálkodni a gazda, s az ajtóban mélyen meghajolt Jaszuhacsi előtt.
5: Hanem, mondja csak kegyelmet, ha nem adnál nekem azt a csodálatos lóbűt.
0: Szólt a gazda a távozó után.
1: Hát bizony, nem szívesen válnék meg tőle, hiszen ezzel keresem a kenyerem.
0: Vonakodott a hamis jós, de aztán mégiscsak ráállt az alkura, s eladta a lóbőrt újabb 100 tallérért. Lám egy rossz gebe bőrével indult el otthonról, s már is 250 tallér lapult a zsebében, na meg a beijedt tolvaj a hátán cipett ládában. Vitte a súlyos terhet egy darabig, aztán a folyóhídján egyszer csak megállt.
1: Hát veled meg mit csináljak, te tolvajfajzat? No, az lesz a legjobb, ha bedoblak a folyóba.
0: Határozott fönhangon, hogy még jobban ráijesszen az amúgy is megretten tolvajra.
7: Könyörgök, könyörgök, kímélje meg az életemet, ami pénzem csak van, azt mind kennek adom.
0: Így miután Jaszuhacsi a tolvaj 50 tallérját is megszerezte, egyenest szomszédjához, a nagygazdához sietett.
1: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszön be hozzá lerkendezve.
1: Képzelje, gazduram, mi történt velem? Elmentem a vásárra, hogy eladjam a gebém lenyúzott bőrét. Hát hallom ám, hogy a vitézek megint hadba készülődnek, és keresik a lóbőrt, a jó dobnak valót. Nézze csak, mennyi aranyat kaptam érte.
5: Ez aztán a kedvemre való beszéd. Megyek, és én is eladom a lovaim bőrét.
0: Örvendezett a nagygazda. Hívatta tüstént a szolgáit, azonnal megnyúzatta a lovait, mind a 48-at.
5: Itt a lóbőr, a jó dobnak való. Tessék, tessék, 300 tallér az ára.
0: Kínálták a portékát a vásárban a szolgák, de bíz hiába. Hisz a hadba készülődésből egy árva szó sem volt igaz. Égtelen haragra lobbant a kárvallott gazda, s ráparancsolt a szolgáira, hogy dobják be a folyóba a kópét, amiért így rászette. Öreg este volt már, amikor a szolgák belopóztak a lócsiszárhoz, s Jaszuhacsi már mélyen aludt. Se szó, se beszéd, csak belegöngyölték a paplamba, majd szorosan átkötötték, a vállukra kapták, és elcipelték a folyóig. Már éppen bele akarták hajítani, amikor sopánkodva megszólalt a lócsiszár.
1: Nekem az se baj, ha bedobtok, de ha meghalok, jaj, akkor kárba vész a sok aranyam is, amit az udvaron végibe elástam.
0: Na, a szolgáknak se kellett ezt kétszer mondani. Letették izibe a terhüket, s egymás hegyén hátán tülekedve csörtettek vissza a lócsiszár házához. Jaszuhacsi meg ott maradt a hídon, a paplamba kötözve.
3: Istenem, de tudal az élete annak, aki rosszul lát.
0: Sóhajtozott maga elé egy vaksi fuvaros, aki halas kosarakkal fölmálázott ökrét vezetve éppen átkelni készült a hídon.
1: Ez épp kapóra jött.
0: Gondolta Jaszuhacsi megkönnyebbülve.
1: Írgalom a szegény szembajosnak, írgalom a szegény szembajosoknak.
0: Kezdte hajtogatni, mintha valami imádságot mondogatna. Meghallotta ezt a fuvaros, s oda botorkált hozzá.
3: Hát Kent mit csinál itt ebbe a paplamba tekerőzve?
1: Írgalom a szegény szembajosnak. Mi? Tudja. Tudja, Kent, én igen rosszul látok. Megkértem hát a komáim tegnap este, hogy göngyöljenek bele ebbe a csoda paplamba, s hozzanak ki ide. Azóta megállás nélkül csak fohászkodom, hogy írgalom a szegény szembajosnak. S csodák csodájára egy éjszaka alatt meggyógyult a szemem.
0: A balga fuvaros egyből elhitte a dolgot.
3: Kennek adom az ökrömet halastól, csak cseréljünk helyet.
0: Így is lett. Jaszuhacsi elhajtotta a megrakott ökröt, A betegszemű ember meg éppen hozzálátott a fohászkodáshoz, amikor a feldühödött szolgák visszajöttek.
8: Na, te alávaló hazud! Most aztán megkeserülhet, hogy lóvá tettél minket?
0: Azzal fölkapták a szegény fuvarost, s paplanostól a folyóba hajították. Ekkor a lócsiszál is megérkezett a nagygazdához.
1: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszönbe megint lelkendezve.
1: Ha a gazduram a folyóba nem dobatott volna, ezt a tömérdek halat se kaptam volna. Igazán hálával tartozom értek ennek.
0: És azon megmutatta finomabbnál finomabb halakkal teli kosarakat.
7: Jaszohacsi, hát ezt meg hogy szerezted?
1: Oh, de semmiség az egész. Amikor a folyó fenekére értem, fogtam magam, s elindultam az orrom után. Egyszer csak mit látok? Hanem azt a híres tündérpalotát. Már éppen indultam volna tovább, amikor elibém jött egy szépséges leányka, s betessékelt a palotába. Ott mindenféle ínyenségekkel kínálgattak, s ráadásul, láthatja kegyelmed, még ajándékokkal is elhalmoztak. Képzelje csak, gazduram! Ha magamfajta szerencsétlen flótás ennyi mindent kapott tőlük, mi minden jutna uraságodnak?
0: No, a gazdát se kellett bíztatni. Sebben lobbal a folyóhoz rohant, s ráparancsolta még mindig ott áldogáló szolgákra, hogy dobják be őt is a vízbe. Így is történt. S a gazdát azon mód elnyelték a habok. Nem is látta őt többé se.

0: a széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk reteszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánlkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyig lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint a mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort. Maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány, a legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szépítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat, és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbik mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig férsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s odalenn egy csodálatos fasorba értek. Ezüstből volt a fák minden levele. Csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak valót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyút recsent.
4: Hé! Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
5: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
5: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Hát mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombitaszú hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncolták egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeiktől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előre osont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
6: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncolt cipellőiket odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bált, és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy folyt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyán nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
7: na, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket?
1: 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívott a lányait, s kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindent bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsújtotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

0: minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karika gyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, s egy nagy pulyka kakassal megint.

0: Néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullankját. A királyné mit gondolt magával, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
1: Na, most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
2: Na, te minden tudó legyen. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utát dolcsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hey, de vígan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tapogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség? Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás, ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj, miféle hang zavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólalt a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Zsupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbélve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ide piroslik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka.

0: Röppent a kabát, balra a kalap, csak két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
1: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kis béka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

0: Marék Veronika, Kip-Kop karácsonya. Kip-Kop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén, te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kip-Kop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kip-Kop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kip-Kop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini, csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem. Megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kip-Kopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg dió.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kip-Kop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a facsúcsára, megtudod. Induljunk el.
0: Kip-Kop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
2: Ha, cukor, akkor együk meg.
3: Még nem lehet.
0: Figyelmeztette a csillag.
3: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kip-Kop. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
0: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kip-Kopot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kip-Kop egyet a fejére tett.
2: Király vagyok, koronám van.
0: A csillagocska csak nevetett.
3: Habkarika a nevük. Nagyon finomak.
2: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
0: Javasolta Kip-Kop.
3: Még nem lehet. Még nincs itt az ideje, meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
0: Ág szélén Kip-Kop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
3: Nézd, ez gyertya, az meg csillagszóró.
0: Kip-Kop csalódottan jegyezte meg.
2: Nem is ég a gyertya. Nem is szórodnak a csillagok.
3: Várj! Eljön annak is az ideje.
0: Kip-Kop magasabbra mászott, és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
3: Vigyázz!
0: Szólt a csillagocska.
3: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
2: Vigyázok!
0: Ígérte meg Kip-Kop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kip-Kop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kip-Kop orra, mint egy krumpli. A A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kipkop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
3: Nézd, mézes kalács figurák!
0: Mutatta a csillag. Kipkop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
2: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
0: Örvendezett Kipkop, és belebújt a trombitába.
3: Még nem szabad!
0: Suttogta a csillag.
3: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
2: Mikor? Mikor?
0: Nyűgösködött Kipkop.
2: Már olyan fáradt vagyok.
3: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
0: Noszogatta a csillagocska.
2: Nem tudok tovább menni.
0: Szípogott Kipkop.
2: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
0: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenye gyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
3: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
2: Csak egy picurkát alszom,
0: motyogta Kipkop.
2: Remélem megvár a címkén.
0: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kipkop felriadt, és ámulva körülnézett.
2: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
0: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kipkop most meghallotta a kis csillag hangját.
3: Siess hozzám hamar a fa tetejére.
0: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
3: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
0: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
2: Értem már.
0: Lelkendezett Kipkop.
2: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
0: Elindult lefelé.
3: Jó utat! Boldog karácsony!
0: Kiáltott a búcsúzóul a csillag utána. Kipkop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
1: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
2: Tudom,
0: válaszolta Kipkop.
2: Azért, mert karácsony van.
1: Mi az, hogy karácsony?
0: Kérdezte a cinke.
1: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
2: Induljunk haza az erdőbe,
0: javasolta Kipkop.
2: Út közben mindent elmesélek.
0: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kipkop mesélni kezdett.
2: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
0: Kipkop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
1: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
0: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
2: Miért ne lehetne?
0: Válaszolta vidáman Kipkop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kipkop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

0: A csóhókú hegyi boszorkány. Valamikor hajdanában volt egy égigérő hegy, amit csóhókúnak hívtak. A csúcsát mindig felhősapka fette, s még derült nyári napokon is csak sejteni lehetett a tetejét. A hegy lábánál aprócska falu feküdt, ám lakói tudták, hogy odafönn veszedelmes boszorkány tanyázik, így még álmukban sem mertek volna fölmerészkedni a hegyre. Ősszel történt egy szép, holdvilágos estén, hogy az egész falu népe kint ücsörgött a szabad ég alatt, s japán szokás szerint a tündöklő holdban gyönyörködött, amikor egyszer csak vészjóslóan sötét felhőt akarta el a ragyogó holdat. Hamarosan viharos szél kerekedett, és olyan felhőszakadást támadt, hogy még jég is esett. A hirtelen jött vihar visszakergette a falusiakat a házaikba, s a rémült gyerekek reszketve bújtak a paplan alá. A szél egyre csak erősödött, s ordítva söpörte végig a háztetőket.
1: A csóhúki hegyi boszorkánynak fia született! Tüstét vigyetek rizslepényt a fölköszöntésére! Mert ha nem, akkor lovat, embert, mindenkit fölfal szőröstül, bőröstül!
0: Üvöltötte egy irtózatos hang, s valami házról házra ugrálva megtiport minden tetőt. Amikor elment, visszatért a csönd, s azzal együtt az ég is földerült. Másnap aztán nagy riadalom támadt a faluban, mert senki sem tudta, kiféle, miféle szerzet volt a fenyegető hang gazdája. Összeültek hát, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Mivel senki sem kívánkozott a boszorkány hasába, megegyeztek, hogy a lepényt föl kell vinniük a hegyre, s hogy a hozzávaló rist összeadják. Minden család hozott valamennyit, s az egész falu népe nekilátott a lepénykészítésnek. A puhára gőzölt rist famozsárba öntötték, s döngölőfával pépesre püfölték. Lett is belőle két jókora lepény. Igen ám, de nem akadt egy bátor vállalkozó sem, aki a tésztát a retteget hegyre fölmerte volna vinni.
2: Te tudjátok mit? Na, vigye föl a lepényt, a hacsi, az a negiszobe. Igen, olyan nagy a mellényük, úgy van, igen.
0: A két kiszemelt legény, a falu hőzöngői ilyetten húzták be a nyakukat.
3: Nosza!
2: Itt a jó alkalom! Most bebizonyíthatjátok, milyen belevaló fickok vagytok, mi? Persze!
3: Hagylásuk! Mi igazából a fene nagy bátorságból?
0: Most aztán megszorult a két hegykelegény, ám azt mégsem mondhatták, hogy ők bizony nem mernek a hegyre fölmenni.
4: De nem ismerjük a járást.
0: Próbálkozott kitérni Dada hacsi.
5: Legalább jöjjön valaki, és mutassa az utat.
0: Hebegte Negiszobe. A váratlan kérést síri csönd követte. Végül előállt Akaza néne, a falu legöregebb anyukája.
6: Na jó, majd én elmegyek veletek. Bár aki keresi, az meg is találja az utat. De mindegy, elkísérlek benneteket.
0: Így is lett. Akaza nénével az élen útnak indultak. Vállukon két nagy dízsában vitték a lepényt. A két pökhendi legény lélekben fölkészült rá, hogy a boszorkány kíméletlenül fölfalja őket, de szégyelték volna a félszüket kimutatni. Jó darab utat megtettek már, a falujuk csak apró pontnak látszott, amikor a hirtelen támadt cél úgy rájuk ijesztett, hogy a két hősnek inába szállt a bátorsága.
5: Én már nem bírom tovább.
0: Habogtak, s reszketve bújtak az öregasszonyhoz.
6: Szép kis vitézek vagytok. Ugyan mitől féltek? Hiszen csak a szél fúj, nem más. Embereljétek meg magatokat, aztán induljunk.
0: Bíztatta a rémüldözőket az anyóka, s már ment is tovább. Hanem a szél újult erőre kapott, valósággal tombolt. Csak úgy nyöszörgette körülöttük a fákat. Erre már az anyóka is megijedt, és hirtelennyében egy ágba kapaszkodott, nehogy a förgetek elragadja. Amint a vihar elcsendesedett, fölállt és körbenézett. Hát a két szájhősnek csak hűlt helyét találta. Csupán a két lepényes dézsa hevert egy szikla tövében. Az anyóka csüggetten állt egy darabig, s azon törte a fejét, ugyan mit évő legyen. Ha ő is visszafordul, a többiekre hoz csak veszedelmet. Úgy döntött hát, hogy egyedül is fölmegy a csúcsra.
6: Ha fölfal a boszorkány, hát fölfal.
0: Szánta el magát, s nekivágott a meredeknek. Sűrű megmegállva, folyvást pihengetve jutott csak előre, s bizony közel járt már a naplemente, amikor végre a hegytetőre ért. Odafönt egy kis házat talált, amelynek ajtaját függöny takarta. A küszöbön egy nagyobb acska csecsemő üldögélt, s egy akkora kővel játszadozott, mint a saját feje.
6: Bizonyára ez lesz a boszorkány tanya,
0: gondolta a néne, s illendően beköszönt.
6: Szép jó estét kívánok! A faluból jöttem, és meghoztam a kért rizslepényt.
0: A függöny mögül előbukkant a boszorkány.
7: De jó, hogy jöttél, már vártalak. Tegnap este szültem ezt a fiúcskát, s nagyon megkívántam egy kis rizslepényt. Leszalasztottam hát a fiamat az üzenettel, de attól tartok, ráijesztett a falura.
0: A néne csak ámult-bámult a gyereken, hogy hát ez lenne az a tegnapi riadalom okozója.
7: Nincsen ezen semmi csodálkozni való, hiszen boszorkány fia. Amint megszületett, tüstént szaladgálni kezdett. Na lássuk csak azt a rizslepényt.
6: Persze, persze, a rizslepény. Hoztam, de mert nagyon nehéz volt, útközben letettem, nem bírtam egészen idáig.
0: Mentegetődzött a néne.
7: Eredj, Gara fiam, hozd hamar azt a lepényt.
0: Szólította a boszorkány a fiúcskát, akit úgy látszik Garának hívtak. A kölyök fölpattant, s úgy elrohant, mint a szélvész. De egy szempillantás sem telt bele, már is vágtatott visszafelé vállán a két súlyos dézsával.
7: Jól van, fiam, akkor most eredj, s fogjál egy medvét. Főzzünk belőle egy jó kis húslevest rizstésztával, hiszen ma estére vendégünk is van a vacsorához.
0: A fiúcska villámsebesen elszáguldott, de már jött is vissza a hátán egy hatalmas medvével. Akkor a boszorkány fogott egy jókora üstöt, s föltette főni a levest. Majd beleszaggatta a rizstésztát. Jól is laktak belőle mind a hárman.
6: Köszönöm szépen a vacsorát. Hát akkor én mennék is haza.
7: Ugyan maradj még, hová sietsz? Egyedül vagyok, nincs, aki törődne velem. Kérlek, hogy viseld gondomat, még vagy 3 hétig.
0: Marasztalta a boszorkány. A nénének nem volt más választása, hát ott maradt. Vizet hordott, főzött, mosott, mindenben segített a boszorkánynak, miközben szüntelenül azon aggódott, hogy mikor fogják fölfalni.
6: Otthon már bizonyára aggódnak, értem. Ideje lenne hazamenni.
0: Szólt a néne, ahogy a 3. hét is letelt.
7: Igazad van, néne. Köszönöm a segítséget. Most már megerősödtem, eredj csak nyugodtan haza. Nincsen másom, amivel a fáradtságot megháláljam, hát fogadd el tőlem ezt a csekéséget.
0: Mondta a boszorkány, s ezzel átnyújtott akazalnyónak egy vég gyönyörű szép selyemszövetet.
7: Csodálatos kelme ez. Használhatsz belőle akármennyit. Amit levágsz, az másnapra visszanő. A falut belieknek ugyan nem tudok küldeni semmit, de ígérem, ügyelek majd rájuk, hogy meg ne fázzanak, s épségben, egészségben dolgozhassanak. No, Gara fiam, gyere csak ide! Kap fel a hátadra a nénét, aztán ugorj le vele a faluba!
6: Ájjaj, ugyan már! Lemegyek én a magam lábán! Hova gondolsz? Csak nem fogom egy csecszopóval cipeltetni magam!
0: De hiába tiltakozott, a kölyök csak fölkapta a hátára.
1: No, anyu, hunyd be a szemed!
0: Parancsolt rá a fiúcska. Akaza néne úgy is tett, s jó erősen belekapaszkodott Gara vállába. Nyomban érezte, hogy süvölt ám a szél a füle mellett. Aztán hip-hop, már is letették a földre. És mikor a szemét kinyitotta, a saját háza előtt állt.
6: Na gyere, Gara, fújjál nálam egyet!
0: Hívta a gyereket, de az már nem volt sem erre. Hanem ahogy be akart lépni a házába, halljám, hogy nagy a sírás rívás oda bent. És egy bonc hangosan imádkozik.
6: Ugyan kihalhatott meg.
0: Lépett be az ajtón aggódva.
8: Segítség! Kísértett! Visszajött a halott lelke!
0: Ugrottak föl rémüldözve az egybeverődöttek.
6: Még hogy kísértett, hiszen én vagyok az, Akaza néne. Egyenest a hegyről jövök.
0: A falubeliek alig bírtak hinni a szemüknek, s könnyeiket törölgetve örvendeztek a hazatérőnek. Akkor az anyóka elővette az ajándékba kapott selymet.
6: Hanem nézzétek csak, mit hoztam!
0: Mindenkinek adott belőle bőségesen, magának egy kis darabkát hagyott csupán. És ahogy ezt a boszorkány megmondta, a maradékból másnapra megint egy kerek végszövet lett. Bizony örültek az emberek a szép holminak, hiszen ilyen pompás kelmét még sohasem láttak. Ki kabátkát vart belőle, ki csinos batyut, de mindenki nagy becsben tartotta akárha kincset.

0: Volt egyszer egy szegény ember, annak három leánya, meg egy kecskéje. Azt mondta egyszer a szegény ember a legidősebb lányának.
1: Hagyd ki lányom a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, hadd egyék, igyék, amennyi beléfér.
0: Kihajtja a leány a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, ehetett, ihatott, amennyi beléfért. Este, mikor a leány hazahajtotta a kecskét, kérdi a szegény ember.
1: No, édes kecském, ettél-e, ittál-e?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Azzal vagyok ma is, amit tegnap kaptam.
0: Eléveszi a szegény ember a leányát, jól megnadrágolja, hogy miért nem hajtotta a kecskét térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Mondja a leány.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: De hiába mondta, hiába esküdözött, a szegény ember a kecskének hitt, nem a lányának. Másnap a középső lány küldte el a kecskével. Annak is meghagyta erősen, hogy hajtsa térdig érő fűbe s övig érő vízbe. Kihajtotta ez is térdig érő fűbe, övig érő vízbe. Annyit evett, ivott a telhetetlen kecskéje, hogy majd megrepett a bőre. Hanem este, mikor a szegény ember azt kérdezte,
1: édes kecském, ettél-e? Ittál-e?
2: Nem is ettem, nem is ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Ma is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a középső leány. Hiszen volt nem ulas, csúnyán kikapott a második leány is. Harmadnap a legkisebb leány hajtotta ki a telhetetlen kecskét térdig érő fűbe, övig érő vízbe, ahogy az apja megparancsolta. De este, mikor a szegény ember kérdezte,
1: ettél-e? Ittál-e, édes kecském?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Most is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a legkisebb leány. Hely, de megmérgelődött a szegény ember. De már a legkisebb leányát nem verte meg, hanem elévette a kést, s megnyúzta a telhetetlen kecskét. Hiszen majd most meglátja, hogy igazat beszélte a kecske. Azám, csak hogy mire félig megnyúzta, kiszökött a keze közül a kecske, s utcú neki szaladt, mintha szemét vették volna. Szaladt a kecske árkombokron át, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig szaladt, amíg egy rókalyukat talált, s abban nagy hirtelenséggel belebújt. Egyszer megy haza a róka, benéz a lyukon, s látja, hogy egy csuda szörnyeteg állat van az ő házában. Mit csináljon szegény róka? Nem mert bemenni a tulajdon házába. Éppen akkor arra vetődik a farkaskoma, s kérdi.
4: Mit csinálsz, rókakoma?
5: Nos, kedves farkaskomám, ne is kérdezz, valami csuda szörnyeteg állat van a házamban. Nem tudom, mi lehet.
4: Majd megnézem én, s kikergetem onnét.
0: Benéz a farkas, a lyukon s kérdi.
4: Hé, ki vagy itt?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha az életed, kedves!
0: Bezzeg a vitéz farkasnak is inába szaladt a bátorsága. Visszakapta az orrát, s mondta.
4: Én be nem megyek, rókakoma, mert sok mindent láttam, de ilyent még soha.
0: A közben odavetődött egy őz, s mondja ennek is, hogy valami csoda szörnyeteg állat van a rókaházában. Beszólt az őz is.
6: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Hiszen nem kellett, hogy kétszer mondja, az őz ugyan be nem ment. Jött aztán egy nyúl, ez is csak úgy járt, mint a többi. Végezetül jött egy tövis disznó, kérdi.
3: Hát itt mit csináltok?
0: Elpanaszolják neki, hogy mi történt.
3: Hiszen majd kikergetem én, akármilyen állat légyen.
0: Beszólt a lyukon.
3: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekegett a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Na, a tövis disznó meg nem ijedt ettől a beszédtől. Begurult a lyukon, jól össze-vissza szurkálta a kecskét. Bezzeg, hogy mindjárt kiugrott a kecske. Hanem ahogy kiugrott, mindjárt közrefogták, széjjel tépték. A húsát egymás közt atyafiasságosan elosztották, megették. Csak a belét tette el külön magának a rókakoma. Míg jóformán meg sem ették, azt mondja a farkas a rókának.
4: Komám, én éhes vagyok.
0: Azt mondja a róka.
5: Te Tudod mit, komám? Együk meg, akinek köztünk a legcsúnyább neve van.
4: Jól van, hadlám csak. Farkas-barkas, szép név. Rúka-búka, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúl, az is szép név. Tövisdisznó, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény tövisdisznót, hogy még egy tövis sem maradt belőle. Hanem ahogy megették, megint mondja a farkas.
4: Rúka, koma, én éhes vagyok.
5: No, bizony, ha éhes vagy, koma, együk meg, akinek legcsúnyább neve van köztünk.
4: Jól van, hadlám csak. Farkas-barkas, szép név. Rúka, koma, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúl, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény nyulat is, s megették utána az őzet is. No, már most csak ketten voltak, farkas-barkas, s rúka-búka. Fogja magát rúka-búka, elé veszi a kecskebelét, s enni kezdi. Kérdi a farkas-barkas.
4: Mit teszel, rúka-búka?
0: Azt mondja rúka-búka.
5: Én bizony kiharaptam a hasamat, s megeszem a belemet. Ha éhes vagy, farkas-barkas, te is harap ki a hasadat, s edd meg a beledet.
0: Bolond farkas kiharapta a hasát, de meg is döglött abban a minutában. Akkor aztán rókabóka megette farkas-barkas húsát is.
6: Így volt, vége volt, igaz volt.

0: Három zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, s lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy három zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság.
2: Csak ugyan három zsákra való ravassága van a komám asszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, jaj, kedves asszonyság, segíljen!
2: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent három zsák ravassága?
1: Azám, három zsák ravasság. Amint egy árkon átugrottam, belejtettem. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a négy lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komámasszonyt a csapdából, az meg utcu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkombokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, kedves komám asszony, ha Istent ismer, segíjen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor három zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a három zsákot belejtette.
2: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok!
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

0: szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uramisten! Hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyám?
2: Édesanyám már befűtötte a kemencét. Igen, befűtötte a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, minthogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor Elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott és ezt mondta.
5: Ejha, ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fogadni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, azt pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön egy dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. elszaladt a gyerek a nagybátyához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért, a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság. El is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzezsákokat, elállt szeme szája a csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa a fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindent kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az meg örült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni, de nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséreted, hátracsapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász.

0: óra. Pedig szép nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
1: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: Rémusz bácsi meséi. Melyik a legerősebb állat? Afrikai mese, gyűjtötte Vázsonyi Endre. Egyik nap Rémusz bácsi ezt kérdezte a kisfiútól.
1: Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötélhúzásra, mit gondolsz? Melyikük lesz a győztes?
2: A medve. Ő az erősebb.
1: Ezt gondolta a medve is. Csak hogy megfeledkezett ám arról, hogy többet ésszel, mint erővel.
2: Ésszel is lehet kötelet húzni.
1: Néha még azt is lehet. Mindjárt meghallod, hogyan?

0: Mezeiné asszonyság és leányai egy este szilvalekvárt főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kóstolgatni. A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet élesztgette, a farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a báránykisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsököket mosogatott, hogy legyen mibe kitölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi hasznát vehették?
1: Lányok, hozzátok a hintaszéket, és tegyétek fel rá teknős apót.
2: És mit csináljak odafent?
1: Figyeld, hogy nem fut-e ki a kondérból a lekvár. Kár lenne minden cseppért.
0: Így is történt. A lányok vitték a hintaszéket, felsegítették rá a teknőst, a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta.
1: Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted ezt a fortyogó sűrű levet. Pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz.
3: Szólj se vérdevel! Ezért a kis kellemetlenségért bőven kárpotol a lekvár finom szaga.
0: A rókához így szólt az asszonság.
1: Tudom, nagy szívesség, hogy a tüzet élesztgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat.
4: Nem az első pörzsölés lesz rajta. Különben is, vigyázok magamra.
0: A nyúlhoz ezzel lépett oda.
1: Látom, milyen szép tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatásban.
5: Éppen ellenkezőleg, tisztelt asszonyság. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak. Valóságos élvezet velük a munka.
0: A teknőst is megdicsérte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból.
2: Szó, ami szó. Eddig nem is igen akart kifutni belőle.
0: A medvének pedig ezt mondta az asszonyság.
1: Te végzed a legnehezebb munkát. Nem gyerekségem ennyi fát ide hordani az erdőről.
6: Ki végezze a nehéz munkát, ha nem én? Hiszen én vagyok a legerősebb köztetek.
1: Ami igaz, az igaz. Mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat.
7: De! De! Persze! Mindenki tudja!
0: Helyeseltek a vendégek, akik bármennyit civakodtak is máskülönben, most a háziak kedvéért, meg a jó szilvalekvár kedvéért is, igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken.
2: Mit beszéltek? Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb.

0: Bálat a környéken!
1: Mezeinél megütődve tekintett rá.
2: Miért talán? Ismersz erősebben?
0: Hogy ismerek-e? Már hogy ne ismernék? Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet.
3: No, szeretném én látni azt az állatot?
0: Hiszen már látod is.
1: A medve körüljártatta a tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit, a farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is.
3: Nem látom sehol.
0: Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahova kellene.
2: Mondd meg már, ki az a nagy erős állat.
0: Nem más, mint én.
3: De, hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban.
2: Az igazat megvalva engem is meglep a dolog. Mert azt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncért hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először.
0: Annyira csodálkoztok. Legjobb, ha próbát teszünk.
3: Birkózást ajánlasz?
0: Inkább kötélhúzást. Hol egy jó erős kötél?
1: Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat, és a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így azután kitudódik, hogy melyik az erősebb.
0: Csak egy kikötésem van, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszapban, mint idekinn a szárazföldön.
3: Elfogadom a kikötést, mert én meg biztosabban állok idekinn a szárazföldön, mint odalent az iszapban.
1: Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a báránykisasszonyokat, akiknek bármennyire is duzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy a lekvárra vigyázzanak. És felsorakoztak a parton.
4: A versenyzők foglalják el a helyeiket.
1: A medve fogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte.
4: Elkészültetek?
3: Ajaj, már régen.
1: A teknős is felbukott a víz alól.
0: Elkészültem!
1: De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek.
5: Mivel készült el?
6: Nem találod ki? Annyit elárulok, hogy a folyó vize igen zavaros volt.
5: Megkért egy másik teknőst, hogy segítsen neki.
6: Dehogy is! A medve nem két, hanem akár 100 teknőssel is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős odalent a víz alatt.
5: Oda kötötte valamihez a kötelet?
6: Okos fiú vagy. Épp olyan okos, mint teknős apu. Mert azt csinálta csak ugyan. Oda hurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez. Azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős.
4: Tehát elkészültetek mind a ketten. Hát akkor vigyázz! Rajta!
1: A medve kezdetben csak amúgy félkézzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marokra. Nagyot húzott rajta, hiába. Megfordult, átvetette a vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az aprót.
7: Ennyi azt a hét meg a nyolc! Csak nem tesz csúfvá egy ilyen hitvány kis teknőc, akinél a fél talpam is nagyobb.
1: Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy szövegnek, cibálta, rángatta a kötelet, hasztalanul. A végén a szöveg is kidőlt, de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőlködött.
4: Háromig számolok. Ha medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvesztette a mérkőzést.
0: Szép lassan számolj, mert én nem háromig, hanem akár százig is bírom.
1: hanem a medve háromig sem bírta. Keze lába remegett a fáradtságtól, eleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökéről, és kimászott a partra.
0: No, belátod-e már, hogy én vagyok az erősebb?
7: Cickány legyek, ha egy szót is értek az egészből.
0: Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk.
1: De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt Mezeiné asszonyság.
2: Azt hiszem, közben megfőtt a lekvár. Gyerünk haza! Ilyen szép mérkőzés után valamennyinknek jól esik majd egy kis kóstoló.
5: Én is szeretem a szilvalekvár.
6: Jó is az. Eredj haza gyorsan. Hát, ha éppen lekváros kenyeret kapsz vacsorára.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Ár bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is úgy bánna a te feleséged, azért mondom hát, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedvel leveszett, nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám, velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem erezgesd olyan rútól a szemedet? Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe, fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: No, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolódva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezit, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-szer vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfa levél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon, vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, és azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény, jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, és nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazók, ezért én tégedet megjutalmazlak. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbortelepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbortelep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbortelep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Hé, öcsém! Az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstént nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, és éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét elteli, esteli 10 órakor megkereslek, és ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúszhatsz a 9 szalonnától, és azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, s terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jókedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
6: Hát azért ugyan egy mák szemet se búsulj, csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj, én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsútni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt le aludni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
4: Aluszol-e, gazda?
6: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
4: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
6: Merem biztatni.
4: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
6: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
4: Ha jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
6: Hát, akinek két épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
4: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
6: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
4: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
6: Négy kereke van a szekérnek, többen is kell.
4: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
6: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
4: Mondj valamit én már akkor a hatra.
6: Hatra. Akinek jó hat ökre van, szánthat, vethet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
4: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
6: Hát akinek hét lánya van, annak félhet a feje, amíg rendben mind a hetet jó helyre férhez adja.
4: Jó, mondj valamit a nyolcra.
6: Nyolcra. Akinek nyolc asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
4: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a kilencre?
6: Hát akinek kilenc szalonnája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsíradejkén.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondta hát.
4: Na légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: S azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a kódust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: Bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénze se, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanult a hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadont úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvészmutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, s amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott, végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítgette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy. Ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár, jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak, egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény húst esznek, de hát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak gőzösön, utaztak vitorlás hajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt. Páratlanul szép, és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehabarodott, hogy azt mondta.
3: Vagy ő, vagy senki!
0: Valósággal tombolt a szerelemtől, pedig azelőtt is elég tombolós természetű volt.
4: Kedves, okos, megnyerő ifjú ez, bár emberré lehetne.
5: Az csak bízd rám, öreg.
0: Mondta a lánya, bizony csúnya dolog, hogy vérbeli hercegnő létére így beszélt az apjával, de mondom, páratlanul neveletlen volt. Azzal a keze fejére ültette a nagy hírű bolhát.
5: Ember vagy, tudd meg, és velem együtt uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok, különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
0: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az, cukornádbort rakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya, abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok, a bolha is boldog lehetett, legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű ebédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyúlalom. Régóta hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
1: Megvan! Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
4: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
1: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor át dörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
4: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem. Csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
1: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomor cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe, mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnékje volt.
1: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
1: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem! De erre csak egy valaki alkalmas! A bolha!
5: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
1: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit!
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a léggömböt, a tanárt, meg a nagyhírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza? Itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők. A bolha, meg a tanár.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kínai kecske, abból a fajtából, amelyik két szarvat hord, ám azokat hol látni, hol nem. Ennek az anyakecskének volt három gidája, Hakak, Pukak és a kis kulula Szangak. Egy napon az anya elment, hogy ennivalót hozzon gyermekeinek. Míg oda volt, farkas lopakodott a házába, és bekapta mind a három kecskegidát.

0: Hazatért a kecske, de nem találta sehol a gidáit. Szomorúan leült, és azon gondolkozott, mi is történhetett. Hirtelen eszébe jutott a farkas. Gyorsan elfutott a házához, felkapaszkodott a háztetőre, és dörömbölni kezdett patáival. A farkas kikiabált a házból.
1: Kirezz a tetőmet, kiszorport a vendégeim ételébe! Az étel csupa piszok, és a vendégeim megvakultak a portól.
0: Az anyakecske így felelt.
2: Én a kínai kecske vagyok, a fejemen két szarval, melyeket hol látni, hol nem. Mondd meg nekem, ki ette meg az én hakakomat? Ki ette meg az én bukakomat? És ki ette meg az én kis kólalaszungukomat?
1: Én ettem meg a te hakakodat. Én ettem meg a te pukakodat. És én ettem meg a te kis kullaszangakodat is.
0: Az anyakecske így szólt.
2: Holnap te és én megverekszünk.
1: Nagyon jó, holnap megverekszünk.

0: kecske hazament, és megtöltött egy tálat tejjel. Másnap, kora reggel fogta a tálat, és elment a kovácshoz. Így szólt hozzá.
1: Az a gonosz farkas megette a három gidámat. Kérlek, egyezd ki a szarvaimat, mert ma ebéd után megverekszem a farkassal. Fizetségül ezt a tál tejet hoztam.
0: A kovács elfogadta a tejet, aztán addig hegyezte a kecske szarvát, amíg olyan nem lett, mint a tőr hegye. A gonosz farkas is elment a kovács műhelybe. Vitt magával egy kövekkel és sárral teli zsákot. Így szólt a kovácshoz.
2: Figyelj, kérlek, hegyezd ki a fogaimat, mert már ebéd után megverekszem a kínai kecskével. Fizetségül ezt a zsák ennivalót hoztam.
0: A kovács belenézett a zsákba, de semmi más nem látott benne, csak követ és sarat. Méregbe gurult, és mikor a farkas kitátotta a száját, a kovács úgy tett, mintha kihegyezné a fogait, ám valójában mindet kihúzta. Végül így szólt.
3: No, most már élesek a fogaid.
0: Ebéd után a farkas és a kínai kecske szembeállt egymással, küzdelemre készen. A farkas így kiáltott.
2: Ne támadj előtted!
0: A kecske így felelt.
1: Te támadj először!
0: Ekkor a farkas kitátotta a száját, és nekirontott a kecskének, készen arra, hogy feltépje a hasát. De nem voltak fogai, és még csak meg se tudta karcolni a kecskét. Aztán a kecskén volt a sor. Leszegte a fejét, nekirohant a farkasnak. Hegyesen hegyes szarvai egyenesen a farkas hasába fúrottak, és feltépték. És a farkas gyomrából kilépett hakak, kilépett pukak, és kilépett a kis kulla szangak. A kecske határtalanul örült, hogy gidáit épségben és egészségben látja. Megmosta az arcukat, majd örvendezve hazamentek. Ezután nagy-nagy boldogságban éltek valamennyien. A kínai kecske, hakak, pukak és a kis kulula szangak.
4: Ah, so, very fine Chinese rock and roll.

Minden nyugovóra tér. Német mese. Most minden elcsendesedik odakint. Minden, ami egész napon át hangos volt, eleven és vidám. A nap lenyugodott, a virágok észrevétlenül bezárják illatozó kelyhüket. És elalszanak. A fehér százszor szépek és a vörös rózsák, a kék harangvirágok és a sárga oroszlán szájak mind-mind elalszanak. A fű meg a gabona is nyugovóra tér. A mezőkre lenge fátyol terül, olyan lágyan, mint a lehellet. A madarak is abba hagyták az éneklést, csendben ülnek a fészekben, szárnyuk aládugott fejjel. A vidám halacskák békés öblöt keresnek a sötét, áradó vizekben. A kis patak néha még locsan, csobban egyet álmában, aztán elcsendesedik. Már a szorgalmas méhecskék sem zümmögnek a kertben, alszanak ők is az illatos lépben. A barna csikó, mely egész nap ugrándozott, az istállóban pihen, kis fehér nyuszink sem ugrándozik már a fűben. Egy-egy eltévedt szélroham néha még átszalad az utcákon vagy a háztetők felett. Itt-ott megrázza az ablaktáblákat, másott meg a vadszőlő levelei közt susog. Hamarosan ő is elcsendesedik a völgyben. Már csak a kutyák vannak ébren, néha-néha felugatnak. Főként, mikor feljön a hold, vagy egy késői járókelő léptei kopognak az utcán. Az egész világ csöndes. Egyre csöndesebb. Sötét és néma. Az égen ezer csillag pislákol, a hold puhán önti fényét a földre le, nem tart már soká, a gyerekek is mind elalszanak szobácskáikban, szépet álmodnak, és mosoly bujkál rózsaszín arcocskáikon.

0: A három pillangó. Volt egyszer három pillangó, egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jó kedvükben. De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar.
1: Repüljünk haza,
0: mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát.
1: Minél gyorsabban,
0: mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt.
1: Menjünk a sárga tulipánhoz,
0: mondta a sárga pillangó.
1: Az majd bebocsát.
0: S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki.
2: Kis tulipán, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
1: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak.
1: Ha a fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk.
0: A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig sűrűbben szakadt.
3: Menjünk a liliomhoz.
0: Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték.
2: Kis lili, kis liliom, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a liliom így felelt.
1: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így felelt.
3: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
0: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszáról fűszálra, és egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, és becsapott az eső.
2: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat.
0: Könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, és a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. És a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, és elaludtak.

0: A légy meg a bóla. Kolozsvári Grand Pierre Emil mesél. Egyszer a légy meg a bolha elindult világot látni. Mentek, mendegéltek egy darabig, aztán a bolha megkérdezte.
1: Hallod, de pajtás, mit öldüllett akkorára a szemed?
0: Azt mondta a légy.
2: Nekem attól bolha pajtás, hogy mikor tehetem, az emberek feje búbján sétálgatok. Egyet lépek, egyet csípek. Ha addig, még az ember meggyődik és fölemeli a kezét, hogy agyon csapjon. Ha csak hát én akkor elrepülök, ő meg magát veri fejbe. Ez talán jól mulatok, hogy a szemem majd kiugrik a helyéből.
0: A bolha jó ízűt kacagott a magyarázaton. Egy darabig szótlanul lépegette. Aztán megkérdezte a légy.
2: Hát neked, bolha pajtás, mit olyan görbe a hátad?
1: Attól légy, pajtás, hogy én nem felülről csírom az embereket, mint te, hanem alulról. És ez bizony nehéz mesterség, mert ahányat csípek, annyiszor kell felemelnem az embert. Egyet csípek, egyet emelek, egyet csípek, egyet emelek. Na hát ettől a sok emelgetéstől görbet meg a hátam.
0: Ezen a légy akkorát kacagott, hogy a szeme még jobban kidüllett.

0: Napon a hangya már kora reggel a mókus ajtaján kopogtatott.
1: Kellemes meglepetés!
0: Örvendezett a mókus.
2: Nem azért jöttem.
0: Mondta a hangya.
1: De azért van kedved egy kis karamellához?
2: Hát igen, kérek egy egész keveset.
0: Karamellával, teli szájjal mesélte el a hangya látogatása okát.
2: Egy ideig nem látogathatjuk egymást,
0: közölte.
1: Miért nem?
0: Kérdezte a mókus meglepetten. Kifejezetten jól esett neki, hogy a hangya váratlanul ugrott be hozzá. A száját teletömte kásával, és kikerekedett szemekkel nézett a hangyára.
2: Azért, hogy kiderítsük, hiányozni fogunk egymásnak.
0: Válaszolta a hangya.
1: Hiányozni?
2: Hiányozni.

0: Tudod, hogy ez mit jelent, ugye?
1: Nem tudom.
2: Felelte a mókus.
0: Hiányozni az olyasmi, amit akkor érzel, ha valami nincs.
1: Mit érzel akkor?
0: Hát éppen erről van szó.
1: Tehát hiányozni fogunk egymásnak.
2: Mondta a mókus bánatosan.
0: Egyáltalán nem biztos, mert például el is felejthetjük egymást.
1: Elfelejteni? Téged?
2: Kiáltott fel a mókus.
0: Na ne kiabálj ilyen hangosan.
2: A mókus a tenyerébe temette arcát.
1: Én soha nem foglak elfelejteni.
2: Szólt halkan.
0: Na jó, azt majd meglátjuk. Viszlát!
2: Ekkor a hangya hirtelen kilépett az ajtón, és a bükkfa törzsén leereszkedett a földre. A mókusnak azonnal hiányozni kezdett.
1: Hangya, hiányzom.
2: Szólongatta. A hangja vízhangot vert a fák között.
0: Az még nem lehet.
2: Válaszolta a hangja.
0: Még el sem mentem.
1: Mégis így van.
2: Kiáltotta a mókus.
0: Várj még egy kicsit.
2: Hallatszott a hangya hangja a távolról. A mókus sóhajtott, és elhatározta, hogy várni fog. Ám egyre jobban hiányzott neki a hangja. Gondolatai néha a bükk, mak, püré, vagy a bogár születésnapi mulatsága felé kalandoztak, de aztán megint hiányzott neki a hangja. Délután már nem bírta tovább, és elindult otthonról. Három lépés sem tett az erdőben, amikor meglátta a hangját, aki fáradtan, izzadtan, ám elégedett ábrázattal közeledett felé.
0: Úgy van,
2: lihegte a hangja.
0: Nekem is hiányzol, és nem felejtettelek el.
1: Tényleg,
2: mondta a mókus.
0: Igen.
2: Felelte a hangya, és egymás átkarolva sétáltak a folyóhoz, hogy meglessék a csillogó hullámokat.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Előment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törögetek vele, hogy halotti toromra tartogattam!
5: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: Halotti toromra!
0: Mondta még sírib hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalom.
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Micsoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
6: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtam már, ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
7: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl. Mert nadrágtartóból kettő volt neki. Szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne oldíts már. Mondd meg, hogy mi a bajod.
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga.
3: Nagyon fáj.
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem, egyáltalán nem fáj. Most még nem fáj, de majd. Egy-két nap múlva. Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
6: Lyukacska.
4: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok, ölök, és nem is tudok már én harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
6: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondtad talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Lik-acska? Lyuk-acska? Vagy liki-luki? Mi?
7: Dödöm! Dömdödöm!
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondott. Sőt, ellenkezőleg.
6: Azért mondom!
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom! Jaj, de szállom! Jaj, de szállom! Sírattam szegény!
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, sírattam, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogad.
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogad. Mert annak idején Igenis, mostan.
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit értesz te mit? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
9: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb munka, mikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Arom úr a tátott szája nagy zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy pálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egyensen is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
9: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
9: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
9: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
5: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
9: Azzal most elfelejtettem!
5: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
5: Hathatóst.
4: Az milyen?
5: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem hídhetőst találjunk ki. Sőt! Ja, nem jön ki.
2: Micsoda?
1: Az, hogy 8-hatóst.
5: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
9: Hő! Eszembe jutott!
4: Mondja!
9: Azért volt a tyúknak jó móka.
5: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előállj el. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
9: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
5: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a mi szerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy mi szerinttel, és össze-vissza az jutott nekem! Elegem van a mi szerintekből, az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbártorokról nem is beszélve!
2: Szóval te találkoztál egy mi szerinttel? Szerinted mi az a mi szerint?
6: Köcsök kalapot visel, sárga kolucsnit és frokkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul, sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornyak...
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
5: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd, ami szerintek kell. Térj a tárgyat.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint ő kelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aromó elégedetten leült.
10: Mi az?
6: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
7: Dömdödöm.
0: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
7: Döm.
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás alasztán szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
5: Éppen ezért kérünk valami mentő ötletet.
0: Pironkodva a lószer finált fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
6: Neki is, így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a luk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok a kotöbben már nem fájnak. Még jól is jársz.
4: Na, én akkor sem húzadás.
5: Na, én más kell. Ez egyértelműen nem megfelelő. Nem.
0: Nagy hangzavar támadt, Mikamaka nem tudott rendet teremteni.
5: Vajásolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. Két krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mikamakának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
5: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikamaka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
5: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hündéknek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér.
7: Dömdö.
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
11: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix, dirnix, szamára változtatna téged.
6: Tényleg, szamára tudná változtatni?
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
6: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
9: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: De ha beletörött agyvelőde, ne szólj bele.
6: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
6: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
2: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
5: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
5: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
6: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem.
11: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
11: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
11: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
9: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólalt Dömdödöm.
7: Dömdödöm. Dömdödöm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Micsoda? Halljátok, mit mond?
10: Halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
6: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, furóval!
7: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
6: Hát, az aztán nem.
5: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled, gyertek!
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
6: Ezt nem tehetitek velem! Mi lesz a fogammal? Olyan magadra vagy velem!
5: Mondhatjuk vidáman is, csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
6: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
6: Csak a fogorvos segít.
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király.
6: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl!
3: Na-na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette, csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
5: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
3: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
9: Ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
11: Hogy te veled mi lesz?
9: Hát a zagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az agy velőm beletörött.
12: Tényleg?
5: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelőjavító.
0: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek, kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
6: A fogorvosi.
0: Tepergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried...
6: Feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
9: Valamit fúrnak.
6: Fogamat fúrja!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
6: Jaj!
13: Ne jesztegessen! Kitártani!
0: Mondta neki megróvóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, és Zirzur már berregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
13: Na!
6: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
6: Rettenetesen ordítani fogok.
13: Ha! És ha szabad érdeklődnöm, miért?
6: Ha fúrni tetszik.
13: Kifúrva?
6: Ha tömni tetszik.
13: Ha! Betömve.
6: Kész.
13: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
6: Édes és Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, de mit szólsz? Láttam már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tokikám, maga egy bűvész vagy, bűművész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanos csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
13: Jaj.
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, te is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul 2-szer is. 720 kitüntetés.
6: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
6: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
6: ugyan, egy hűsnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
6: Ugyan, egy hűsnek.
3: Doktor úr?
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
14: Tömés.
3: Igen?
14: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Ce-o da la toți Egy árvai csicsra.
1: Aromó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogad kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Hehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló produkció, fogtömés az erdőn, nem mehetünk. Gyertek, ti fogottömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zsíz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal eszjön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is.
0: Na, tessék csak.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áromó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy parvízsliért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Yeah!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
6: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fönhordja az órát.
7: Talán én látom valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről oda vetette Vacska Matinak.
3: Hogy beszélsz te egy hűssel?
1: Egy kis csend támadt. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
5: Hogy-hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áromó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zsíz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemő is nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gulykacajt hallatott.
8: Ha-ha-ha-ha, mi, hogy egy csecsemő rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom patamozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
6: Mutasd a fogtömésedet!
3: Ingyen? Hova bolott volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni? Egy pár vízsliért megnézhetitek!
7: Ezen megőrültem! Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire...
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordul. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
5: Láttátok meg ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áromó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? Hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
6: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Üded és Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
9: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
9: Elég buta oroszlán vagy te.
10: Ötödöm.
1: Helyesel, dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agybelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítyen, csútyan, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégsem kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikka maka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikka Makka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogyis nem, nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikka Makka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
6: De hát mi ez?
0: Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csodafog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, Minti, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz, rád ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
3: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minti. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel?
5: Ide fülőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többé közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam, mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
3: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
3: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
6: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na, akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
7: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szádja! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
8: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: Betyár volt-e cigány Jóska? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény cigány. Mindenki úgy hívta, hogy cigány Jóska. Egy sátorban lakott a falu végén a feleségével. Gyerekük nem volt. Gondolta egyszer, hogy bemegy a városba elintézni egyet-mást. Felvette subáját és elindult. Mikor jött visszafelé, elkezdett esni az eső. Subája alaposan átázott. Eső után, amikor kisütött a nap, ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd száradjon meg. Ahogy nézte, elgondolkozott.
1: Ha én ezt a subát úgy le tudnám venni arról a kökénybokorról, hogy a bokor meg se mozdulna, bizonyára én egy nagybetyár lennék.
0: Megpróbálta, levette. A bokor bizony megmozdult, de ő azt képzelte, hogy annak még egy levele sem rezgült meg.
1: Jól van, Jóska,
0: gondolta.
1: A bokor nem mozdult meg. Jó úton haladsz a betyárság felé.
0: Hazaérve így szól a feleségéhez.
1: Hallod, te Margit, én egy nagy betyár vagyok.
2: Hát ugyan, Jóska, milyen betyár lehetsz te, amikor világéletedben nem bántottál senkit. Még egy tűt se loptál el.
1: Azért én mégis azt mondom, hogy betyár vagyok. Most azonnal elígyél a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a te férjed, Jóska, egy nagy betyár.
0: Mit volt mit tenni? Margit felöltözött, elment a királyhoz. Köszönt illendőképpen.
3: Mi járatban vagy?
0: Kérdezi tőle a király.
2: Én felséges királyom abban, hogy bejelentsem az uramat. Mert az uram egy nagy betyár. Ő mondta, hogy jöjjek azonnal, és jelentsem be felséges uramnál az ő betyárságát.
0: Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt.
3: Ide hallgass, cigányasszony. Ha a te urad olyan nagy betyárnak hiszi magát, megy hazas, mondd meg neki, hogy ha ma este 12 órára el nem lopja a hátiparipámat, akkor a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: A cigányasszony nagy búsan hazaballagott, gondolta, no Jóska, most neked lüttek. Mondja az urának, mit üzent vissza a király. Haragra gerjedt Jóska. Neki támadt az asszonynak.
1: Ki azt a gyűtlent, hogy nem szégyeled magad? Hát miért jelentettél fel engem a királynál?
2: Csiaj, tél, mindjárt hozzád vágom ezt a fazekat. Hát nem te erősködtél, hogy menjek?
0: Mit volt mit tenni, Jóska elhatározta, hogy megpróbálja ellopni a hátiparipát, mert hát nagyon jól érezte magát a feje a nyakán, a hó volt. Elment és vett egy zsák leveles dohányt, meg egy kulacs pálinkát. A pálinkába álomport szórt. Tudta, hogy a király paripájára 12 katona vigyáz éjjel-nappal. Mikor mindennek készen volt, elindult, és a király istálójáig ment, ott az istáló ablak alatt megállt, és elkezdett kiabálni.
1: Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!
0: A katonák a kiabálásra kinéztek az ablakon.
4: Vigyázz, maga az a Jóska bácsi?
1: Igenis, én vagyok.
4: Vigyázz, jöjj már be, Jóska bácsi, hadd lássunk, milyen az a leveles dohány.
0: Cigány Jóska bement, megmutatta a portékáját, mindegyik katona vett is belőle. Pipázás közben felsóhajt az egyik katona.
4: Vigyázz, de jó volna emelni a dohány, mert egy jó pofa kis pálinka is.
1: Ördögi szerencséje van, vitéz uram, éppen van nálam.
0: Pihenj. Jóska elővette az üveget, és mindegyik katonát megkínálta. Mikor a katonák a pálinkát megitták, elaludtak mind a 12-en. Jóska ekkor odament a király paripájához, eloldotta a kötőfékét, és szép csendesen kivezette az istálóból. Kín aztán felült a hátára, és egész hazáig lovagolt végig, mintha csak ő volna maga a király. Reggel, amikor a király felkelt, kinyitotta az ablakát, és kikönyökölt, hogy megnézze, milyen az idő. Látja ám, hogy ott legel a paripája kikötve cigány Jóska háza előtt. Azonnal küldött egy futárt Margitért.
3: Te cigányasszony, igazad volt, az urad nagy, nagy betyár. De menj haza, és mondd meg az uradnak. Hogyha el tudta lopni a paripámat, akkor ma este 12 óráig lopja ki az ágyából a papot, s hozza a palotámba, különben a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az urának, mit mondott a király. Mikor Jóska hallotta, hogy mit kell tennie, bizony megvakarta a fejét.
1: Most már mindegy, ezt is meg kell csinálni.
0: Kiment a patakhoz, fogott egy pontyot, majd magához vette egy gyertyát és egy zsákot. Mikor este lett, elment a pap ablaka alá. A gyertyát meggyújtotta, beletette a hal szájába, másik kezében a zsákot tartotta. Ekkor elkiáltotta magát.
1: Aki be akar menni a mennyországba, gyújjon be a zsákba!
0: Felül a pap az ágyban, de még nem szól semmit. Jóska másodszor is elkiáltja magát, de még hangosabban.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: A pap már ébredezik, fülel, de még mindig nem szól. Harmadszorra megint kiált Jóska.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: Erre a pap már kiugrott az ágyból, és kinyitotta az ablakot. Cigány Jóska gyorsan eldobta a halat a gyertyával. A zsákot az ablakhoz tartotta, a pap pedig belebújt. Jóska gyorsan be akarta kötni a zsák száját, de a pap hosszabb volt, mint a zsák, úgyhogy a feje kilógott.
1: Itt semmi baj, főanyapa, megvan.
0: Gondolta Jóska, és úgy vesd el magad, futott egyenesen a királyhoz. Húzta a papot lábánál fogva fel a grádicsokon, közben a pap feje mindig odaütődött egy-egy grádicsokon.
4: Jaj, a fejem, jaj, messze van már, jaj, messze van meg az a mennyország, tessék mondani, jaj.
1: Még egy-két koppanás, és ott vagyunk.
0: Közben felértek a király szobájáig.
1: Megtettem kívánságát, felséges királyom, elloptam a papot az ágyából.
0: Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van, nem a mennyországban, és egy cigány volt, aki túljárt az eszén, nagy szégyenében még köszönni is elfelejtett. Jobbnak látta gyorsan futásnak eredni. Nem csak hazáig futott, hanem még a faluból is eltűnt örökre. Valahol a hetedik határban kötött ki.
3: Na hát, Jóska, nem hittem, hogy betyár vagy. De most már elhiszem. Elloptad a paripámat, de nem bánom, legyen a tied. Amiért pedig a papot elloptad, telirakatod a zsákodat a kincstáramban arannyal.
0: Mérgelődött magában Jóska, hogy csak ilyen kis zsákot hozott, de amikor telerakta, olyan nehéz lett, hogy meg sem tudta emelni. Végül is csak fél zsák aranyat bírt hazacipelni. Így gazdagodott meg hát cigány Jóska. De a pénzt megbecsülte ám. Nem szórta el, nem itta el. Vett magának földet, takarosházat, tanyát, szép új ruhákat, és egy hintót a paripához. Úgy éltek a feleségevel, mint hal a vízben, s tán még ma is élnek, ha meg nem.

0: Főbe Gilman, semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűtt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét. Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csücske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gombnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gombnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle, így született ez a mese.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Ugyan dalulnak a fülemülék. Este, vacsora után a kis Pikpok megkérdezte az anyját.
1: Anyu, mondd meg nekem, hogy hogyan dalulnak a fülemülék.
0: A pingvin mama éppen tojást költött, tehát türelmetlenül válaszolta.
1: Ne zavar most, nem látod?

0: Fejedből a fülemüléket, meg ibolyákat. Rendes pingvin vagy, és nem kell ilyen ostobaságokon törnöd a fejed. És különben is nem érek rá, mert fülvédőket kötök a családnak.
1: Pikpok nagyon elszomorodott, de csak egy kis időre, mert azután eszébe jutott, hogy a bácsikája, az öreg vakvok, akinek a bal lábát leharapta egy cápa, valamikor járt távoli meleg országokban, állatkertekben, és biztosan tud neki felvilágosítást adni. Elment hát a hajótöröttek sziklájához, és amint meglátta vakvok bácsit, azt kérdezte tőle nagy ravaszul.
0: Bácsi, te még biztosan nem szagoltál ibolyát, hm?
2: Én? Te még a világon sem voltál, amikor én Amsterdamban, az állatkertben ibolyát szagolgattam.
0: Akkor mondd meg nekem, hogy milyen az illata.
1: Az öreg vakvok áhítattal mélyet cippantott a levegőből.
2: Hát az olyan illatos, hogy beleremeg az ember szíve.
1: Pikpok csibészmódra összegúnyorította a szemét.
0: De a fülemülék dalát, az biztosan sohasem hallottad.
2: Én! Te még a tojásban csücsültél, amikor én már Párizsban, az állatkertben, a fülemüléket hallgattam!
0: És akkor hogyan dalolnak?
2: Hát azok úgy dalolnak, hogy még egy öreg pingvin is a felhők fölé szeretne repülni.
0: És tulajdonképpen hát miért nem tudunk mi repülni?
2: Ha még mit nem? Egy rendes pingvin sohasem fog repülni, éppen elég, hogy úszni tud.
0: Aj, milyen kár, hogy nem tudok repülni. Csatlakoznék a kacsákhoz, és elrepülnék messze-messze, egészen a kék tóig. És ott semmi más nem csinálnék, csak reggeltől estig ibolyát szagolgatnék, és hallgatnám, hogy hogyan dalolnak a hülemülék. Miért kell nekem rendes pingvinnek lennem? Inkább ne lennék olyan nagyon rendes, de tudnék repülni.

0: A nyúl és a kék káposzta. Heltai Gáspár meséje. Szaladt a nyúl az úton, és nézegetett jobbra, balra, hogy valami jó étket találjon. Egy kert kerítésén bekukucskálva igen szép kék káposztát látott. Nagyon megkívánta a jó falatot, de a kerítéstől nem férhetett hozzá. Hiába tekingetett, hiába kerülgette körben a kerítést, nem talált rajta rést, hogy beugorhasson a káposztáért. Arra jött egy róka. Látta, hogy nézeget a nyúl befelé a kertbe. Megkérdezte tőle.
1: Miért nem mégy be a kertbe? Nézd, milyen szép kék káposzta terem itt. Ne hagyd, hogy más legelje le.
0: A nyúl szégyelte bevallani, hogy nem fér hozzá a káposztához, és így beszélt.
2: Jól láttam én is a kék káposztát, de nem kívánok belőle ennyi. Már megcsömörlöttem a káposzta evésben. De te miért nem mégy be azokért a szép zöldlő fürtökért?
1: Én is úgy jártam, ahogy te. Nem akarok enni a szőlőből, mert még éretlen, beteg lennék tőle.
0: Mind a ketten abban a hiszemben mentek el, hogy a hazugsággal megmentették a becsületüket.

0: kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, s ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének. Meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni.

0: és lám, a kerekes ágy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezeten, aztán a másik falon vissza.
1: Vég, vég!
0: Rikkantott a kis palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, fújni, és a kerekes ágy megint megindult a falon, föl, falon le. Szerencséje volt a kis palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a holt hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Vég, vég! Nyisd ki az ajtót! Végig akarok utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, hogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák. A magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
3: Sőt, kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd, ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni! Gyerünk az erdőbe! Legalább az állatok lássák, hogyan utazom!
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még, még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. A hold csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább és tovább, fenyveseken át, bükkösökön át, hegynek föl, völgynek le. A jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fent egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafönt a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott?
4: Nyáu, kivilágítok.
1: Hol a többi állat?
4: Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük. Kantott a palinta, és begördült a nagy fényességbe olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
5: Fúj! Mindennek van határa.
0: azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszeriben elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az Orra hegyéig sem látott az ember.
1: Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Palinta azt hitte, jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsak, öcskös.
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az énegemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán? Hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzölt tetejük alapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, s ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap, és a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok köz sétikál, sőt csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mint egy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteázott, evett kekszet, s kétszer sültett hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges Kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd, király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg, nem ismerőse látvány. Nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő. S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőtrázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál, szemmel látható. Úgy Ellát Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető, legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagyra motorit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán Ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyá, és világcsúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van. Egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé. Mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz. A komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyha ha csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegedne kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csórtam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hi-hi-hiába.

0: amíg leég a tűz. Amikor az ember kicsi, addig jó. Mert amikor az ember megnő, és felnőtt lesz, és megöregszik, elkezd például romlani a szeme. És már nem látja a számokat a telefonkönyvben szemkül. Amikor még kicsi voltam, és nem volt szükségem szemüvegre, hogy elolvassam a számokat a telefonkönyvben, városban éltem. Meredek dombokat kellett megmásznom, és sötét hátsó udvarokon kellett átmennem, ha meg akartam látogatni valakit. Nem volt olyan sok ismerősöm, nagyvárosban így szokott ez lenni, de volt néhány magamkorú pajtásom. Néha meglátogattunk egy-két ismerős öreg bácsit, vagy például a trafikos nénit, akinél bélyeget szoktunk vásárolni. Hozzá leginkább vasárnap mentünk, mert olyankor egyedül volt, és nem szeretett egyedül lenni. Áronfi néninek hívták, de mindenki csak Télvégi néninek emlegette. Nem tudom, miért hívták Télvégi néninek, de úgy sejtem azért, mert olyan kedves és olyan meleg szívű volt, hogy ha a hóban járt, megolvadt a lába alatt, mint Télvégén. Az is lehet, hogy a lába volt meleg, azért olvadt meg alatta a hó. De annyi szent, hogy Télvégi néninek hívta mindenki. A trafikja fölött lakott egy apró és régi módi, de nagyon szép lakásban. Volt egy cserépkályhája, abban rakott tüzet, és néha hideg vasárnapokon, ha pajtásaimmal meglátogattuk, leültünk a kályha elé, és bámultuk az izzó fahasábokat. Ilyenkor megesett, Télvégi néni így szólt.
1: Na, gyerekek, miről meséljek, amíg a fa összeruskad a kályhában és leég a tűz? Olvashatnék nektek valami mesét, de gyenge már a szemem, nem jól látok. Szemüveget meg nem akarok venni, mert az nagyon öregítene.
0: Télvégi néni úgy festett, mint aki már 100 éves is elmúlt. Így aztán egy szemüveg nem sokat számított volna. Azt hiszem, azért nem akart szemüveget, mert felvesztette volna. Ha valami fontosat el akart olvasni, a bélyeg nagyítót használta.
1: Na gyerekek!
0: Szokta mondani.
1: Miről meséljek nektek, amíg leég a tűz?
0: Mi úgy tettünk, mintha nem tudnánk eldönteni, miről szeretnénk hallani. Persze úgy is tudtuk, mi következik, hisz Télvégi néninek csak egyetlen története volt, és azt mindig majdnem pontosan ugyanúgy mesélte el. És elkezdődött.
1: Amikor kicsi voltam, jaj, csak még egyszer kicsi lehetnék. Táncos nő szerettem volna lenni. Ma már nem tudom, miért akartam táncos nő lenni. Talán azért, mert láttam egyszer egy bélyeget, amelyik táncos nőt ábrázolt. Én is táncos nő akartam lenni. Szerettem volna fodros tűszoknyát hordani, és lábújhegyen szögdelni körbe-körbe. A szüleim hallani se akartak eféle ostobaságról. Nem kellett nekik olyan lányt, hogy lábújhegyen szögdítsen. Olyan lányt akartak, aki dolgozni tud, ezért be is irattak egy háztartási iskolába, és ott meg kellett tanulnom krumplit hámozni. És mire szépen kitanultam a krumplihámozás mesterségét, első krumplihámozó lettem egy étterem konyhájában. Ott hámoztam a krumplit minden áldott nap, néha késő esti. És közben arról álmodoztam, hogy híres táncosnő vagyok a nagy operában. Egyszer, egy szabad napomon, a kikötőbe kóboroltam, bámultam a hajókat, és elvágyódtam a nagyvilágba, messzi-messzi tájakra, túl a látóhatáron, ahol az emberek örökké táncolnak a napfényben, és sohasem esznek krumplit, legfeljebb egy-egy banánt hámoznak meg néha. Ahogy ott álltam a rakparton is, álmodoztam az Esmeralda nevű nagy gőzhajút bámulva, előttem termett egy nagyon elegáns tengerésztiszt, és megkérdezte, hogy tetszik-e nekem a hajója, mert hogy ő a kapitány az Esmeraldán. Mondtam, hogy nagyon tetszik, erre meghívott a hajójára. A kapitány fülkéjében kávéval kínált, és nagyon kedvesen beszélt velem. Hanem amikor megkérdezte, kicsoda, micsoda volnék, azt feleltem, hogy híres táncos nő vagyok.
2: Ugyan már!
1: Nevetett a kapitány.
2: Dehogy vagy te híres táncos nő, legfeljebb híres krumplihámozó nő vagy. A vörös ujjaidon látom, hogy értesz te a krumplihámozáshoz.
1: Bizony vaskos vörös ujjaim voltak, mint minden konyhalánynak, aki napszámra krumplit hámoz. Gyenemben elpirultam.
2: Nem kell röstelned, hogy krumplit hámozol.
1: Mondta kedvesen a kapitány. És elmondta, hogy nagyon kellene valaki a hajójára, aki krumplit hámoz, mert aki eddig csinált, az megbetegedett. És megnyugtatott, hogy nem kell majd a konyhában ücsörögnöm, hanem kiülhetek az Esmeralda fedélzetére, és krumplihámozás közben nézhetem a tengert, és szépen lebonulhatok a napon. Ez nagyon csábítóan hangzott. El is szegődtem a hajóra. És ezután a fedélzeten ülve hámoztam naphosszat a krumplit. Igazából nem volt sokkal érdekesebb ott ülni, mint az étterem konyhájában. Na persze egy kicsi azért mulatságosabb volt, mert néha úgy hánykolódott a hajó a hullámokon, hogy a székem ide-oda csúszkált, és a krumplik szanaszét gurultak körülöttem. Ez bizony veszőséges dolog volt, de azért mulatságos is. Egy nap aztán szörnyűséges vihar támadt, és a hullámok lesodortak a fedélzetről. Szerencsére egy üres krumplis ládát is lesodortak velem együtt. A láda is, meg én is, az Esmeraldától jó messze pottyantunk a vízbe. Sikerült ma ládába, és a hullámok már sodortak is tovább a végtelen tengeren. Éjszaka lett, sötétség, a vihar süvöltött, de jól megkapaszkodtam a ládában. Reggel elült a vihar, és én csak ültem a ládában, és el se tudtam képzelni, mikor érek partot. Hosszú órákig semmi sem történt, csak a tengert láttam magam körül, és végül elnyomott az álom a láda fenekén.

0: mire felébredtem, a láda partot ért egy kis szigeten. Akkor persze még nem tudtam, hogy sziget, de csak később tudtam meg. Egy hosszú, szép fővenyes parton találtam magam, ahol pálmafák nőttek, és ebből kitaláltam, hogy a déltengerre jutottam. Kihúztam a homokpartra a ládát, fenékkel felfelé fordítottam, és ott ültem rajta hosszan a gondolataimba merülve. Aztán felálltam a ládát, és úgy találtam, hogy a ládát egyenesen erre találták ki. Rájöttem, hogy világ életemben ilyen deszkán szerettem volna állni. Izgatottan leugrottam, felkaptam egy pár lehullott banánlevelet, és szoknyát kötöztem belőlük a derekamra. A hajamba egy nagy piros virágot tűztem, és újra felszoktam a ládára. És táncolni kezdtem. Pontosan úgy szögdeltem lábujjhegyen állva, ahogy tánc ábrándjaimban csináltam, mindig a nagy opera színpadán. És táncoltam, táncoltam, és táncoltam, amíg teljesen kimerülve kénytelen voltam leülni. Amint leültem, egyszeriben viharos tapsot hallottam. Azt hittem, hogy az átélt viszontagságok megzavarták az eszemet. Pityeregni kezdtem. De ahogy felpillantottam, láttam, hogy egy sereg benszülött áll körülöttem, és igazán tapsol. Fölálltam hát megint a ládára, és kecsesen meghajoltam a közönség előtt. Aztán azok a kedves emberek a ládát velem együtt a vállukra kapták, bevittek a falujukba, banánnal etettek, kókusztejjel itattak, és azt mondták, hogy ha néha táncolok nekik, befogadnak, közöttük lakhatok. Mondanom se kell, hogy elvállaltam, hisz mindig is táncolni szerettem volna. És ha épp nem táncoltam, segítettem nekik banánt hámozni. Híres táncos nő lettem. Ment hamar híre a déltenger szigetei között, hogy egy szőkehajú, nagy vöröskezű táncos nő csodott partra a tenger, ezen is, ezen a szigeten. Így aztán eljutott a hír az Esmeralda kapitányának a fülébe is. Rájött, hogy csak én lehetek az. Egy nap a hajót horgonyt vetett a sziget előtt. A kapitány pedig egy csónakban partra szállt, és megmondta, hogy vele kell mennem. Mit tehettem más? Mennem kellett, hisz úgy szerződtünk annak idején, hogy hazafelé az úton is krumplit hámozok neki. Búcsút én tettem a sziget lakó barátaimnak. Azóta se láttam őket, de hallottam, hogy még ma is felszökik egy-egy lány az otthagyott krumplis ládára, és lábujjhegyen táncol rajta. Én meg csak hámoztam a hajón a krumplit, és tudtam, hogy soha többé nem lesz híres táncosnő belőlem. De végül már nem is bántam. Mert ha táncosnő nem lehettem is, végül mégiscsak meg tudtam nyitni ezt a trafikot, hogy bélyeget áruljak a magatok fajta gyerkőcöknek.
1: Így szólt Télvégi néni meséje. És igaz lehetett. Hisz valóban trafikot nyitott, és szép bélyegeket árult. És amíg a tűz leégett a cserépkán, a déltengeri szigetére gondolt vágyódva. És azt szerette volna, ha újra kicsi lehet.

0: A két béka. Az egyik Oszaka város mellett lakott egy gödörben, a másik pedig Kiotó mellett, egy patakban. Mit gondoltak, mit nem, mind a kettőnek nagy kedve kerekedett, hogy világot lásson. Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna látni Oszakát. A másik pedig, amelyik Oszakában lakott, az meg szerette volna látni Kiotót. Egymást nem ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme mégis egyszerre, egy pillanatban gondoltak erre az utazásra. Egy órában indult mind a kettő a nagy útra. Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak, s mert hogy volt egy szörnyű magas hegy is a két város között. Bizony sok idő telt belé, amíg annak a magas hegynek a tetejére kiértek, de bezzeg, elcsodálkozott mind a kettő, mikor ottan meglátták egymást.
1: Ágy Isten!
2: Hát, te hova indultál, testvér?
1: Én bizony, szeretném meglátni Oszaka várost.
2: Hogyan? Bizony! Lalám, én meg Oszakából indultam azért, hogy lássam Kiotót, a Mikado híres városát.
1: Ennyi, de jó!
2: Hogyan, de jó!
0: Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak, ettek, ittak, mulattak, még táncra is kerekedtek. Tánc után pedig leheveredtek a jó magas fűbe, s pihentek, aztán elkezdtek beszélgetni.
1: Nalám! Erről a hegyről jól lehetne látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állani a lábunkra.
2: Hiszen azt megtehetjük. Álljunk fel a hátsó lábunkra, az első lábunkkal öleljük által egymást, fogodzunk meg jó erősen egymásba, te nézz Oszaka felé, én nézek Kiotó felé, akkor legalább nem kell tovább fáradnunk, anélkül, hogy oda mennénk, mind a ketten látjuk egymás városát. Mit szólsz hozzá?
0: Tetszett a terv. Egyszeribe talpra ugrottak, felálltak, összefogóztak, s néztek egyik erre, másik arra. Azám, csak hogy a fejüket, amint felemelték, mind a kettőnek a szeme hátrafelé fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót látta, az oszakai béka meg Oszakát látta.
1: Mitani? Hiszen Oszaka kivileg éppen olyan város, mint Kiotó.
2: No, hallod, engem is, micsoda, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Na, azért igazán kár volt kimászni ennek a hegynek a tetejére.
0: Le is mondottak egyszeribe arról, hogy tovább menjenek. Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet, azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól, a kiotói béka ment haza Kiotóba, az oszakai béka ment haza Oszakába. Otthon mind a kettő elmondotta a többi békának, hogy Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Oszaka olyan, mint Kiotó, és soha, de soha haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni velük, hogy bizony Kiotó nem Oszaka, és Oszaka nem Kiotó. Itt a vége, fuss el vélet!

0: Csudat Arisznya. Benetek Elek gyűjtése Kormos István átiratában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, s elindult, hogy agyonüsse az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg anyám!
2: Áldjon Isten neked is! Hová mész, te szegény ember?
1: Hová megyek, ha? Megyek az Istent agyonütni. Mert annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nem csak, hogy pőrén vannak, de még enni se tudok nekik adni.
2: Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj szépen haza, és mondjad neki. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg kódus jóságát, és elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában,
1: megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát csodák csodája, annyi enni és innivalót termett a kútnál, hogy azt se tudta, mihez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot szépen berakta a tarisznyába, és elindult hazafelé. Mikor hazaért, azt mondja a feleségének.
1: Hallod, asszony, annyi a gyerekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj levélük az udvaron karéba, a többit bízd rám.
0: Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához.
1: Uccu, édes tarisznyán, add ki a magadét!
0: A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogok voltak. Egy napon az ember azt mondja a feleségének.
1: Menj a királyhoz, hívd el ebédre. Ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő is komám az egyik gyerek után.
0: Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni. Hiába mondta szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni. Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött, hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszony, még a kutyáját is ráuszította. Hazamegy búson a szegény asszony. Elpanaszolja az urának, hogy bántak vele. A király jóformán meg se hallgatta, s még a kutyáját is ráuszította.
1: Hely a mindenségedet, te ügyetlen asszony! Menj vissza a királyhoz! Csak annyit mondj neki, hogy én hivatom. Ha nem jön el, a házamnál többé nincs helye.
0: Visszament a szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki.
3: Kedves komám, királyatyám, felséges uram! Gyere el hozzánk ebédre, ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk. Ha nem jössz el, megbánod, az uram elcsap a háztól.
4: No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát. Üssek ő, holnap elmegyek ebédre.
0: A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak. Jött is másnap a király.
4: Jó napot, komám! Kérdésedre megjöttem.
1: Köszönöm, komám! Ülj le, foglalj helyet! Hozd be, asszony, a tarisznyát!
0: Az asszony behozta, letette az asztalra.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét, de olyat és úgy, hogy a királynak terítesz.
0: Hát lett is olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom pecsenye meg gyémánttal töltött malac, hurka is nyomtatásul. Álmélkodott a király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.
4: Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy jön valaki és ellopja tőled a csuda tarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a tarisznyát, én cserébe küldök neked 10 szekér füstölt disznóhúst, minden nap egy ökröt, sót, lisztet, szóval mindent, ami a konyhára kell. De be is hordatom neked, csak győzzön a feleséget sütni, főzni. Sőt, ezen kívül felruházom a sok sóré gyereket. Igaz-e, hogy nem ér semmit, ha ennivalód van, a gyerekeid pedig mesztelenek.
0: A szegény ember nem sokat kérette magát. Odaadta a királynak a tarisznyát. A király megtartotta a szavát, a szegény ember boldog volt, mert gyerekei többé nem csórén szaladgáltak. A király pedig nagyon büszke volt a tarisznyára. Egy napon kihirdette az országban, hogy mindenki menjen hozzá ebédre. Üzent a szegény cigánynak is, jöjjön hozzá kályhát fütögetni, legalább így neki is le lesz ottyan ecsmás. Elfelejtette mondani, hogy a király hamarost megtagadta ígéretét, s nem küldött se élelmet, se ruhát a szegény embernek. Mikor az panaszkodni akart, be se engedték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját, majd meghalnak a gyerekei éhen, mert nem küld neki most már se ruhát, se élelmet a király.
2: Sose búsulj! Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy megteszi, mint az első.
0: Megköszönte a szegény ember, s elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag, és mind a szegény cigány ütötte verte egész addig, amíg kínjában eszébe nem jutott.
1: Usnyi, vissza a tarisznyába!
0: Erre visszamentek a tarisznyába, így menekült meg szegény feje, de alig tudott hazamenni.
1: Most kipróbálom a családom. Vajon igaz-e ennek a tarisznyának a tudománya?
0: Hát, igaz volt. A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a padrásra. A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, és elindult vele a királyhoz. Éppen nagy mulatság, eszemiszom volt. A szegény ember beóvakodott, és titokban kicserélte a két tarisznyát, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye haza. Javában szólt a muzsika, királyok, hercegek, grófok, bárok asztalhoz ültek, és várták a terítést. Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbíztatta tarisznyáját.
4: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Lett aztán ott hadd elhadd, a pálcák kékre zöldre püfölték a vendégeket, ki ajtón, ki ablakon át menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért csak szégyenbe maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Ez a Sodikadarú. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondoltában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Hely, szegény világ vetett ágy!

0: Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
1: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullotta könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje, de amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
0: Ánya, ne nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem. Dehogy élet, ez nem élet. Áj, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
1: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
0: Darurfi, itt vagyok, ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
2: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
1: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
0: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb.
1: De még tán haza sem ért a kácsa, Daru úrfi vakarta a fületövét, nem a másét, de az övét.
2: Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
1: Nosza utca, szedte-vette, lábanyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyságházáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
2: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
0: Ugyanúgy, elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
1: Mit teheted, Darulfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, és keservesen krógott, krógott.
2: Jaj, nekem bánat az én életem.
1: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbeszedte, s meg sem állott odáig Daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
0: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok.
1: Daru úrfi ismét visszavágott.
2: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
1: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: Színégető álma. Réges-régen történt hidatartományban, ahol a hegyek úgy borulnak egymásra, mint a kabát két szárnya. A Szóra nevű völgyben élt egy derék szénégető, akit Csókicsinak hívtak. Egyszer éjjel álmában megjelent előtt egy remeteféle öregember, s így szólt.
1: Csókicsi, eredj el, takajam a városába, és állj ki a miszóvárusok hídjára. Meglásd, jó hírt fogsz hallani.
0: Másnap, ahogy felébredt, Csókicsi váltig töprengett magában, hogy vajon mi lehet az álom értelme. S bár nem tartotta egyébnek káprázatnál, az álombéli öreg mégis bogarat tett a fülébe. Végül úgy döntött, csak elmegy takajamába. Még alig pitmallott, mikor hátára vette az eladásra szánt faszenet, s elindult vele takajamába. A városban utcáról járt, árulta a portékáját, s közben itt is, ott is hiába kérdezősködött, hogy merre van a folyó, mert Takajama a városnak város volt ugyan, ám mivel magasan a hegyek között feküdt, folyónak a nyomát sem lehetett találni benne. Csak nagy sokára lelte meg Csókicsi a hidat, ami a féle pallódeszkákból ácsolt rozogat ákolmány volt, s két hegyet kötött össze. Az emberek ezen jártak át vásárolni a hídlábánál lakó miszóárusokhoz, akik a messze földön híres szójabapasztát készítették. Csókicsi szinte egész nap a hídon áldogált, de bizony nem hallott semmit, amit jónak tartatott volna. De mert jámbor ember volt, kiállt másnap, harmadnap, sőt még negyednap is, hát ha mégiscsak hall valami jó hírt, ahogy az öreg ígérte neki álmában. Aztán az ötödik napon a híd tövében lakó boltos, aki nap mint nap látta a hídon ácsorgót, furcsálani kezdte a dolgot. Oda ment hát a tétlen várakozó Csókicsihoz, s kíváncsian megkérdezte.
2: Hallja-e, jó ember! Nem tudom ugyan, hogy kelmed kiféle, miféle, de nem árulnál, hogy mi végre áldogál itt már vagy ötödik napja?
1: Nos, hát tudja, az úgy történt, hogy...
0: Kezdte Csókicsi, s ezzel elmesélte különös álmát. Erre a boltos fitymálóan nevetni kezdett.
2: Bizony, balga ember lehet kelmet, ha egy csalóka látomásnak így fölül. A minap jó magam is álmodtam hasonlót, megjelent előttem egy remeteféle vénység, és mindenféle zagyvarságokat beszélt, hogy él valahol hida tartományban egy Szóra nevű völgyben egy ember, akit Csókicsinak hívnak, és hogy annak volt egy...
1: A mindenit. És ez rólam beszél?
2: Na, annak a Csókicsinak a háza mögött van egy fenyőfa. Eredj, mondta nekem az álombéli öreg, s ást fel a fenyőfa tövét, mert a fa alatt nagy kincs van elrejtve. Na, csak hogy nekem fogalmam sincs róla, hogy hol lehet ez a Szóra nevű völgy, de még ha tudnám is, nem vagyok én annyira ostoba, hogy komolyan vegyek egy ilyen babbadarságot. Na, látja, jó ember? Kelmed is jobban tenni, ha szépen hazamenne, ahelyett, hogy itt fecsérli el a drága idejét.
0: Csókicsi persze rögtön megértette, hogy ez az a jó hír, amelyre várt, s ennek úgy megörült, hogy még köszön is elfelejtett nagy sietében. Amint tüstén kiásta a fenyőfa tövét, s valóban sok-sok kincset talált, pontosan úgy, ahogy az a boltos álmában megmondatott. Egy csapásra dúsgazdag ember vált belőle, s a környékbeliek attól kezdve csak bőszerencse úrként tisztelt.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a báránnyal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malacca.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szállás helyet építeni.
2: Gerendákat hordunk, oszlopokat faragunk, fakérget álltunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát éget, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamennyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat tagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk, mohát tépünk, falat
1: te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, nekiláttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Kiderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki rettenetes hanggal. De akkorra már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előrohant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát. Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben oda kiáltott a többieknek.
5: Jaj, tesszok, gyertek ki innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, futásnak eredtek. Loholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát, Amint bementem a kunyóba, tesók, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg elugrott egy döfő, állat, egyenes csak az oldalra, tákraltott a szarvával, lehetről meg azt kívánták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekem, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak az voltak.

0: a csengettyűs lábú kecske. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csengettyűs lábú kecske. Volt neki három gidája, Sángul, Mángul és Szőlőszemecske. A kecske család a legelő közelében éldegélt egy házikóban. Egyszer megtudta a kecske, hogy az éles fogú farkas a ház körül settenkedik, s lelkére kötötte gidáinak.
1: A szemetek nyitva legyen, ne rakoncátlankodjatok. Ha pedig valaki zörget, jól nézzétek meg, hogy ki az. Ott az ajtó hasadéka, s a kulcsukon is kiláttok. Ajtót csak akkor nyissatok, ha engem felismertek. Se a farkast, se a sakált be ne eresszétek.
2: Ne aggódjál, így teszünk.
0: Jött a farkas, és zörgetett az ajtón.
2: Ki az ajtón?
3: Én vagyok, a ti anyátok.
2: Mi hazudozol hiába? Anyánk hangja gyengéd, kedves, a tiéd meg durva, érdes.
0: A farkas elment, de néhány perc múlva visszatért és zörgetett.
2: Ki az? Ki zörget az ajtón?
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tüdőmben tegyet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyád melső lába fehér, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas egyenesen a malomba, és beledugta lábát egy lisztesságba. Fehér lett a lába nyomban. Visszatért, és újra elmondta mondókáját.
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tüdőmben tejet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hátsa lába piros, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas, és hennával befestette a hátsó lábát. Mikor az övé is piros lett, visszament a kecskeházához, és bebocsátást kért. A gidák ekkor kinyitották az ajtót, a farkas meg zsupsz beugrott a házba. Sángult és Mángult, akik a keze ügyébe estek, nyomban bekapta. Szőlőszemecske azonban még idejében el tudott menekülni, és a vizes árokba rejtőzött. Naplemente felé hazatért a csengettyűs lábú kecske. Az ajtóhoz érve látja, hogy tárva nyitva. Fejvesztetten hívogatta kicsinyeit, de nem kapott semmi választ. Ekkor még hangosabban szólította őket. Szőlőszemecske megismerte anyja hangját, előjött és elmesélte neki a történteket. Az anyja megkérdezte.
1: Farkas volt-e, vagy sakál volt?
2: Én bizony a rémülettől azt is elfelejtettem.
0: A kecske a sakálodójához ment. Megkérdezte tőle.
1: Te etted meg két gidámot? A kis Sángult meg a Mángult?
2: Én ugyan kerülj beljebb, itten hiába kereskélsz. Nézd a hasam, olyan horpat, hogy már a hátamhoz tapad. Ez csak a farkas tehette.
0: A kecske a farkas házához ment, s felkapaszkodott a tetőre. A farkas odabent éppen tüzet rakott, hogy egy fazékban levest főzzön kölykeinek. A kecske ekkor vadul ugrálni kezdett a tetőn, a farkas kidugta a fejét és elkiáltotta magát.
3: Ki az, aki a tetőmön vakmerően ugrándozik? Ki az, aki a levesemet porral, földdel szennyezi?
1: Csengős lábú kecske vagyok, páros lábbal ugrándozok. Négy patámat jól megvetem, két szarvam az égnek mered. Ki vitt el Sángulomat? Ki ette meg Mángulomat? Ki áll ki velem a harcra?
3: Éles fogú farkas vagyok. Én ettem meg Sángulodat. Én vittem el Mángulodat. Én állok ki harcra veled.
1: Mikor lesz a párviadal?
3: Mondjuk péntek reggel, ahogy virrad.
0: A kecske hazatért, aztán a pusztára ment és jól megtöltötte fűvel a gyomrát. Másnap kérte a pásztort, felje meg, és készítsen neki egy csupor vajat, meg egy merőkanál tejszint. Aztán fogta és ment vele a köszörűshöz. Azt mondta neki.
1: Élesíts ki, mindkét szar van.
0: A köszörűs csinált két acél szarvas helyet és ráerősítette őket a kecske szarvára. A farkas meg elment a felcserhez, és azt mondta neki.
3: Élesítsd ki a fogamat!
2: És mi lesz a fizetséggel?
3: Hát még azt is adjak neked.
2: Nem tudod, hogy a kenyér sem kell meg kovász nélkül?
0: Hazament a farkas, fogott egy tömlőt, felfújta és visszasietett a felcserhez.
3: Nesze, itt a fizetséged.
0: A felcser kinyitotta a tömlőt, de bíz abban, levegőn kívül semmi sem volt. Még a szempillája sem rebbent meg, de magában azt mondta.
2: Úgy elbánok majd én veled, még a mesékben is bent lesz. Hát azt hiszed, hogy felültetsz, rászedsz?
0: Azzal vette a harapófogót, mind kihúzta a farkas fogát, s kócot tett a helyükbe. Eljött a péntek reggel. A farkas és a kecske már a küzdőtéren voltak. Megegyeztek abban, hogy mielőtt összecsapnak, isznak még egyet. A kecske belemártotta száját a vízbe, de nem ivott. A farkas azonban annyit ivott, hogy a gyomra felpuffadt és elnehezedett. Aztán nagy hencegve neki gyürkőzött, jött a kecske is acélhegyű szarvával. Feje, nyaka úgy állt, mint a cövek. Megszólalt a farkas.
3: Nyakad, fejed megfeszíted, majd most Móresre tanítalak.
0: Ezzel feléje ugrott, és el akarta kapni a torkát. Kóc fogai azonban cserben hagyták, s nyomban kiestek. Mikor a kecske ezt meglátta, lélegzetvételnyi időt sem hagyott a farkasnak. Neki turálta magát, s szarvával átdöfte a farkas torkát. Aztán sángult, mángult, kivette a farkas gyomrából, és hazavitte őket. Szólította szőlőszemecskét is, majd így szólt a három kicsinyéhez.
1: Kis gidáim, okuljatok ellenséget jó barátnak, soha többé ne nézzetek, és az ajtót mindenféle rossz népnek ki ne nyissátok.

0: Pétain.
1: Mira comme c'est belle, elle cha-cha-cha.
2: Chut! Az anahakán rózsa. Örmény mese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudós könyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az anahakán rózsa. S ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kert gazdáját. A kert gazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertész fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
3: Mihez ért ezt a gyerek?
2: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
4: Én semmihez, felséges királyom.
3: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgokat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
4: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék, még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
2: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi giliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint azelőtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
3: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
2: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
4: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni melléd, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam! Mondd meg nekem, mi a bajod?
2: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de oda röppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, Látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó. Egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
4: Ó, Rózsa, hát ki hajtottál? Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
2: Sóhajtott hálásan. És ettől hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogon, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
3: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
2: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte, és a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
3: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
4: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kert gazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó. De az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
2: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargal.

0: Ei mai muzikusok! Embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
1: Minek abrakuljak tovább ilyen semmire való állatot?
0: Gondolta a gazdája, s elhatározta, hogy lebunkózza. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
2: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
3: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
2: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem! Szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
2: Mit keseregsz, bajszos?
4: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álátlanok. A gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos folytás, most mihez kezdjek?
2: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvarkerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott.
5: Kakarikó! Kakarikó!
2: Hát te ez meg mi lehet? Mit rikoltozzon irgalmatlanul?
5: Jó-jój! Kakarikó! Én álba jósoltam, jó időt holnapra! A gazdasszonyom kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, szerzzen lövös belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamon kifér, úgy sem sokáig tehetem már!
2: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
5: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnék messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
5: Kakarikó! Amárra valami kis fény csillog! Ott háznak kell lennie, kakarikó!
2: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
3: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kivált, ha húsos!
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág. aztán nőtt, egyre jobban csillogott, s egyszer csak ott álltak egy kivilágított begyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
5: Kukuriku, mit látsz, szürke?
2: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
5: Kukuriku, terített asztal! Ez kellene nekünk!
2: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
0: Kissé félre vonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz. Hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, mi nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jártak. És egyszeriben rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemétdombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyén a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, s elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopogodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügye bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdomb mellett, ott meg már a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről.
2: Kokoriko!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorány ül, egy borzalmas buszi rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójába. Fönt a tetőn pedig egy vitéz vírasz, és azt kiáltotta, hol az az ember? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogom.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak. Azóta meg nem haltak.

0: Hey. Hop. Hey. Hop.
1: Mese. Adja potto kocskáról. Volt egyszer egy veréb, magas falon volt a fészke. Egy szép napon vizet és magot keresgélt a pusztában. Egyszer csak a szél a gyapott földről egy gyapott magocskát sodort feléje, és éppen előtte ejtette a földre. Hamar a csőrébe kapta, és repült vele a fészkébe. Mutatja a szomszédján, és kérdi tőle.
2: Ugyan, mi lehet ez?
3: Ez bizony gyapott mag.
2: Hát azt meg, mire használják?
3: A magot először elvetik, ebből lesz a gyapott cserje. Azon ő a tokocska. Ez aztán széthasad és kibújik belőle a gyapot. A gyapotból fonalat fonnak, a fonalból szövetet szőnek, a szövetet pedig megfestik, és végül ruhát varnak belőle nekem vagy neked.
1: A veréb nagyon megörült a válasznak, fogta a gyapott magocskát, és elröpült vele a szántóföldre. Egy paraszt szántott éppen, vetni akart.
2: Vesd el nékem ezt a magot! Fele termés a tiéd lesz, a fele meg az enyém.
4: Rendben van.
1: El is vetette a magot. Az csak hamar szárba szökkent, s beérett a gyapott termése. A paraszt leszette a termést, és két felé osztotta. Az egyik részt megtartotta magának, a másikat odaadta a verébnek. A veréb nagyon megörült. Fogta a termést, és elrepült vele a fonómesterhez.
2: Fonjál nekem fonalat ebből! Fele a tied lesz, fele a pedig az enyém.
4: Jól van!
1: Felelte a fonómester. Ezzel a gyapotot megfonta, orsó köré tekerte, a maga részét elvette, a verébét meg odaadta. Örült a veréb, s ment egyenest a takácshoz.
2: Sződ meg nékem a fonalat! Fele a tied lesz, a fele meg az enyém.
1: A takács beleegyezett, meg is szűtte, elvette a maga részét, másikat odaadta a verébnek. Megörült a veréb, fogta a szövetet, és vitte a kelmefestőhöz.
2: Fesd meg nékem a szövetet! Fele a tiéd lesz, a fele pedig az enyém.
4: Jól van.
1: Meg is festette szép égszínkékre a szövetet, és kitette a napra száradni. Jön a veréb, meglátja a szövetet. Fontolóra veszi a dolgot.
2: Ejj! De szép lett a színe! Nagy kár lenne ebből a szép szövetnek. Ezt a szép... Nagy kár lenne ebből a szép szövetből a festőnek adni. Nosza, amíg a szobrok foglalatoskodik valamivel, lekapom a szövetet a szállítókutérről, és elviszem az egészet.
1: Óvatosan odasurrant, hirtelen a csőrébe kapta a szövetet, és elrepült. Mikor a kelmefestő észrevette, utána futott kiabálva.
4: Verém, nem ügyegyeztünk meg, hogy fel a kívül, a másik fel. Hova viszed az egy részemet?
2: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Csiripelte a veréb, fogta aztán a szövetet és vitte a szabóhoz.
2: Varjál két ruhát ebből! Az egyik a tiéd lesz, a másik meg az enyém.
1: Vart is a szabó két szép köntöst és a fogasra akasztotta. A veréb meglátta messziről. Töprengeni kezdett.
2: Kár lenne egy ilyen szép köntöst a szabónak adni. Megtartom inkább mind a kettőt magamnak.
1: Mikor aztán a szabó éppen mértéket vett valakiről, a veréb hús oda repült. Csőrébe kapta a két köntöst, és már repült is el velük. Szegény Szabó aztán kiabálhatott utána.
4: Hát, nem azt ígérted, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd?
2: Hát, ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Aztán fogta a köntösöket, és elvitte a mollához.
2: Ó, molla! Itt szeretném hagyni nálad letétben ezt a két köntöst. Mikor a hideg beköszönt, visszakérem. Fizetség fejében pedig megkapod az egyiket.
4: Nagyon szívesen megőrzöm őket. Télvíz idején majd én veszem fel az egyiket, te meg a másikat.
1: Eltette a molla a köntösöket, aztán tanakodni kezdett magában.
5: Hát, nagy kell lenne odaadni az egyik köntöst ennek a locsi-fecsi verébnek. Inkább megtartom magamnak mind a kettőt.
1: Telt, múlt az idő. Hűvös szél kezdett fújni, hidegre fordult az idő. Eszébe jutott a verébnek a köntös. Felkerekedett, és ott termett a mollaházánál. Mikor a molla észrevette a verebet, neki fogott imádkozni. A veréb kivárta az ima végét, aztán megszólította a mollát.
2: Molla! Add vissza a köntöst!
5: Miféle köntöst?
2: Két köntöst itt hagytam nálad letétben. Míg te magad mondtad, hogy az egyik a tiéd lesz, a másik az enyém.
5: Ki mondta ezt? Mi? Ki ígérte?
2: Itt a tél meg fogok fázni.
5: Majd imádkozom érted, hogy meg ne fáz.
2: Nem imádság kell nekem, a köntösemet add vissza!
1: Makacskodott a veréb. A molla folytatta az imádkozást, a veréb meg reményét veszve elrepült. Ettől fogva a molla háza körül repdesett. Egyik nap látja ám, hogy a molla vízzel tisztogatja a köntösöket, hogy utána felvehesse őket. Aztán meg kiteregeti egy szárítókötélre, ő maga pedig imádkozni megy. A veréb íziben ott termett, felkapta a köntösöket a szárítókötérről, és elrepült velük. Amint ezt a molla észrevette, abba hagyta az imádkozást, és a veréb után kiáltott.
5: Hé, te veréb! Hová viszed a köntösöket? Hát nem abban állapodtunk, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd.
2: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Két nap múlva a veréb ismét a molla háza körül repkedett. Egyszer csak meglátja, hogy a molla éppen levette turbánját, és a medence szélére tette, ő maga pedig imához készülődik. Nosza oda röppent, a turbán fölkapta, és már ott sem volt.
5: Hova viszed a turbánom, kedvesem? Jön a hideg, és megfázik a fejem.
2: Majd imádkozom, hogy meg ne fázzon a fejed.
1: A molla turbányából aztán fészket rakott a kis fiókáinak. Később elhatározta, hogy a köntöseket inkább elviszi a bazárba, eladja őket, s a pénzből magat vesz télire. Útközben erős szélvihar támadt, s a heves szél kitépte a veréb csőréből a köntösöket. Akárhogy is igyekezett, nem tudta visszaszerezni őket. A szél az egyik köntöst éppen ahhoz a szabóhoz vitte, aki varta őket, a másikat meg a kelmefestőhöz, aki festette. Mikor fölmentünk, még liszt volt, mire lejöttünk, már tészta lett,

az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsának, Bandzsának, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácz-Pálczegre sem. És fort bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre, ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácz-Pálczegresen, jobbról Rácz-Egresi, balról Pálczegresi. Rácz-Egresi tudott furulyázni, Pálczegresi nem. Rácz-Egresi azt mondta nekem: csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pálczegresi meg azt mondta: olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik Csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pálczegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácz-Pálczegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajaktan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik Csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pálczegresi a zenész, aki annyira nem tudott furulyázni, hogy már nem is akart. A furuljája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden láncsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zitty, zutty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem Csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét, mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak el ekkor, kikeríts, fodorment, a kakukkfű, orgona és nácisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor,
sok békesség.

éles harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kop, kop, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem. Ez szeret engem. És már sírtam is. Te úr, Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúttá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Rácpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. Láncsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá. Nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Láncsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának, kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgy se lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysákkal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton, útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy véka aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen neki estek Jankónak. Úgy elverték, mint a két fenekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak! Nincs hozzá való eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűzég ám bennem!
4: Itt egy tojás. Süssük meg nála.
2: Lyuk a sáma serpenyő.
4: Itt egy szeg. Foltozzuk be vele.
2: Igen, bizaganét.
4: Az is van itt, egy sipkával.
0: No, erre a kisasszony egy szó sem tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek. Nagy lakodalmat tartottak. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

Isi kamni, isi kamni, pare čučasas. Amen cikne, amen cikne.

0: Borszem Jankó. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg asszony. Egyedül egy kis házacskájában az erdő szélén. Egy szombati nap, ahogy takarítgatott, eléje gurult egy szem fekete bors. Sajnálta kiseperni, felvette és lenyelte. Rövidesen gyermeke született.
1: Ezt a gyereket a borszemnek köszönhetem.
0: Gondolta, mert ura nem volt, senkit sem ismert. El is nevezte gyermekét Borszem Jankónak. Jankó nőtt és erősödött. Különösen az ereje lett egyre nagyobb. 18 éves korában, ha lépett, térdig szakadt a földbe. Olyan nagy volt a súlya. Akkor azt mondja Borszem Jankó az anyján.
2: Hát, kedves édesanyám, úgy gondolom, hogy már elég nagy vagyok, elmegyek, tudod, országot, világot látni. Szeretnék nálamnál erősebb emberre találkozni, és így megbirkózni vele, tudod? Süsse nekem olyan perecet, amelynek tésztája saját tejével gyúrja össze. Ne búsuljon, meglátja, 7 év múlva hazajövök.
0: Búsult ugyanaz anyja persze, de látta, hogy úgysem tudná visszatartani a fiát. Hát, megsütötte neki a perecet, és sírva ríva elbúcsúztak egymástól. Borszem Jankó ment, mendegélt. 7 esztendeig meg sem állt. De ez alatt az idő alatt nemhogy egy emberrel, de még egy verébbel sem találkozott. Mikor megéhezett, evett a perecből. Ez olyan csodálatos perec volt, hogy soha nem fogyott el. Egyszer csak rátalált egy malomra. A malomnak nem volt teteje, csak 4 fala. De a belseje tele volt óriás malomkerekekkel. Nézi Jankó, ugyan milyen malom lehet ez. Meglát a gerendán egy icipici emberkét. Nagyon öreg volt, a szakállal a földig ért. Megörült neki Jankó, ez volt az első ember, aki a 7 hosszú esztendő után először útjába akadt.
2: Ha, ember végre! Megbocsássam, kedves jó icipici öreg apám, de mit csinál kent ebben az öreg malomban?
3: Én, fiam, már 77 éve vagyok itt, és lesem az erőt.
2: Nem értem. Miféle erőt lesz, icipici öreg apám?
3: Annak az erejét, aki ez a malom. Ez a malom olyan emberé, akinek sem ezen, sem a más világon, erő dolgában nincs fogható párja. Talán az egész világ ereje benne van.
2: És ki az az ember, icipici öreg apám?
3: Úgy hívják, nagy darab gyerek, hogy Pasa király. Látod, fiam, ezeket a malomkerekeket? Ezekben a kerekekben van Pasa király ereje. Aki ezekkel a kerekekkel megbirkózik, az Pasa királlyal is könnyen elbánik.
2: Tényleg? Ha, nézze meg engem jól, icipici öreg apám. Mert én vagyok az, aki legyőzi azt a miőcsreve, Pasa királyt.
0: Borszem Jankó se szó, se beszéd. Megfogta az egyik kereket, s egyetlen lendülettel felhajította egészen az égig. Megvárta, amíg lefelé esik, s mikor már a földre ért volna, elkapta a levegőben. Fogta aztán a kereket, szétzúzta vele az egész malmot. Csak tiszta liszt maradt a helyén.
3: Kedves, tényleg nagyon nagy darab, fiam. Most már nem kell tovább őriznem a malmot, de vigyázz, mert Pasa király már tudja, hogy te vagy itt. Otthon fekszik erőtlenül, mert te elvetted az erejét. Menj hozzá, de nagyon vigyázz, ahogy haladsz ezen az úton, találsz 2 pusztát. Jobb kezed felől élnek a vadlibák, ezekkel szokta Pasa király az erejét kipróbálni.
0: Jankó megköszönte az öreg ember tanácsát, s elindult a vadlibákhoz. Ahogy azok meglátták, rárohantak, hogy elpusztítsák. Jankó azonban nem ijedt meg, hanem elkapott egyet a farkánál fogva, és a többit egy csúnyítással nagyon verte vele. Aztán tovább ment, amíg Pasa király házához nem ért.
2: Oh, jó szerencsés, jó napot, felséges uram, Pasa király. Eljöttem, hogy egy picit birkózunk.
4: Ne bántsál engem, kedves fiam. Nincs már nekem semmi erőm. Elvetette azt akkor, amikor ízzé porrá zúztad a malmot, és agyonverted a vadlibáimat.
2: Kedvetlen ember voltál, úgy hallottam, Pasa király. Erődet mindig rosszra fordítottad.
4: Én bizony, fiam, olyan erős ember voltam, hogy sem felső, sem alsó Indiában nálam erősebb ember nem akadt. De te bizony 100 000 grádicsal vagy erősebb nálam. Azt is tudom, hogy te miből lettél Basból. Ez a te erő titka. Könyörögve kérlek, Jankó, hagyd meg az életemet, hadd éljem le öreg napjaimat nyugodtan. Légy inkább a segítségemre. Van a kertemben egy körtefa, azon olyan körték teremnek, mint az öklöm, de ahogy estére megnőnek, reggelre már egy sincs belőlük, mert éjszaka valaki mindig ellopja. Ki lehet az? Miféle betyár? Kilesni nem tudom, de ha te megtennéd, odaadnám neked az egyik lányomat, és fele királyságomat.
2: Semmi probléma, megteszek én, Bassa király.
0: Estére egy ágyat állított fel magának a körtefa alatt. Leült rá, úgy várta, mi lesz. Éjjel 12 órakor látjám, hogy jön egy asszony kocsival. Oda megy a körtefához, letép egy körtét, és kezdi enni. Jankó meg sem moccant. Várta nyugodtan, amíg a jövevény megeszi a körtét, hogy meggyőződjék róla, valóban ő-e a tolvaj. Mikor az már a másik körte után nyúlt, Jankó felugrott, s elkapta a kezét.
2: Ha-ha, megvadsz, te tolvaj, te büdös tolvaj!
1: Jaj, ereszel engem, mert hanem rögtön vége az életemnek. Megígérem, hogy a tájékára se jövök többé a körtéfának.
0: Megesett a Jankó szíve az asszonyon, hát elengedte.
2: Na jó, menjél.
0: Örült reggel a király, hogy megvannak a körték.
4: No, ha már a leányomat és fele királyságomat neked ígértem, szavamat be is tartom. Legyél a vejem, hiszen méltóbb utódot úgysem találhatnék a kerek világon.
0: Ezután bevezette Basa király a lányát. A fiatalok egy szempillantás alatt megtetszettek egymásnak, díszinton hozták el az erdőszéli házikóból Jankó édesanyját, s csaptak olyan lakodalmat, hogy még a sánták is táncoltak örömükben. Meg is koronázták Jankót fele királynak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: a bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azért legyen. No, építenek is. A két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik, az egy kicsit bolondos volt, hitvány nyírfa vesszőből font egyet. Elereztik a bikát, s hát egyenesen a vessző pajtába futott. A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így, oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vett a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csiki szekér.
1: Ez bizonyosan meg akarja venni a bikát.
0: Oda kiállt a fűzfának.
1: Mit adsz érte, hé?
0: De a fűzfa csak nyikorgott.
1: Ennek látom úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm.
0: Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra. Hanem a fűzfa csak nyikorgott.
1: Hát nincs most pénzed. Nem baj, csak szerencse. Majd eljövök jövő héten.
0: Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg elindul hazafelé. Kérdik otthon a bátyai.
2: No te bolond, de a bikát.
1: Meghiszem azt.
2: Kinek adta, de te bolond, mert tudom, hogy Isten se megcsaltak.
0: Kötekedik vele a legnagyobb testvér.
1: De hiszen jó helyen van az, hékám. Eladtam egy horgas fűzfának 40 forintért.
2: Hát a pénz hol van?
1: Megadja majd a jövő héten, ha arra járok.
0: Kacagni kezd a két legény.
2: Azt a világ mondd. Bolondja, azt ugyan jól eladtad, majd megkapod azt. Zárát borgyúzó nagy pénteken.
0: A bolondos legény nem is hederített a bátyjaira. Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt, de az még csak azt sem mondta, hogy Mihálybá.
1: Úgye? Hát ez a becsület?
0: Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, s az gyökerestül kidől a földből. Nézi a helyét. Hát, egy égtelen nagy üst pénz van alatta. Azt mondja a fűzfának a legény.
1: Na hallod-e? Ebből már elviszem a tartozásodat, a többit meg elviszem kamatnak.
0: Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, belehúzta a fejszenyelébe, fellódította a hátára, s hazáig meg sem állott. Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tengerpénzt. Összesúgnak-búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. Hanem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallotta, hogy miben járnak a bátyjai. Elszökött hazúról éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni, úgy búnak ereszkedett. Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, olyan hegyesen elkacagta magát, hogy az egész háztájék az enged belé. Azt mondja erre a király.
3: No, te legény, én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni, annak adom, és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat, s fele királyságomat. A testvéreit pedig elkergetem az országból.
1: Fölséges királyom, ne kergesd el a szegényeket, majd jók lesznek az udvarban, véreseknek.
3: Jól van, teljék kedved!
0: Kaptak aztán olyan vendégséget, de olyant, hogy hét nap és hét éjjel még a ló is bort ivott. Azután a szerelmes pár felült egy tojáshéjba, letutajozott a küküllőn, s ha kiszállnak, legyenek a vendégeitek.

0: Cigány és az élet gyertyája. Egy cigánynak sok gyermeke volt, s mik megint született egy, azt mondta.
1: Már nem kapok itt közel komárt sehol, el kell menjek a másik faluba.
0: Hát megindult más faluba hín komár. Hát a falu végén találkozik egy emberrel.
2: Hova mész?
1: Menjek komárt keresni.
2: Elmenjek én, s megkeresztelem.
0: Elmenjen, s megkereszteli.
2: Szegény vagy, ugye?
1: Szegény, bizén.
2: Na, én embert csinálok belőled. Egy nagy orvost, mert én vagyok a halál. Mikor te bemész a beteghez, ha én a lábánál állok, akkor gyógyítsd meg, megfizetik neked. Urasan éhetsz, de a fihez állok. Ne próbáld, mert úgyse tudsz segíteni.
0: Tehát egy-kettőre elment a cigány. Azok jobban lettek, országos híre ment, hogy kocsival mentek, utána úgy hordozták. Annyi pénze volt, hogy jól éltek a gyermekei. Egyszer egy gróf haldoklik. Elhívják a főorvost a cigány. Hát a halál a fejénél áll. Int a halál, hogy ne. A cigány visszaint, hogy sok pénzt adnak érte. Esmint int a halál, hogy nem lehet. Esmint int, hogy sok pénzt adnak. Vállát vonította a halál, és elment. Jobban is lett a gróf. A pénzt elvitte a cigány, és amikor elvitte, a gróf meghalt. Azt mondja a halál a cigánynak.
2: Na, most gyere velem. Fejénél állottam, miért nem hallgattál rám?
1: Hát a sok pénzért.
2: Gyere, mutasd valamit.
0: Azt elvitte magával egy házba. Benézett a cigány egy ajtón, hát rengeteg sok gyertya van az asztalon. A régi időben azt mondták, hogy mindenkinek van egy gyertyája. Tehát mindenkinek ott volt a gyertyája. Volt olyan, amelyik fogyott el, volt olyan, amelyik a fél oldalára volt dűlve, alig égett.
2: Na, nézd meg, komám! Akinek el van dűlve a gyertyája, az időre felkoncsorodik, s ég fényeren. Akinek a gyertyája el van égve, az egyszer kialuszik, az el kell jöjjen.
1: Te komám, nem mutatod meg, hogy melyik az én gyertyám?
2: Hát ez a, né?
0: Hát csak egy kicsi volt. A cigány, amíg a halál félre nézett, elvett egy hosszú szálat, s az a helyébe tette, hogy hosszabbítsa meg az életét. A halál nem szólott neki semmit.
2: Menj haza, komám, Isten vezéreljen.
0: A cigány hazamenjen. Beteg a cigány.
1: Jaj, de beteg vagyok! Jaj, de beteg vagyok!
0: Kopognak.
1: Ki az?
2: Én vagyok, a halál, a komád.
1: Jaj, komám, hát te utánam jöttél.
2: Utánad, biza?
1: Te komám, hadd el most még legyek a gyerekeim közön, gyere holnap este.
2: Jó.
0: Eltölt az a nap.
1: Jú, öste felé. Mindjárt jön a koma, mit csináljak?
0: Azt mondja a felesége.
3: Te, gyere bújj be ebbe a ládába, a fedelit ráteszem, és egy szeggel még akasztom.
0: Hát belé áll a cigány a ládába. Kicsi volt a láda, csak két rét tudott beleférni. Fedelit rea, s egy szeggel megakasztotta. Érkezik a halál.
2: Hol a koma?
3: Nincsen az itthon, elment orvosolni.
2: Na, nem baj, ha elment, majd hazajű.
0: Avval megfordult a halál, s elment. De a lelkit vitte. Beszélgetve mentek, de a test ott maradt két rét megmeredve. Otthon a kománé azt mondja az urának.
3: Állj fel, gyere ki, mert elment a koma.
0: Nincs, aki felkeljen. El kell bontsák a ládát, s úgy két rét kilökték belőle egy pokróc darabba a ház fődíje. A gyermekek körülállották, síratni kezdték.
1: Hej, te koma! Otthon hagytam a pipámat, az acskómat, nem eresztel vissza, hogy hozzam el.
2: Jó, én biza igen.
0: El is menjen. Mikor jő vissza, kérdi a halál.
2: Na, mi van te?
1: Megkaptam a pipámat, az acskómat, olyan felfordulás van nálam.
2: Hát miért?
1: Egy dög van lefektet ház közepibe, a gyerekek körülötte siratják a dögöt.
2: És te mit csináltál?
1: Leköptem.

Még mielőttünk és a világ előtt történt, hogy Lupaki béka kiitta a földvizét. Kiitta a patakot és a kutat. Kiitta a folyamot és a tavat. És amikor már a tengereket is kiitta, megitta a nagy vizet. És nem volt víz. Mivel, hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. A fű megsült és elszáradt. A tengerfenék megnyílt és összerepedezett. A költöző madarak alápottyantak a tengerfenékre, mivel hogy a víz, amint pihenni szoktak, nem volt ott. És a partok lezuhantak a tengerfenékre, mivel hogy ami tartotta őket, a víz, nem volt ott. Haldokló halak hevertek a fenéken, fehér hasukat nap sütötte, homok fúdta. És nem volt víz, mivel hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. Ekkor a halak tanácsából előállott Umaloa csikóhal és 7 testvére, és táncolni kezdtek Lupaki béka előtt. Tetszett a tánc Lupakinak, harsogott és zengett az ég, amikor Lupaki örült. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal cigánykereket hányt, és tótágast állva pofákat vágott Lupakinak, 7 testvére meg vaksin, kancsin és sután keresztül kasul gurgulászott egymáson. Tetszett a tánc Lupakinak, és nagyokat ütött a hasára. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal a farkával bajuszt csinált magának, felpöffeszkedett, mintha inna. Nyögött, kortyogott, bugyogott, és utánozta Lupakit. 7 testvére pedig vaksin, kancsin és után elhemperedett, összekuszálódott, tápászkodott kecmerget, hasát himbálta, így utánozták Lupakit. Tetszett a tánc Lupakinak, és óriás hasa az égbolt rengett gyönyörűségében. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Végül is olyan siralmas jó pofákat vágtak, olyan kancsi-fancsi-vaksi-buksi-csikóhaltáncot hancúroztak, hogy összegabajodtak, és olyan féleszű módjára csetledeztek, botladoztak, hogy Lupaki béka jó mulatságában nevetve, és nevetében bugyborékolva kipukkadt. És minden víz, ami benne volt, és ami víz csak a világon volt, kifolyt. Úgy, hogy eleinte nem is tudták, hova folyjanak, 40 napig. Mert 40 napig a legmagasabb fákat is eltakarta a víz, és másik 40 napig tartott, amíg minden folyó megtalálta a maga medrét, és minden tó a maga fenekét. Így lett ismét a föld, föld, és a tenger, tenger. Azóta is, valahányszor Lupaki béka neki feszül, hogy a föld vizét igya, Umaloa csikóhal és 7 testvére észreveszi, és már jó előre megnevezi.

0: Szervusztok, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este is esti mesét fogtok hallani itt a Tilos Rádióban. Mesélni fogunk nektek. Két mesélő is fog nektek mesélni. A Gábor meg a Bandi. Itt vagy, Gábor?
1: Szervusztok! Jó estét kívánok! Minden jó, kedves kis gyereknek! Remélem, ágyban vagytok már.
0: Így van. Most már nem csak azt fogom nektek mondani, amit eddig, hogy a számítógép gombját és a direkt hangfalat, vagy mi a lószarnak hívják.
1: Fúj!
0: Azt kapcsoljátok föl, hanem most már rádiókészüléken is tudjátok hallgatni. Feküdjetek le szépen. Nem szabad a rádiót betenni az ágyba, mert 220 van benne, és csapat az áram. Úgyhogy csak úgy messziről hallgassatok bennünk. Épp Mauri zene fog majd a mese alatt szólalni. Adjuk nektek elmesélni ma a mesét. Aki szuszog, az a Gábor, ő fog majd mesélni.
1: Én már el is aludtam.
0: De akkor nem tudunk mesélni a gyerekeknek, úgyhogy ébredjél föl, Gábor. Én leszek majd az ajtónyikorgás, vagy a kiskutya, a kismacska, a Gábor meg a történet szerkezetet fogja most átvállalni. Mert ha nem, akkor úgy összeveszek vele, mert nem hoztam a mesekönyvet. Pedig annyira be akartam rakni dörögben a kocsiba, csak ott maradt valahogy. Hát kedves Gábor, akkor kezdjünk neki a mesének.
1: Hát hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy kisfiú.
0: Ez egy nagyon szép kisfiú volt.
1: Szép, göndörhajú, szép, kékszemű, kis tömzsi kisfiú volt. Egy vidéki kisfiú. Volt neki apukája, volt neki anyukája. A drága apukája iparos ember volt, anyukája is háztartásbeli, de néha varrogatott is. Az apukája pedig szobafestés és mázolással foglalkozott. A drága jó kisfiú, aki nagyon jó fiú volt, mindig hallgatott rájuk. Ő is úgy gondolta, meg az apukája is úgy gondolta, meg az anyukája is úgy gondolta, hogy az óvoda elvégzése után beiratkozik az általános iskolába.
0: A köztársaság téri általános iskolába?
1: A köztársaság téri általános iskolába. Vidéken volt ez, vidéken azért régen nagyon nehéz volt az élet. Nehéz is volt, meg szép is. Nehéz azért volt, mert az emberek szegények voltak. Szép azért volt, mert szerették egymást az emberek. Ismerték egymást az emberek, ismerték a Pólya utcából, a Köztársaság utcából, vagy térről, és mindenki nagyon szerette és ismerte egymást. Ez a kisfiú szépen beiratkozott.
0: Sose veszekedtek, sose?
1: Nem veszekedtek. Mindig azt mondták, Durfül Kinder. Igen. Vagyis nem a gyerek előtt.
0: Németül?
1: Igen, németül. Igen. De ez a szomszéd bácsi mondta,
0: igen,
1: aki német ajkú volt.
0: Igen.
1: De azért ott lakott.
0: A Darabos Jóska bácsi.
1: A Darabos Jóska bácsi.
0: Igen.
1: Volt.
0: Igen.
1: Ő német ajkú volt. Ott együtt éltek a németek, a magyarok.
0: Nem úgy, mint a Polgár Sanyi bácsi, mert az nem volt német ajkú. Az a Pólya utca másik oldalán lakott.
1: Ő milyen nyelvű volt?
0: Magyar nyelvű.
1: Magyar nyelvű.
0: Magyar. Neki volt egy néni, aki ott lakott a házukba, mert az még az elefántiéktól maradt ott, az volt a kocka mariskörén, ő volt a szolgáló régen, háború előtt.
1: Háború előtt.
0: És aztán a Polgár Sanyi bácsiék meg Szappannal foglalkoztak. Szappant csináltak, be kellett vinni nekik a zsírt, és zsírt, akkor ők csináltak mosószappant belőle.
1: Zsírból főzték a szappant.
0: Később meg Tomi Szuper, meg Tomi mosóforokat is lehetett tőlük kapni zsírért.
1: De az már nagyon később volt.
0: Avasszalonnát is lehetett oda vinni.
1: Így van, és az avasszalonnából és a zsírból főzték a szappant. Az volt a finom mosószappant.
0: Igen.
1: Avval mosakodott az a kisfiú is, mert sokan mások ebben az országban, igen, ő nagyon régen.
0: Igen.
1: Ez a kisfiú szépen járt az általános iskolában, barátkozott többi barátaival, kis barátaival, kislányokkal is, focizott, zenélt.
0: Hát ők egy kicsit focizott, mert kicsit nem, focizott. Volt a, nem értett nagyon a focihoz.
1: De szeretett volna focizni, kajakkenuzott.
0: Kajakkenuzni, igen, igen.
1: Sportembernek
0: készült. A kurca folyóba bele is borult egyszer, és amikor beleborult, akkor már ez nagyon régi folyó volt, és régen folyt, most állóvíz volt akkor, mikor beleborult, és mivel nem takarították ki, olyan egy méternyi iszap volt a folyóba, és a fél méternyi víz, és beleborult a kisfiú, és tiszta szar lett a pocsolyától.
1: Igen, de mivel ő sportembernek készült.
0: Kijött szarosan, igen.
1: Kijött, kikászálódott a kurca folyó iszap rétegéből.
0: Ez tényleg így van.
1: És utána tanult, nagyon jó tanuló volt, szorgalmas tanuló volt. Édesapjával eljárt dolgozni, segített neki. A vödröt hozta, ecseteket, pemzliket, és ott úgy látta, hogy a festészet, a szobafestés és a festészet az egy nagyon nagy dolog, és nagyon megszerette.
0: De nem úgy volt, hogy én úgy hallottam, hogy nem volt nagyon jó tanuló, hanem a tanítónéninek kenyeret kellett hozni délelőttönként, és ő tudott elmenni a makai pékhez kenyérért, és azért
1: kapott volt.
0: Négyest matematikából.
1: Igen. Nem csak jó tanuló is volt, hát mondjuk voltak olyan tantárgyak, mint minden kisgyereknél előfordul.
0: Igen, környezetismeret.
1: Abban nagyon ügyes volt, testnevelésből is volt.
0: Ez jó.
1: Rajzból is nagyon ügyes, életből is nagyon ügyes volt. Hát a matematikát, a fizikát, a kémiát és egyéb hasonló reál tantárgyakat. Ezt persze még nem tudjátok, mit jelent ez, gyerekek, de majd meg fogjátok tanulni. Azokból kicsit nehéz fejű volt, hogy
0: biztos azért, mert a humán tantárgyak érdekelt.
1: Igen, szerette az irodalmat, szerette a történelmet, így van, ez úgynevezett humán beállítottságról volt szó. Szerette az irodalmat, szerette a történelmet, szerette a földrajzt, ez a környezetismeretnek egyik változata volt.
0: Igen.
1: És amikor is szépen szorgalmas is volt, mert elment kenyérére, amikor tanítani elküldte kenyérére a pékbárkit.
0: És sose hozott éget kenyeret, hanem mindig csak szép pirosat.
1: Ügyes fiú volt, és mindig mondta, hogy tanítónéninek lesz ez a kenyér. És így nagyon szépen és nagyon gyorsan, 8 év alatt el is végezte az általános iskolát.
0: És egyszer se bukott meg, nem?
1: Nem bukott meg, nem. A szülei nagyon szerették, ő is szerette a szüleit. Szeretett volna sokat tévét nézni, de abban az időben még nem nagyon lehetett tévét nézni. Nem volt 32 csatorna, hanem egy darab csatorna
0: nem,
1: volt.
0: Nem, ez nem úgy volt, hanem úgy volt, hogy az apukája vett egy tévét. Egy Orion tévét, egy Orilux tévét, és a kisfiú az elhatározta, mivel csak egy tévét lehetett nézni, a magyart, hogy ő befogja az osztrákot is. Csak ez a mese a Dél-Alföldön játszódik.
1: Igen, egy vidéki város.
0: Nagyon messze volt onnan, Szombathely után még az osztrák terület. És a kisfiú elfordította az antennát, hogy befogja az osztrák adást, de nagyon rövid volt az antenna zsinór a padláson, és súgy fölhúzta a tévét a szobába, de azt ő nem tudta, hogy a banándugó erős, és leesett a tévé, és puff, fölroppant a tévé.
1: Igen, akkor nagyon-nagyon megharagudtak a szülei.
0: Nem. Azt hitte a kisfiú, hogy meg fognak haragudni, de nem, csak nem volt utána tévé egy darabig. A kisfiú volt elszomorodva, hogy fölrobbantotta a családi tévé.
1: De akkor is már lehetett tudni róla, hogy műszakilag is nagyon fejlett ez a kisfiú, és nagyon kreatív, amit úgynevezett kezdeményező képességével megpróbálta meg csinálni azt, hogy ne csak egy adó legyen egy televízióban, mert régen csak egy adó volt, és egy adóból egy maci mosta mindig a fogát.
0: Igen.
1: 8 órakor, fél 8-kor, 7 órakor, és úgy gondolta, hogy majd Ausztriában is vannak ilyen emberek, meg gyerekek, meg mindenféle tévéadások, és gondolta, hogy akkor hát ott is
0: meg
1: van.
0: Romániában
1: is, meg
0: Szabadkán,
1: Jugoszláviában hívták régen azt a csúnya területet, most már még nem is tudom, hogy hívják őket.
0: Onnan lehetett Farmert hozni, meg
1: rágógumit,
0: Rolling Stones lemezt,
1: igen,
0: meg minden.
1: Igen, mert akkor voltak ott, akkor sok mindent lehetett ott kapni, de a kisfiú nem igazán ebben foglalkozott, hanem arra gondolt, hogy ő tovább szeretne tanulni, és szeretne nagyon nagy, nagyon okos és nagyon szép ember lenni. Így hát úgy gondolta, hogy mivel a 8 általános iskolát elvégezte, nagyon jó eredménnyel, kiváló eredménnyel, legalábbis a krónikák ezt mondják.
0: Igen.
1: Így van, mert az édesanyja is azt mondta nekem, amikor találkoztam vele, hogy nagyon jó fiú volt, nagyon jó tanuló volt. Így hát akkor ezt fogadjuk is el. Így hát föl is vették őt egy gimnáziumba.
0: Igen.
1: Egy nagyon szép gimnáziumba, ami a városnak, a kisvárosnak, egy vidéki kisvárosnak a legjobb és a legszebb gimnázium.
0: És nagy, magas gimnázium volt.
1: Nagy, sok emeletes.
0: Díszteremmel.
1: Így, és ott
0: van. Aulával.
1: Pedelus bácsi.
0: Pedelus is volt, igen.
1: Na, az nagyon kemény bácsi volt.
0: A Jani bácsi. Igen.
1: Jani bácsi. Jani hívták, hogy Jani bácsi. És igen. Másképpen Subri Jóskának hívták a fiatalok, igen. De igen. Mert ugye minden Pedelus bácsi.
0: Nem azért, mert az épület hátulján iszogatott egy kicsit a Jani bácsi, de nem volt rossz ember, ha iszogatott, akkor nagyon kedves volt.
1: Akkor kedves volt, igen. És mert hagyta, hogy egy gyerekek, akik már nagy fiúk voltak, már 15, 16, 14, 15, 16 évesek voltak.
0: Éjszaka bevásztanak létrán, így hogy van. Színházat csináljanak.
1: Így van, mert nem dohányozni jártak be, meg nem.
0: Hanem színházat
1: akartak csinálni. És akkor még, amikor ezek a kisfiú, akkor már nagy fiú lett, és nevezzük őket mondjuk Bandikának.
0: Igen.
1: Ez a kis Bandikának az volt a fixa ideálja, bár ez megint csúnya szavakat használok, szóval
0: igen,
1: az volt az,
0: szép,
1: az,
0: az
1: álma,
0: az álma,
1: hogy színházat csináljon.
0: Nagy